0: mert másnap nem lesz ott a kezünkben adott esetben, és nekünk kell megoldani.
1: Hát igen, azért az elmúlt időszakban nem olyan régen volt például Spanyolországban egy áramszünet, egy nagyobb, akkor is ugye ráeszméltek az emberek, hogy milyen, hogyha egyik pillanatra a másikra valamit, amit megszoktunk és természetesnek vettünk, eltűnik az életünkből.
0: Megkérdezném az AI-t, hogy hogy kell megoldani az áramszünetet, de áramszünet
1: van. Áram, pontosan. És hát azok a képességek, amikkel mi a mesterséges intelligenciát használjuk, azokat kifejleszteni sokkal értékesebb, mint maga az eszközhasználati képesség.
0: Na hát ezt egy diáknak nagyon nehéz a vizsga előtti napon, a beadandó előtti napon elmagyarázni. Hogyan tudnak védekezni azzal szemben, és ez azt gondolom az egész egyetemi világnak az egyik nagy kérdése, hogy ne az AI írja meg azt, amit a diáknak tudunk be, vagy akár mondjuk egy tanárnak.
1: Hát igazából védekezni 100%-os biztonsággal nem is tudunk. Most sem létezik olyan szövegfelismerő alkalmazás, mondjuk, ami kiszűri 100%-ig biztosan a mesterséges intelligenciát. És nagyon érdekes, mert most egy éves a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos egyetemi szabályzat az ELTE-n, és egy felülvizsgálatra kerül sor. Ennek érdekében begyűjtöttünk kari tapasztalatokat. És azok teljesen egybecsengenek a világ legnagyobb egyetemein tapasztaltakkal, tehát hogy attól függetlenül, hogy egy egyetem hol tart a rangsorban, ugyanúgy érinti a mesterséges intelligencia, és ugyanolyan problémákkal néznek szembe, például a hallgatók, az oktatók, és nagyon-nagyon sok rétűek azok a problémák, amiket egyszerre kellene kezelni az egyetemen, ezeket nyilván egyszerre nem is lehet. Fokozatosságra kell törekednünk, meg kell értenünk egyáltalán, hogy mi az a mesterséges intelligencia az oktatásban, hogy hogy tanítunk, mit tanítunk, hogyan tanítjuk azt, hogy kérünk számon, tehát újra fel kell találni bizonyos elemeit az oktatásnak
0: is. Nyilván az is fontos kérdés, hogy mi az, amit érdemes megtanítani, és miben bízzuk azt a mesterséges intelligencia tudásanyagára, mondván, hogy úgyis megtalálod. Tehát tök fölösleges ezt most bemagolnod, de ez már az általános iskolánál is kérdés, nem kell egyetemre menni ehhez.
1: Hogyne, és ez egyébként magával vonja például az oktatók szerepének a változását is. Tehát, hogyha egy oktatónál nem csak tudás átadó, közvetítő szerepben van, hanem egy mentor szerepbe kell, hogy átkerüljen, hiszen vezetnie kell a hallgatót, a diákot azon az úton, hogy akkor most van egy nagyon egyszerű matek feladat, megoldhatnád azt, hogy lefotózod a bármelyik nagy nyelvi modell és megoldja neked, de próbáljuk meg először az ember intelligenciáddal megérteni, hogy mi a feladat, hogy kellene ezt megcsinálni, és ha van olyan részfeladat benne, amit a mesterséges intelligencia jobban fog tudni egész életedben, akkor ezt tanuljuk meg, hogy azt pontosan hogy kell megcsinálni.
0: Meg hát nyilván az is fontos, hogy az összefüggéseket sokkal inkább kell értenie a diáknak, mint korábban, mert korábban volt rá idő, hogy azt majd szépen kényelmesen megtanulja. Most meg pont az AI miatt erre nem fordít időt. Ez lesz a tanár dolga, hogy ezt az összefüggést átadja neki.
1: Hogyne. És egy nagyon-nagyon bonyolult világban élünk, és egyre bonyolultabb lesz, tehát sokkal komplexebb összefüggéseket kell érteni a hallgatóknak. Ami nem könnyű nekik sem, tehát hogy azt látjuk a mi tapasztalataink szerint legalábbis, hogy izolációhoz vezethet a mesterséges intelligencia, hallgatók egymás között diszkriminációt tapasztalnak azzal kapcsolatban, hogy ki használ, ki nem használ, kinek van rá mondjuk pénze, hogy megfizesse a jobbat. És valóban az is igaz, hogy a hallgatóknak a jövőjében ez nem valószínű, hogy el fog tűnni ez a technológia, tehát nem mondhatja azt egy egyetem vagy egy oktatási intézmény, hogy jó, akkor majd lesz, ami lesz, mi nem foglalkozunk vele.
0: Az OpenAI most azzal próbálkozik a legnagyobb nyelvi modellek egyike, hogy egyfajta láthatatlan vízjelet tesz a saját maga által készített dokumentumokra, amiket fel tud fedni, hogyha erre különösen igény van. Ez megoldást jelenthet mondjuk arra, hogy a beadandók legyenek, és ne a mesterséges intelligencia készítse.
1: Igen, ez egy részmegoldás, ugye az OpenAI ezt az EU-s mesterséges intelligencia rendeletnek való megfelelés érdekében is teszi, viszont a saját jelentésük szerint is ez a felismerés sokkal jobban működik nagyobb terjedelmi szövegeknél, és akkor, hogyha ezt teljesen érintetlenül hagyjuk, tehát ha copy-paste-tel dolgozunk, akkor 80-90%.
0: Ha legalább annyit tesz a diák, hogy belenyúl és egy kicsit átdolgozza.
1: Akkor már csökken ennek az esélye 60%-ra, hogyha a szöveg 25%-át mondjuk már átírja, vagy szinonimákat használ, akkor pedig még jobban.
0: Hát ez kalandos korszak. Biztos. Előbb-utóbb rendezni kell ezeket a viszonyokat. Badinszky Áron, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Lehetnek olyan napok, amikor még Mészáros Lőrinc is szomorúan hajthatja álomra a fejét. Szerintem ez a nap most pont ilyen, de reméljük előtte azért megnézi az aktuált kezdő.
4: Szabálytalanságot tárt fel az uniós vizsgálat. Kizárta a kormány a Mészáros Lőrinchez tartozó V-hidat az összes jelenleg zajló vasútépítési beruházásból. Az állami számvevőszék elnökét pedig ismét lemondásra szólították fel. Vindis László, az állami számvevőszék elnöke mellett Rigó Csaba, a gazdasági versenyhivatal elnökének távozását is sürgeti Magyar Péter. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának bűnügyi felügyeletét. Kovács Buna Károly az ügyészség által elrendelt határidő lejárta előtt került szabadlábra. Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha. Ezzel a Szánasi idézettel zárta beszédét a Mi Hazánk képviselője egy vecsési iskolai megemlékezésen. A párt belső vizsgálatot indított, hogy hogyan kerülhetett az idézet Szabó Attila beszédébe. Ma esti vendégeink: Francsics Imre, ügyvéd; Keresztes Attila, energiastratéga; Vona Gábor, a második Reformkor párt elnöke.
2: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
3: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, és akkor külön köszöntöm Mészáros Lőrincet, aki remélhetőleg néz minket. Egy kis színessel kezdenénk, mielőtt belevágunk itt a fajsúlyosabb témákba, ugyanis ma sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök, és odaszúrt egyet a közmédiának. Nézzük is, hogy pontosan mit mondott. Tudják, hogy semmi sem áll távolabb tőlem, mint hogy beleszóljak annak a szerkesztésébe, de éppen a Kisváros című sorozatot közvetíti az évi 160 milliárd forint közpénzből működő közmédia Usztics Mátyással. Nem várjuk el természetesen, hogy megszakítsák, de azt gondolom, hogy talán közérdeklődésre tart számot a kormány döntéseinek sorozata. Erre azóta érkezett válasz a Duna Média szolgáltató sajtóosztályától, és ebben azt mondták, azt írták, hogy a közmédia a közszolgálati hírszolgáltatás követelményének megfelelően jelenleg a híradó műsoraiban dolgozza fel a közérdeklődésre számot tartó híreket, így a pénteki kormányzati sajtótájékoztatót is. Na megint egy olyan hír, közben üdvözöllek titeket, és köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket, megint egy olyan hír, amikor egy apró kis szurka a miniszterelnöktől, de mégis védekezésre kényszerül egy szerv, egy média konglomerátum. Oké, ez így? Kell egyáltalán reagálniuk? Jó-e, hogy reagáltak, vagy lassan el kell ezeket engedni, vagy el fogják engedni, mit gondoltok?
5: Az ilyen pingpongban muszáj visszaadni a labdát, tehát nem tudnak nem reagálni. Hát az más, hogy ez egy kicsit most olyan kínos magyarázkodás, de kicsit már kezdjük megszokni, hogy ilyen meccsek vannak, vagy minden nap vannak, úgyhogy én már lassan immun is vagyok, és nem figyelek ezekre a típusú hírekre.
3: Igen, sokak számára most vált az nyilvánvalóvá, hogy még mindig 160 milliárdos költségvetésből működik a közmédia, és azt látjuk, hogy nem történik ott semmi.
6: Pont ez jutott.
3: 4-5 híradót kapunk, illetve Kisvárost, amit egyébként nagyon szeretek, úgyhogy én annyira ezt nem bánom, de lehet, hogy valami mást kellene ott ekkora pénzből vetíteni.
6: Vagyis a szerkesztő kérdésére az a válasz, hogy ügye válogatja bizonyos esetekben, hogyha igazság van mögötte, és leginkább ezt kell megvizsgálni, vagy indokolt az a szurkálódás, akkor tulajdonképpen helye van, vagy helye lehet, azt hiszem. Ez most valóban egy olyan helyzet, én azt gondolom, ami magyarázatra szorulna, hogy ez most miért van. Én leginkább arra lennék kíváncsi, hogy ennek a költségvetési pénz ez most megvan-e tekintettel arra, hogy nem fordították semmire, vagy nem került elköltésre.
3: Ez izgalmas kérdés.
7: Én nem követtem pontosan, hogy ennek a kormány sajtótájékoztatónak az időpontja az megegyezik-e azzal, ami rendszeresen szokott lenni. Azt gyanítom, hogy nem. Tehát, hogy nem tudom, hogy elvárható a köztévétől egyébként. Tehát itt most egy picit vitába szállnék veletek, hogy elvárható az, hogy a műsor szolgáltatását megszakítsa egy ilyen kormány.
3: Kocsa meséket is volt, hogy megszakítsa.
7: Én hozzáteszem, akkor már szóba került, és akkor itt mindenki elmondhatja ez ügyben a coming outját. Én nagy kisváros rajongó voltam, és Usztis Mátyást pedig Isten nyugosztalja, személyesen is ismertem, jó barátom volt. Úgyhogy én egyébként most nem fogok ezért nagy krokodilkönnyeket hullajtani, hogy a Kisvárost a tévé játszotta. Egyébként meg hozzáteszem, hogy aki a politikát követi, elnézést kérek a közszolgálati televíziótól, de már nem a közszolgálati televízión követi, nagy valószínűség szerint számtalan eszköz és lehetőség áll a rendelkezésére, hogy megtekintse.
6: Ezzel egyébként egyetértek, de azt gondolom, hogy azt is hozzá kell tenni, hogy a közszolgálati tévének fel kellene nőni a feladathoz most azért, már.
7: Azzal egyetértünk, hogyha van egy állandó időpont, akkor szerintem az ilyen sajtótájékoztatókat a köztévének adnia kell. Ebben szerintem nincs vita.
6: Vagy ha maradunk ennél a színvonalnál, akkor ne kerüljön ennyibe. Egy kicsit kisebb költségvetéssel is.
3: Vagy valamiféle kommunikáció, hogy egyáltalán ne is számítsunk erre, ne várjuk ezt, például. És akkor a miniszterelnök sem tudja ezt mondani, amit egyébként mondott, és amivel odaszúrt. Nézzük, mi volt a nap kérdése. Nagyon kíváncsi leszek az arányokra. Ez úgy hangzott, hogy ön szerint indokolt lenne Mészáros Lőrinc érdekeltségeit kizárni a folyamatban lévő állami nagyberuházásokból? És 84% azt gondolja, hogy igen, 16% pedig, hogy nem. Érkeztek izgalmas vélemények, kommentek, ezeket majd felolvasom, beolvasom. De akkor nézzük meg, hogy miről is szól ez a történet, jöjjön ez a kisfilm.
4: Kizárta a kormány Mészáros Lőrinc cégét. A V-hidat a jelenleg is futó vasútépítésekből. Vitézi Dávid a kormányzati tájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Unió a déli körvasút beruházásánál feltárt közbeszerzési szabálytalanságok miatt várhatóan felbontja a támogatási szerződést. Emiatt több mint 300 milliárd forintnyi uniós forrás kerülhet veszélybe. Az uniós vizsgálat szerint a kivitelezést végző Mészáros cég még a közbeszerzés lezárása előtt a tervező irodánál megismerte a beruházás műszaki feltételeit, így versenytársaival szemben előnybe kerülhetett. A közbeszerzés elnyerése után a V-híd megvásárolta a tervező irodát, a Kontúr csoportot. Az uniós hatóság még az Orbán kormány idején jelezte a problémát az állami számvevőszéknek, amely azonban nem tett érdemi lépéseket az ügyben. Magyar Péter ezért ismét lemondásra szólította fel Vindis Lászlót, a számvevőszék elnökét. Vitézi Dávid szerint az uniós források megőrzéséhez meg kell szüntetni a jelenlegi szerződést, és új közbeszerzés kiírása szükséges. A közbeszerzési szabályok megsértése mellett a költségvetési csalás gyanúja is felmerül, ezért a kormány feljelentést tesz.
3: Vindicsékről majd külön beszéljünk, most inkább abban az irányba terelném a beszélgetést, hogy ezek a történetek tipikusan nem fekete-fehérek. Tehát könnyű azt mondani, hogy igen, történtek szabálytalanságok a közbeszerzésnél is már, és akkor viszlát Mészáros. De ugyanakkor itt van egy 42%-os befejezettségű, vagy elkezdettségű fejlesztés, 2 millió ember közlekedése múlik rajta, már annyi problémát okozott az ott lakóknak, hogy már jó lenne, vagy szeretnének ők is túl lenni ezen az egészen, és hát ott vannak azok a gépek, amelyek lehet, hogy már úgy vannak beállítva, és úgy vásárolták meg, hogy csak ők tudják egyáltalán befejezni ezt a munkát. Tehát gyakran ezeknek a költsége, amikor megpróbálják szabály szerint kitakarítani ezeket a cégeket, sokkal nagyobb lesz a végén, mint ha hagynák, hogy befejezzék. Ti melyik oldalon álltok ebben a kérdésben? Egyáltalán kérdés.
5: Igen, de azért talán a tények is mások, meg az értelmezése is. Ez egy óriási kár. 300 milliárd forint, csak hogy értsük, ez 150 ezer családnak lenne otthoni napelemes rendszer és energiatároló. Ez pedig egy akkora szám, hogyha ez megvalósulna, akkor mindnyájunknak olcsóbb lenne a számlája. Tehát csak a nagyságrend, tehát iszonyatosan. Összesen 360 milliárdos projekt. Na most, kicsit ellentmondásosak az információk, mert van olyan hír, hogy bebuktuk ezt a pénzt, kész, nem folyósítja Brüsszel, vagy pedig van olyan, hogy hát most akkor megpróbálják újra tendereztetni,
3: úgy közbeszerzni. Megjelent, hogy 2030-ig megpróbálják ezt újra terveztetni, igen. És ha elfogadja az EU, akkor a nagy része azért mégis ment.
5: Igen. De azért minden esetre ez egy ellentmondásos, és ez most egy kármentés, egy vészhelyzet. Na most azt is tudni kell, hogy irtózatosan nehéz most egyben tartani és összerakni a költségvetést. Itt egyszerre nagyon sok minden van. Ez nagyon nem hiányzott, egy ekkora forrásvesztés. Bevezetik a katát, amiről sokat beszélünk, de arról nem beszélünk, hogy a katát 490 ezeren választották még az előző kormány alatt, és az azt jelenti, hogy körülbelül a mostanihoz képest 300 milliárd, de lehet, hogy 700 milliárd forint adókiesés lesz. Honnan lesz ez pótolva? Bevezetik a vagyonadót, amitől remélnek 150-200 milliárdot. Igen, csak az a hatása, hogy nem fognak beruházni, sokan mégiscsak kiviszik a vagyont, tőkekimentés.
3: Fekete gazdaság.
5: Abszolút szürkül, már nagyon sok mindenről hallottam. Tehát a helyzet az, hogy egy elképesztően nehezen kiszámítható és kritikus helyzet van. És mindehhez még jönnek a globális folyamatok, amiről nem szoktunk beszélni sokat, de az AI mindent fölülír, a munkaerőpiacot, stb. És sokan azt hiszik, hogy attól, hogy az AI van és nagyobb lesz a termelékenység, jobban élünk a fenéket. Ugyanis az történik, hogy több termék keletkezik, de kevesebb egyszerűen az egészen a nyereség. Úgyhogy nem tudjuk megjósolni, hogy milyen világ jön. Na most egy ilyen helyzetben...
3: Hát elég apokaliptikus, ami alapján,
5: igen,
3: vagy amit te most itt elmondtál.
5: Igen, és egy ilyen helyzet, most képzeld el, hogy 300 milliárd, az úgy nincs, vagy 360. Tehát ez egy borzasztó nagy kihívás elé állítja a kormányzatot. Nem véletlen, hogy az a költségvetés az most úgy kicsit nehezebben születik meg, mint az ember gondolná, vagy legalábbis nem számolnak be róla. Hát ezt művészet lesz megoldani. Én bízom benne, hogy sikerül, de ennyire nehéz helyzet nem hiszem, hogy valaha volt.
3: Gábor?
7: Én azt gondolom, hogy három szint van, amit érdemes így külön szálazni. Van egy jogi, vagy legalábbis szerintem minimum három szint van. Van egy jogi, van egy gazdasági, meg van egy politikai szint, és ezek egymással keverednek, és egymással bizonyos értelemben ellentétesek. A jogi szintet azt majd ügyvéd úr szerintem megvilágítja jobban, mint én, de ott azt gondolom, hogy nagyon súlyos problémák merültek föl, tehát nem véletlen alakult ki ez a helyzet. Gazdaságilag már érdekesebb szerintem, mert amit te is elmondtál, hogy itt azért ez a pályázás, ez a beruházás elindult. Kérdés az, hogy ha egy új pályázat kerül kiírásra, akkor van-e Magyarországon olyan, aki ezt meg tudja csinálni? Mert ugye aki annak idén a pályáztatás során a másik pályázatot beadta, az azt hiszem egy olyan konzorcium, ami Szíl László érdekeltségi körébe tartozik már azóta. Tehát, hogy itt lehet, hogy az egyik, hogy mondjam, helyről a másikra megyünk, vagy külföldi fog nyerni, és akkor majd elindul megint ez a vita, hogy most akkor ki csinálja ezeket a beruházásokat. De nyilván amihez talán értek, az a politikai része. Politikai szempontból szerintem itt az Orbán rendszer újraépítésének a megakadályozásáról van szó. Tehát, hogy én értem abszolút a kormánynak a logikáját, hogy még akár gazdasági és jogi kockázatok vállalásával is megpróbálja megakadályozni azt, hogy az a rendszer, amit most váltott le az ország pár hónapja, az ilyen beruházásokon keresztül újraépítse magát. Mert én azt gondolom, hogy itt joggal merül fel ezzel a beruházással kapcsolatban, hogy itt nem arról van szó csupán, hogy megépül majd ez a délpesti vasút, hanem arról van szó, hogy legalábbis a gyanúja fölmerül, próbálok óvatosan fogalmazni, hogy itt azokból a pénzekből pártpolitikai célokra is juthat.
6: Uh-huh. Ugye az az érdekes kérdés, azt az információt hallottam én, hogy már 2026. januárjában jelezte az Európai Számvevőszék a kormánynak és az Állami Számvevőszéknek ezt a problémát. Uh-huh. Ez még a Fidesz kormány ideje, ha én jól gondolom. Magyarán azt mondani, hogy most a Tisza előhúzott a kalapból egy ilyen műindokot, és akkor ezzel próbálják ellehetetleníteni Mészáros Lőrinc érdekeltségét vagy a V-hidat, szerintem ez nem mondható. Én abban nem vagyok biztos, ugye az a helyzet, hogy jogászként kéne megvilágítani ezt a helyzetet, de félek tőle, hogy a politika a jogot ilyenkor betereli egy olyan utcába, hogy a jog nem tud feltétlenül a saját jogi útján járni, hanem kénytelen alkalmazkodni. Nem vagyok benne biztos, hogy nem azért volt erre az egészre szükség, mert menteni kell a menthetőt. Tehát magyarán az Európai Számvevőszék, vagy az Európai Bizottság egész pontosan, ha én jól tudom, már úgy nyilatkozott, hogy nem fogja megadni ezt az Európai Uniós támogatást, azt hiszem 367 milliárd forintról beszélünk, és a mentjük a menthetőt pedig azt jelenti, hogy oké, akkor mi az egészet leállítjuk, új lap, új tiszta lappal indulunk, és most már mondjuk így, hogy ugye az volt a kifogás, hogy a tisztességtelen piaci előnyt vagy versenyelőnyt kaptak ezek a cégek, ezeket a jogszerűtlenségeket kiküszöböljük az eljárásból, és azt sejtem mögötte, hogy ez a fajta jogi kényszer, ez abból született, hogy politikailag valahogy meg kellene oldani, hogy ez a pénz mégiscsak bejöjjön, különben valóban saját pénzből kellene megfinanszírozni. Nem vitathatóan, ez egyrészt nagyon komoly időveszteség, ezért ez azt hiszem az ország egyik legnagyobb jelenlegi beruházása, és ha jól hallottam, nagyon komoly alvállalkozókkal, tehát itt levonulni az ugye nem arról szól, hogy összeszedjük a lapátokat meg a vödröket, és levonulunk a helyszínről, hanem ez egy elképesztően...
7: Bocsánat, hogy a szoldovák, úgy aztán Vitézi miniszter úr azt is mondta, hogy nem is volt még az ő tudomása szerint, hogy egy ekkora beruházás.
6: Igen, igen, így van.
3: Egyáltalán a téliesítése ennek a beruházásnak, az több.
6: Hogy az állag megóvás. Igen, így van, mert ugye most ez fel lesz függesztve egy darabig, és abszolút így van, amikor azt kérdezték, hogy mégis mennyi csúszást okozhat ez, én is arra emlékszem, hogy azt mondta, hogy miután erre még sose volt precedens, maguk sem tudják, ugye eleve egy korrekt közbeszerzési eljárás lefolytatása sem napok meg hetek kérdése, hanem hosszabb, de valószínűsítem azt, hogy ezt most már csak úgy lehet menteni ezt a helyzetet az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság felé, és a pénzt még remélni, hogy tiszta lappal indulnak. Legalábbis ezt gondolom. Illetve hát még egy mondat, elhangzott itt a büntető jogi konzekvencia, ott pedig, ha egészen őszinte vagyok, nincs választás. Tehát, hogyha egy kormányzati szint, pláne egy hivatalos személy bűncselekmény elkövetéséről szerez tudomást, akkor ő neki feljelentési kötelezettsége van. Tehát ez egy törvényi előírás. Most persze lehet vitatkozni azon, amit az elején is említettünk, hogy azért kétféle oldalról lehet nézni ezt a helyzetet, de hogyha a költségvetési csalás zsanúja felvetődik, akkor nincs mese, akkor büntető feljelentést kell tenni.
7: Csak azt mondjad, Gábor. Azt akartam csak mondani, hogy mondtad az elején itt félig meddig viccesen, hogy van egy speciális nézőnk is, vagy lehet Mészáros Lőrinc személyében.
3: Biztos vagyok benne, hogy néz minket.
7: Akkor most én azt gyanítom, hogy ha néz bennünket, akkor biztos bólogat is majd, amit most mondani fog, hogy szerintem ők harcolni fognak, arra készülnek. Tehát, hogy az ő lánglelkű beszéde, vagy most nem akarok itt más médiumokról beszélni, de mégis idehozom, hogy az index körüli átalakítások nekem azt az üzenetet hordozzák, hogy itt most megpróbálnak mindent feltenni egy lapra is, megvédeni még azt, ami megmaradt, vagy ami megmaradt.
3: A pályaépítésnél úgy tűnik, hogy a fegyvert letették, és úgy vonultak ki.
7: De lehet, hogy most már úgy érzékelik, hogy van, amit nem tudnak letenni, mert valamiből majd finanszírozni kell azt a sok éhes szájat, ami kéri a jussát kormányváltás után.
6: Ez is érdekes kérdés, és egyetértek azzal, bocsáss meg, egy mondat csak, hogy én is úgy értékelem, hogy önmagában az indexben bekövetkezett irányváltás az valahol azt jelzi, hogy nem adjuk fel.
5: Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere, de most már lehet, hogy csak volt. Tehát itt akkora vagyonvesztés van, és ezek a cégstruktúrák a különböző belső hitelezéseken keresztül, és egyáltalán az egész logikáján keresztül, azért ez egy nagyon nagyra fölfújt rendszer, nem volt soha olyan erős, mint amilyennek kívülről látszott, és elképzelhető, hogy ezzel a projekttel már bedől a Mészáros Birodalom. És én ezt egyébként valószínűsítem, tehát nem hiszem, hogy ezt nagyon túl tudná élni, de ezt nem tudjuk, majd egy év múlva kiderül.
3: Kisebb lesz az a birodalom.
5: De nagyon kisebb.
8: Hát nagyon kisebb. Tehát a dobogó első helyéről én majdnem biztos vagyok benne, hogy lekerül. Még mindig az első tízbe lesz.
3: Lehet, egója elbírja, majd megjelenekünk, hogy
8: másodat. Hát vagy eladnak egy
6: táskát. Valószínűsítik egyébként szakemberek, hogy a V-hídnak ez a végét fogja jelenteni. Az ügy pikantériája, ha szabad egy jogi megjegyzést tenni ehhez, és tényleg pikantéria, sőt, annál még tulajdonképpen bosszantóbb is, hogy ugye a bankgaranciát emögött a projekt mögött kicsit, majdnem azt mondom, hogy vicces módon, de inkább sírnivaló módon a Magyar Fejlesztési Bank adta, tehát ami ugye állami tulajdonú bank, tehát hogyha majd a V-hídtől nem lehet behajtani, akkor a V-híd befejezi a pályafutását, és majd a magyar állam az egyik zsebéből fogja tudni átrakni a másikba, magyarán veszteségként fogjuk elkönyvelni, azt hiszem 57 milliárd forint, ami elvileg a 101 milliárd zsebéből fogja tudni átrakni a másikba, magyarán veszteségként fogjuk elkönyvelni.

0: készülhetünk, ott is EU-s támogatás is volt benne, és azt végül az állam vállalta át. A másik pedig politikai, és ezzel kapcsolatban még várom a rövid véleményeteket, hogy itt van Új-Budán a lakók, civil szervezetek folyamatos tüntetése, fokivágások, zajterhelés a beruházások miatt. És ha most évekig még egy ilyen félkész, poros építési területet kellene nézniük, ahelyett, hogy végre túl lennének az egészen, az akkora nyomást jelenthet ott a környéken, amely nyilvánvalóan majd Magyar Péteréken fog lecsapódni. Nem?
1: Abszolút, ez is probléma.
0: Vagy ez átkeretezhető?
1: Hát ugye nem lehet pontosan tudni, hogy ha ez a folyamat most tovább menne, én azt olvastam, hogy 42%-os készültségben van jelenleg a projekt, hogy most ez mikorra várható, mikorra lent volna várható a teljes befejezés, azt nem tudom. Inkább én azt látom problémának, hogy 2030-ig be kell fejezni, tudnélik, ha nem fejeződik be 2030-ig, akkor viszont egészen biztosan elveszítjük az Európai Uniós támogatási részt. De nem tudom, hogy belefér-e, mert ehhez én őszintén nem értek, hogy ez a projekt mikor lesz, de ez lehet egy probléma az egész csúszással, mert most benne van a pakliba, hogy egy évig ez gyakorlatilag egy ilyen felfüggesztett csatatér marad, és majd utána áll neki valaki.
0: Magyar Péter ma nem csak a közmédiát és Mészáros Lőrincet szurkálta, hanem bizony Vindis Lászlót is. Nézzünk még egy rövid bejátszót ezzel kapcsolatban.
2: Újabb két állami vezető lemondását követeli Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, az április 12-i választáson egyértelmű felhatalmazást kaptak az emberektől az Orbán bábok eltávolítására. Ezért távozásra szólította fel Vindis Lászlót, az állami számvevőszék elnökét, valamint Rigó Csabát, a gazdasági versenyhivatal elnökét. A miniszterelnök emlékeztetett, a korábbi köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság volt elnöke, és az előző legfőbb ügyész sincs már a helyén, ahogyan a gazdasági versenyhivatal egyik elnök helyettese sem. A kormányfő arról is beszélt, hogy a bírák hamarosan jogot kapnak arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírói hivatal vezetőiről, akiket szintén az orbáni mafia kiszolgálóinak nevezett.
0: Parancsolj, Gábor.
3: Tehát ha nem lenne elég, ugye, hogy jogi, gazdasági és politikai szála van az ügynek, akkor van még egy negyedik szála, amiről majd azt hiszem, hogy bővebben fogunk beszélni. Nem tudom, ki választotta ki ezt a témát a szerkesztő közül, de szeretném megdicsérni, mert nekem továbbra
0: akkor
3: is
0: én.
3: Akkor te voltál, gratulálok, mert nekem azt súgja a szimatom, hogy itt tényleg többről van szó, mint csak egy jogi vitáról, meg egy gazdasági kérdésről. Én azt gondolom, hogy itt emögött egy komoly politikai háború zajlik, vagy van kibontakozóban is, és most hagyd tegyek egy jóslatot, erről a témáról mi nagyon sokat fogtok itt, vagy fogunk itt ebben a stúdióban beszélni, attól tartok.
0: Én is ettől tartok, viszont most Mészáros Lőrincnek üzenem, egy rövid szünet még belefér, mindenki kortyoljon bele a teájába, aztán folytatjuk az aktuált, ugyanis még nagyon izgalmas témáink vannak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és tíz másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk az aktuált. Nagyon izgalmas témáink maradtak még, ahogy ezt már a szünet előtt is elmondtam, viszont még folytatjuk a szünet előtt megkezdett témánkat. Vindics László lesz itt majd a fókuszban. Reagált egyébként a vádakra arra a szurkálódás, akkor hívjuk így, ami Magyar Pétertől érkezett, és ennek van egy magánéleti szála is lehet, esetleg majd, ha a kedves vendégek hajlandóak velem bulvár mocsárba is lejönni, akkor lehet, hogy ezzel is foglalkozunk. Az ÁSZ közleménye szerint a kormánnyal egyszerre értesültek a vizsgálatról, és a számbevőszék nem hatóság az uniós források ellenőrzésében. Ugye ez formailag igaz, csak hogy az ÁSZ az alaptörvény szerint az államháztartás és a közpénzeknek a legfőbb független ellenőrző szerve. Tehát egy több száz milliárdos nyilvánvalóan összeférhetetlen közbeszerzésnél. Az a védekezés, hogy nekünk nem volt konkrét hatáskörünk fellépni, hát ez nagyon furcsa, és az pedig, hogy külföldről kell ezt a problémát megoldani, és akkor így fölteszi a két kezét Vindics László, hogy hát egyszerre tudtuk meg, már maga a tény, hogy ez is az Európai Unió kellett, könyörgöm. Brüsszeli beavatkozás, hogy egy ilyen látványos dolgot feltárjanak. Szóval nagyon, nagyon büdös ez a sztori.
2: Hát azt hiszem rögzíthető, hogy az állami számvevőszék gyakorlatilag 10 éve, vagy akár 16 éve nem tölti be azt a szerepet, ami a feladata lenne, mert valóban a közpénzek ellenőrzése, sőt én úgy fogalmaznék, hogy a közvagyon ellenőrzése, ami ugye egyrészt az állami vagyont, az önkormányzati vagyont, és ha úgy tetszik, a teljes közvagyont foglalja magába, és amit én hangsúlyoznék ebben a tekintetben, hogy a főbb állami vállalatok ellenőrzése szintén a feladat körébe tartozik, MVM, MÁV, BKV, Magyar Posta, Szerencsejáték ZRT, vagy MFB például.
1: Nagyon szigorú vagy velük, azért az ellenzéki pártokat elég jól tudták ellenőrizni, nem?
2: Egyébként igen, de az elmúlt 16 évben én nem nagyon láttam olyan beadványt, hogy mondjuk a Szerencsejáték ZRT-ben kifizetett pénzekkel kapcsolatban akár csak egy megjegyzést is tettek volna. Tudnék, nem csak egy számszaki nyilvántartás, egy könyvelés a feladatuk, hanem egy érdemi értékelés, és gazdaságilag is véleményt nyilváníthatnak, hogy ez túlzónak érte értik, érzik, ennek nincs gazdasági racionalitása, stb. Ehhez képest nagyjából a semmi volt az én véleményem szerint az elmúlt 16 év eredménye. Úgyhogy szerintem ez a védekezés, hogy ezt ők később kapták meg, ez semmiképpen sem elfogadható. Egyszerűen az állami számvevőszék az elmúlt 10 évben nem teljesítette a törvényi kötelezettségét. Én ezt kimerem így jelenteni.
1: Na Gábor, remélem te leszel az emberem ebben a kis büntében.
3: Érzed, hogy én vagyok a legközelebb a bulvárhoz manapság?
1: Egyébként ez eszembe sem jutott, és most ezt őszintén
4: mondom. Ezt most elárultad?
1: Na, uraim, aktuál. Igen. A tévé. Igen. Jó? Maradjunk itt.
3: Hát mi kerülgetjük itt a forrókását, de mindannyian tudjuk, hogy Vindis László Varga Judittal él együtt. Tehát ők egy párt alkotnak, ami sok boldogságot kívánunk szerintem mindannyian a kapcsolatukhoz, de azért ez mégis egy nagyon-nagyon pikáns helyzetet teremt most, mert a miniszterelnök, amikor az állami számvevőszéknek üzen, akkor ez ebben a képletben nehéz kizárni ezt a nagyon az egész ország közvéleményét érdeklő háromszöget, amit az egész helyzet alkot. És ugye az egy vita, és a Fidesz oldaláról ezt folyamatosan vitatják, hogy van-e joga az új kormánynak azt követelni, hogy a különféle köztisztségeknek a betöltői, vagy magas rangú tisztviselők lemondását követeli a kormány. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy van. Tehát, hogy mi is a másik reformkor, azt mondtuk a választások napján, ugye nem indultunk, visszaléptünk, rendszerváltást támogattuk, de azt mondtuk, hogy a rendszerváltásnak az óhatatlanul a része kell, hogy legyen, hogy azok az emberek, akiket az előző rendszerben kineveztek, és magas tisztségekbe emeltek, azok önként nem mondanak. Tehát, hogy én értem azt, hogy Vindis Lászlónak
1: ez most egy... teszik meg, és alkotmánymódosítás árán is tartod?
3: Igen. Én szép érzékemtől, amit ezzel kapcsolatban látnék, attól ez eltér, de hát van egy helyzet, ahol valamilyen szempontból egy rossz megoldás fog kijönni, és szerintem...
1: De ez nem nyitja ki Pandora szelencét, hogy akkor mindig lesz egy helyzet a jövőben?
3: Igen, csak nem lépjük meg, akkor is kinyitjuk Pandora szelencét, mert akkor meg azt üzenjük a jövőnek, hogy lényegében be lehet betonozni embereket, kétharmaddal visszaélve, és érdemes is megcsinálni, mert a következő kormány majd demokratikus elvek mentén fölteszi a kezét, tehát hogy jó lenne ebben már valahogy nyugvó pontra jutni, mert ugye ez így most így öröklődik, és majd ezzel meg az is igaz, amit mondasz, hogy azt érjük rá, hogy majd a következő kormány azt mondja, hogy akkor nekem is van jogom ehhez az egészhez, de hát 90 óta lényegében többé-kevésbé ezeket újra és újra átéljük, mert nálunk a kormányváltások azok mindig ilyen rendszerváltás szándékkal valósulnak meg, vagy legalábbis van egy ilyen aspektusuk is. De én egyúttal azt tartanám a legjobbnak, nem tudom, Vindis László úr nézi-e ezt a mai adást?
1: Hogyha biztos. Nem... Együtt nézi Mészáros Lőrinccel.
3: Akkor meg pláne. Azt kérem tőle, hogy mondjon le.
2: És csatlakoznék annyiban, hogy most nézzük a kormány oldalt, vagy az új oldalt, ha úgy tetszik, hogy jogszerű eszközök ezek, akár alkotmánymódosítással, de azért vizsgáljuk meg a másik oldalt is, hogy ilyen 16 év produktum után mennyire korrekt, vagy mennyire nem korrekt azt mondani, hogy kapaszkodok a székembe. Menthetetlen az a produkció szerintem, amit nyújtottak. Mind a két oldalt meg kell vizsgálni, és ez alapján lehet véleményt mondani.
1: Teljesen.
5: Hát az ÁSZ, illetve a GVH teljesítményét nehéz lenne minősíteni valóban. Olyan mérhetetlen összegek tűntek el az energetikában, és soha szinte egy kérdést nem tettek föl, hogy ez valami döbbenet. És ez most már egy olyan környezetben van, hogy gyakorlatilag a szaksajtóban, de már a kevésbé szaksajtóban is, hát már százszámra vannak földerítve, bemutatva az ügyek, bemutatva azok a sablonok, sémák, mintázatok, ahogy a pénz számolatlanul folyik el, egyébként még részben ma is, úgyhogy az, hogy ma egy hatóság azt meri állítani, hogy ne tudna ezekről a dolgokról, az körülbelül olyan, mintha azt mondanák, hogy nincs szemük, és nem tudnak olvasni, de még fülük sincs. Tehát, hogy ez egyszerűen, ez egy irreális dolog. Tehát ezek az ügyek tényleg ki vannak terítve, és nem jártak el, és most sem járnak el. Tehát ez egy valóban egy nagyon komoly probléma, és igen, vannak különböző jogi megoldások, meg politikai megoldások, ahogy ezt meg kell változtatni, hát nyilván ez meg fog történni. Én azt is megértem egyébként, hogy ezek az emberek kapaszkodnak a pozícióikban, egy dolog a küldetés, de hát ezek nagyon zsíros jó állások, és valószínűleg utána nem lesz olyan könnyű elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
1: Mi az álláspontot, hogyan kellene ezt megoldani? A politikának okán?
5: Hát inkább azt gondolom, hogy jogilag nyitva van valóban az, hogy egy kétharmaddal bárhogy meg lehet változtatni a helyzetet, akár új hivatalokat is föl lehet állítani a régiek megszüntetése mellett, és azért nekem annyiban eltér, Gábor, tőled a véleményem, hogy véges számú ügy van. Tehát lesz persze ez egy minta, hogy pár alkalommal alkalmazzák, de nem végtelen mennyiségű. Tehát itt most igazából, ha ez a néhány sztori le van zárva, akkor úgy nagyjából meg van tisztítva elég
4: rendesen. Nagy sztorik.
5: Ezek nagy sztorik, de utána mondjuk másfél év múlva már nem lesznek ilyen sztorik, tehát onnantól már jó eséllyel az építkezés lesz.
3: De a következő kormány esetében lehetnek.
5: Igen, az igen, hogyne, ez most egy minta, ez teljesen egyetértünk, csak azt akartam mondani, hogy ez a négy év, ami most előttünk áll, ez nem arról fog szólni, hogy mindig a kétharmaddal majd mindent keresztül viszünk izomból, mert nem is lesz erre szükség.
3: A megoldás egyébként... 2RK-n belül ez egy komoly vita volt, de azért elmondom, mi azt mondtuk, hogy az oké, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül válasszuk, abban konszenzus van a pártunkban, de mi lenne, és ezt egyébként én azok közé tartoztam a pártban, akik ezt a véleményt képviselték, hogyha más tisztségekre is megadnánk a lehetőséget a közvetlen választásra. Tehát például a legfőbb ügyész, tudom, hogy egy kicsit ilyen unortodox módon hangzik, lehet, hogy ügyvéd úr, vagy föl is horkan valami, a legfőbb ügyész és a médiahatóság vezetőjét is választhatnánk közvetlenül, mert onnantól kezdve megadnánk azt a fajta legitimitást ezeknek a szereplőknek, hogy teljesen kivonuljanak a pártpolitikai erőtérből. Tehát, hogy ne az legyen, hogy valamelyik párt vagy valamelyik kormány nevezi ki őket, hanem társadalmi legitimitásra rendelkezzenek. Lehet, hogy nem ez a jó megoldás, de olyan szempont mindenképpen bedobnám az állóvízbe, hogy valamit erre ki kell találnunk, mert ha mondjuk ez a kormány megbukik, és minden kormány megbukik egyszer, akkor én attól félek, hogy majd megint ugyanez a startvonalhoz fogunk kerülni, és akkor majd az akkori kinevezetteket, az akkori kormány majd megint elkezdi levadászni, leszedni. Miközben még egyszer mondom, a jelenlegi helyzetben egyetértek azzal, hogy a NER által kinevezett tisztviselőknek nekik kéne önként lemondani. Tehát én azt gondolom, hogy be kellene látniuk, hogy elfogyott a levegő.
1: De ez naivitás.
3: Naivitás, de én azt gondolom, hogy Vindis László és még az a néhány úr, aki ebben a helyzetben van, politikai pályafutása vagy karriere szempontjából sokkal szebb lenne, hogyha ezt meglépnék, én azt gondolom.
5: De ezeknek a karriereknek ilyen értelemben vége.
3: Ezért mondom.
5: És most nekik az minden egyes nap az sok-sok pénzt jelent, úgyhogy nem fogják elengedni maguktól.
1: Hát nem biztos, hogy vége a karriernek, azért Nagy Márton esetében is láthatjuk, hogy svájci banknál dolgozik azóta, de ügyvéd úr kapott egy magas labdát.
2: Igen, tulajdonképpen, és azt gondolom egyébként, hogy igaza van a Gábornak teljesen abban, amit elmondott, minden szavával egyetértek. Valahol én azt gondolom, hogy ennek a problémának a bölcsője a társadalom megosztottsága. Orbán Viktor ma közzé tette az aranykonvoj ügybe azt, hogy mint a nemzeti oldal miniszterelnöke, vagy a nemzeti kormány miniszterelnöke, valahogy így kezdődött. Megint eljutunk oda, hogy van a nemzeti oldal, és van a nem nemzeti oldal. Egy olyan társadalomban, ahol ez a fajta teljesen éles megosztottság létezik, ott az a baj, hogy nem lehet jó megoldást találni. Ott nem lehet közvetlenül legfőbb ügyészt választani. Ez egyébként kockázatos, mert ezért a laikus közvélemény hajlamos félrecsúsztatni döntéseket és nem jó döntéseket hozni, de nem ez a probléma. Tulajdonképpen egy normál társadalomban akár mindegyik megoldás működhet, csak akkor ne legyen nemzeti oldal, meg nem nemzeti oldal. Valahogy próbáljunk megközeledni egymáshoz.
1: Nap kérdését nézzük is meg. Kíváncsi vagyok, hogy változtak-e az arányok. Így hangzott. Ön szerint indokolt lenne Mészáros Lőrinc érdekeltségeit kizárni a folyamatban lévő állami nagy beruházásokból. 85% szerint igen, 15% nem. Talán növekedett az igenek aránya, bár a memóriám már nem a régi. És akkor nézzünk kommenteket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit írtak nekünk. Kiválogattunk néhányat, jellemzőbb megszólalásokat, véleményeket. László, nekem az a véleményem, hogy a Mészárosnak dolgozó alvállalkozóknak továbbra is ki kell adni a munkát, lehetőséget kell adni nekik, hogy pályázhassanak a kivitelezésre. A Mészáros közvetlen céget viszont kell zárni. Csaba, a régebbi elnyert pályázatokat fölül kell vizsgálni, és ha szabálytalanságokat találnak, úgy a büntetés és a kizárás indokolt, meg kell vizsgálni azt is, hogy egyáltalán végzette munkát, vagy csak az esetleges túlározással, munkavégzés nélkül kizárólag alvállalkozókkal dolgoztatott. Tamás, nem én. Nem kizárni, lezárni kéne már. Gabriella, már rég zárolni kellett volna a vagyonát. Gondolkozzunk el egy gázszerelőből, hogy lehet Magyarország leggazdagabb embere 20 év alatt. tisztán és becsületesen dolgozott, szerelgette a magyar emberek gázkészülékét? És akkor Károly véleménye végül. A valódi kérdés, nyerte a cégcsoport egyetlen közbeszerzést is törvényesen? Köszönjük szépen, mindenkit arra buzítok, hogy továbbra is írjon majd nekünk Facebook oldalunkon az éppen aktuális kérdések ügyében. És akkor nézzük meg, hogy milyen fejlemények történtek a Szőlő utca esetében, és foglalkozunk Orbán Viktorral is.
4: Megszüntette az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának, Kovács Buna Károlynak a bűnügyi felügyeletét, tudta meg a Telex. Letartóztatását ugyanakkor már június 11-én megszüntette a Budai Központi Kerületi Bíróság. Kovács Buna tavaly májusban került a Szőlő utcai javítóintézet élére, miután elődjét Juhász Péter Pált emberkereskedelem és kényszerítés gyanújával letartóztatták. A megbízott igazgató tavaly decemberben mondott le, miután nyilvánosságra kerültek azok a felvételek, amelyeken az látható, hogy az intézetben bántalmazza a fiatalokat. Letartóztatásának megszüntetése után október 11-ig házi őrizetben volt, viszont még a vasárnap lejáró őrizet előtt szabadlábra kerülhetett.
1: Hát ezek a felvételek brutálisak, és láttunk ezekből részleteket, de a bűnügyi felügyeletnek pontos törvényi feltételei vannak, utána néztem ennek, szökés, elrejtőzés vagy tanúbefolyásolás veszélye. Ja, bezárták már az intézetet, kihallgatták a tanúkat, tehát a kényszerintézkedés törvényi korlátai azok ebben az esetben úgy tűnik, hogy megszűntek, viszont mégiscsak azért birizgálja az embert, hogy ilyesmit lát, és akkor szabadlábon mozoghat valaki, aki hát nem egy kedves ember.
2: Az a helyzet, hogy sem a letartóztatás, sem a bűnügyi felügyelet az nem előrehozott büntetés, ezt úgy mindig hangsúlyozzuk, jogászok, meg általában a törvény is. Megvannak a feltételei, hogyha valakinél kell attól tartani, hogy újabb bűncselekményt követel, vagy meghiúsítja a nyomozást bármilyen módon, vagy elszökik az eljárás elől, ezekben az esetekben van szükség arra, hogy letartóztatásban legyen, vagy akár bűnügyi felügyeletben. Ugye a bűnügyi felügyelet az a házi őrizet a régi nevén, csak azért pontosítok, hogy a két definíció az nem tér el egymástól, hanem ugyanaz, csak más neve van. Értem én, hogy az igazságérzetét esetleg bántja a közvéleménynek, de azt gondolom, hogy ha ezek a szempontok, ezek a feltételek, a kényszerintézkedés feltételei nem állnak fenn, akkor ezt meg kell szüntetni. Létezhet az, most mondok egy elvisíkot, ha gyanúsított mindent beismer, úgy, ahogy az a gyanúsításban szerepel, akkor tulajdonképpen ezzel aláírta abban az értelemben a nem halálos, de az ítéletét, hogy őt el fogják abban ítélni, és lehet, hogy börtönbe fogják csukni, de a nyomozás során, addig, amíg ez az ítélet meg nem születik, addig nem feltétlenül kell rácsok mögött lennie. Mert azt mondja a jog, hogy nem tudja meghiúsítani az eljárást, hiszen elismerte. Nem fog elszökni, mert olyanok a körülményei. Ilyenkor valóban az mondja kényszerintézkedésben.
1: Bűnismétlés?
2: Hát az érdekes kérdés, de most a konkrét esetben, miután Szőlő utca nincs, ha jól gondolom, az érintett úriember már nem dolgozik, legalábbis nagyon remélem, ilyen típusú intézménybe, ezért kevés esélye van, hogy ő azt a fajta cselekményt, amit egyébként a gyanúsítás szerint elkövetett, azt újra el tudja követni. Tényleg úgy tűnik így kívülállóként, nyilván nem vagyok benne az ügyben, hogy valójában kényszerintézkedésre nincs szükség, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy menthető lenne az ügye, meg fogják állapítani a bűnösségét, és megkapja a méltó büntetését.
5: Egy ilyen témát nyilván politikailag érdemes felszínen tartani, hiszen gyakorlatilag a Tisza választási győzelmének ez is az egyik kulcseleme volt. Ebben nem akarok mélyen belemenni egy politikus mellett, de a lényeg az, hogy ennek van egy ilyen célja. És hát van egy olyan is, hogy erről beszélünk, miközben valóban nagyon komoly gazdasági témákat kellene most inkább elővenni, amiket hát nagyon nehezen sikerül megugrani. Tehát ennek az, hogyha ez a show és ez a mozi megy, akkor nem arra figyelünk, amire most nagyon fontos lenne. Tehát a következő években, például jövőre az olajszállítást, az orosz olajszállítást le kell állítanunk. És közben hát nem nagyon jön az Adria vezetéken, és nem beszélünk arról, és nem magyarázza meg senki, hogy hány év alatt nincs ez megoldva, és miért. Nagyon zavaros az egész helyzet. Tehát egy csomó olyan témát elfedez a sztori, ami egyébként nekünk tényleg zsebbe és húsba vágó lenne.
3: Elfogadva azt, amit mondtál, hogy itt vannak súlyos gazdasági problémák, de de a másik oldalról meg nyilván erkölcsi, hogy? Politikai értelemben meg nem lehet nem beszélni erről a kérésről. Ráadásul ugye volt egy vizsgáló bizottsági ülés, ami ennek az egésznek most adott egy aktualitást.
1: Ahol... Szerettem volna ezt is belefűzni, de akkor kérlek erről is beszélni. Hogy
3: nem, konferált föl te azért az a te kenyered.
1: Köszönöm szépen. Megint pénzt is kapok. Ugye a kegyelmi botrány vizsgáló bizottság szerette volna meghallgatni, vagy legalábbis ilyen véleményeket hallhattunk onnan bentről, és nap során, a mai nap során még hallhattunk olyan híreket is, hogy Orbán Viktor sikerül majd megszavazni, hogy akkor ő is álljon ott a plénum elé, és magyarázza el, hogy milyen kapcsolódása van ugye Kónya Endre ügyében, és aztán végül ezt a Mi Hazánk leszavazta, röviden is tömören ennyi.
3: Igen, és aztán ez politikailag azért nagyon érdekes, mert én azt veszem észre, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz, mint hogyha felismerhetetlenségig azonossá válnának így az elmúlt időszakban. Tehát ilyen átjárhatóságot látok szavazói szinten egyre inkább a két párt között. Nem tudom megkülönböztetni már, hogy mi az a Fidesz, mi az, amit a Fidesz képvisel, és mi az, amit a Mi Hazánk, és a kettő között mi a különbség.
1: És nem a Mi Hazánk mozdult rá most a Fidesz szavazó?
3: Igen, mert most a Fidesz nyilván egy dermedtebb állapotban van, de a Fidesz is mozdul rá a Mi Hazánk szavazóira, majd azt gyanítom nem is olyan sokára, meg korábban mozdult is rá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor a Mi Hazánk nem szavazza meg ezt, akkor ebben azért a politikai hibát is elkövet. Ugye azt hiszem Novák Előd volt, aki a vizsgáló bizottságon nem szavazta meg. Egyrészt azért, mert ezzel tényleg azt üzeni a társadalomnak, hogy itt ez két párt, amelyik egy ilyen 25-30%-os zárványban kezd így összeolvadni egymással. Másrésztről meg én azt gondolom, hogy a Torockai László által vezetett másik vizsgálóbizottságban nekik tervük, azt gyanítom, vagy azt súgja a szimatom, behívni majd Magyar Pétert. De akkor, hogyha Orbán Viktort ide nem lehet behívni, mert hogy nem tartozik ide, akkor majd oda milyen indokkal akarják Magyar Pétert? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy
1: politikai jelenség.
3: Persze, világos, csak akkor majd szerintem nem lesz hiteles azt mondani, hogy Orbán Viktort ne hívjuk be ebbe a bizottságba, pedig lehetne indokolni, mint ahogy lehetne Magyar Péternek a meghívását is indokolni ugye a végrehajtói maffia bizottság ülésére, de mind a kettő egy nyakatekert magyarázatot igényel, de hogyha ezt nem támogatták, akkor azt se vessék föl.
1: Szálasi idézet ügyében is vizsgálódik most a Mi Hazánk, ez is egy kisebb botrányt keltett az elmúlt napokban, de nézzük meg, hogy áll most ez az ügy.
4: Szálasi idézettel zárta beszédét október 6-án a Mi Hazánk képviselője egy vecsési általános iskolai megemlékezésen. A párt belső vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, hogyan kerülhetett az idézet Szabó Attila beszédébe. A párt sajtóosztálya azt közölte, a Mi Hazánk számára semmilyen totalitárius rendszer nem elfogadható. A térség Tiszás országgyűlési képviselője Balajti István levélben a felvétel eltávolítását kérte az önkormányzattól, illetve Szlahó Csaba polgármestertől. A település vezetője válaszában azt írta, már a képviselő levele előtt eltüntették a videót, Szálasi Ferenc gondolataitól, személyétől, cselekedeteitől pedig ugyanúgy elhatárolódnak, mint attól, aki azt hirdeti.
1: A szünetben meg is beszéltük gyorsan, hogy van a Gábor veszi át.
3: Igen, mert azért abban az értelemben nekem vannak ezügyben emlékeim, hogy akik a Mi Hazánk politikusai, azok annak idején az én korábbi pártomnak, a Jobbiknak voltak a jobboldali, szélső jobboldali része. Igen, a néppártosodásra szemben menők alapították lényegében a Mi Hazánkot. És most megmondom őszintén, hogy ez a magyarázat, hogy vizsgálatot rendelnek el a párton belőle, nem tudom, tehát mit kell ezen vizsgálni? Tehát, hogy a másik B-ből Erzsike? Hogy került be a szövegbe? Most tényleg, tehát mi lehet az esetőség, hogy már egy általános iskolába történt?
1: Ki írhatta oda?
3: Erzsike a 2B-ből oda csempészte a szónok úrnak a beszédébe ezt az idézetet, vagy mi lesz a vizsgálat eredménye, hogy fogják ezt? Tehát ez, szerintem egyszerűbb lenne elmondani, hogy hibáztunk, vagy kizárjuk, vagy elnézést kérünk, mint ez, hogy vizsgálatot indítunk.
2: Teljesen egyetértek egyébként. Nyilván nem valósít meg bűncselekményt önmagában ez a tény, de értetlenül álltam előtte, hogy miért nem lehet egy általános iskolába idézni Arany Jánostól vagy bárkitől nagyszerű mondatokat. Nem értem, hogy erre miért volt szükség, ha csak nem provokáció volt az egész.
1: És ha nem mondják el, hogy Szálasitól származik az idézet?
2: Egyébként ez nagyon érdekes felvetés, mert én szégyenkezve bevallom, hogy nekem ez a mondat nem volt meg.
1: Elég sokat.
2: Ha én ezt hallom, akkor nem jut eszembe.
3: Talán a polgármester is mondta, hogy föl se tűnt ott sokkal.
2: Igen, én nem tudtam volna, hogy ez Szálasi idézet. Ezek a mondatok egyébként is szerintem ilyen megfoghatatlan bullshitek, már bocsánat, pláne egy általános iskolába. Tehát azoknak a korú gyerekeknek ez a mondat nem hiszem, hogy a szívükhöz áll közel, de hogy miért, még egyszer mondom, hogy miért nem lehetett egy normális költőtől, szerzőtől miért kellett egy ilyen szélsőséget beilleszteni, nem tudom rá.
3: Egyébként az is fölmerül az emberben, legalábbis bennem, hogy egyébként az ünnepségeket az általános iskolákba be kell vinni, és hogyha bevisszük az ünnepségeket az általános iskolába, akkor politikusoknak kell ott felszólalni, mondom én, mint politikus.
2: Ezzel maximálisan egyetértek.
1: Én is.
5: Hát azt hiszem, hogy ez a mai nap, és ezek a témák, ezek most igazán megizzasztottak minket, és ilyenkor jól esik mindig közben, amikor nem látják a nézők inni, és iszogatjuk a vízünket. Uh-huh. És én arra gondoltam, hogy egy műsorvezető, az különösen ki van téve ezeknek az eseményeknek, és kitaláltam egy olyan megoldást, kitaláltam egy olyan megoldást, Tamás, ami neked folyamatosan biztosítja azt, hogy legyen egy igazi, aktuális poharad, ami mindig tele van, és úgyhogy én ezt neked festettem.
1: Ó,
5: parancsolj!
1: Köszönöm szépen! Megmutatom a kamerának. Hogy kell fordítanom? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként is sűrűn iszom. Rózsa Györgyöt is lekörözöm ebben. Nagy a folyadék igénye. Nagyon szépen köszönöm, gyönyörű. 60 pusztáról nem fog ez hiány, az lehet, hogy ott jobb helye lenne.
5: Hát majd festek nekik valami zebrát.
1: Okay. Nagyon szépen köszönöm. Maradt még 2 percünk. Kissé zavarba is jöttem, hogy milyen humoros átkötéssel tudnám ezt a témát, egyébként nagyon súlyos témát továbbvinni. De akkor inkább eljátszom itt a nyomozót, hogy ha becsempészte a beszédébe, és nagyon-nagyon kevesen ismerik ezt a szálasi mondatot, én azt gondolom. Most feltételezem, 100-ból 99 embernek halvány gőze nem volt, hogy ez oda tartozik. Akkor miért ezt mondta? Kinek akart ezzel üzeni? Saját magának, saját lelki ismeretének? Mert ugye nem tette hozzá, hogy mondta Szálasi Ferenc, mert akkor értem a szándékot, hogy itt miről szólt a történet. De azzal, hogy ezt lehagyta, és aztán később valaki ezt kiszúrta, az egészen más színezetet ad neki, vagy lehet, hogy ez volt a szándéka, hogy utóbb valaki ezt vegye észre?
5: Én azt hiszem, Tamás, hogy a butaságot akarjuk megmagyarázni, de a butaságot nem lehet észérvekkel megmagyarázni, mert azért butaság.
1: Ennyi a megfejlésünk erre. Ennyi.
2: Hát, ha csak nem az illetékes hitvallását testesíti meg ez a mondat, és ezt komolyan gondolja. Hát, én most jó szándékú próbálok lenni.
3: Én azt gondolom, hogy ez az igazság, tehát hogy ő ezt valószínűleg komolyan gondolja, csak kérdés még egyszer az, hogy ezt átiskolában hogy történhet meg?
2: Hát,
3: miért van erre szükség? És az a baj, hogy a politikai logika az egy rövidlátó logika, mondom ezt megint én, mint politikus, mert a politikus képviseli a saját gondolkodását, akármi is az éppen. És itt ez történt, és ezért mi a 2RK egy olyan párt vagyunk, amelyik azt mondja, hogy a politikát, a pártpolitikát korlátozni kell. Mert egyszerűen a politika sajnos természetéből fakadóan hajlamos populizmusra, és itt szerintem ez egyszerűen az volt, hogy ő tudta, hogy amikor ezt a mondatot mondta, hogy lesznek majd, akik ezt kódolják, és nekik volt ez egy összekacsintás.
2: A probléma csak annyi, hogy szerintem a célközönség nem értett belőle egy szót se. De hát akkor, az általános iskolásokra gondolok.
5: Akkor valahol a butasságról beszélünk, nem? Hát nem azon a helyen mondja, nem azoknak mondja, és nem úgy mondja. Akkor ezen még mit lehet elrontani? És egyébként meg a saját pártját azt...
2: Nagy logika nincs benne, ezzel egyetért.
5: Tehát ezért nehéz most választ találnunk.
1: Jó, de próbálkoztunk derekosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elhoztátok a véleményeteket. Nagyon szépen köszönöm a festményt. Azon gondolkodtam, hogy a Picasso-m és a Monet-m közé teszem majd be.
5: Nem, szedd le a Picasso-t.
1: Igen? Eladom. Eladom. Nekem nincs ilyen nagy uradalma, ami a 60 pusztán, 50 pusztán van. Csak, úristen, az a baj, ez a rossz szó.
3: Fejezzük be.
1: Úgyhogy szerintem ideje lezárdunk ezt az adást. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az Aktuál. Holnap nem jövünk, ugyanis hétvége következik, mindenki pihenje ki magát, fújjon egyet, aztán hétfőn újra nekiveselkedünk és beleugrunk a politikába, közéletbe. Viszontlátásra!
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az egyik legnagyobb magánegészségügyi szervezet, a Dr. 24 elnöke, Kóka János a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És hát egy érdekes kezdeményezésnek megyünk most ebben a beszélgetésben. Utána felvetett egy kérdést, illetve igazából egy felhívást tett, hogy legyen ön is egészségügyi miniszter, ön is lehet, igen, már hogyha elkölti azt a költségvetési forrást, amit Kóka János a rendelkezésünkre bocsájt ezügyben. Jó reggelt kívánok még egyszer! Igazából honnan jött a gondolat, hogy ezt ilyen módon kéne társadalmasítani, ezt a felvetést?
2: Sok feladat van a mai egészségügyi kormányzat előtt. Egyrészt pénzt kellene teremteni, mégpedig sokkal több pénzt, mint amiről szó van. Ahhoz, hogy esélyünk legyen egyáltalán felzárkózni, nem ez a sokszor hangoztatott 500 milliárd, hanem legalább 1000 milliárd forint kellene. Tehát ez az egyik feladat, hogy valahonnan kell.
1: De ez nem olyan, hogy akkor erre én azt mondom, hogy 2000. Tehát, hogy semmi sem elég valójában.
2: Semmi sem elég, ebben igaza van, mert sok 1000 milliárd forintos felhalmozott adóság van az egészségügyben, infrastruktúrában, szakemberhiányban, aminek mind utána kellene menni. De hogyha azt a célkitűzést nézzük, hogy mondjuk 4 éven belül zárkózzunk föl az Európai Unió átlagához, ami a GDP arányos költést illeti, akkor nagyjából ez az 1000 milliárd forint kellene. De nincs ez az 1000 milliárd sem, hiszen valahonnan máshonnan kellene elvenni, és hogyha máshonnan elveszük, az ott fog hiányozni. Én voltam annak idején kormánytag, és pontosan tudom, hogy mennyire rövid az a beszélgetés, ami egy pénzügyminiszter és egy szakminiszter között zajlik, hogyha azt mondom, hogy hát szeretnék még 100 milliárdot el. Tehát az egyik feladat az az, hogy honnan szerzünk pénzt. A másik feladat, hogyha lenne pénz, akkor se ebbe a kórház struktúrába öntsük be, mert ez bármennyit képes lenne elpazarolni, hanem próbáljunk meg nagyon célzottan odaadni, ahol a legnagyobb egészségnyereség keletkezik. És ez a játék, amit közzétettem a kokajanos.hu/szimuláció weboldalon, ezt a kettőt köti össze. Teremtsél pénzt, nézed meg, hogy honnan lehetne elvenni, és erre vannak egészen kreatív ötletek. A hevített dohánytermékek nagyobb megadóztatásától kezdve a vállalati egészségbiztosításon át, a GDP növekedés bizonyos arányának célzott egészségügybe juttatásán keresztül egészen az Európai Uniós forrásokig, meg egy egészségkötvényre is tettem javaslatot. Tehát erre vannak kreatív megoldások. Ezek egy része persze politikai konfliktus keletkeztet, hiszen érdekeket sért. Na most, hogyha ez megvan, ez annak a játéknak az egyik fele az ez. Összeszedi, hogy akkor mennyi pénz sikerült megteremtened, hoztál döntéseket, és akkor annak eredményeképpen ennyi pénz összejött. És a játék másik része meg arról szólt, hogy akkor ezt a pénzt, ez hogy mire költöd el? Szakdolgozói béremelése, kórházhigiénére, oktatásra, képzésre, AI-ra, digitális funkciókra, több mint egy tucat ilyen cél van, és hogyha ezt végigcsinálja az ember, akkor utána a játék, egy szimuláció, az megmondja, hogy mondjuk 10 éves időszakban mekkora az az egészségnyereség, mekkora az az átlag élettartam növekedés, az elkerülhető halálozások csökkenése, amit ezeknek a döntéseknek köszönhetünk. Ad egy Semmelweis indexet, egy pontszámot, és akkor végül is lezárul a játék. Sok százan töltötték ki már az első.
1: Én is kitöltöttem, én nagyon vagány miniszter lennék, nagyon bátor, valószínűleg az első nap buknék meg, mert elköltenék rögtön mindenféle pénzt minden irányba. De közben meg ez a bátorság, ez amikor politikában van az ember, akkor elég gyorsan el szokott illanni, mert mindennek következménye van, és különböző társadalmi csoportok fognak megsértődni. Ez ennek a kockázata, nem?
2: A politikus számára a legnagyobb kockázat a bukás. De ez minden politikai karrierben benne van. És én azt mondom, hogy az egészségügy van annyira fontos, hogy ebbe belebukni is akár érdemes. Tehát célszerű szerintem egy olyan stratégiát vinni, és nem feltétlenül egészségügyi miniszterként a játéknak ezen ebben, hogy legyen egészségügyi miniszter, de hogyha én választhatnék, akkor inkább 150 képviselő lennék egy személyben, hogy végig tudjak csinálni egy olyan kétharmados törvénymódosítási sorozatot, aminek eredményeképpen többek között az egészségügy is rendbe jön. De hogy például legyen egy új egészségügyi törvény. A mostani egészségügyi törvényünk 1997-es. Akkor még nem volt mobiltelefon. Tehát hogy várhatjuk el egy ilyen 30 éves törvénytől, amit persze sokszor módosítottak, és a szemléletével nincs sok baj.
1: Hogy nem ezen múlt alapvetően, azt hiszem.
2: Nem a törvényen múlt, de a törvény az kereteket ad. Sok mindenem múlik. most nagyon nagy mértékben pénzen múlik egyébként, mert nagyon sok a szakmai rátermettség a rendszeren belül, és egyébként a közigazgatásban is. De hogyha nincsen pénz, és pont ezért fókuszál ez a játék a pénzteremtésre, akkor nem nagyon tudjuk megoldani. És a pénzen kívül, meg a rendszeren kívül, meg a reformszándékon kívül még egy dolog kell, itt most az előző riport éppen azért tudjuk megoldani. És a pénzen kívül, meg a rendszeren kívül, meg a reformszándékon

0: szimuláció.
1: Igen. kokajanos.hu. Persze. Ez egy weboldal, persze szimuláció.
0: Itt kell kitölteni. Hát legyen ön is egészségügyi miniszter. Ez játéknak is jó, meg egyébként egy csomó dolgot tanulunk belőle. Azokat a felvetéseket, amiket érdemes lenne elgondolkozni, hogy merre tovább, melyik úton.
1: Örülnék, hogyha diskurzus lenne belőle, tulajdonképpen ez ennek a játéknak a célja.
0: Köszönöm, hogy elmondta. Kóka János volt a vendégünk.

0: műsor ajánló.
1: Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ki volt írva, hogy Magyarország, Ausztria az előbb vagylagosan, de hát ez volt az első válogatott meccs. Nem volt jó vége, mert 5-0-ra kaptunk ide. Ez nagyon-nagyon régen volt. Ami meg most a témánk, ugyanúgy labdarúgás, csak éppen most a napokban. Messi, Messi és Messi. Róla szólt most minden. Hegyi Iván. Jó reggelt, szervusz.
3: Szervusz, jó reggelt a kedves nézőknek.
2: Szóval van, aki azt mondja, hogy minden idők futballistája. Ez nagyon nehéz, mert nem tudjuk, hogy Orta György mit tudott volna ebben a korban, hogyha úgy készítik fel, és olyan futballistává válhat, mint Messi. Ezek az összevetések kicsit mindig értelmetlenek. De hogy ennek a 21. századnak a legnagyobb figurája a labdarúgásban, a tudásával, a karakterével, szerintem az megkérdőjelezhetetlen.
3: Milyen egyet értek? Nem érdemes, sosem nem láttuk Meádzát sem, vagy én nem láttam Puskást sem.
2: Hát ugye.
3: Igen. Sajnos elég öreg vagyok már ahhoz, azt viszont mondhatom, hogy 4 olyan labdarúgó van, aki szerintem, hát persze nekem Albert Flóri is például, meg még sokat, de mondjuk, hogy 4 olyan, aki úgy közveti, majd inkább azt mondom, Pelé, Maradona, a fenomén és Messi. Ez a 4 ember, hogy ki volt a legnagyobb, ez teljesen értelmetlen egyébként. Nyilván Pelé azzal különleges, hogy 3 világbajnoki címet senki nem nyert. De ez a 4 ember, amiben a legnagyobb volt, az azt közvetítette, amiért a futball bolondjai lettünk, a játék örömét, mind a 4. Ez a 4, ez úgy játszott, hogy teljesen mindegy volt, hogy melyik csapatnak szurkolsz, ellene vagy mellette, ez a 4, ez meghódított, mert ebbe voltak még játékosok, akik 3-1-ben voltak, tehát hogy ragyogóan cseleztek, ragyogóan irányítottak, és volt gólérzékük. De ez a 4, ez az én életemben, ez egészen különleges helyet foglal el, és így ez ebbe a 4-be benne van Lionel Messi, és aki azt mondja, hogy ő a világ valahol volt legjobbja, azt megértem, hiszen most már egy egész generációk felnőttek.
2: Hát felépen. És hozzáfoghatót nem látunk ma a pályán.
3: Igen, hát olyannyira nem, és ez a nagyon fontos dolog, hogy én a Cristianót nagyon sokra tartom, ugye az ő pályája a Messivel nagyon összekapcsol, vagy legalábbis a média állandóan összekapcsol.
2: Hát meg korban is, hát 2 év van köztük, hát gyakorlatilag párhuzamosan futott.
3: A Cristianónál nagyobb gólérzékű játékos nem láttam életemben. De azért a játék örömét nem közvetítette.
2: Nem, ő dolgozik. Ő harcol, ő küzd.
3: Igen, tehát, hogy ami óriási tisztelet, és egyébként, hogy mondjak valamit, tehát a Cristianóval kapcsolatban, mondjuk a Hentó ugye 6-szor volt meggyőzte, és a bal szélen, és Sajnálországot a Real Madrid valamikor, itt akkor a Hentónak esélye sincs a Cristiano mellett.
2: Igen.
3: Meg... Pedig hát ki volt a Hentő?
2: Ugye azt szokták mondani, ha már ezt a párhuzamot hoztat, hogy Ronaldo vagy Messi, hogy Ronaldo egy tanult zseni, aki iszonyatos mennyiségű munkát rakott abba, hogy annak is látszódjon. Messi meg úgy született, hogy zseni, és ahhoz rakta hozzá a munkát. Ez valószínűleg nagy különbség, de a munka mindegyikben benne van.
3: Hát először is. Mind a kettőben benne van, másodszor is, hogy a Cristiano is egy zseni. A gólérzéket azt nem lehet tanulni. Aki ennyi gólt rúg, aki mindenhonnan gólt rúgott, aki 40-en túl is gólt rúgott. De valóban abban az értelemben nyilván a Cristiano óriási figyelmet fordított arra, hogy hogy nézzen, de most nem az, hogy kívülről, arra is, de nem ez volt a lényeg, hanem arra, hogy a fizikumára. Hát a Messi ugye a bolha. Ennél kisebb nagyságot még nem láttam, bár Maradona sem volt egy óriás, de tényleg, szóval lenyűgözött, tehát, hogy, és a Messinek volt egy nagyon nagy előnye. Mondjuk Pelével vagy Ronaldo, mármint a fenoménnal szemben, hogy a Messi nem volt sérülékeny. A Pelét nagyon lehetett rúgni időnként, a Ronaldot szétrúgták. A Messi valahogy ezeket kikerülte. Maradonát is nagyon rúgta.
2: Kapott eleget, a Messi is kétségtelenül, de igen, a nagy sérülés.
3: Emlékszel olyanra, ami, hogy a bilbaói mészáros agyorúgta a Maradonát, az, olyanra nem emlékszel Messi pályafutása. Persze, hát nyilván, ki szeret feküdni.
2: Hát igen, vannak olyan gólok, egyébként az internet ebből a szempontból zseniális, mert ha valakinek majd hiányzik, Messi órákig tudja nézni az interneten keresztül. Szóval, hogy vannak olyan gólok, amik lényegében ilyen rajtszélgyőzelmek, tehát elindul a saját térfeléről, körbe megy mindenkin és berúgja, tehát nem tudnak vele mit kezdeni. Na ez a zseni. Ez az, amit nem lehet megtanulni. Amit elveszít Argentína azzal, hogy Messi visszavonul a válogatottságtól, azon zokognak az argentin szurkolók túl azon, hogy Messit elvesztették. Mert hogy lehet, hogy nem a legjobb VB-je volt, például a legutóbbi VB.
3: Hát tudod mit, 39 éves.
2: Jó, oké, de hogy most is úgy voltak vele, hogy amíg van Messi, addig van esély. Ez nyilván túlzás. Minden ilyen esetben mindig túlzás. De, hát nézd, de mit jelent Argentinának ma Messi? Hát azt, amit Maradona, akinek egyháza is volt?
3: Hát körülbelül így búcsúztatták Maradonát is, ahogyan Messit. Persze technikailag, már mint fénytechnikailag nem álltak ott, mondjuk akkor még. De én azt mondom neked, hogy amikor Pelé elbúcsúzott, akkor Brazília 24 évig nem nyert világbajnoki címet. És hát a Pelével hoztam egy kategóriába, akkor ez, tehát van mitől tartani. Sőt, még Messivel is, így az argentinok sokáig nem. Tehát, hogy azt mondtad, hogy az utolsó VB-je talán nem is volt olyan jó. Szerintem az utolsó kettő volt a két legjobb VB-je.
2: Na tessék. Há, jó, de címet is nyert, tehát igen, azért nem lehet nagyon károsztott.
3: A élete legnagyobb sikerét, hiába, hogy a világot talpra állította, és közben a világot talpra állította, a védelmeket fektette le. Ez így függött össze, de azért a 2022-ben óriási teher került le róla. Mert a világ legjobb játékosa,
2: aki nem nyert
3: még világbajnokságot. Hát tehát, hogy ugye ez elképzelhetetlen Diego Maradonával, Ronaldóval, már a fenoménnal vagy a Pelével. És akkor, hát ez akár mit csinált Barcelonában, akár hány embert fektetett le, akár mit csinált a Hetaféval, nem tudom, akik ott voltak, azt nem tudom, lehet, hogy büszkék rá, hogy ott feküdtek utólag.
2: Viszont jó, hogy ezt mondod, úgy is Barcelona játékos maradt, hogy hát nem is tudom, most hirtelenjében, vagy 6 éve nincs a Barcelonában. Nagyjából hát, így. Tehát, hogy ő az örök Barcelona játékos, akkor is, amikor a Paris Saint-Germainben játszott, akkor is, amikor most a Miami-ban játszik, valahogy összeragadt a két dolog.
3: Ő hát olyannyira, hogy itt azért legyünk egy kicsit büszkék. A Barcelona Messiig egyedül Kubala volt. Még Cruyff sem volt akkora.
2: Igen. Ott van Kubala, a Kubala szobor megint a stadion előtt.
3: Ami Kubala volt a Barcelonának, pedig hát ugye Kubala nem volt meggyőztes, ugye 92-ig nem nyert a Barcelona bekeddel, szóval vagy BL-t. Ami Kubala volt, azt nem hitte volna senki, hogy lesz valaki még Kubala a Barcelonának, és Messi megugrotta. Tehát most már meditálni kell, de legalábbis a kettő együtt. És azért azt gondoljuk meg, hogy Johan Cruyff, aki azért mégiscsak volt valaki játékosként is, egy edzőként, például ő volt az első edző, aki meggyőzelemre vezette a Barcelonát. És azután, hogy ugye játékosként, meg nem tudom, 60-tól 74-ig nem volt bajnok a Barcelona, és akkor vele lett, amikor játszott. Tehát, hogy és Johan Cruyffot is egy magyar megelőzte, de Messi az beérte a Kubalát.
2: Hát az mondjuk, hogy jó lesz, Kubala és Messi szobrok. Hát a Camp Nou.
3: A Cruyffot is le. Hát és tehát hány van?
2: Ez tulajdonképpen rendben van. Még egy utolsó, nagyon rövid gondolat, a búcsú. Ronaldo nem tud szépen elbúcsúzni a portugál válogatottól. Egyszerűen nincs benne a karakterében a jelek szerint. Messi viszont úgy tudott dönteni, hogy akkor legyen egy búcsú meccse is, és elköszön az argentin közönségtől. Mennyivel elegánsabb?
3: Szerintem a Cristiano-nak is lesz.
2: Nyilván lesz, persze. Kell, hogy legyen.
3: Én a Cristiano-val vagyok. Van igazad abban, meg mindenkinek, hogy nem kéne berugdalni az ajtókat. De azért, ahogy Messi sem csak Argentina hőse, úgy Cristiano sem csak Portugáliáé, hanem az egyetemes futballé. Én azt gondolom, hogyha be is rúgta az ajtót, ami nem egy elegáns dolog, ezt egyetértek, akkor is a mi fiunk. Mi ezért bolondulunk, nem?
2: Nyilván, és neki is megvan ugyanúgy a rajongótábora, mint Messinek, azért ezt is tegyük hozzá. Írsz egy könyvet a Bajnokok Ligája történetéről. Nyilván ez a két figura, akit itt emlegettünk, de hát leginkább most ugye Messiről beszéltünk, kulcsszereplő kell, hogy legyen benne.
3: Hát ugye az a egészről a története, és persze a kulcsszereplő, mind a kettő. De hát ebben az a jó, ugye a legutóbbi, tehát a Puskás arénában volt a döntő. Azt úgy lehet mondani, hogy Puskástól a Puskás arénáig, és azért az nekem még Lionel Messinél, vagy Cristiano Ronaldo-nál is kedvesebb, pedig ahogy mondtam, ők is a nem magyarok ugyan, de a mi fiai.
2: Na, a könyv még nincs meg, de majd mindjárt meg lesz, Hegyi Iván viszont megvan, örülök, hogy itt voltál.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Messit meg még láthatjuk, hogyha amerikai futballt nézünk. Tartsanak velünk a jövő héten is. Egy másik csapat várja itt önöket. Viszont jövő héten az Egyenes Beszédben találkozhatunk. Szép napot, jó hétvégét!
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: legyen.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája.
2: Úgy is van.

0: azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: blazer like this one.
1: Kataton, zakatol, alattunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat.

Újabb este vár a kis szoba. Az élet brutál kemény iskola. Tuti, hogy végezni fogsz, nem lesz taps meg diploma. Vágom, hogy menekülnél, de tudod, hogy nincs hova. Semmi sem az, amit hittél. Savaz a hátad mögött, aki szembe dicsér. Ebben a buliban most az ördög a DJ. A szürke hétköznapnál beragadt a replay. Hiába mászol bele lexikonba, szomorú tény, az emberi létezik.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Függöny.

korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb Best Of. A Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása. Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
2: A gazdasági magazint hallják, Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és egy kutatás friss adataival kezdjük. 2026 harmadik negyedévében a magyar munkavállalók és vállalkozók dolgozói jóléte vagy jól léte 57 pontot ért a 100 pontos skálán. Mindenről Bajár Ábel számol be nekünk, az Európion kutatási igazgatója, aki vonal végen, úgyhogy szeretettel köszöntöm.
3: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, tehát negyedévente fogjuk megcsinálni ezt a dolgozói, vállalkozói jólétet mérő indexet, ami különböző komponensekből áll. Nyilván ez 56, mondjuk, hogy 57, könnyű így azt mondani, hogy oké, ez mit jelent a 0-tól 100-ig terjedő skálán, de a különböző alindexeket, amiről mindjárt beszélhetünk esetleg, figyelembe véve, illetve ezeknek az átlagát nézve, összességében az jelenthető ki, hogy az olyan szempontokban, ami túlmutat az anyagiakon, tehát szándékosan ez az index nem az anyagi jólétről szól, hanem az általános anyagi szempontokat meghaladó, azokon túlmutató dolgozó jólétről.
2: Ez egy ilyen közérzeti felmérés, ugye?
3: Abszolút, ez egy jó megfogalmazása, igen, közérzeti felmérés. És szándékosan kihagytuk belőle az anyagiakat, mert az anyagiakat tudjuk. Tehát tudjuk azt, hogy EU összehasonlításban, OECD összehasonlításban, fogyasztói bizalomban, problématérképeken keresztül, tehát tudjuk azt, hogy a magyar társadalom rendkívül elégedetlen a bérszínvonallal. Ez nem újdonság. Azt viszont nem annyira tudjuk, hogy a egyéb szempontokban hogy érzi magát, és hogyha ezeket az egyéb szempontokat agregáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ez az 57 pontos, vagy 57 pontos átlag, ez azt jelenti, hogy azért nincs akkora nagy dráma, tehát egy csomó szempontban, amiről mindjárt átérhetünk, alapvetően inkább jól, vagy legalábbis semlegesen vannak a magyar munkavállalók.
2: az, hogy milyen problémát érzékeltetnek egy ilyen kutatásban, vagy mi az, amit a legpozitívabban láttatnak magukról, az mennyire illeszkedik például egy nemzetközi trendbe? Mennyire ugyanazok a gondjaink, mint a tőlünk nyugatabbra vagy keletebbre élőknek?
3: Akkor megint erre válaszként megint a pénzzel kell kezdeni, tehát az egyértelmű különbség, hogy különböző nemzetközi kutatásokban kiderül, hogy nálunk így a megélhetés, a bérszínvonal, az anyagiak sokkal nagyobb problémát jelent. Mindenhol probléma jelent, tehát mindenhol probléma ez, mindenhol ott van a probléma térkép tetején, nálunk ez megkülönböztetett probléma. Ez a kutatás viszont szándékosan még egyszer nem erről szólt, hanem például ilyen dolgokat néztünk benne, hogy a munkahelyükkel, munkahelyük felé mennyire elkötelezettek, mennyire végzik a munkájukat motiváltan, mennyire érzik magukat biztonságban a munkakörükben, mennyire félnek a mesterséges intelligenciától, mennyire érik meg stresszesen a munkavégzést, és ezekből állítottuk össze ezt az átlagot. Erre most így kapásból nem tudok nemzetközi összehasonlítást mondani, mert nyilván akkor egy nemzetközi kutatást kellett volna erre csinálni.
2: Világos. Jó, akkor nézzük azt, hogy mi legnagyobb problémánk.
3: Egyértelműen a stressz. Tehát, hogyha ezeket az alindexeket külön-külön vizsgáljuk, és ugye ezt az 57 pontos átlagot veszük alapul, akkor az úgy jön ki nagyjából, hogy a stressz, úgy hívtuk, hogy stresszmentesség alindex, nem a legügyesebb megfogalmazás, de ez egyetlen olyan terület, ahol nem érjük el a semleges 50-es szint, tehát itt 48-47,7 az átlagpont. Tehát az olyan kérdésekre vonatkozó válaszok, amelyek azt mérik, hogy mennyire érzik magukat stresszesen, mennyire ül rá ez a magánéletükre, tehát egy sor ilyen kérdést feltettünk a stresszre vonatkozóan, sokkal negatívabb válaszok érkeztek, mint például a skála másik oldalán a mesterséges intelligencia jelentette veszélyekre vonatkozóan, amitől messze nem félünk annyira, sokkal inkább lehetőségként tekintünk.
2: Milyen tehát pozitívak vagyunk? Ez például egy kifejezetten pozitív hír.
3: Igen, és egyébként nem árulok el sok újdonságot, ha azt mondom, hogy rendkívül sok AI kutatást végzünk, mert mi másról kutatnak 2026-ban az ember sokat, mint az AI-ról, és konzekvensen az jelenik meg, hogy érzi a magyar társadalom ennek a jelentőségét természetesen, tisztában van az ilyen veszélyekkel, mint a munkahelyek megszűnése, helyettesítés, most már ugye egzisztenciális veszélyekről van szó, de hogyha ők a saját munkakörükre gondolnak, hát konkrétan arra, hogy őket személy szerint mennyire fenyegeti az AI, nem érzik annyira ezt a veszélyt. Vagy azért, mert nincsenek vele tisztában, vagy tényleg úgy gondolják, hogy, vagy reálisan gondolják úgy, hogy azt a fajta munkakört nem fenyegeti annyira, de összefoglalva sokkal inkább lehetőségként, mint veszélyként tekintenek a mesterséges intelligenciára. Ez az alindex 65 pontot kapott, jóval meghaladva az átlagon.
2: Hogyha azt kérdezi az ember, hogy különböző generációk hogy állnak ehhez, akkor én azt gondolnám, hogy a fiatalokban van a legtöbb kérdés, de közben a legtöbb optimizmus is egy fiatal emberben szokott megfogalmazódni. Ezt visszaigazolna egy ilyen kutatás?
3: Nagyon jó a kérdés, és ez volt az egyik legérdekesebb eredményünk, visszatérve a nagy átlagra, tehát a Wellbeing Index átlagjára, ez az 57, amiről beszéltem. Nagyon érdekes, hogy ez korral, ez az index növekszik. Tehát az idősebb generációk azok, akik összességében jobban érzik magukat. Fel lehet tenni egy csomó releváns kérdést, hogy vajon azért van-e ez, mert jobb a munkájuk, nagyobb biztonságban vannak-e, kevésbé érzik például az AI veszélyeket, mert nekik már csak X évük van, az Y, a fiatalok Y éve helyett, vagy a fiatalok kritikusabbak, magasabbak az elvárásai. Nem tudjuk a pontos mechanizmust, nem egy ilyen kutatás a okokozati mechanizmusra nem tud választ adni, de az, hogy van egy ilyen generációs, ha szakadék lehet, hogy túlzás, de tendencia mindenképpen, miszerint az idősebbek jobban érzik magukat, még egyszer, nem csak anyagiakban, vagy nem anyagiakban, azon túlmutató szempontokban, mint a fiatalok, ez egyértelműen kirajzolódott a kutatásból.
2: Hogyha konklúziót kell levonni, már pedig talán érdemes, akkor azt ki lehet mondani, hogy a magyar dolgozók inkább jobban vannak, mint kevésbé? És ha egy kicsit stresszmentesebben élnénk, akkor nagyjából a problémáink jelentős részén túl is lehetnénk?
3: Azt gondolom, hogy igen, hogyha tényleg így nagyon le kéne szűkíteni az egész kutatás konklúzióját, ez valami olyasmi, hogy anyagiakon túl is van élet, az anyagiakkal természetesen nem vagyunk megelégedve okkal, de a munkaerőpiacon azon túl is van élet, és az anyagiakon túlmutató területeken, mint például a motiváció, elkötelezettség, mesterséges intelligencia használata, biztonság, tehát az ilyen soft szempontok szerint messze nincs akkora dráma, mint amúgy a magyar közvélekedésben számos területen ezt meg lehet tapasztalni a számok nyelvén is.
2: Bojár Ebe, az Európai Kutatási Igazgatója. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

0: Több kevesebb Best of a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: A KNH nagyvállalati növekedési indexe a második negyedéves 17-es szintről 10-re csökkent. Hogy ez mit jelent, ezt én nem értem, úgyhogy megkérdezem Németh Dávidot, aki ennek a banknak, a KNH-nak a vezető elemzője, hogy valójában miről beszélünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánom, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Szóval nagyvállalati növekedési index 17-es szintről 10-re csökkent. Ez drámainak hangzik, de az-e?
2: Hát annyira nem az, mert ez még mindig egy relatíve magas érték, pozitív tartományban van, úgyhogy összességében azt mutatja, hogy a nagyvállalatok azok még mindig bizakodóak, viszont az látszódik, hogy volt a második negyed évben egy óriási megugrás a várakozásokban, ami egyébként elsősorban a makrogazdaságot érintő alindexnek köszönhető. Ott úgy gondolták a vállalatok, hogy nagyon pozitív változások indulhatnak be, és ez nagyon felhúzta az indexet. Egyébként a saját helyzetüket érintő alindex is javult a második negyedévben, és ott is van egy pici korrekció, de ott nincs ez az óriási kilengés, mint amit a teljes nagyvállalati indexben látunk.
1: Voltak éppen akkor ez igazán arról szól, hogy mennyire látják pozitívan a nagyvállalati vezetők a saját cégük és a magyar gazdaság kilátásait, és ebben még mindig inkább bizakodók, mint nem.
2: Így van, ez azt próbálja mérni, hogy hogyan értékelik a nagyvállalatok a piaci környezetet, egyrészt a makrogazdasági környezetet, ugye milyen folyamatok zajlanak Magyarországon, illetve hogy a saját működési környezetüket hogy látják, tehát például mit gondolnak majd a bevételeik alakulásáról, a profitjukról, mik azok, amik veszélyt jelentenek számukra, mik azok a területek, amik leginkább befolyásolják az életüket, és így összességében úgy látják, hogy azért inkább pozitív a kép. Persze, mindig vannak kihívások, amiknek meg kell felelni.
1: Hát az egyik kihívás például a termelékenység növekedése, mert amíg az nem javul, addig nagyon nehéz lesz utolérni valamiféle Európai Uniós átlagot, az alatt vagyunk jóval. Erről ők hogy vélekednek, illetve hogy vélekednek a saját működésükről, mert ugye erre azt szokták mondani, hogy nem a beosztottak, hanem a főnök az, aki felelni tud.
2: Hát alapvetően azért a vállalatok a saját jövőjüket illetően inkább pozitívak, hiszen különben valószínűleg nem csinálnák azt a feladatot, amire elindították a projektjeiket. De a másik oldal azt is látjuk, hogy nem nagyon terveznek most rövid távon még beruházásokat vagy hitelfelvételt, ami azért elég összecseng azzal, hogy a beruházások az elmúlt időszakban nagyon visszaestek, és még mindig nagyon bizonytalan a környezet. Ugye egyrészt azért itt sok nemzetközi konfliktus is van, ami például az energiaárakat befolyásolja. Ugye itt Magyarországon is, hát ők is várják, hogy milyen adórendszer alakul ki ebben, milyen változtatások jönnek, hogyan alakulnak majd az Európai Uniós források, milyen lesz a hitelkamat szint a következő időszakban. Úgyhogy van egy ilyen kivárás még mindig, és a többsége a vállalatoknak azért nem nagyon számít arra, hogy most itt óriási hitelkereslet növekmény lesz, legalábbis saját magukból kiindulva. Úgyhogy ezt a visszavezetjük azért a termelékenységre, akkor ott is egyelőre visszafogottabb javulásra lehet számítani, bár hogyha a célokat nézzük, akkor egyértelműen látszik, hogy például a digitalizációra való költés az abszolút ott van a top listában, amivel például azért a termelékenységet is lehet növelni.
1: És hát akkor itt van egy alapvetés, amivel szerintem a munkavállalók abszolút nem értenek egyet. Túl gyorsan nőttek a fizetések. Munkavállalói szemmel nézve olyan nincsen, amit most itt állítottam. Túl gyorsan sosem nő a fizetés, de a munkaadók oldaláról viszont ez gondot okozhat, főleg, ha itt tartunk a termelékenység növekedésének hiánya miatt.
2: Ez így van, ugye persze első hangzása a munkavállalónak nagyon jól hangzik, hogy mindig jó gyorsan nő a bér, de azon a ponton, amikor például a vállalat emiatt elveszíti a versenyképességét, utána elveszíti mondjuk a megrendeléseit, akár a termékek legyártására, vagy akár szolgáltatások nyújtására, és emiatt mondjuk el kell bocsájtani embereket, vagy akár csődbe megy, hát akkor már a munkavállalót is érdekelné, hogy talán nem kellett volna ilyen gyorsan emelni a béreket. És ugye itt, amit látunk a 2020-25-ös időszakban, az az, hogy a munkabérek dinamikája, az nagyjából itt ugye a reálkereseteket, ha tekintjük, akkor nagyjából majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt, mint Magyarország termelékenysége is itt. Ugye ennek nem feltétlen az az üzenete, hogy akkor alacsonyabb munkabér emelés kell, hanem jobb lenne nyilván a termelékenységet jobban pörgetni, de hogyha ez nem jön össze, akkor viszont valahol a munkabérrel alkalmazkodni kell hozzá. És azt látjuk, hogy a régión belül az elmúlt éveket tekintve Magyarország az nagyon kilóg a sorból, ugye negatív irányba, akár a lengyeleknél, akár a szlovákoknál, ha nézzük, akkor ott ez a két mutató nagyjából ugye a termelékenység javulás és a reálbér emelkedés az nagyjából kéz a kézben járt. A cseheknél ráadásul gyorsabban nőtt a termelékenység, mint a bérdinamika, és Magyarországon van, látjuk ezt a helyzetet, hogy nagyon megszaladta a bér. És ugye ebben benne van az, hogy akár a minimálbéremelés hogyan alakult abban az időszakban, amikor egyébként stagnált a magyar gazdaság, és ugye nem volt érdemi termelékenységbővülés.
1: Az most egy más kérdés, hogy ezzel a bérnövekedéssel együtt is mennyire le vagyunk szakadva az európai bázis számoktól, de hát ez pedig egy hosszú távú probléma, és egy hosszú távon orvosolható kérdés. Az, hogy most volt egy kormányváltás, és véletlenül egy másfajta gazdaságpolitika következik, az mennyire képez le most a véleményformáló nagyvállalati vezető gondolkodásában. Ez a 10%, ez erről szól?
2: Ez nem 10%, ez egy pontérték, de...
1: Nem, 10 pont, igen. Igen, ez erről szól?
2: Igen, ez alapvetően azért arról szól, hogy várják azt, hogy pozitív változások következnek be. Ez akár a gazdálkodási környezettől kezdve az árfolyam politikán át, tehát nagyon sokszor például a vállalatok számára az is problémát jelent, hogy nagyon nagy az ingadozása a forintnak, és hogyha egy stabilabb árfolyam van, az azért kedvező neki. Ugye akár a kamatfeláraknak az alakulása, ugye az is fontos, hogy mondjuk az országos árdinamika fölött mennyivel van a kamatszint, tehát mi az a reál kamat, amit meg kell fizetni egy-egy beruházás után. Úgyhogy minden ilyen változás, vagy lehetséges változás, ugye ez azért pozitívan befolyásolta a vállalatoknak a jövőbeli kilátását, vagy megítélését a magyar gazdaság alakulásával kapcsolatban.
1: Németh Dávid, köszönöm szépen. A KNTH Bank vezető elemzőit hallották, a több-kevesebb hallgatóit a Spirit FM-en.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A Spirit FM-en. Műsorajánló.

0: intézkedések. Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: És az előbb adatokat ismertettem, most is jönnek adatok, csak másfélék. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ugyanis 2026 második negyedévében tovább nőtt a pénzügyi visszaélések száma. Ezügyben keresjük Luspay Miklóst, az MNB pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságának vezetőjét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hogyha azt mondják, hogy új módszer van, akkor azt ismertessük is rögtön a hallgatókkal, hogy az mi lenne?
2: Egy új módszer olyan szempontból igaz, hogy most elsősorban vállalatok vannak célkeresztben. A módszerek alapvetően nem változtak, továbbra is a pszichológiai manipuláció a legnépszerűbb a visszaélők körébe, amikor az ügyfeleket megtévesztik és egy olyan helyzetet generálnak, amikor az ember azt gondolja, hogy ténylegesen vesz egy autót, vagy valami online piac téren valami árut, kifizeti és nem érkezik meg, ez ugyanúgy a csalásnak a része, vagy pedig felhívják az ügyfelet, hogy egy csalás, gyanús tranzakció van a számláján, emiatt meg kell neki adni mindenféle adatokat, ahhoz kapcsolódóan, hogy blokkolják ezt a tranzakciót, és ezzel gyakorlatilag az ügyfél kezdeményezi a tranzakciót. A harmadik ilyen, amikor pedig valamilyen oldalon keresztül megadjuk az adatainkat, és onnantól kezdve a csalók át tudják venni a hatalmat a számla fölött, és lebonyolítják a tranzakciót, amivel nekünk kárt okoznak.
1: Ez ugye sokféle módon történik, itt az unokázó csalásokat hallgattuk, a pszichológiai hadviselés legelterjedtebb részeként nagyon sokáig, ez van még?
2: Van, de ugye sajnos a visszaélők eléggé kreatívak, mindenféle új módszert találnak ki. Ugye voltak korábban mindenféle ilyen közüzemi számlákkal kapcsolatos visszaélések, amikor megszólalásig hasonló számlákat küldtek, és a gyanútlan ügyfelek ezeket nem nézték meg kellően alapossággal, és emiatt befizették. Van az, amikor valakinek egy eddig nem ismert rokona elhalálozott, és azért, hogy ő át tudja venni az örökséget, ezért kell előre utalnia. Tehát nagyon nagy a szortiment, alapvetően az közösebbe, hogy mindig az ügyfélnek valamilyen kecsegtető, mágikus ajánlattal jönnek, vagy pedig valami kártól akarják megúvni. Az ember egy olyan tudatállapotba kerül, hogy nekem azonnal gondolkodás nélkül mindent meg kell adni. Alapvetően az emberek akarnak bízni, hogy aki őket felhívja, az pozitív, jó dolgokat akar velük tenni, és emiatt dőlnek be, és ezért lesznek áldozatai a visszaéléseknek.
1: Mondják, hogy az NFC-s csalás az igen elterjedt kezd lenni, de ennek a lényegét szerintem nagyon sokan nem értjük. Hogyan zajlik ez?
2: Ugye nem csak az NFC-s csalás, hanem elsősorban ugye számosságban valóban az NFC-s, tehát a kártyához kapcsoló visszaélések darabszámban ténylegesen magasabbak, de ott az érték az lényegesen alacsonyabb. Van az ugye az másik visszaélés típus, amikor az átutaláson keresztül károsítják meg az ügyfeleket, ott van az, amikor így megtévesztik az ügyfeleket gyakorlatilag, illetve az, amikor valaki egy ilyen tárca szolgáltatóhoz regisztrálja valakinek a kártyáját, anélkül, hogy ő szerette volna ezeket megtenni. De a jó hír ezekben az esetekben, hogy ezekről mi mindig kapunk a bankútól valami értesítést, és nagyon sok esetben az ügyfelek nem kellő gondossággal olvassák el ezeket az üzeneteket, és a fokozott stressz helyzetbe kiadják ezeket az adatokat, és így gyakorlatilag közrehatnak abba, hogy megkárosodjanak.
1: Önök is el szokták mindig mondani, és hát minden érdekvédő szervezet, hogy ha valaki felszólít minket arra, hogy valamit anélkül, hogy visszahívnánk, hogy ellenőriznénk, tegyünk meg, vagy ha arra szólítanak fel, hogy telepítsünk egy alkalmazást, mert az nekünk ahhoz kell, hogy nem tudom, túléljük a következő 24 órát, akkor soha, de soha ne hallgassunk erre. Tehát ne alkalmazásokat telepítsünk, ne utalgassunk, mindig járjunk utána, hogy miről van itt szó igazán.
2: Így van, jobban én se tudnám mondani. Én azt szoktam mondani, hogyha valakit felhív esetleg a bank nevébe valaki, abban az esetben köszönj meg a hívást, tegye le, és keresse ki a banknak a hivatalos elérhetőségét, és kérdezze meg, hogy mi történt, van esetleg visszaélés. Gondoljuk át, hogy valóban biztosan mi nyertük-e meg az ötös lottót, biztosan mi nyertük-e meg az autót, nem biztosan valóságos tranzakcióról van ez szó, vagy pedig esetleg éppen egy csalásba próbálnak minket befűzni.
1: Ön nyert, de hát könyörgöm, nem is játszottam, nem baj akkor is. Tehát itt azért lehet gyanakodni, és hát hány ilyen önnyert mondat van az interneten is, ha máshol
2: igen.
1: Nem.
2: Az emberek szeretnek hinni a csodába, hogy éppen most velük történik valami jó dolog. Ugye vannak ezek online piacterek, amikor előre kérik, hogy adják meg mondjuk a

0: a postázási költséget, vagy mondjuk a befektetési csalások, amikor először kisebb összegekkel beszédítik az embereket, elutalgatják, akkor azok vissza is érkeznek, és a nagy összeg az végül is lenyelésre kerül a csalók által.
1: Hát jó, akkor a figyelem változatlanul az és az óvatosság az, ami iránymutató, nincs itt más, csak fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy mindig lönnek a csalók, és mindig többen lesznek, mert egyre nagyobb a kitettségünk a különböző kütyük, eszközök és mindenféle fizetési lehetőségek közepette.
0: Ez így van, alapvetően ez így van, de valójában a csalók azok ugye a fizikai térből átmentek digitális térbe. Hogyha megnézzük, hogy a 2000-es évek elején hány autólopás volt, és hány autólopás volt mostanában, jól lehet látni, hogy szignifikánsan visszaestek. Ezek a rossz fiúk átköltöztek a digitális térbe, ugye a védelmi berendezések az autókba, akár a fizikai bankfiókokba lényegesen megemelkedtek, és most ennek a tere van jelenleg az online digitális banki szolgáltatásokban is. És azért, hogy jó dolgokat is mondjunk, azért az előző évhez képest, meg a két évet ezelőtti számokhoz képest jelentős visszaesést tapasztaltunk, ami egyrészt az ügyféledukációnak köszönhető, másrésztről pedig a bankok tényleg nagyon sokat tettek azért, hogy az ügyfelek biztonságosabban tudjanak bankolni, és a banki rendszerek már fel tudják ismerni a csalásgyanús tranzakciókat, és adott esetben blokkolni is tudják.
1: És akkor még egy nagyon fontos dolog, ha bármi gyanús, akkor azonnal jelentkezzünk a saját bankunknál, nem kell szégyenkezni, más is járt így már van. Így, és mondjuk el, hogy bajban vagyunk, nézzenek utána, mi történik.
0: Pontosan, mindig azt szoktuk tanácsolni, hogy gondoljuk át, hogy ténylegesen egy olyan élethelyzetben vagyunk, ami valóságos, realista, és ennek megfelelően hozzuk meg azt a döntést, álljunk meg egy pillanatra, gondoljuk át, és csak utána lépjünk. Az a legjobb, hogyha fölhívjuk a hitelintézetünket, és ő biztos vagyok benne, hogy megfelelő támogatást fog tudni nekünk adni.
1: Luspay úr, köszönöm szépen, a Magyar Nemzeti Bankban kapcsoltuk a pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságának vezetőjét, Luspay Miklóst. Minden jót önnek, köszönöm.
0: Viszontlátásra.

Hajd hajam! Kilépek, férfi!

0: Több-kevesebb Best of a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása. Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Hát amit Szakár Erzsi szerkesztő kolléganőm ide az elejére szerkesztett, az ennek a hétnek az egyik top témája az olimpia megrendezése, vagy meg nem rendezésének kérdése. 2036-ra aspirálna Budapest, és hát a jelek szerint, bár sokkal kevésbé megosztó ez talán, mint volt mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, de most is vannak érvek és ellenérvek. Elsősorban persze, mint mindig most is a pénz merül fel, és éppen ezért Dénes Ferenc sportközgazdászhoz fordulunk, hogy mibe kerül ez nekünk, megérheti ez nekünk, van-e értelme ennek számunkra, vagy sem. Örülök, hogy itt vagy, szervusz Feri.
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Nehéz erre válaszolni, általában is persze nagyon nehéz, hiszen egy 8 éves távlatról beszélünk, jelen esetben majdnem 10 éves távlatról beszélünk. Azért is nehéz, mert ugye azt gondoljuk, hogy bizonyos létesítmények megvannak, bizonyos létesítmények hiányoznak, de igazából nem tudjuk meg még azt sem, hogy milyen létesítmények vannak, hiszen azok, amit felépítettünk, azok már elkészültek, és egy 20 éves távlatban azért egy olyan technológiai forradalomban, amiben élünk, már kétséges, hogy ezek a létesítmények jók lesznek, vagy nem. Amikor majd a magyar pályázat terve, ha lesz ilyen egyáltalán elkészült, akkor lehet érdemben arról beszélni, hogy ez mennyibe is kerül.
1: Bár azzal szoktak érvelni, hogy ami van, az már legalább megvan, tehát azt toldozni, foldozni, felújítani, javítani nyilván könnyebb, mint a semmiből felépíteni, és ebben lehet igazság, bár hát ott van a Duna Aréna története, ami ma fele akkora és fele annyit ér, mint amikor Hajdanában átadták.
2: Vagy említhetjük a Nemzeti Atlétikai Központot, én azt szoktam mondani, hogy Magyarország edzőcentrumok tekintetében készen áll egy olimpiára, hiszen minden létesítményünk, amik van, kiváló edzők központ, és azért az is kellene az olimpiára, azért ne felejtsük el, hogy versenyhelyszín mint melyik létesítményünk alkalmas, ezt most nehéz megmondani.
1: Azt mondják, hogy 5,5 milliárd euró lenne nagyjából a szervezés költségvetése, ezt többen igen erősen alul tervezetnek gondolják, még úgy is, hogy nyilván tudjuk azt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is beszáll a költségekbe, és be akarunk vonni más helyszíneket Ausztriában, Szlovákiában.
2: Ennek megvan a veszélye. Egyrészt persze a költségeket csökkenti, ez fontos, de hát másrészt viszont elvisz turistákat, és hát ezen a legnagyobb bevétel mégiscsak a turizmushoz kapcsolódik. Szóval a legrosszabb imenete az lehet egy ilyen eseménynek, hogy bevállaljuk a költségek zömét, majd a turisták megszállnak Bécsben is, Pozsonyban is, onnan utaznak át Magyarországra a versenyhelyszínekre is vissza, és ott költik el azokat az addicionális pénzeket, amik egyébként hát egy ilyen olimpiának komoly bevételt jelentene. De hát még egyszer akarom hangsúlyozni, hogy nem tartunk itt.
1: Hát egyrészt nem tartunk itt, másrészt, hogyha majd egyszer itt akarunk tartani, akkor is érdemes róla előre beszélni, és nem akkor kapkodva. Itt felmerül az állandóan előkerülő kérdés, és a nemzetközi olimpiai mozgalomban is van egy ilyen törekvés, hogy valahogyan erősítsük meg az ország elkötelezettségét egy budapesti olimpia mellett, erre nyilván a népszavazás a legegyszerűbb megoldás. És hát pedzegetik is, hogy lehetne egy ilyen. Kellene egy ilyen?
2: Én mindenképpen ilyen párti vagyok, tehát már mint egy olyan népszavazási párti vagyok, bár akik azt mondják, hogy ez nem feltétele egy eredményes olimpiai pályázatnak, nem feltétele a pályázat kiírásnak, az igazuk van, de hát azért egy erős érv tud lenni. És ebben a helyzetben most, amiben vagyunk, úgy tűnik, hogy egy kegyelmi állapotban vagyunk, hiszen azok a politikai erők, akik korábban a legerősebben érveltek az olimpia mellett, azok most ellenzékben vannak, de hát nem hiszem, hogy elengedik ezt az olimpiai témát. Azok az erők, akik viszont ellenzékben támadták az olimpiát, azok kormányra kerülve úgy tűnik, hogy most hirtelenében olimpia pártiak lettek, tehát akár 70%-os támogatottsága is lehet egy jó kampánnyal a budapesti olimpiai pályázatnak, ami azért meglehetősen masszív.
1: Nyilván rengeteg pénzre van szükség a beruházásokhoz. Azt mondja a tervező, hogy hát ezt nagyjából piaci forrásokból meg lehet teremteni. Nem kell mindennek az állam zsebébe nyúlkálni, mindenhez az állam zsebébe nyúlkálni. Mennyire lehet az reális, hogy az olimpiához tartozó beruházások nem saját forrásból készülnének?
2: Én ebben nagyon szkeptikus vagyok, hát én is hallottam ezt a 10%-os állami részvételi arányt, én ebben nagyon-nagyon szkeptikus vagyok. Persze a szervezési költségek azok megtéríthetőek, tehát ha csak mindent leveszünk, és azt mondjuk a szervezési költségek és az olimpiához kapcsolódó közvetlen bevételek, azok jogszoktól lenni, hát vicces a dolog, de egyébként a Szocsi olimpiáról is azt mondják, hogy nyereséges volt, miközben elköltöttek 50 milliárd dollárt egy téli olimpiára saját számaik szerint, és mégis volt képük kiállni a szervezőknek, és azt mondták, hogy egyébként egy nyereséges olimpiát rendeztek, de ezt félretolva is. Hát ugye azért itt a masszív összegek mégis csak a kiegészítő beruházásokhoz kapcsolódnak. Ebben is van egy kegyelmi állapot, hiszen a korábbi kormányzat Budapest befeszülés úgy tűnik, hogy egy átalakuló kapcsolat, és a kormányzat hajlandó tárgyalni arról, hogy Budapesten komoly fejlesztések menjenek végbe, már pedig egy olimpia rendezés, ez lehet egy ilyen szervezőerő, de hát az állam áll mögötte. Tehát, a másik nagy kérdés ugye a szállodák költsége. Most hát ha tényleg Budapestnek szállodai kapacitásra van szüksége, akkor szerintem arra a magántőke már rég rámozdult, és rámozdult volna, ha profitálvilisan ez megvalósítható. Azért azt lássuk be, hogy az olimpia az egy csúcs logisztikai kapacitás igényel van. Kérdés az, hogy a magántőke, ha bevállal egy akkora kockázatot, hogy egy csúcs időszakra kiépíti valamekkora kapacitást, és akkor utána azt mondja, hogy visszabontom, vagy nem tudom, mi történik vele. Én ebben nem hiszek.
1: Hát igen, a folytatás az minden ilyen esetben kérdéses, a görögök mutatták meg, de egyébként a pekingi olimpia is, hogy mivé válhatnak felépített stadionok és infrastruktúra, hogyha utána nem gondoskodnak róluk. Ha összesítve azt kérdezném tőled, hogy szerinted mondjuk közgazdaságilag inkább igen, vagy inkább nem, arra mit mondanál?
2: Arra nem tudnék válaszolni, de én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban Magyarországnak van egy ilyen gyógyulási szüksége. Tehát olyan mértékben szakadtunk szét magyarok társadalminak, amiben valamilyen fajta terápiára szükségünk van. Az olimpia lehet egy ilyen terápia, és bármilyen furcsa, és most engem sportközgazdást kérdezel, mégis ezeket a társadalmi hatásokat emelném ki. Azért, ha az egyetemen tartom az órámat, mivel szóba jön az olimpia, szemmel láthatólag egy sokkal motiváltabb, jövőre tekintő fiatalok néznek velem szemben, mint korábban. Másrészt ténylegesen azt tud mondani, hogyha azt tudjuk, hogy van egy közös célunk, és amíg össze tudunk zárni, az egyébként a más társadalmi, más gazdasági problémáink megoldásában is segíthet. Nagy kérdés persze az, hogy a vidék Budapest problémáját hogyan tudod jól és hogy hitelesen kommunikálva azt mondani, hogy a vidék sem marad ki a budapesti olimpiából, illetve azok a fejlesztések, amikről szükségszerűen el kell halasztani egy olimpia fejlesztés kapcsán. Beleértve például a különféle társadalmi csoportoknak a fizetésének a rendezése, az mennyiben kompenzálható egy 7-8 éves távlatban. De ezek mondom megint részletkérdések, és furcsa módon megerősítem, nem elsősorban közgazdasági kérdés szerintem ennek az országnak. Igen. Most egy mondani, hanem társadalom.
1: Mint hogy én meg azért örülnék például annak, hogy Szlovákiát és Ausztriát bevonjuk, mert egy kicsikét ennek a különálló sziget vagyunk érzésnek a feloldását várnám tőle, vagy például a szlovák-magyar kapcsolatok átütő javulását, mert miért is ne bízhatnánk ebben?
2: Bízunk benne, de még egyszer mondom, én ebben viszont gazdaságilag látok kockázatot, amit el is mondtam az előbb. Bécs nagyon vonzó tud lenni, remélhetőleg 8 év múlva, 10 év múlva Budapest is nagyon vonzó tud lenni, és Pozsony is egyre jobban jön fel, és hát mondom, tehát hogyha máshol költik a turisták a pénzeiket, akkor nem olyan jó buli ez.
1: Még egy szempontot hadd hozzunk ide, hiszen te a sporttal magával is foglalkozol. az olimpiának az egyik fontos hozadéka minden nemzet számára, amelyiknek megadatott, hogy olimpiát rendezzen, hogy felhozza magát a sportéletet. Sokkal több figyelem vetül olyan sportágakra, amelyek periférián voltak, és sokkal több pénz jut olyan sportágaknak, amelyeknek korábban nem. Ez mondjuk elég vonzó lehet a teljes magyar sportvilág számára.
2: Igen, de talán nem erről a titkot, meg nem mindig pistáskodások köztünk van vita, hiszen szoktunk még beszélgetni erről. Én ebből azt a veszélyt látom, hogy azt a típusú paternalista sportot, amit az elmúlt 20, de mondhatok 40 évet, és vagy bármekkora időszakot az elmúlt évtizedekből tovább erősíteni. Egy olimpia rendezés azt a típusú ösztönzést, hogy akkor tényleg egy kicsit piaci alapon, szolgáltató alapon, a közönséget kiszolgáló alapon működjön Magyarországon, az biztos, hogy félrevágja, mert akkor az olimpia mindent felülír. Elképzelhetetlen, hogy komolyabb olimpiai, mármint közpénzeket ne áramoltassanak a magyar sportba, pont azért, amit elmondtál. És akkor azt lehet mondani, a következő 10 évre a magyar sportnak a reformja az félre van téve. Köszönjük szépen.
1: Egyébként köztünk ebben igazából nincsen vita, tehát én magam is azt gondolom, hogy sok-sok olyan dolog van, amit piaci alapon kellene a magyar sportban csinálni, és nem azt, amit idáig nem, hanem például a látványsportok jelentős részét valahogyan piaci alapokra kéne helyezni, vagy sokkal inkább piaci alapra, mint most. Na jó, hát értjük a szempontokat, a pozitív és negatív hozadékot, hogy aztán majd ez merre felé fordul, és egyáltalán lesz-e ebből végül 2036-os budapesti olimpia, vagy hozzátartozó pályázat, mert előbb-utóbb azért valami hivatalos anyagot is le kell raknunk, az meg a következő idő kérdése, vissza fogunk térni rá veled is reményeim szerint. Köszönöm szépen, Feri.
2: Köszönöm.
1: Dénes Ferenc sportközgazdást hallották itt a Spirit FM-en.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Visszatér a napos, száraz idő. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárcavezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Minden mentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak szerdán estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Mától lezárják várhatóan holnap estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le mától a 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott a gázvezetéket javítják. Átépítés miatt számítsanak szakaszos útszűkületre az Üllői úton befelé a Cegdédi úttól, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé pedig lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és holnap délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Etele, BKK Info.
3: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más. Minden szerdán

0: Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Jó reggelt kívánunk, köszöntjük az ATV nézőit és a Spirit Jó FM reggelt. Hallgatóit október 12-én hétfőn. Köszöntjük még a névnaposokat is, köztük vannak a Miksák, Szeráfok, Edvinek, úgyhogy igazán különleges névnaposok vannak ma. És természetesen a szülinaposok sem maradhatnak el, őket is köszöntjük.
2: Mindig különleges névnaposok vannak, és gratulálunk innen Nemsödi Gábornak, egykori kollégánknak, az ATV Start egykori műsorvezetőjének, hiszen tegnap
1: Pásztó polgármesterévé választották az időközi választáson.
2: Gábor.
1: Ez egy jó kis átkötés is, a köszöntések, gratulációk és a közéleti aktualitások megvitatására.
2: Igen, és miközben ugye rendszeresen mindennel összefüggelve alapján gondolkozunk és beszélgetünk itt a vendégekkel, azért azt megkérjük a kedves nézőket, hogy arra ne gondoljanak, hogy az ATV Start műsorvezetői székéből egyenesen mindenki polgármester lesz. Ha csak Lucia nem akar majd elindulni polgármesterként, én biztos, hogy nem.
1: Egyelőre nincs ilyen terven, de hát
2: na,
1: kifürkészhetetlenek is.
2: Kik jönnek? Jön hozzánk Lánci Rihárd, a legendás koránkelő, aki mindig könyörög, hogy minél korábban jöhessen, persze ez nem igaz, mert már megbeszéltük, hogy borzasztó ilyen korán felkelni. Mindenesetre ő itt lesz, és a hétvége botrányait, eseményeit, ügyeit fogjuk végigbeszélni. Például, hát egy ilyen műsorban van-e olyan, amikor nincs szó Orbán Viktorról, ő is megszólalt aranykonvoj ügyben. Aztán
1: tegnap Fidesz. Este például, bocsánat, hogy szabadba vágok, csak hogy igen, tegnap este sem, tehát eseménytelenül ugye a péntek, és hát különösen a péntek volt igazán eseménydús, de még tegnap este Magyar Péter kirakott egy posztot, Fürth Pál volt főügyésszel kapcsolatban, azt állította, hogy ő volt az, aki 2024-ben a rongálásból lopással minősítette az ötkertben történt telefon Dunába dobós incidenst. Ezzel valószínűleg azt akarhatta elérni a volt főügyész Magyar Péter szerint, hogy az Európai Parlament kiadja a mentelmi jogát, és Magyar Péter állítása szerint így akarták megakadályozni, hogy elindulhasson az országgyűlési választás.
2: Ezt is átbeszéljük, igen. Aztán
1: érkezik hozzánk Latman Tamás, ugyanis Magyar Péter és Mindis László az állami számvevőszék elnöke között is, hát folyamatos a konfliktus, egyre éleződik, ugye Magyar Péter őt már hát hónapok óta bírálja, már júliusban is a számvevőszék átvizsgálását ígérte be. Többször megjegyzéseket tett az ASZ elnökre, például, hogy a Fidesz tiltott kampányfinanszírozásához asszisztált. Mindis László emiatt a köztársasági elnökhöz is fordult, de hát úgy tűnik, hogy nem sok sikerrel. Magyar Péter ugyanis pénteken lemondásra szólította fel, hogy erre milyen jogi eszközök vannak, arról Latman Tamás nemzetközi jogásszal beszélgetünk majd.
2: Aztán magyar-ukrán viszony a téma. Érkezik hozzám Németh András, a HVG szakírója, mivel részletesen átbeszéljük, hogy mi várható Magyarország és Ukrajna viszonyában a jövőben. Ugye ez nem volt mindig barátságos, most úgy tűnik, mintha az enyhülés jelei mutatkoznának. Ezt beszéljük át, majd közvetlenül utána Tóth Leventével adóügyekről fogunk beszélgetni.
1: És végül Köves Ferenccel is beszélgetek, majd a szociális ágazatban dolgozók béremelési és egyéb követeléseiről, úgyhogy tartsanak velünk.

0: Kánci Richárd a vendégünk. Jó reggelt kívánok, sziasztok. A magyar hangújságírója. Ha mondtam, hogy korán kellő vagy. Ha korán keltél, akkor...
1: Hát mi vagy itt pedig, vagyok, nem volt más választás,
0: már pedig, korán kellett. Már pedig korán keltél, akkor olvashattad azt, hogy eszkalálódik a hétvégén vasárnap kirobbant újabb szócsata, amelynek minő meglepetés egyik résztvevője Magyar Péter miniszterelnök,

0: másik résztvevő pedig Füst Pál volt nyomozó főügyész, aki ugye azzal került az érdeklődés középpontjába pár héttel ezelőtt, pont itt az ATV-n borított, hogy bizony az ügyészségnél politikai nyomásra tartanak bizonyos ügyeket vissza, és történnek rejtélyes dolgok, nem véletlenül. Tehát alapjában véve egy rendszer, a Fidesz rendszer ellenségeként magát apostrofáló szakember képe rajzolódott ki. Majd tegnap jött Magyar Péter, és azt mondta, hogy Ácsi, valójában tudjuk is meg, és mondja el Fürth Pál maga, hogy ki is ő valójában, hiszen, és innentől kezdve egy, ha jól tudom, 5 pontos, ilyen érdekes, 5 kert, 5 pont, 5 pontos listában összefoglalta, hogy bizony a szakember, súlyos vádak ezek, segített eltussolni dolgokat.
1: Még érdekes,
0: aranykonvoj ügyben Rogán Antal is itt volt, a telefontörténet, amit említettél, hogy Magyar Péter politikai karrierjét akarta tulajdonképpen megakadályozni. Szóval nagyon kemény dolgok ezek.
1: És ő volt az, aki ugye Orbán Viktorra is azt mondta, vagy egy levélben azt közölte, hogy hát ő adhatott utasítást arra, hogy az aranykonvoj ügyben eljárjanak a hatóságok, és most pedig ugye Magyar Péterrel is szembe került, szóval ez valóban...
0: Ezt korábban mondta.
1: Igen. Korábban, igen, igen, csak hogy...
2: Ez egy érdekes dolog egyébként politikailag, mert a nyomozó főügyésznek a személye eddig arról vált híressé, ha fogalmazhatok így, hogy ő egyértelműen a saját szervezetét is támadja politikai befolyásoltsággal, tehát az ügyészségre kerekperez kijelentett, hogy rengetegszer volt politikailag utasítva az ügyészség, belenyúltak politikai ügyekbe. Ezen kívül még egy pikantériája van egy ügynek, Fürth Pálnak, vagy Fürth Pálnak, én most meg nem mondom, hogy jól ejtem a nevét, remélem igen. Az ügyvédje az a Horváth Lóránt, aki egyébként az aranykonvoj ügyben egyértelmű, erős megfogalmazásokat tesz Orbán Viktorra szemben. Tehát például a legutóbb azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktor a legutóbbi nyilatkozatával megüzente az ügyészségnek, hogy nem merjenek hozzányúlni aranykonvoj ügyben. És ez a Horváth Lóránt védi egyébként a nyomozó főügyészt egyéb ügyekben, és azt mondta, hogy állnak is rendelkezésre bármilyen üggyel kapcsolatban. Ami nehézé teszi az ügyet, ugye, hogy Magyar Péter miniszterelnökként már eleve egy olyan fajta konfliktus helyzetbe került, amikor ugye a miniszterekkel együtt egy napon kérték ki az ő mentelmi jogát ugye a parlamentbe, akkor ugye az ügyészséggel már volt egy ilyen kommentcsatája, ez a hajnali kommentcsata, amikor így Brian életéből volt, a híres filmből volt idézett, mindenfajta dolog volt, ami az ügyészeket megbélyegezte. A másik történet pedig az, hogy eddig Fürth Pál személye az tényleg úgy mutatkozott, hogy az ember, aki mer beszélni. Tehát hogy emlékszünk a Szabó Bencére, ugye az rendőr, aki elmesélte, hogy hogyan működött ugye ez a Gundalf féle ügy, hogy hogyan próbáltak a titkosszolgálatok befolyást alkalmazni a politika, tehát a Fidesz utasítására, vagy a Fidesz hatalmának védelme érdekében. És most ez az ember egyértelműen Magyar Péter egyik, úgymond politikai ellenfelévé vált, bár nem politikus, de mégis, hogyha valaki azt állítja, aki minden eddigi legmagasabb kétharmaddal győzött a választáson, hogy ez az ember volt az, aki megpróbálta már európai parlamenti képviselőként ellehetetleníteni az ő politikai karrierjét, és ezt állítja, ugye?
0: Krimikben szokott ilyen fordulat lenni.
2: Igen.
0: Hogy az ember, aki megjelenik a színen, és úgy tűnik, hogy a főhősnek, itt most Magyar Péter,
2: igen,
0: a segítségére van, és a politikai hasznot ő termeli neki, majd hirtelen egy csavarral a kedvezményezett szembefordul vele. Mi lehet itt a végkifejlet?
2: Nem tudni egyébként, mert most innentől kezdve ez egy nagyon nehéz ügy. Tehát, hogy most akkor ki a jó a történetben, ki a főhős?
1: Egyébként korábban is voltak már megjelenések, azt hiszem Kis László volt az, aki azt állította, hogy Fürth azért igen erőteljesen bevonódott, mert korábban is a neres ügyekben is támogatta a rendszer visszaéléseinek az eltusolását, tehát voltak már azért ilyen jelek vagy állítások, amik azért árnyalták azt a képet, hogy valóban Fürth Pál-e az, aki szembe ment ezzel a rendszerrel. Egyébként szerinted ez árnyal, hogy ismét egy lesújtó kép, azt hiszem az ügyészségről, hogy az egyetlen, vagy az egyik ilyen jó szereplő, jó karakter sem az, aminek hittük. És ugye itt vagyunk a legfőbb ügyészválasztásnak a küszöbén, ami ugye első körben hát nem volt sikeres, szóval azt hiszem, hogy megint nincs könnyű helyzetben, mondjuk Baka András.
2: Senki nincs könnyű helyzetben, mert hogyha belegondolunk abban, hogy most jelenleg az ügyészségről nagyon sok embernek az a kép él a fejében, hogy ott így befolyásolhatóak az ügyek, és bármit ugye úgymond el lehet intézni politikai hatalommal, az nagyon nem jó. Azért tegyük itt hozzá, hogy sem a titkosszolgálatoknál, sem az ügyészségnél, sem a rendőrségnél nem mindenkin volt fideszes kitűző, amikor végezte a munkáját az elmúlt 16 évben. Tehát ezt szögezzük itt le. Másik az, ami miatt ez egy nagyon kényes ügy, és nagyon nehéz egyébként azt a megvilágítását nézni, hogy mi lesz a hatása, hogy ugye az ügyészséget egyébként a Fidesz is támadja. Ne felejtsük el, van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Ott ugye azt mondták, hogy listázni fogják, aki ott szerepet vállal, és ezek nyomozók, meg ügyészek. És emellett ugye kiállt a tiszás politikusoknak a teljes derékhada, mondván, hogy ne fenyegessenek már olyan embereket, akik a dolgukat akarják végezni, akik ügyészek. Na most a másik oldalról viszont a tisza szimpatizásoknál és a tisza politikusoknál is nagyon sokszor feljön az a dolog, hogy egyébként meg az ügyészség a Fidesz alatt hogyan végezte a dolgát. Az a probléma, a politika nagyon sokszor szeret halmazokban gondolkodni. És most azt látom egyébként, hogy bizonyos szempontból a rendőrséggel nagyon nagy arányban az ügyészséggel kapcsolatban is így egy halmazban van véve, hogy mindenhol ugyanaz történt, ugyanolyan politikai befolyásoltság, ugyanez a történet, és nincs szekvenciál ez a dolog, hogy bizonyos ügyekben lehetett ráhatás, még egyszer mondom, lehetett ráhatás, de az, hogy mondjuk a közlekedés, vagy az ifjúsági bűncselekmények, vagy foglalkozó ügyészek, mert ugye az ügyészségnek rengeteg fajta dolga van, vagy éppen a polgári ügyekben eljáró kollégák, mármint ügyész kollégák, azok egyébként, tehát nem egy halmaz, tehát hogy itt az a probléma, hogy nehéz lesz ezt kommunikálni, hogy védem az ügyészeket, mert a Vagyonvisszaszerzési Hivatalban nagyon fontos munkát végeznek, de támadom az ügyészeket, mert hogy kiszolgálták a Fideszt. Nehéz.
0: Említetted a listázást.
2: Igen.
0: A vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban. Hát a Fidesz már elkezdte a listázást, még akkor is, hogyha először a saját berkeim belül a
1: politikai
0: oldalon, az ő oldalukon, a fidesz.hu-n, ha jól tudom, megjelentek a politikai foglyokként apostrofált fideszes emberek, és arcképpel, történettel mindenki kap egy-egy fejezetet. Mi és lehet ennek a cél?
1: Miklós Hankó, Balázs, Búzs Balázs, Varga Bajusz, Veronika, egyelőre ők vannak fent. Jobboldali politikai foglyok, 2026.
0: Mi lehet a célja ennek, hogy arcképcsarnokot alkot a Fidesz az övéiből, akik most úgy érzik, hogy...
2: Hát mivel a kommunikációban azon, hogy önkény van mindenhol, egyértelmű, hogy próbálják politikai hősökként beállítani azokat, akiket a vádhatóság megvádolt, és egyébként előzetes letartóztatásban már nem, mert ez a jogintézmény megszűnt, de letartóztatásba helyeztek. És hát ez egy politikai kommunikáció.
0: De ez eredményes? Tehát a híveknek, mert gyanítom, hogy a Fidesz pont...
2: Aki még megmaradt a Fidesz mellett, szerintem azoknak eredményes. Szélesebb körbe ezzel nem lehet nyitni.
0: Tehát ezzel nem hoznak vissza elkeserülni a szavazót.
2: Nem hiszem. A másik dolog az, hogy én egyet látok most Magyarországon, ami nagyon furcsa lesz, hogy az elmúlt 36 évben az egész magyar társadalom nem volt ahhoz hozzászokva, hogy bárminek következménye legyen. Tehát itt bárki bármit csinált, nevezzük Gyurcsány korszakot, vagy beszéljünk a későbbi politika, a Fidesz alatti történetekről, soha senki nem számoltatott el senkit. Ha volt valamilyen olyan politikai stikli, ami bűncselekményt feltételezett, ebben sem voltak lépések. Leváltották őket, elvesztették a hatalmukat, mindenki ment szépen a dolgára. És ettől szokott el egyébként a magyar társadalom, hogy amíg ha te vagy te csináltok bármit az életbe, ami nem jogszerű, akkor lehet, hogy a bíróság előtt kell felelni a tetteitekért. Ha politikus voltál, országgyűlési képviselő, nem tudom, kormánypárti politikus főleg, akkor nem kellett ilyennel számolni. Nagyon-nagyon kevés olyan ügy volt, ami után valaki mondjuk börtönbüntetést kapott. Volt egy-kettő fideszes politikus korábban is, például Mennyi Roland, aki börtönbüntetést kapott. De nagyon-nagyon kevés volt az az ügy, amikor tényleges elszámoltatás volt, és egy korszakot számoltattak el, nem politikai alapon, hanem az alapján, hogy a politikát felhasználva milyen gazdasági vagy olyan jogellenes dolgokat hoztak, ami mondjuk baromira nem illeszkedik a jogrendszerbe, és egyértelműen bűncselekmény. Ehhez nincs hozzászokva a magyar társadalom. Azért van az, hogy egyébként, hogyha én vagyok, tehát meg kell határoznom valakihez képest, hogy mi mások vagyunk, mint ti, tehát a Tisza az önkény, mi a jó fideszesek vagyunk, és akkor ezek a politikai áldozataink, akiket az önkény bedarált.
1: Egyébként érdekes, bocsánat, csak abszolút ezt az áldozati pozíció, igen, empátia, együttérzés, kicsikarása vagy elérése az, amivel próbál operálni a Fidesz. Ugye tegnap Orbán Viktor például egy Veled vagyunk című fotót osztott meg Hankó Leventéről, aki a hétvégi maratonon 30 kilométert futott az édesapjáért. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy Hankó Balázs családja is már a parlamenti, amikor ugye döntöttek a mentelmi jogának a kiadásától, attól kezdve nagyon aktív szerepet vállal így a közéletben, és próbálnak itt is valamiféle együttérzést kicsikarni. Kinek szól ez? Tehát mi lehet ennek a célja?
2: Hogy nem ilyen, tudom, a Hankó Balázs nem értem egyébként, hogy ebbe a családját hagyta, hogy bele vonódjanak. Tehát én megmondom őszintén, nekem nagyon furcsa. Tehát ez olyan, mint hogy a Sesták Miklós elvitte volna a rokonságát, amikor bement az ügyészségre. Nem értem ezt az egész dolgot, mert a felesége és a gyermekei, ez egy teljesen más történet, főleg az emberek nagy része védi ezt a közeget a nyilvánosságtól, és itt most teljes egészében homloktérbe van tolva a gyerekek és a felesége is, miközben Hankó Balázst nem azzal vádolják egyébként, hogy zsebre rakott pénzeket, vagy hogy tolva lett volna. A vád szerint az a probléma, hogy tiltott pártfinanszírozás történhetett, aminek az a lényege, hogy nem az a kérdés egyébként, hogy a Tóth Gabi, vagy a Körtisz, vagy a nem tudom, Mága Zoltán, vagy nem tudom, kicsoda kaphatott pénzt, hanem az a problémás, nagyobb probléma, csak ezt persze a sztárvilágot, vagy úgymond az ismert emberek neveit jobban megjegyzik az emberek. Az a nagyobb probléma, hogy a választókerületekbe, a fideszes részekre mentek célzottan meghatározott összegek. Tehát leírat van arról, hogy az 50 millió átmente, ugye van egy ilyen kérdés például a Hankó Balázs felé, hogy a miniszter úr számoljon be arról, hogy az 50 milliók elmentek-e a választókerületek felé, és ugye a vád szerint az van, hogy 100 milliókat osztottak le VK-kba, megfelelő egyesületeknek, amik aztán abból a pénzből szervezték az adott országgyűlési képviselőnek a különböző programjait. Ebbe csatlakoztak bele az úgynevezett fideszes celebek, akik ezekből a pénzekből kapták meg a fellépési pénzüket. De a nagyobb bűncselekmény ebből az, hogy tiltott pártfinanszírozást, tehát a Fidesz kampányát pénzelték állami pénzből. A Hankó Balázsnak ez a bűne a vádhatóság szerint. Nem az, hogy ő most zsebre rakott pénzt, vagy éppen...
3: Ezt hívják független kezelésnek.
2: Igen. Meg ugye, hogyha nagyon-nagyon durván belemegyünk, akkor ugye ez a bűnszervezetben elkövetett, mert ugye nem egyedül csinálta.
1: De őt tolják előtérben még.
2: Igen, őt tolják előtérben.
3: Hivatali visszaélés.
2: Igen, egyértelmű, mert miniszterként ő az ellenjegyző. Tehát ő az, aki viszi ezt az egész boltot, szép magyar kifejezéssel, és ő jegyzi ellen ezeket a dolgokat, ergo ő az, aki felel ezért a dologért, mint ahogy egy önkormányzatnál például nem a polgármester felel a jogi folyamatokért, hanem a jegyző. Tehát, hogyha valami olyan dolog van, ami úgymond jogellenes, akkor a jegyzőt veszik először elő, nem a polgármester.
3: Pánci Rihárd, Magyar Rambő újságírója.
2: Köszönöm szépen.
3: Jöztem még hajnalba hozzánk. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én is.

0: műsor ajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a Cordia.hu-n.
6: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
7: Én? Letúj profilkép.
6: Az Óbudai szigeten?
7: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
6: AuraBay.hu.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Visszatér a napos idő, ma kezdődik az őszi érettségi időszak. A Kék Balaton Fantázia nevű finomság lett idén a Balaton sütije. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
12: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán erősödik a forgalom a városhatártól, illetve lelassul az előrejutás a 10-es főúton befelé az ürömi körforgalom előtt. Lezárják mától várhatóan kedd estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben mától a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell számítani, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden, azaz holnap délelőtt 9 órától 17 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
14: Elektromos fűtőpanel.
15: Igen. Nordart.hu.
14: Gyors és ingyenes kiszállítás.
15: Igen. Nordart.hu.
14: 5 év csere garancia.
15: Igen. Nordart.hu.
14: Rendeljünk.
15: Igen. Nordart.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
16: Új Bézvá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézvá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
17: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
18: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Jó reggelt kívánunk, köszöntjük az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit október 12-én hétfőn. A közélet továbbra is pörög, nem győzzük kapkodni a fejünket, én Latman Tamással fogok beszélgetni nemzetközi jogásszal arról, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel Vindés Lászlót, az állami számvevőszék elnökét, aki a megnyilvánulásai alapján, a válasza alapján nem úgy tűnik, mint aki nagyon sietve távozna a pozíciójából. Úgyhogy arról kérdezzük majd Latman Tamást, hogy milyen lehetőségek vannak az ő elmozdítására.
2: Aztán jön Németh András, a HVG szakújságírója, akivel a magyar-ukrán viszonyt fogjuk boncolgatni. A héten akár Zelenszky elnökkel is találkozhat Magyar Péter. Mi áll annak a hátterében, és ha egyáltalán van ilyen, hogy enyhül a magyar-ukrán viszony? Ezután adókérdések, amit mindenki beszél, és mindenkit érdekel, a kata és a vagyonadó, na, minket is érdekel, Tóth Leventével, a biztos döntés szakértőjével fogom mindezt átbeszélni.
1: A szociális ágazatban dolgozóknak azonnali 25%-os béremelést ígért a kormány még a kampányban, aztán ez az azonnali béremelés októberre, novemberre, majd pedig legutóbbi állás szerint decemberre tolódik. A szakszervezeti képviselővel Köves Ferenccel beszélgetek, majd ezt követően tartsanak velünk.

0: Napról napra vannak fejlemények Vindis László, az állami számvevőszék elnökének és Magyar Péternek a konfliktusában. Magyar Péter több körben is lemondásra szólította fel Vindis Lászlót, legutóbb pénteken, akkor viszont háromszor. Reggel és este Facebook bejegyzésben, napközben pedig a kormány szóvivőjét tájékoztatom. Magyar Péter úgy látja, hogy Vindis László asszisztált az előző rendszer bűneinek az eltusolásához. Vindis László pedig válaszolt is a lemondásra, hát, illetve a felszólításra, nem úgy tűnik, mint aki hát kapna a lehetőségen. Latman Tamás nemzetközi jogásztal beszélgetünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak Vindis László eltávolítására. Jó reggelt, szervusz, köszöntünk, örülünk, hogy itt vagy.
1: Jó reggelt, kívánok!
0: Azzal kezdeném, hogy hogy értékeled Vindis László, illetve az állami számvevőszék válaszát? Ugye elég szúrós válasz volt ez, több Magyar Péter idézetet is beleraktak a válaszukba, például nem kritikátlanságot várnak, csupán korrektséget. Egyebekben pedig ugye itt a déli körvasút és a V-híd visszaélésével kapcsolatban mondhatni, hogy hárították a felelősséget maguktól. Úgy látszik, hogy Magyar Péter emberére akadt, és hát nekem nem úgy tűnik, mint hogyha le akarna mondani. Mi a véleményed erről a válaszlevélről?
1: Először is óva intenék mindenkit attól, hogy ezt a pengeváltást bármilyen módon a jogi valóság részének, vagy a jog részének tekintse, ennek ehhez semmi köze nincsen. Hogyha egy egyszavas válaszsal intézni el a miniszterelnök kritikáját, az állami számvevőszék elnöke, miszerint semmi között hozzá, az tökéletesen jogszerű és a jogi előírásoknak megfelelő válasz és reakció lenne, hiszen elvileg egy alkotmányosan független intézményről beszélünk. Ugyanakkor tény az, nem csak Vindissel, hanem már előző, tehát a jog elődjével, Domokossal, ugye az történt, hogy a Fidesz lényegében pártpolitikai intézményét tette ezt az alkotmányosan elvileg független intézményt, lenullázta annak szakmai hitelét, ami azért volt az állami számvevőszéknek elég régóta. És az, hogy az új miniszterelnök számára itt csere szükséges, az egyfajta politikai törvényszerűség. Tehát igazából ez a vita, ez a politikai kommunikáció szinterén vagy területén zajlik. Ennek vannak ugye ilyen érdekes, személyes mellékágai, miszerint ugye a miniszterelnök volt felesége jelenleg az állami számvevőszék elnökével él együtt, ami mindenképpen ad egy nagyon sajátos ízt ennek a történetnek. De éppen ezért én tényleg mindenkit óvok attól, hogy ezt egy jogi problémának lássa, mert egyébként a jogi megoldás nagyon egyszerű, azért mondtam azt, hogy nyugodtan elküldhetné a fenébe a miniszterelnöket, az állami számvevőszék elnöke azzal, hogy hagyjál békén, semmi között hozzá, de látjuk, hogy különösen választások óta ezek az alkotmányjogi egyszerű megoldások, ezek már kívül esnek az értelmezési kereteinken, hiszen itt nagyon régóta tisztítótűz van, meg leszámolás van, meg számonkérés van, meg elszámoltatás van, és ami egy létező probléma, hogy ténylegesen az elmúlt 16 évnek a visszaélései, az alkotmányosan független intézmények kinyírása, a hatás-ellenhatás törvénye alapján valamiféle kormányzati válaszokat igényelnek, most ennek mennyire lesz egy magánjellegű, meg egy ilyen sértegető jellegű aspektusa, az már majd, hogy nem esetleges.
0: Nyilván ez nem jogi kategória valóban az üzengetés, levelezés, odaszurkálás, viszont hát Unger Anna hasonlította egy ilyen bingóhoz azt, hogy az emberek itt tippelgették, hogy milyen ügyeket van majd magukhoz az MVV-hez, és olyan kicsit, mint egy bingó, ugye 8 Orbán bábot, Magyar Péter így hivatkozik rájuk, szólított fel távozásra Magyar Péter, abból már csak 4 vannak a helyükön, tehát azért azt lehet látni, hogy ezeket a távozásokat, eltávolításokat megelőzi egy ilyen pengeváltás, ahogy te mondtad, aztán pedig hát nem szórakoznak, hanem valóban meg is valósítják. Ugye Bak András például egy ilyen hát egy faik egyszerűségű alaptörvénymódosítással távolították el. Milyen lehetőségek vannak Vindis László eltávolítására?
1: Igen, ez kirajzol egy sajátos mintázatot, hogy valóban azt látjuk, hogy egyfajta ilyen levonulási lehetőséget a kormány és a kétharmados többség megad ezeknek az arcoknak, akik ugye köthetőek az előző kormánynak.
0: Mondta is Magyar Péter, bocsánat, hogy most még önként távozhatnak, ugye ez a kormány szóvivő tájékoztatón elhangzott, hogy most még, hát ez előrevetít egy későbbi lehetőség.
1: Igen, és a politikai értelemben sokkal egyszerűbb, hogyha az érintett maga lemond. Ugye láthattuk ezt, hogyha említettük ugye a köztársasági elnököt, tehát ott is ment ez a lögdösődés húzamon egy ideig. Aztán amikor hirtelen úgy tűnt, hogy az elnök akár szeretne, akár nem szeretne lemondani, de végül egy ilyen faék egyszerűségű alkotmány alaptörvénymódosítással lett megoldva a probléma. Ez az opció most is nyitva áll. Mert egyébként a kormánynak közvetlenül olyan eszközei, amivel az állami számvevőszék elnökét valamilyen módon leválthatná. Ugye például az alaptörvény rendelkezik arról, hogy a köztársasági elnököt hogy lehet leváltani. Csak ugye ez egy hosszú, politikailag kockázatos folyamat lett volna. Nyilván sokkal egyszerűbb volt, hogyha az elnök magától lemond, illetve mivel úgy tűnik, hogy ez nem működött, akkor az alaptörvény módosításával megszüntették az elnök mandátumát. Ugye ez nem volt sem különösebben elegáns, sem pedig alkotmányjogi szempontból egyértelműen vegytiszta és klassz megoldás, de mégis ezt alkalmazta a kétharmad. Na, nagyjából ugyanez a lehetőség áll fenn az állami számvevőszék esetében is. Annyiban, hogy ott egy ilyen nagyon szabályozott lemondatási eljárás sincs igazából, mint a köztársasági elnöknél. Már csak azért sem, mert ez nem kifejezetten a kormánynak a hatásköre, hanem sokkal inkább az országgyűlésé, ahogy egyébként a köztársasági elnök is az volt.
0: Mit tud tenni az országgyűlés? De, bocsánat. Hogy
1: az... Igen, tehát hogy az országgyűlésnél ugyanazok az eszközök a kezében vannak, mint végül a köztársasági elnök esetében is. És én úgy gondolom, nyilván nem tudhatom ezt pontosan, de én úgy gondolom, hogy a kormányfő gondolkodásában, hát ez a politikailag és minden egyéb szempontból ez a sokkal egyszerűbb megoldás, hogyha magától lép le az érintett, és az, magának az érintettnek is lehet, hogy egyszerűbb. Ugye a Súlyog Tamás esetében teljesen világos volt, hogy sokkal egyszerűbb lenne magától ellépni, és úgy tűnt, hogy Súlyog Tamás erre egyébként hajlik is, csak ugye voltak külső aktorok, de hát úgy tűnik, hogy ugye Vind is, mint állami számvevőszék elnök, és Fidesznek valamennyire részét képező, a Fidesz rendszeréhez tartozó figura, mintha jobban be lenne kötve egy kicsit a Fidesz kommunikációs gépezetébe, mint hogyha nagyobb muníciót látna maga számára nyitva, és ezért belemegy egy ilyen adókapokba a politikai kommunikációs térbe. Azért mondom, hogy ez itt már nagyon régóta kilépett a jogvilágából, ez már nagyon régóta nem az. Úgyhogy várhatóan, hogyha ennek nem lesz egy megállapodásos vége, már pedig valószínűleg nem lesz, akkor valószínűleg egy ilyen fajék egyszerűségű megoldáshoz nyúlhat megint az alkotmányozó többség, mint a köztársasági elnök esetében.
0: Csak itt mérlegelni kell vajon a kockázatot, hogy melyik a kockázatosabb, egy ilyen nem túl jogállami megoldást választani ismét, vagy pedig nem leváltani az úgynevezett bábot, ezzel pedig valószínűleg a szavazók csalódnának Magyar Péterben. Tehát ez egy ilyen kockázatértékelés eredményeként születik majd döntés, vajon?
1: Azt gondolom, hogy erről van szó, igen. Tehát egy költséghaszon, politikai értelemben vett költséghaszon elemzés, amit végig kell ilyenkor a döntéshozónak futtatni a magán. Hogy az állami számvevőszékhez úgymond hozzányúlni, azért a piacok szempontjából, a külföldi befektetők szempontjából, a gazdasági környezet szempontjából sokkal veszélyesebb, lehet, hogy sokak számára ez fura lehet, de veszélyesebb, mint a köztársasági elnökhez hozzányúlni. Mert a köztársasági elnököt úgy látja például a reálgazdaság is, meg a piacok is, hogy jó, hát egy magas szintű politikai szereplő, de igazából politikai szereplő. Az állami számvevőszéknek viszont a pénzügyek tekintetében vannak olyan kontroll és egyéb funkciói, amikben, hogyha meginog a gazdasági bizalom, meg a gazdasági környezet bizalma, akkor annak makrogazdasági körülményei, következményei lehetnek. És hát nyilván a kormány ezzel gondolkodnia kell.
0: Mint ahogy a jegybankelnök Varga Mihályt is érdemesebb volt inkább a helyén tartani hasonló okokból. Rigó Csaba GVH elnököt is lemondásra szólította fel Magyar Péter, vele mi a helyzet? Az ő eltávolítása is hasonlóan nehézkes, vagy éppen könnyű, csak ott túl egy áldozatot kell hozni jogállamisági elvárások terén?
1: Ez most hangsúlyosan az én saját értékelésem, de szerintem az ő fentemlített folyik egyszerűségi módszerrel történő eltávolítását a piaci környezet sokkal pozitívabban fogadná. Azon egyszerű oknál fog, hogy az elmúlt években a GVH esetében nem csak sokkal világosabban látszott ez a politikai bunkószerep, amit a GVH magára vállalt, emlékeztetnék arra, hogy Orbán Viktornak vagy a Fidesz kommunikációnak éppen valamelyik gazdasági szereplővel szemben volt a politikai kommunikáció szintén értelmezhető vitája, amivel be lehetett fogni egy ilyen jó kis populista álláspontot, akkor rögtön ráküldték a GVH-t, ami nagyon független módon rögtön rá is ment az adott politikai aktorra, na most, vagy bocsánat, piaci aktorra, pont a lényeg, hogy piaci szereplőkre. Most a piaci szereplőknek a GVH nem fog hiányozni. A piaci szereplők a GVH-t és azt az elnököt azért beáraszták, úgymond. Tehát a kutya nem fog utána sírni. Nem állítom, hogy az állami számvevőszék elnöke után fog bárki is, de egészen másképpen áll hozzá a piaci környezet a GVH-hoz, mint az állami számvevőszékhez. Pont azért, mert a piaci környezet szereplői a gazdasági versenyhivatalt mindig is egyfajta ilyen Orbán Viktor láncos kutyájának látták, és a kutya nem fog érte egy könycseppet se ejteni. Ez egy nagyon jelentős, praktikus különbség, úgy gondolom.
0: Akkor az ő eltávolítása könnyebben fog menni. Lattman Tamás nemzetközi jogásznak köszönjük, hogy itt volt.
1: Köszönöm.

0: Németh András, a HVG szakújságírója a vendégünk. Jó reggelt kívánom.
1: Jó reggelt, szervusz.
0: Szervusz. Friss hírekkel kezdünk. Tegnapi nap folyamán minő érdekesség. Donald Trump jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország energetikai tűzszünetet kötött. Ez mit jelent?
1: Hát kezdjük azzal, hogy szerintem erről az érdekelt felek nem is tudtak. Tehát Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, amikor megkérdezték, hogy mit szól hozzá, akkor azt mondta, hogy erről ő még nem értesült. Tehát innentől fogva ez megint lehet, hogy...
0: Akkor lehet, hogy nem ő kötötte.
1: Igen, és ugye az oroszok sem válaszoltak, tehát azt sem lehet tudni, hogy az oroszok egyáltalán tudnak erről. Trump azt jelentette be, hogy mind a két fél beleegyezett ebbe a tűzszünetbe, ami azt jelenteni, hogy a közeli hetekben nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Trump ezt azért jelentette be, mert az elmúlt hetekben, hónapokban alapvetően az iráni válság miatt, de az ukrajnai háború miatt is emelkedik az Egyesült Államokban a dízel és a benzin ára, ami ugye veszélyezteti az ő választási esélyt a közelgő amerikai félidős választásokon, és mindenféle eszközzel igyekszik lenyomni az árakat. Ezzel mondjuk nem fog sikerülni. Ugye ennek az energia tűzszünetnek a másik eleme az, hogy az egy valós megállapodás, hogy Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott arról, hogy az oroszok némi dízelt fognak szállítani az Egyesült Államok. És amikor azt mondom, hogy némi dízelt, akkor azért ez a 300 ezer tonna úgy tűnik, mintha milyen hatalmas mennyiség lenne.
0: Egy
1: de
0: nap.
1: Fél nap, igen. Tehát igazság szerint azt hiszem 600 ezer tonna napi termelés, ez az, vagy felhasználás az USA-ban. A másik pedig az is kérdéses, hogy az oroszok honnan szednék ezt az üzemanyagot. Tehát az elmúlt hetekben arról szóltak a hírek, hogy éppen az ukrán dróntámadások miatt Oroszországban nincs elég üzemanyag.
0: Tehát akkor ezek a hírek Trump magánakciója a saját politikai túlélése érdekében.
1: Én biztos vagyok benne, hogy ez a helyes megfogalmazás, amit mondtál. Igen, tehát ez egy elkeseredett kísérlet arra, hogy lejjebb nyomják az üzemanyagárakat. Valószínűleg Trump is sejti, hogy a támogatottsága erősen lefelé had a választások előtt.
0: Van itt azért másfajta kapcsolat is, a magyar-ukrán, ami talán minket jobban érint, bár geopolitikailag nem biztos. Szóval lehet, hogy itt a héten találkozik Magyar Péter Zelenszkijjel. Ennek van jelentősége?
1: Ennek mindenképpen van jelentősége, hiszen az Orbán kormánynak az emblematikus politikája volt az ukrán ellenesség, és hogyha sikerül Volodymyr Zelenszkij és Magyar Péter között egy találkozót létrehozni, az megerősítése annak a folyamatnak, vagy talán a csúcspontja annak a folyamatnak, ami az áprilisi választások óta tart, és ugye a hullámokkal, de mégiscsak az ukrán-magyar viták megoldása felé mutat. Tehát ugye ez a vita a mai amelyet kezdődött alapvetően. 2017-ben az ukrán parlament elfogadott egy olyan oktatási törvényt, ami valóban korlátozta a magyar kisebbség jogait is. Az Orbán kormány ez ellen tiltakozott, és mindenféle integrációs törekvés megakadályozott. A választások után elkezdődött egy párbeszéd Magyarország és Ukrajna között. Pár héttel a választások után mind a két fél azt mondta, hogy többet sikerült elérni, mint 16 év alatt, ez alatt a pár hét alatt, viszont megrekedt ez a folyamat, és ezért lenne jelentős valóban ez a találkozó.
0: Bár tegyük hozzá azért, hogy ez csak egy uniós csúcson való összefutás, ilyen volt Orbán és Zelenszkij között.
1: Igen.
0: Is, nem egy szervezet két oldalú találkozó.
1: Abszolút, viszont ez is előbb-utóbb szerintem sorra fog kerülni, már csak azért is, mert ugye megállapodás született arról, hogy az ukrán parlament elé terjesztik az oktatási törvény változatát, ami kijavítja ezeket a hibákat. Cserébe a magyar kormány pedig vállalta, hogy feloldja azt a bojkottot, amit az ukrán csatlakozási tárgyalásokon a különböző kettes, hármas klaszterek megnyitásával kapcsolatban Magyarország hozott. Tehát mindenképpen közeledés van, és javul a két ország kapcsolata, ami tényleg csak üdvözlendő.
0: Olyannyira, hogy ugye a hírek szerint a mai nap folyamán fognak szavazni a Radában, az ukrán parlamentben erről az oktatási törvényről, ami az az érthetetlen, hogy valójában ugye ez nagyjából az oktatási és kisebbségi jogok nyelvhasználatáról szól. Miért kellett eddig várni? Az ukránok eddig miért mondták, hogy már pedig a kárpátaljai iskolákban nem lehet magyarul tanulni?
1: Azért nem volt ennyire egyértelmű, tehát lehetett tanulni, csak sokkal kisebb mértékben lehetett a magyar iskolákban is magyar nyelvet, tehát valóban korlátozták. Ez szerintem annak, tehát nagyon régóta tart tulajdonképpen ez a vita. Az ukránok is elismerik egyébként, hogy nagyon sokáig a szomszédos államokkal nem foglalkozott eléggé Ukrajna, és mindig a nagyhatalmak fele fordultak, ezért tulajdonképpen az összes szomszéddal romlottak Ukrajna kapcsolatai, amit a lengyelekkel a háború kezdete óta sikerült megjavítani. Én azt hiszem, hogy amikor elfogadták ezt a törvényt, akkor 2017-ben ez elsősorban az orosz kisebbség ellen számított, mert ugye akkor már 3 éve azért tartott a kelet-ukrajnai válság, és ennek esett többé-kevésbé áldozatául a magyar kisebbség. Aztán utána pedig szerintem a kölcsönös adok-kapok miatt nem oldódott meg ez, tehát nagyon egyszerű módon lehetett most is ezt megoldani. Gyakorlatilag belekerül a törvénybe az, hogy az európai uniós nyelvekre ez a törvény nem vonatkozik. Innentől fogva tulajdonképpen megoldódik a dolog.
0: Egy hónap sem telt el azóta, hogy egyéb ügyek borzolták a magyar-ukrán kedélyeket. Gondolok itt például a kárpáti nyolcak körüli történetre, ahol kiderült, hogy

0: értelme folytatni ezt a vitát. Szerintem azért van némi brüsszelis nyomás is a magyar kormányra, Ukrajna pedig érdekelt abban, hogy Magyarországgal is jó legyen a viszony, tehát épp említetted ezeket az energiatárolókat. Ukrajna folyamatosan az orosz támadások célpontjában van, és hogyha Magyarországon is tudna üzemanyagot, kőolajat tárolni, akkor az nagyobb biztonságban lenne, mint Ukrajna területen, tehát neki is mindenképpen érdekük. Egyébként az is felmerült, hogy nem csak kőolajat, hanem mindenféle árut tárolnának Magyarországon, épp hogy megóvják az orosz támadásoktól. Ilyen hasonló programok egyébként Lengyelországgal és Romániával is vannak Ukrajna részéről.
1: Mekkora annak a kockázata, ismerve egyébként az Ukrajnában elég jelentősen jelenlévő szélsőségeseket, hogy a magyar-ukrán enyhülésre válaszul újra akcióba lépnek. Gondolok itt arra, hogy hát azért Kárpátalján jó néhány olyan esetről hallottunk korábban, amikor magyar vonatkozású intézményeket gyújtottak föl, magyar embereket bántalmaztak, tehát egy nagyon erős nacionalista ukrán kisebbség rátelepszik a magyarokra és bántalmazza őket. Ezzel most nem nő a kockázat?
0: Szerintem nem, tehát ugye azért ezekről a magyar intézmények elleni támadásokról jó részt kiderült, hogy ebben az oroszok is benne voltak, tehát ugye Lengyelországban nem is ítéltek olyan embereket, akik ezt a támadást végrehajtották, és kapcsolatú volt az orosz titkosszolgálattal, és én úgy gondolom, hogy amikor ezek a valóban magyar ellenes támadások ukrán részről történtek, akkor ezek élveztek kormányzati támogatást, most nem érzem ezt a támogatást. Még egyetlen egy mondat, ami viszont növelheti a veszélyt, hogy rengeteg menekült van, ukrán menekült van Kárpátalján, akik azért látták azt, hogy az utóbbi 16 évben milyen politikát folytatott a magyar kormány, és lehet, hogy ezt valamilyen szinten össze fogják vonni, vagy össze fogják olvasztani a kárpátai magyar kisebbséggel, tehát nem lehet teljes mértékben semmit kizárni.
1: Németh András, HVG, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Az ország jelentős része számolgat ezekben a napokban, kockás papíron. A szerencsésebbek azt, hogy kell-e vagyonadót fizetniük. A kevésbé szerencsések, vagy lehet, hogy ők is szerencsések, ezt majd megbeszéljük mindjárt Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével. Szóval ők pedig a katát. Ami a... Szervusz, Levente! Köszönöm, hogy itt vagy. A kata esetével, kezdjük azzal. A katával én azt gondoltam, és szerintem ez volt az első üzenet még az Orbán kormány alatt, amikor ezt létrehozta, és ebben szerintem vita nem volt, hogy létre kell hozni egy olyan adónemet, ami fajék egyszerűségű, mindenki megérti, nincs túladminisztrálva, nem kell 28 ezret számolni, van egy ekkora adó, ennyi a bevételem, aztán jó napot kívánok. Ehhez képest, amit most látok a magyar kormány, tehát Magyar Péter kormányának új kata javaslatával kapcsolatban, hogy ez igencsak meg lett bonyolítva. Jól látom én ezt?
2: Én a bonyolítást nem érzem a katán, inkább az emelés.
1: Van kata 1, kata 2, kata 3.
2: De valójában azért nem annyira bonyolult ez, mint amennyire látszik. Van most egy átmeneti idő, amikor valójában többsebességes kata lesz, de hogyha megnézzük a részletszabályokat, akkor ez összességében nagyon hasonlít a korábbi katához, csak most lesz egy-két év, 2026-27, amikor ez kicsit bonyolultabb, de maga az, hogy aki éppen katázik valamelyik rendszerben, az hogyan katázik, az nagyon hasonlít ahhoz, ami a korábbi kata volt, csak egyrészt más kört érint, másrészt pedig egy lényeges emelést tartalmaz. Tehát mondjuk egy 28-tól, ha nézzük, amikor ez tisztázódik azért ez a többsebességes kata, akkor azt lehet mondani, hogy ugyanúgy katázik valaki, mint mondjuk korábban, amikor még ki volt nyitva, csak egy lényegesen magasabb összeget fog fizetni.
1: Na jó, de azért tegyük rögtön hozzá, hogy ezért cserébe kap is valamit.
2: Ez így van.
1: Nyugdíjat?
2: Ez így van.
1: Nagyobbat? Tehát
2: lényegesen magasabb nyugdíjat, hiszen a katának, vagy a korábbi hasonló adónak, az EVA-nak is az volt az igazi csapdája, hogy annyira alacsony volt az adónak az összege, hogy előbb-utóbb az állam, az aktuális kormány rájött arra, hogy sokan ebben foglalkoztatják bújtatva magukat, vagy foglalkoztatnak alkalmazottakat, és mivel látta, hogy ez a bújtatott foglalkoztatás melegágya, a lényegében alacsony adó magát szüntette meg. Tehát ahhoz, hogy ez egy fenntartható adó legyen, ahhoz egy olyan adómértéket kell megállapítani, aminél ez már kevésbé csábít a bújtatott foglalkoztatásra, és hát valljuk be, ezek az adónemek, ezek a jövendő szegény nyugdíjasait termelték ki az elmúlt évtizedben. Tehát most mennek ma a nyugdíjba azok az emberek, akik a 90-es évektől a kényszerbétézéssel, az EVA-val, a KATÁ-val, az ECHO-val akár több évtizedet is végig dolgoztak, aztán szembesülnek azzal, hogy megint a nyugdíj, ami sokkal-sokkal alacsonyabb, mint az addigi jövedelm.
1: Amit te vitattál, hogy ez a kata, ez most bonyolultabb. Ezt ugye azért, akkor elmondom, hogy mire gondoltam. Sokkal több szám van, mint a korábbiaknál. Tehát itt a főállású munkavállalóknál 100 ezer forint lesz havonta, a mellékállásonál 50%. 18-ról 22 millióra nő az éves keretösszeg, igénybe vehetik ugye nyugdíjasok, meg egyetemisták is, viszont vannak benne olyan kitételek, és itt gondolok én a bonyolultságra, hogy azt mondják, hogy már cégeknek is lehet majd számlázni, igen ám, de az 15%-kal adózik, és akkor még olyan finomságokról nem is beszélek, mert már végképp elveszik a néző szerintem, hogy meg van szabva, hogy aki számláz, az csak a jövedelmének azt hiszem a feléig számlázhat egy munkáltatónak. Szóval azért a bonyolultság az azért ott van.
2: Nem azt állítom, hogy ez annyira fajék egyszerű a szabályozás, mint korábban volt.
1: Tehát nem sör a láttét.
2: Nem sör a látét, hogy egy klasszikus példát hozzunk. Ez tulajdonképpen ez még a sör a látétnál is egyszerűbb adó volt, de gyakorlatban azért ez túl sok bonyolultságot nem okoz. Nem lesz teljességgel egyszerű, de viszonylag érthető az, hogy úgy akarja visszaadni a katát a kormány, hogy ne jussunk el ugyanoda, ahol eljutottunk, hogy néhány év múlva pedig akkor széttárja a kezét, hogy mindenki elment a katába, megszüntetem, mert a bújtatott foglalkoztatásnak a meleg ágya.
1: Amikor szigorított a Fidesz a katán, ugye tömegével léptek ki, 460 ezerből lett azt hiszem 140 ezer katás? Hát,
2: szóval, töredéke lett.
1: Igen, hiszen... most mennyivel fog vissza nőni, ilyen csúnya szóval, a katásoknak a létszáma? Fogja ez majd a munkavállalókat arra ösztönözni, hogy na akkor mégis inkább ebbe a foglalkoztatási körbe tartozzak adóügyileg?
2: Biztos, hogy 100 000-es nagyságrendű lesz azoknak a száma, akik visszalépnek. Itt azért hozzá kell tenni azt, hogy van egy nagy szűkítés, hiszen cégek, tehát BT-k már nem katászhatnak, hanem egyéni vállalkozók, nyugdíjas egyetemista, tehát azért az egykori katáskörnek egy nagy része az ilyen kis cég volt. Ők most ezt nem tehetik, de az igazi kiesést az okozta, hogy nem számlázhattak csak magánszemélyeknek. Tehát nyilvánvaló, ez nagyon-nagyon leszűkítette azt a kört, aki igénybe tudta venni a katát, hogyha ez kinyílik, már pedig ez újra kinyílik, akkor ezzel egy nagyon nagy kör, aki korábban katázott, az most visszatérhet. Lehet, hogy úgy egyébként, hogy korábban egy BT, egy kis családi BT-vel katázott, most pedig akkor kiváltja az egyéni vállalkozóit, és azzal fog katázni.
1: Mit gondolsz, ha bizonyos szakmák már hallható tiltakozások, gondolod itt fodrászokra, taxisokra, ezek a tiltakozások, ezek érdemben változtatni fogják azt a katatervezetet, ami most van kinn az asztalon?
2: Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát itt választani kell, hogy vagy megemelem a katát, és akkor ezért cserébe adok egy érdemi nyugdíjat, vagy alacsonyabban tartom. Tehát nincs közteút, tehát nincs olyan, hogy én a korábbi kata összeget kérem csak eladóként, de ennek fejébe adok egy magasabb nyugdíjat. Természetesen mondhatja most azt egy fodrász, egy taxis, egy ügyvéd, hogy ő nem akar nyugdíjat. Őt ez nem érdekli, mert úgy se erre alapozza a jövőjét. De a másik oldalon az államnak nem csak az a felelőssége van meg, hogy majd neked mennyi lesz a nyugdíjad, és arra nekem is kell most vigyázni, hogy 20-40 év múlva ne gyere vissza, hogy na de nekem nincs nyugdíjam, segíts rajtam, hanem ezek a bevételek, ezek hiányoznak a nyugdíjpénzekből is, tehát minél inkább a nyugdíj járulékok helyébe más lép, vagy csökkentjük ezt az összeget, akkor a jelenlegi nyugdíjasoknak is kérdés, hogy miből fizetjük ki a nyugdíját, hiszen a járulékból kellene, és hogyha sok ember átmegy katába a mostani béresek közül, akkor ott is hiányzik a bevétel.
1: Várjuk a jövő évi számokat majd. Tóth Levente, biztos döntés, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.

0: szociális ágazatban dolgozók tüntettek elsőként a kormányváltás óta, ez még szeptemberben volt. Az apropó pedig az volt, hogy a kormány még a kampány idején 25%-os azonnali béremelést ígért, aztán ez az azonnal előbb októberre, majd novemberre, most pedig a legutóbbi csütörtöki egyeztetések alapján decemberre tolódott. A vendégünk Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Jó reggelt kívánok, köszöntjük!
1: Jó reggelt kívánok én is!
0: A szakszervezetük azt írta a Facebookon, hogy várhatóan decemberben lesz valami, januárban pedig egy még jelentősebb valami. Ezt ugye a csütörtöki ágazati szakszervezeti egyeztetést követően írták ki. Ez nem hangzik biztatónak, konkrétnak, meg aztán pláne nem voltak eredményesek ezek az egyeztetések a kormánnyal?
1: Igazából nem voltak egyeztetések, azt tudom erre mondani, hiszen egy egyeztetés az úgy néz neki, hogy az egyik fél hoz valamit, a másik fél is, tehát konkrét ajánlatot, a valami alatt ezt értem, és akkor a két ajánlatról, kérésről, követelésről elindul egyfajta egyeztetés, az egyik fél és a másik fél is köt valamiféle kompromisszumot, vagy nem. De az, hogy vagy történik egy bejelentés, ugye, ami a miniszterelnök úr többször megtette a különböző médiumokban, vagy pedig egy egyeztető fórumnak nevezett hivatalos fórumon még bejelentés sem történik, az nem egyeztetés. Tehát konkrétan ezt a mechanizmust, ezt láttuk az elmúlt 16 évben már, és nagyon rossz érzésünk volt a csütörtöki úgynevezett érdekegyeztető fórum után, főleg emiatt.
0: Akkor mi az a decemberi valami, a januári még jelentősebb valamivel? Mit mondott a kormány, amiből önök ezt szűrték le, ezt a nem túl konkrét következtetést?
1: Hát ugye a kormányfő azért azt egyértelműen kimondta, hogy 27-ben mindenképpen lesz emelés és jelentős mértékű. Tehát ez azért elhangzott. Ugye, hogy ki mit tekint jelentős mértékűnek, az már egy másik kérdés. Ugye a 25%-kal kapcsolatban az nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem szakszervezeti követelés, ez egy kormányra készülő párt ígérete, amit a kormányon is fenntartott. Ez nem a mi követelésünk volt. Ráadásul a kormány elismerte azt, amit mi is képviseltünk, hogy ez egy nulladik lépés. Akkora a lemaradása az ágazatnak, bérügyben, a szociális ágazatnak, nem most, mindig is az volt, hogy a 25%-kal sem érnénk utol még a társszakmákat sem, tehát értsd itt pedagógusok, egészségügyi dolgozók. És ehhez képest a mi kérésünk, követelésünk, ajánlatunk az egy kidolgozott életpálya modell, egy kidolgozott csomag, ami egy hosszabb távú bérfejlesztésről szólna. Tehát mi üdvözöltük, hogy 25% van a kormány szándékai között, és éppen ezért érthetetlen, hogy hogyan tudott elinflálódni fél év alatt ez a 25% arra, hogy azt sem tudjuk, hogy lesz-e bármi ebben az évben, illetve sejtjük, hogy lesz, de nincs konkrét tudásunk róla.
0: Tehát akkor ez a 25% sem fix, ez sem hangzott el újabban a legutóbb, amikor az egyeztetésen nem garantálták önöknek azt, hogy ezt a 25%-ot megkapják, de mondjuk 27-től várható egy emelés.
1: Igen, ugye a kormányzati kommunikációban az hangzott el, hogy 25% emelés az lehet, hogy úgy fog kinézni, és ezek megint csak feltételezések, mert konkrétum nem hangzott el igazából. Hogy a 25%-ba majd jól beleszámolják például a garantált bérminimum emelését, meg hasonlókat. Na most pontosan ugyanilyen ágazati emelések voltak a Fidesz kormányok alatt, amikor úgy volt 15% emelés, hogy beleszámolták a garantált bérminimum emelést, akkor az nem 15% ágazati emelés, elnézést, az nem az. Tehát az az bérolló, ami az elmúlt 30 évben folyamatosan nyílt, volt egy-két rövid időszak, amikor éppen nem nyílt, de inkább nyílt a szociális ágazatban dolgozók és a nemzetgazdasági ágazat között, az továbbra is nyílni fog, ha ez ilyen módon fog megvalósulni. Főleg úgy, hogy miniszterelnök saját szavaival mondta, hogy tudja, hogy ez a 25% sem elég. Tehát elfogadták a munkavállalói oldal érveit ez ügyben egyébként.
0: Az egyéb javaslataikat egyébként elfogadták, például a hosszú távú bérfelzárkóztatási három lépcsős programot, vagy éppen az életpályamodell kidolgozását, ezekről esett szó, jól tudom, ezeket már júliusban odaadták a szakszervezeti szövetségek a kormánynak. Van erről bármilyen visszajelzés?
1: Igen, a szaktárca, tehát a szociális tárca képviselői azt mondták, hogy nekik ez egy jó anyag, egy olyan anyag, amiről szuper lenne egyeztetni, tárgyalni. De hát nekem az egy kérdés, hogyha olyan emberek ülnek egy egyeztető fórumon, akiknek adott esetben nincs kormányzati felhatalmazásuk arra, hogy aláírjanak bármit, akkor miről tudunk egyeztetni? Tehát ugye ez azt feltételezné, hogy mindkét fél jogosult arra, hogy az általa képviselt dolgokban nyilatkozzon. Ha erre csak az egyik fél jogosult, akkor az nem egyeztetés onnantól. Tehát beszélgethetünk, mert a szaktárcában dolgozók, jó szakemberek értenek, ahol szeretik a saját szakmájukat, ugye, ami az enyém is, meg a miénk is, szeretik a szakmájukat, a szociális ágazatot, de nem voltak jogosultak semmiféle konkrétumot mondani, vagy akár leírni, aláírni.
0: Csalódottságot hallok, és ugye, ahogy ön is mondta, rossz emlékeket idéz ez a mostani egyeztetés, vagy annak hívott valami. Mit terveznek következő lépésként? Ugye a sztrájkot korábban már meglebegtették. Tervezik például azt, hogy sztrájkba lépnek?
1: Nézd, a sztrájk az a legvégső eszköze a munkavállalónak. Nyilván van az elkeseredettségnek az a szintje, amikor lesz egy olyan nyomás a szakszervezeteken, hogy igenis hirdessenek sztrájkot, tehát egy munkavállalói nyomás. Én azt gondolom, hogy ez senkinek sem érdekel, sem a kormányzatnak, sem a munkavállalóknak, és az ellátottainknak sem egyébként. De az biztos, hogy amíg nincs konkrétum a kormány részéről, addig a kollégák részéről van egy bizalomvesztés, és van egy elkeseredettség, hiszen ígéretek hangzottak el, és a változás reménye az nagyon ott van ebben az ágazatban, mert az egyik olyan közszférás ágazat voltunk, akik a leginkább semmibe vettek a kormányzatok. Tehát még a szociális nevet is el akarta venni a Fidesz kormányzat, gondoskodáspolitika néven a szociálpolitika helyett, tehát nem volt szociális, még államtitkárság sem, hanem gondoskodáspolitika volt. Tehát, hogy nekünk nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy ez a kormány saját minisztériumot hozott létre, és úgy tűnt, hogy valóban szívükön viselik az érdekét mind a ellátottainknak, mint az ebben dolgozóknak.
0: Hát hamarosan benyújtja a kormány a költségvetést, úgyhogy reméljük, hogy abból valamilyen pozitív számok rajzolódnak majd ki. Kövess Ferencnek, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökének köszönjük, hogy itt volt.
1: Videóhívásban. Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Visszatér a napos, száraz idő. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki földrengés óta. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500-en vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a város határtól a Szerencs utcáig lelassult az előrejutás. Az M5-ösön befelé az autópiactól szintén lassulásra kell számítani, csak úgy, mint a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Egyébként az Üllői úton befelé átépítés miatt mától a Ceglédi úttól szakaszosan úgy szűkületre kell számítani. Araszolásra számítsanak a nyugati téri felüljárón befelé, a Károly körúton az Asztóriához közeledve, a Tököli úton, a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton is. Szintén csak lassan járható a 10-es főút Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főúton a város határtól a Pünkösdfürdő utcáig. Akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, ugyancsak torlódásra kell készülni. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként szintén jelentős lassulást tapasztalhatnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre!
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

mindegy.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia.
1: Fontos dologról fogunk most beszélgetni, a hőszigetelésről. Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt.
1: Legutoljára, mikor itt volt, akkor Róna Jegon úgy kezdte a beszélgetést, hogy hát még nagyon jó az idő, de majd eljönnek a hűvös idők, és akkor jó előre figyelni a hőszigetelés problémakörére. Hát jelentem, most már hűvös van.
3: Megjött.
1: Megugrott az ügyfélszám a hőszigeteléssel kapcsolatos problémák miatt?
3: Valójában igen. A hőszigetelés ugye kettő szerepe van. Télen nem engedi be a hideget, nyáron nem engedi be a meleget. De ilyenkor, amikor lecsökken, lehűl az idő, és pont ez az októberi időszak, ez a szezonja hőszigetelésnek, mert nyáron nagyon nehéz a meleg miatt, a napsütés miatt, tavasszal is össze szoktak szigetelni, és most igen, egy kicsit az igény elindult.
1: És ugye ez fontos, hogy nem csak a építkezők nagyon fontos a szigetelés, egy ablakcsere is hőszigetelési kérdés például ma már. Mire kell figyelnie azoknak, akiknek igenis fontos az, hogy ne legyen mondjuk a fűtésszámlában megugorva az a szembesülés, hogy hát itt kellett volna költeni a szigetelést.
3: Igen, ez egy fontos kérdés, hogy nem csak, tehát most én magam ellen beszélek kicsit, a hőszigetelés mellett az a nyilászáró, a födémszigetelés, a fűtési rendszerek, a felújítás, a korszerűsítés épp olyan fontos, ez mind hathat a fűtésszámlára, sőt hat a fűtésszámlára. Én így úgy gondolom, hogy arra kell nagyon figyelni leginkább, hogy hívjunk egy energetikust, aki megnézi, hogy annak az épületnek a korszerűsítésére ez mi a legjobb beavatkozás. A nyilászáró, a hőszigetelés, a fűtési korszerűsítés, ezek közül lehet választani, és anélkül, hogy energetikust ne hívnánk, anélkül ne kezdjük el. Én azt javaslom.
2: Mi alapján érdemes kivitelezőt választani a hőszigetelés tekintetében? Azt hiszem, hogy sokat lehet hallani kóklerekről ezen a területen, illetve bármilyen egyéb területen is, ugye van például csőgörény maffia, erről még híradós anyagot is készítettem. Tehát mire érdemes figyelni, mi alapján választunk, hogy aztán ne fussunk lyukra?
3: A csőgörényhez nem értek szerencsére még, viszont nagyon jó a kérdés, hiszen a legfontosabb, a választás legfontosabb szempontja nem az ár. Sokan választanak úgy, hogy legolcsóbb, és ráfizetnek. A legfontosabb szempont az a referencia. A referencia pedig nem csak az, amit ő megcsinált, az épület, hanem azok a személyek, akiknek már dolgozott. Meg kell kérni, hogy adjon neki 2-3 telefonszámot nekem, mint megrendelőnek, felhívni a megrendelőket, akiknek már dolgozott, beszélgetni velük, illetve nagyon fontos lehet még két dolog. Az egyik, nekünk van egy szakemberajánló rendszerünk, honnan választol, aki szakembert, azzal nem lő mellé, illetve meg kell nézni a közösségi médiákat, videókat, nagyon sokan fent vannak jó szakemberek, és ott lehet látni, mit csinálnak, hogy csinálják, és miért velük dolgoztassak. Az a legfontosabb, hogy olyat válasszak, aki a múltban már szépet jót alkotott.
1: Ez a szakma figyelő rendszerük.
3: Igen. Ami szakember van. Ajánló rendszer, igen.
1: Így van. Ezekben a pozitív dolgokat hangsúlyozzák, vagy jelzik azt is, hogy vigyázz, itt van egy 8-szoros áron dolgozó, egyébként semmit a szakmához nem értő ember is, aki hirdeti magát.
3: Ez a rendszer olyan, hogy itt véleményeket mondanak azok, akiknek épített az a kivitelező. Tehát ha ő azt írja, hogy jó, akkor jó, ha ő azt írja, hogy nem jó, akkor nem jó.
1: Mind a kettő, de az is bent van a rendszerben. Benne van. Tehát olvasható, hogy XY nem jó.
3: Így van, így van. Nem így írják le, ugye, mert azért óvatosan írnak, de azt megírják, hogy mi az, ami nem tetszett abban a kivitelezésben. És mi pont ezért foglalkozunk egyébként, és a kóklereket említette. Ha azért foglalkozunk a kivitelezők szakképzésével, sokat foglalkozunk, hogy ne kóklerként működjenek, hanem tisztességes kivitelezőként.
2: Milyen hibákba lehet egyébként belefutni így a hőszigetelés tekintetében, és hogyan lehet ezeket elkerülni, megelőzni?
3: Elkerülni úgy lehet, hogy olyan kivitelezőt választunk, aki jót tesz. A másik, hogy egy kicsit körül kell nézni az interneten, minden fönt van, de egy rendszert kell választani. Ez lehet a mi rendszerünk, de lehet bárkinek bármelyik gyártó rendszere, azért, hogyha később gondol, akkor ne kelljen sokfele futkosni. De hogy milyen hibák vannak, egyébként itt kettő nagyon fontos hibát követhet el. Én nem is a megrendelő, inkább a kivitelező. Az egyik a rögzítésnél, úgy hívjuk, hogy pontperem, ez a ragasztóanyagnak a felhordása a felületére a lapnak. Ha nem így csinálják, csak ilyen pogácsásan, az nagyon rossz lett. Másik pedig van egy hőszigetelésnél, van egy üvegszövet háló, amit bele kell simítani a ragasztóba. Ezt nagyon sokszor elhibázzák. Ez a kettő lehet. Például, hogyha pontperemet nem jól csinálják, akkor elkezdődik az úgynevezett matracosodás. Nem tudom, láttak-e már olyat, hogy látszik a hőszigetelő lapnak a kerete a színen keresztül. Na, az már hiba. Tehát ezekre ha figyelünk, akkor nagy hibát nem követhetünk el. És van még egy dolog, a szín. A szín, az olyan színt kell választani, amelyik szín bírja az UV-t. Ma az UV nagyon erős.
1: Oké, tegyük fel, hogy belefutottunk, és baj volt. Nem figyeltünk arra, hogy az ön által említett módszerek tökéletesek legyenek, megtörtént a baj, utólagos kezelésre van szükség. Akkor mi a teendő?
3: Kérdés az, mi a baj? Ha a baj az, hogy levált a hőszigetelő, és láttunk ilyet is, ugye a szélnek van egy szívó hatása.
1: De van erre megoldás?
3: Sok minden megoldása, mindenre van megoldás. Tehát például mondjuk a legegyszerűbb megoldás, hogyha a szín nem stimmel, vagy ez a matracosodás van, ezeket lehet javítani, festeni lehet, új szint lehet adni. Ha levált már a hőszigetelő anyag, akkor le kell cserélni az egészet. Illetve például, hogyha van olyan, hogy ilyen úgy hívják, hogy stócos a színezés, tehát eltérő mintázatú a színezés, arra rá lehet húzni egy új szint. Itt az a lényeg, hogy olyan kivitelezőt válasszunk, aki jót fog végezni, és jó dolgot csinál meg.
2: Markovics Bélának, a MAPEI Kft. Ügyvezetőjének köszönjük, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
4: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI

hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia. 1492. október 12-én, több mint két hónapos tengeri utazás után a Santa Maria, a Pinta és a Niña nevű hajók legénysége végre szárazföldet pillantott meg. Ez a pillanat megváltoztatta a világ történelmét, és Amerika felfedezéseként vonult be a köztudatba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót, aki élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el? Start 1. Amerigo Vespucci. Start 2. Kolumbusz Kristóf. Heti nyereményünk egy karton dobozos Csintáó lágersör, a Csintáó sörök magyarországi disztribútora, a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Nem lehet elégszer hangsúlyozni a szűrővizsgálatok fontosságát októberben, a merek hónapjában, ez pedig különösen aktuális, és azért is kell erről beszélni, mert ez az egyik leggyakrabban előforduló női daganattípus. A vendégünk Bittner Nóra onkológus. Jó reggelt kívánunk, köszönjük.
2: Jó reggelt kívánunk, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Tehát, hogyha jól tudom, ez az egyik leggyakoribb nőket érintő daganattípus. Nagyjából hány nőt érint Magyarországon, és válogat-e mondjuk kor szerint, kor alapján?
2: Igen, évente 8000-8500 beteget érint, és az a jó hír, hogy azért most már a szűrések, kezelések következtében az az olló, mint a megbetegedés, a halálozás között ez egyre nyílik, de még így is 2000-2200 beteg halálát okozza évente. És ami miatt a szűrésnek nagyon nagy a fontossága, hogy ez egy jól szűrhető betegség, és gyakorlatilag sokkal alacsonyabb lehetne a halálozási arány, hiszen a korai diagnózis valóban életet menthet, egy megoperált beteggel utána gyakorlatilag abszolút meggyógyulhat, nem csak egy túlélést biztosíthatunk, míg ha ez egy késői felfedezést jelent, azaz áttéteket ad, akkor hosszú kezelési folyamat a következmény, amivel jelentősen megnyújtjuk a beteg életét, de hát azért ez egy kezelési procedúra kellemetlensége.
3: Milyen arányban járnak a szűrővizsgálatokra?
2: Hát sajnos rossz hírem van, annak ellenére, hogy ez egy már régóta, 2002 óta meghirdetett népegészségügyi szűrés a 45 és 65 év korosztálynál. Ekkor vannak azok a hormonális változások, amikor megugrik az emlődaganat előfordulása. Hát legmagasabb százalék is 40%, de sajnos a Covid óta ez is lecsökkent. Ugye akkor egy ideig az összes szűrővizsgálat állt, és nehezen tér vissza ez a normálhoz, olyan 35-40%
3: között. Az igaz, hogy azért is nem a kívánt arányban mennek el az emberek, mert ugye ennél a daganattípusnál van egy önvizsgálati módszer. Tehát, hogy a különféle kitapogatni azokat a rendellenességeket, erre vannak is mindenfajta edukációs anyagok. De nagyon sokan ezt elvégzik, és azt mondják, hogy hát nincs is semmi baj, akkor nem megyek el.
2: Igen, itt két dologról beszélünk valóban, ennek a kampánynak is nagy része, hogy a kamaszlányokat a menstruációs ciklus megindulása óta megtanítani arra, hogy a hónapnak mindig a középidején valóban a tisztálkodási, fürdési folyamat során tapintsák át az emlőjüket, megtanulják azt, hogy milyen az ő saját szervük, és ebben az esetben, ha ott olyan elváltozás van, akkor, de az már tünet, amivel el kell menni, a szűrővizsgálat az mindig a panaszmentes lakosok átvizsgálására szolgál. És még egy, amit a betegek ezt szokták mondani, hogy nem kap időpontot csak 3 hónap múlva. Én azt gondolom, pont a szűrésnek a lényege, és ezt is szoktam jelezni, hogy ez egy tervezhető dolog, hiszen 3 hónap múlva, ha nincs baj, akkor bőven tud rá időt szakítani. A

0: az, ami már gyorsabb kivizsgálást igényel.
1: Én azt tapasztaltam a környezetemben, hogy sokan bizonytalanok azt illetően, hogy ultrahangra kell menni, mammográfiára kell menni, hova kell menni.
0: Hát így igaz. Alapvetően az a szervezett szűrővizsgálat mindezt a hármat tartalmazza, hiszen ott a kollégák tapintanak emlőt és az aktuális hónai nyirokcsomókat. Ezt követi az ultrahangos vizsgálat, és ezt követi a mammográfia. Jelentős különbség van benne, mert a mammográfia, ami egy röntgen sugárral történik, az leginkább a messzesedéssel tartalmazó elváltozásokat mutatja ki, hiszen a úgynevezett mikromesszesedés, az egy daganat megjelenésének előfutára lehet. Tehát amikor, mind a hármat kell.
2: Amikor ugye most beszélgetünk, az nem véletlen, hogy most beszélgetünk erről, ugye ez a merre kell lenni védekezés hónapja van.
0: Így igaz.
2: Tehát miért az október egyébként pont a hónap?
0: Egyébként minden daganatos megbetegedésnek megvan a figyelemfelhívó hónapja. Az október az azért az emlőráké, mert ez gyakorlatilag ugye Amerikában kezdték el kutatni leggyorsabban és legkorábban ezt az emlő daganatot, és az amerikai nagykövet asszony Nancy Brinkman indította ezt el. Onnantól van évente ez a rózsaszín lánchíd is, mint figyelemfelhívó, és a rózsaszín szalag ugye az emlőrákra való felhívást jelenti, úgyhogy innen ez így öröklödik át, és mindenkinek talán legkönnyebb megjegyezni, hogy a október első vasárnapja általában a figyelemfelhívó rózsaszín lánchíd sétája, és utána országosan vannak ehhez séták, különböző alkalmak, amikhez csatlakozni
2: amikor, lehet. Amikor merrákról beszélünk, akkor én legalábbis azt tapasztalom, hogy mindig, mint egy női betegségről beszélünk róla, de közben meg vannak férfiak is, ha nem is olyan számban, ugye?
0: Így igaz, de azért azt hozzá kell tegyem, hogy ugye itt arról van szó, hogy a férfi emlőrák legnagyobb részben öröklődő ez a BRCA, azaz a genetikailag breast cancer antigénhez kötött eltéréssel nyilvánul meg, és a férfiak között ez egy 1%-ban jelentkezik. De természetesen a kivizsgálásuk és a kezelésük menete is közel azonos, mivel itt egy hormonérzékeny daganatról van többségében szó, mint a nők esetében, de valóban a figyelemfelhívás az ő esetükben is fontos, mert abban az esetben, hogyha anyai ágon valakinek ugye családi anamnézést mindig fel kell venni, és ha valakinek a felmenői közt fordult elő egy ilyen genetikailag öröklődő betegség, akkor ott nagyobb százalékban jelenhet meg, ami még egy ami a szűrővizsgálatok gyakoriságát biztosan jelzi, de azért ennek a felülvizsgálatát és azt, hogy a betegség mikor jelenik meg, azért a beteg életmódja is, vagy a páciens életmódja is befolyásolhatja.
1: Összességében tehát van hová fejlődnünk bőven így a szűrővizsgálatok igaz. Tekintetében. Ha már csak egy-két nézőnk elmegy ennek a beszélgetésnek a hatására, akkor azt hiszem, hogy eredményes volt. Köszönjük, hogy
0: a félelmet kell legyőzni mindenképpen, mert amikor én kérdezem, hogy miért nem mennek el, akkor jó, hogy kiderül ott valami baj, és hát azzal utána foglalkozni kell. A baj az ott van, csak korábban sokkal eredményesebben tudunk kezdeni.
1: Köszönjük, Bittner Nóra,
2: onkológus. Köszönjük szépen.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szirmai Dávid és Benke Lúcia. 1492. október 12-én, több mint két hónapos tengeri utazás után a Santa Maria, a Pinta és a Niña nevű hajók legénysége végre szárazföldet pillantott meg. Ez a pillanat megváltoztatta a világ történelmét, és Amerika felfedezéseként vonult be a köztudatba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót, aki élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el? Start 1. Amerigo Vespucci. Start 2. Columbus Kristóf. Heti nyereményünk egy karton dobozos Csintao lágersör, a Csintao sörök magyarországi disztribútora, a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Ritkán beszélünk sajnos, vagy nem eleget beszélünk a segítségről, a segítségnyújtásról, pedig vannak jó példák, vannak jó szervezetek, ilyen például a katolikus Caritas is, amely valami elképesztő széles spektrumban segít, és nem csak itthon, hanem külföldön is. Zagyvari Hárd igazgató és Sas Gyula Levente vállalati kapcsolatokért felelős munkatársa vendégünk.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Itt vannak.
3: Kérlek csak a jó reggelt kívánok, és köszöntjük a rádió hallgatókat is.
1: Azt árulják el, hogy az rendben van, hogy Magyarországon szélesen segítenek most legutoljára. A futóversenyen palackokat magukra erősítve futottak ezzel is felhívva a figyelmet egy ugandai problémára. Miért éppen Uganda?
4: Igen, Uganda nemzetközi fejlesztési programunk. Nagyon fontos, hogy Magyarországon zajlik a tevékenységünk 95%-a, ugyanakkor fontos felelősségünk van, hogy olyan problémák felé is tudjunk irányulni, ami nálunk nem felelhető, vagy amiben felelősségünk lehet, mint európai állampolgár. És ilyen például az Uganda, én személyesen is voltam ott, ahol a Karamojai régióban egy iskolatermet építünk, és kutat fogunk fúrni, és ezért a víz fontosságára szerettük volna felhívni a figyelmet ezzel a sétával is itt a maratonon.
2: Kiken és hogyan segítenek itthon?
4: Magyarországon nagyon tényleg széles spektrumon zajlik a munkánk, hiszen a fogyatékkal élők támogatásán az idős betegek segítése, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése, nagyon sok felzárkóztató programunk van, de a humanitárius, katasztrófa helyzeti munkánk is nagyon hangsúlyos. Itthon is nagyon sok árvíznél segítettünk, vagy például a viharkároknál, de nemzetközi szinten. Idén például 4 ilyen bevettünk.
1: Végignéztem a honlapjukat, és tényleg szóval olyan széles a spektrummal segítségnyújtásnak, de hát lehet mindenkinek segíteni?
3: Mi azt valljuk, hogy
1: mi alapján szelektálnak? Mert szerintem nem annyi segítségre szoruló társadalmi csoport ember van, hogy óhatatlanul szelektálni kell. Mi alapján teszi?
3: A katolikus Caritas egy egyházi szervezet, és viszont ettől függetlenül a statutumunkban, a hitvallásunkban benne van, hogy minden olyan rászorulónak, nehéz sorsúnak igyekszünk segíteni, aki a mi látókörünkbe kerül, akivel mi találkozunk, bármilyen módon is. Valóban nagyon széles az aktivitási spektrumunk. Mi azt szoktuk mondani, hogy igazából két gerince van ennek a működésnek. Az egyik azok a kampányaink, amik évente rendszeresen visszatérnek, ilyen a tavaszi élelmiszergyűjtésünk, ilyen a nyári nehéz sorsú gyermekeknek a táboroztatása, ilyen ősszel az iskolakezdésnek a segítése. Ezt a programot most egy magasabb szintre emeltük a lépcsőfok programmal, amikor egy mentorálással egy széles körűbb, hosszabb távon próbálunk segíteni azoknak a gyermekeknek és szülőknek, akik nehezebb helyzetben vannak. És aztán vannak azok a kampányaink, amelyek során hát adott ügyre fókuszálunk, ilyen az ugandai vízfakasztás, vagy hát kútfúrás, és az ugandai 200 gyereknek, szülőnek az iskola építése, de ugyancsak ilyen támogató programunk, az orvosmissziónknak, a mentőszolgálatunknak, és hát már a RÉV szenvedélybeteg segítőszolgálatunknak is a fókuszált támogatásra, amit mi nagyon széles, úgy, ahogy össztársadalmi jelentőségű a munka, és a társadalom széles spektrumához szól, ugye a munkánkat is csak egy ilyen nagyon széles körű társadalmi összefogással tudjuk elvégezni.
2: Hogyha valaki kedvet kap, és úgy érzi, hogy ő is szeretne segíteni másokon, akkor hogyan teheti ezt meg az önök közreműködésével, vagy önök által?
4: Egyrészt csatlakozhat az adott kampányainkhoz, most például ugye felhívtuk a figyelmet az ugandaira, de minden programunkat lehet közvetlenül támogatni, az említett kampányokhoz is, mind a honlapon keresztül banki támogatással, de van például adományvonalunk, annak a hívásával is lehet segíteni, és például el lehet jönni jótékonysági rendezvényekre, amit idén is szervezünk.
2: Tehát önkénteseket is várnak, hogyha mondjuk vannak olyan lelkes fiatalok, akik adott esetben még nem engedhetik meg maguknak, hogy nagyobb anyagiak ahhoz hozzájáruljanak, akkor mondjuk szükség van az ő jótékony tevékenykedésükre is.
4: Nagyon örülünk ennek a felvetésnek, hiszen az önkéntesség a Caritasnak az alapja, és több mint 8000 állandó önkéntese van egy évben a Caritasnak, és ehhez kapcsolódnak alkalmanként segítők, akár fiatalok is, és nagyon várjuk az ő jelentkezésüket.
1: Saját magukról mondják, hogy évi 1 millió alkalommal segítenek. Ezt, hogyha lebontjuk egy évben egy napra, akkor ez napi 2700 segítség. Ez hogy jön össze?
3: Azt látni kell, hogy a Katolikus Egyháznak a networkje, a hálózata, ez a nemzetközi Caritas Internationalis, Caritas Európa, amelynek mi tagjai vagyunk, de Magyarországon is. Magyarországon a 3000 településen nagyon aktívan jelen vagyunk, hiszen a plébániai hálózat az alapja ennek a munkának. És ez az aktív 8000 önkéntes, ez nagyjából 800-900 csoportban a napi szinten az egyszerű krízisintervenciótól kezdve a komolyabb, a központi programjainkhoz való csatlakozással tud segíteni. És visszatérnék az önkéntesekre, akiknek a szerepe nagyon-nagyon fontos, mert ezt nem csak a vállalatok részéről tapasztaljuk, ezt a segítségnyújtási szándékot, amikor egy vállalat önkéntesekkel, akár egy teambuildingben részeként csatlakozik a mi programjainkhoz, egy mentort ad egy gyerek mellé, de lefest egy kerítést, vagy bármi ilyesmit. Mi azt is tapasztaljuk, hogy általános igény van, és általános szükség arra, hogy az önkénteseink számát bővítsük. Mert az emberek jók, és alapvetően nagyon nyitottak a jókra, ez a jóra, ez a mi tapasztalatunk. Nem csak anyagi segítséggel, hogy nagyon szívesen csatlakoznak. Erre a csatlakozásra hívjuk meg a fiatalokat és egyetemistákat, hogy jöjjenek velünk ezeken a apró vagy nagyobb programokban, és keressenek bennünket.
2: Bocsánat, csak lejárt az időnk, de mindenképp szeretném megemlíteni a novemberi dupla szülinapot, ami ez szintén egy jótékonykodási akció, vagy jótékonysági akció. Kapcsolódik mi ez?
3: Ahogy az ugandai gyűjtésünkre a maratonfutás kapcsán egy magyarországi egyik legnagyobb ballonos vízvállalat csatlakozott, úgy itt a zenének a mesterei csatlakoznak hozzánk, a 35 éves Parnograszt zenekar lesz a társunk egy Momkultban november 11-én Szent Márton napján a szociális munka előestéjén megvalósuló jótékonysági koncertnek. Mindazok, akik velünk szeretnének segíteni a leginkább rászorulóan, őket várjuk erre a koncertre ezen a napon.
1: Hát nagyon-nagyon sok sikert és eredményt kívánunk önöknek. Jó, hogy vannak. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
2: Szagy Bariárd és Sas Levente, a Caritas munkatársai. Köszönjük, hogy itt
1: köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
1: Kedves nézőink, önöknek köszönjük szépen az egész reggeli figyelmet. Mi holnap reggel ugyanitt leszünk.
2: Várjuk önöket. Én még a híradóban is várom önöket a mai nap folyamán. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.
1: Viszlát.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport, nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek, Moli, Grasa, Svori és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Újabb támadást hajtottak végre a riádi nemzetközi repülőtér ellen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását és repülőgépekre történő felfüggesztését gyakorolják. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni huszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Jó napot kívánok, a Spirit FM-en a Kultúra jelentkezik, tehát a mai szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Rónai Egon. Premierre készülnek a Hat színben, méghozzá október 21-én, itt van már a nyakunkon, és Bétörök Fruzsinának ez egy tulajdonképpen dupla premier, mert hogy íróként is és rendezőként is érdekelt a Köd című darab előadásában. Itt van a vonalban, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Van valami személyes szál, ami erre a történetre vezette Önt?
4: Egy kis pontosítással hadd kezdjek, mert ez tulajdonképpen nem premier, mert 2024-ben mutattuk ezt be. Abból a szempontból viszont díszelőadásnak mondható, hogy a 1956-os forradalom és szabadság 670. évfordulója alkalmából tűzte ki a Hat szín díszelőadásként, mert egyébként ez az előadás most éppen európai turnén van.
3: Na tessék, miket nem tudok, látja? Elnézést kérek érte.
4: Semmi baj.
3: Az európai turnét hogy képzeljük?
4: Hát ezt úgy képzeljük, hogy megkeresett engem egy nagyon kedves hölgy, aki magyar származású, kint él Hollandiában, Boda Timinek hívják, és ő azzal foglalkozik, hogy magyar előadásokat Európa szerte magyar közönségnek szervez. Az első előadásunk Hágában volt, utána jött még két előadás, sajnos azokon én nem tudtam ott lenni, mert az utazás és az elfoglaltság és a színészeket összeegyeztetni, tehát a kölni előadáson nem tudtam ott lenni, és a brüsszeliben sem, de hát most összefolytatódik a szervezés, és összesen 7 nagyvárosban van az előadás meghívva, többek között Párizsba is.
3: Ez azért jól hangzik, és egy nagyon szép, igen, fontos dolog. De visszatérek én erre a kérdésre, mert ez egy sok szempontból, sok szálon is izgalmas dolog. Ugye egy demenciával küszködő férfi visszaemlékezését látjuk tulajdonképpen, miközben ő nem tudja, hogy nem a jelenben van, hanem a múltra emlékezik.
4: Igen, ez tulajdonképpen így van. Arra kérdezett rá, hogy van-e személyes szál. Ez egyfelől igen, másfelől nem. Abból a szempontból van személyes szál, hogy az én nagyszüleim ebben a korban voltak annyi idősek, vagy talán még annál is fiatalabbak, mint amilyen most én vagyok. Én közel 50 éves vagyok már. És a nagyapám a Don kanyarból jött haza gyalog. 17 emberével indult haza, és abból 11-et haza is hozott. Ez a kor engem éppen a nagyszüleim miatt engem mindig is nagyon érdekelt, úgy ámblok a nagyszüleim élete is, hiszen az én nagyanyám anyai ágról a Lénárd Judit tévében mondónő volt, és az ő életének az utolsó óráját is megírtam, Tehát a nagyapám felől van egy, vagy a török nagyszüleim felől van egy nagyon komoly érdeklődésem az 50-es évek felől. És a másik személyes szál, az egy kicsit távolabbi, mert az egy személyes tapasztalat volt. Azt kell elképzelni, hogy én 10 sok évvel ezelőtt egy elég érzékeny és mély levelezésben voltam a Nagy Gábor költő író barátommal. Mind a ketten akkor nagyon nehéz élethelyzetben voltunk. Ez egy pár hónapos intenzív levelezés volt, és aztán elvesztettük egymást az élet forgatagában, és amikor a ködöt elkezdtem írni, az azért volt, mert egyszer csak belém csapott a kérdés, hogy vajon az én levelező rendszerem megőrizte ezt a nagyon régi beszélgetést. Mm. És megőrizte, és innentől kezd érdekes lenni a történet, mert elkezdtem ezeket a leveleket visszaolvasni, és nem is az ő leveleit, hanem a saját leveleimet. És ott majdnem lefordultam a székről, mert egy 15 év távlatában saját szavaimat, élethelyzetemet, érzéseimet és konkrét történeteket kellett visszaolvasnom, aminek a több mint felét én elfelejtettem. Annyira fájdalmas volt, és annyira traumatikus volt ez a pár hónap az életemben, ez egy házassági válsághoz kötődő történet, hogy egészen egyszerűen törölte az agyam, és hogyha ezeket a leveleket én nem olvasom vissza ennyi év távlatából, akkor még élek ezek a történetek, nekem már nem jutnak az eszembe. És erre rácsodálkoztam, hogy mi történik egy emberrel, hogyha teljesen véletlenül úgy hozza az élet, hogy szembesül a saját életével, méghozzá a saját levelein, szavain keresztül. Hm. És ehhez kerestem egy nagyon izgalmas történelmi kort, és hát mi lehetett volna az, ha nem az 50-es évek.
3: Világos, és világosak az indítékok is. Ez még hadd tegyem hozzá, ez egy személyes szál is, bocsánatért, hogy ide behozom, de hogy hallgattam, ez jutott eszembe, hogy én a nagyapámat nem ismertem, a II. Világháborúban vesztette az életét, de amikor a nagymamám már nem nagyon tudott megkülönböztetni engem és az én nagyapámat, demencia, ugye? Akkor igen. Elkezdett velem beszélgetni, és én így tudtam meg rengeteg mindent a családom történetéről.
4: Na, tulajdonképpen akkor önnel ugyanaz történik, mint a főhősünkkel, a Tiborral, aki a nagyapjával úgy beszélget, hogy hiába a nagyapja, kvázi, mintha idegen lenne.
3: Bizony, én is beszéltettem a nagymamámat, hogy megtudjam, hogy mi minden van.
4: Így van, ezt akkor ösztönösen nagyon jól érezte, hogy erre felé kell lépnie. Az, hogy én ezt az anyagot meg tudjam írni, nekem ehhez azért segítséget kellett kérnem. Gyarmati György történész sietett az én segítségemre, aki elképesztő mennyiségű kordokumentumot nyomott a kezembe. Itt 1000 oldalakról kell beszélni, és ebből nagyon sok száz, hanem 1000 oldal volt AVH-s tisztek vallomásairól. És emellett föl kellett nekem vennem egy neurológus orvossal is a kapcsolatot, hogy megértsem ezt a betegséget. Mert hogy ne legyen a szöveg se történelmi, se orvosi szempontból naív. És amit ön ösztönösen megérzett, hogy tud az a családi történetekhez, a nagyapjához közelebb kerülni, az, hogy vállalta azt a szerepet, amit a nagyanyja kiszabott tőle,
3: tehát így van,
4: vállalta
3: persze.
4: A nagyapja szerepét. Na, ugyanezt teszi tulajdonképpen, mikor megérti Tibor, hogy a nagyapja egészen máshol van, és olyan mondatokat, olyan töredékeket kezd el, hát nagyon, nagyon töredezetten és nagyon szakaszosan mesélni a múltból, amit első pillanatban Tibor nem is ért, sőt le is akarja zárni. De aztán bemond egy olyan mondatot a nagyapja, ami mellett nem lehet elmenni, és ott ösztönösen ő is kissé késve, de ráérez, hogy ezt csak úgy tudja felgöngyölíteni, csak úgy tudja megérteni, és kiszedni a nagyapjából azokat a válaszokat, hogy az apja miért volt alkoholista, hogy az anyja születése után miért hagyta el, hogyha megfelel annak, aki rászabott szeretnek, amit a nagyapja rászabott. És mi ez a szerep? Ugye ez a legizgalmasabb talán, hiszen ez a nagyapa egy delirímos rémálomból ébred, amiben visszaáll, vagy megálmodta az egyik börtönben töltött vallatást, amikor az AVH-nak az épületében az Andrássy út 60-ban volt. És álmából ébredve, hiába ébredt föl, az álom folytatódott az ő agyában, és az unokáját az akkori AVH-s vallató tisztnek ismeri fel a betegsége folytán. És mire megérti a Tibor, hogy ki ő pontosan most az apja, a nagyapja szemében, hát az egy kis idő. De onnantól kezdve, hogy megérti, na ott alakul át a történet egy igazi pszichokrimivé, hiszen az egész nappali vagy hálószoba, ahol a nagyapja alszik, átalakul egy vallatószobává.
3: Világos, az összes többit pedig meg kell nézni az előadásban magában, azt pedig a hat színben tehetik majd meg. Kerekes József és Mózes András játsszák a két szerepet, értelemszerűen Kerekes József Pubi, a nagypapa, unoka pedig Mózes András, a rendező, aki írta Bétörök Fruzsina, aki mesélt is nekünk erről mindről. Nagyon szépen köszönöm.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
5: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kukorelli Endrének új könyve született, nem is egy könyve született, ránézésre tulajdonképpen rögtön négy csak összefogta az egészet. És itt van a vonalban, örülök neked, szervusz!
2: Szervusz!
1: Egy doboz, négy könyv, ezt mondod, de ez a négy könyv, ez miféle négy világot mutat?
2: Igen, hát ez az én színház könyvem. Megpróbáltam benne összefoglalni azokat a dolgokat, amiket a színházról gondolok, tehát elég sokat írtam. Voltam a Pécsi Országos Színházi Találkozó válogatója, még 2006-ban, vagy 7-ben, vagy 8-ban, nem is tudom.
1: Amikor még volt ilyen találkozó, igen.
2: Amikor még volt ilyen, ezt azt tönkretették többek között azt is, borzalmas. És hát ez egy nagy élmény volt, mert 10 hónap alatt 184 előadást láttam mindenhol, tehát az egész magyar nyelvterületet beautóztam, és erről elég sokat írtam, azon kívül hát kicsit ilyen véletlenszerűen írtam elég sok színház kritikát is. Ez lenne az első kötet, a második, harmadik kötetben egy-egy színdarabom van, az egyiket játszotta is a Katona, Máté Gábor rendezte az Élnek még ezek című darabomat, szintén így a 2000-es években, és a harmadikban pedig mindenféle ilyen elegyes dolgok vannak, ilyen hangjátékok, meg opera librettók, meg ilyesmi.
1: Nehéz dolog színi kritikát írni?
2: Nem sokat írtam, és azok tulajdonképpen hát a munka az is ugyanolyan munka, mint irodalom kritikát írni, vagy zenéről is írtam, meg van egy sporttárgyú könyvem. Tehát tulajdonképpen az a lényeg a dolognak számomra legalábbis, hogy az a véleményem, hogy egy író az ne csak egy dolgot csináljon, hanem különböző ügyekkel foglalkozzon, tehát aki verset ír, az írjon regényt, aki regényt ír, írjon rövid prózát, mindenképpen írjon esszét, tanulmány, kritikát, tehát ilyen sok lábon álljon az ember, az a véleményem, és hát ugye például van egy képzőművészetről szóló könyvem, az a cím, hogy laikus tájékozódás, és ebben benne van ebben a címben az, hogy nem értek hozzá, tehát nem vagyok szakember, nem vagyok művészettörténész, de nagy ilyen múzeummániás vagyok, rengeteget járok múzeumban, ahol csak lehet, mindenhol megyek és elmegyek sokszor is, és hát imádom a képzővészetet, és írtam arról is rengeteg dolgot. Körülbelül ugyanez a színház.
1: De amit mondasz, az tulajdonképpen az, hogy kell valami alapképzettség, tehát kell nyilván némi tudás, de leginkább érdeklődés kell. És akkor könnyebb.
2: Pontosan. Így van, meg hát az ember a saját ízlésére ráhagyatkozik, akkor olyan nagyon nem téved. Tehát nekem az a véleményem, antropológiailag van bennünk ízlés, tehát mi ilyen túlélő génállományjal rendelkezünk, amelyik el tudta választani, ezek a gének el tudták választani, ahogy szokták mondani, a szartam ájtomá, bocsánat. Tehát különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Tehát valahogy ez így bennünk van, ez a dolog. És ugyanez vonatkozik a művészetre is. Tehát ugye van egy ilyen latin mondás, hogy de gustibus non est disputandum, tehát ugye az ízlésről nem lehet vitatkozni. Nekem pont az ellenkezője a véleményem. Tehát igenis, ízlésről nagyon is jókat lehet beszélni, és ráadásul még azt is gondolom, hogy ez nem teljesen relatív. Tehát az, hogy kinek mi tetszik, az nem azt jelenti, hogy ez is jó, meg az is jó, nem egyáltalán. Ennek ilyen kemény hierarchiája van. De pontosan más dolgokban tudomásul veszik. Tehát például, hogyha ilyen éttermekben mész, akkor tudod azt, hogy ez jó, ez rossz, ez közepes, ez meg Michelin. Tehát, és az is ízlés. Tehát, hogyha egy kaját eszel, mondjuk egy süteményt, akkor meg tudod különböztetni, hogy ez egy jó isler volt, az meg egy nem jó isler volt. És nagyjából szerintem az 10 ember összejön, akkor nem mondom, hogy mind a 10 mindig pontosan azt fogja mondani, hogy melyik a legjobb, de azért nagyjából lesz egy ilyen konszenzus.
1: Olyan, mintha kiírtad volna most magadból, de hát ez egy gyűjtemény, ezt a rengeteg színházi dolgot. De ezzel is teszed a színházat az életművedben?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy csinálom, ugye van egy pálya című könyvem, amiben ilyen sporttárgyú szövegeim vannak, aztán van ez a képzőművészeti könyvem, a laikus tájékozódás, van ez a színházi, vannak ilyen politikai eszékköteteim, stb. Stb. Ez nem azt jelenti, hogy most ezt így megírtam, és akkor soha többet nem fogok mondjuk a sportról, vagy a színházról, vagy ilyesmiről írni. Ugye azt szoktam mondani, vagy gondolni minden esetre, hogy ott van a komputerem, abban van ilyen fájl, amiben ezek a szövegek összegyűlnek, és hát nyilván fog fokozódni, vagy még javulni, vagy hogy mondjam, terjedni, vagy terjengősebbé válni. És hát, hogyha meghalok, akkor majd ott lesz egy olyan könyv, ami ennek a Bravo Silva című könyvemnek egy ilyen bővített változata is lehet.
1: Na jó, hát ez még odébb van, erről most ne is találgassunk semmit, hanem olvassuk el ezt, ami most ott van előttünk, vagy ott lehet előttünk, ha bemegyünk egy könyvesboltba. A Móra adta ki, ugye?
2: Igen, a Móra, a Trend kiadó adta ki. A Trend az egy, a Mórának egy ilyen leányvállalata, és nekem is van egy kis kiadóm, a Kert kiadó. Minden betű után van egy pont, és ez is benne van ebben a kiadásban. Tehát tulajdonképpen a Móra alatt a Trend és a Kert adta ki ezt a könyvet.
1: Egy doboz, négy könyv, Bravo Silva színházügyek Kukorelli Endrétől. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben, a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre, még az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Szerda esti rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Hát nyilván egy kulturális műsorba akkor kerül bele a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, amikor évente egyszer megrendezi az erőművek éjszakáját. Na de akkor mindig. Serel Zsolttal tavaly is beszélgettünk arról, hogy mire számíthatunk, és idén is megtesszük ezt, mert hogy október 16-a itt van a nyakunkon, és már lehet, már régen lehet regisztrálni, lehet, hogy van, aki már le is maradt. Úgyhogy kérdezem is Zsolttot, a megszóvivőjét, hogy mi a helyzet. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Nos, a helyek fogyóban, ahogy ez ilyenkor szokott lenni, de még mindig van hely. Úgyhogy azt javaslom, hogy aki úgy érzi, hogy bele akar nézni az energetika rejtelmeibe, vagy esetleg víz, vagy esetleg szennyvíztisztítás, vagy hulladékfeldolgozás, akkor gyorsan irány az erőművekészakája.hu oldal, természetesen ékezetek nélkül, és ott böngészen, hogy hol van még belátható távolságban olyan helyszín, amit szívesen megnézze. Azért is érdekes egyébként az egyes helyszíneket végig böngészni, mert nagyon sok minden már nem úgy működik, mint régen. Tehát egy hulladéklerakó, ez nem hulladéklerakó, hanem ott már vizet gyűjtenek, úgynevezett csurgalék vizet, azt tisztítják, felhasználják, de bizonyám gázt is fejlesztenek a hulladékból, tehát színek egész orgiája, színek egész kavalkádja, rengeteg féle helyszín, rengeteg mindennel, úgyhogy tessék jelentkezni.
3: Mennyire kell hardcore elkötelezettség ahhoz, hogy az ember ezeket lássa, megértse, egyáltalán értse, hogy mit lát?
4: Nem kell annak lenni, és ennek a programnak van egy igazi kuriózuma, ez pedig az, hogy szakik kísérnek végig minket. Tehát nem valamiféle PR marketinges csapat vezet minket, és nem lesz az, hogy nem igazán tudom, tessék megkérdezni, e-mailben lesz a válasz, hanem szakemberek kísérnek, tehát mindenre fognak tudni válaszolni, és reméljük, hogy nem csak a vájfülűeknek fognak tudni válaszolni, hanem nekünk hétköznapi embereknek, és nem csak az adott intézménnyel kapcsolatban kaphatunk választ, hanem esetleg egy-két otthoni praktikára is. Elég durva nyáron vagyunk túl, jól megpróbálta az energiarendszerünket, a víziközmű rendszerünket, tehát nyilván miután reggel délbe este hallgattuk, hogy csak óvatosabban az energiával, óvatosabban a vízfelhasználással, tehát reméljük, hogy a szakiktól ez irányú válaszokat is fogunk kapni.
3: Hát egyébként meg olyanokat lehet itt megnézni, amiket hétköznapi módon valóban nem. Tehát például a kistarsai hulladékfeldolgozóban megmutatják, hogy mi lesz az összegyűjtött italos dobozokkal. Pécsen meg, hogy a szennyvíz iszabból hogy lesz villamos energia, vagy Püspökszilágy határában a radioaktív hulladék tárolóban nézhetjük meg, hogy a veszélyes hulladékokkal mit csinálnak. Ezek egészen különleges lehetőségek voltak éppen. Van minden évben új csatlakozó, új bejelentkező, aki valami kuriózumot mutat?
4: Hát a kuriózum nem biztos, de hogy új csatlakozó minden évben van, ez hála az Istennek, ez így van. Most már 80-nál több helyszín van, ami nem csak azért érdekes, mert sokfélébbek lesznek a kínálatok, hanem az egyes lakásokhoz, házakhoz közelebb lesz így egy-egy intézmény, és nem az van, hogy jó, nagyon jó ez az erőművek éjszakája, de most akkor pénteken délután nekem utaznom kell 30 kilométert a legközelebbi helyszínig, tehát közelünkben lesz, és miután minden nagyobb városban azért csak van valamilyen intézmény, így azért mégiscsak könnyebb lesz nekünk eljutni ezekre a helyszínekre.
3: Van, ahova már reménytelenbe jutnunk? Mit tudom, én gondolok itt arra, hogy a Paksi atomerőmű.
4: Így van, reménytelen, de Budapest környéki nagyobb erőművekben is reménytelen, sajnos borzasztó korán elfogynak a helyek. Nyilván ezek veszélyes, úgynevezett veszélyes helyszínek, tehát itt az erőművek eldöntik azt, hogy hány turnust tudnak fogadni, és az egyes turnusokban hány ember fér el. Ennek ellenére azért az erőművek évről évre megteszik azt, hogy plusz turnust vállalnak, vagy az egyes turnusokon belül plusz létszámot vállalnak. De a veszély mellett azért van még egy megjegyzésem, hogy bárki el akar menni családostul, kérem nézze meg az erőművekészakája.hu oldalon, hogy milyen megkötések vannak. Tehát hány éves kortól látogatható az adott intézmény, mert ez erőművenként, víztisztítóként, hulladékfeldolgozóként, más és más, és a másik könnyű ruhába menjünk, tehát hölgyeim, a magas sarkú cipő az, az idei erőművek éjszakáján sem sláger, tehát könnyű, laza a félcipőben.
3: Hát viszont milyen jól kopogna a különböző helyszíneken. Az a bizonyos tűsarkú, az mindig arra jó a leginkább, mert menni nagyon kényelmetlenben, de mondják a hölgyek. Na, erőművek éjszakája. Programok ingyenesek, regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni az erőműveképzésekeia.hu oldalon lehet, ez talán nem meglepő.
4: Nem, így van. Itt megtalálják az adott felületeket, itt kell jelentkezni. Én bízom benne azért, hogy a fiatalabbak is jönni fognak, mert ugye itt nem csak a szakemberek előtt tisztelgünk, hogyha már emberekről van szó, hanem ugye abban is bizakodunk, hogy azért pár fiatal itt fog megvilágosodni, és mondja azt, hogy én igen, ebben a területen látom a jövőmet, ezen a területen akarok majd dolgozni, és így akarok majd tovább tanulni. Reméljük, hogy ez a délután, mert hát igazából nem éjszaka.
3: Igen, ezt akartam kérdezni még, hogy hát nem éjjel kettőre, hanem mondjuk este nyolcra kell itt készülni.
4: Itt délutánra kell készülni, tehát a programok délután indulnak, a délutáni órákban is az esti órákig futnak ki, tehát aki úgy gondolja, hogy a hajnali órákat vagy az éjféli órákat szeretné egy erőműben eldönteni, most ez erre nem adat.
3: Hát esetleg oda megy dolgozni, és ő lesz az éjszakai ügyeletes.
4: Az biztos, mert itt is van ám kérem éjszakai ügyeletes, egy orvos ismerősömmel beszéltem, aki mondta, hogy az mind semmi kérem itt az energetikában, hiszen az orvosoknak a kórházakban ügyeletet kell tartani. Nos, aki ilyen éjszakai bagoly, az itt is megtalálja a maga világát, mert bizony itt is valamennyi intézményben ott vannak éjszaka, annak ellenére, hogy az informatika és az AI az pörög.
3: Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal, milyen kemény és hivatalos neve van, ehhez képest az erőművek éjszakája egy sokkal barátibb elnevezés. Ezt keressék, hogyha regisztrálni szeretnének valamely eseményen, valamely helyszínen, és köszönöm szépen Serer Zsoltnak, hogy ismét kedvet csinált nekünk ehhez.
4: Köszönöm a megkeresést.
3: Ez volt mára a Kultúra. Örülök, hogy velünk voltak ma is és most is. Jövő héten jövünk újra. Ugyanezekben az időpontokban minden hétköznap megtalálnak minket itt a Spirit FM-en. Jó hétvégét, Róna Jegont hallották, minden jót.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: kedves szíved.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: sors tisztán.
1: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leó pápát. Visszakaphatják az oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását gyakorolják. Az ukrán parlament várhatóan a napokban dönt a törvénymódosításról, amely ismét lehetővé tenni egyebek mellett a magyar tannyelvű iskolák működését, a magyar nyelvű érettségit, valamint az anyanyelv használatát az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban, mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László szerint a változások stabilitást hozhatnak a magyar oktatásban. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Hát, amit Szakár Erzsi szerkesztő kolléganőm ide az elejére szerkesztett, az ennek a hétnek az egyik top témája, az olimpia megrendezése, vagy meg nem rendezésének kérdése. 2036-ra aspirálna Budapest, és hát a jelek szerint, bár sokkal kevésbé megosztó ez talán, mint volt mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, de most is vannak érvek és ellenérvek. Elsősorban persze, mint mindig most is a pénz merül fel, és éppen ezért Dénes Ferenc sportközgazdászhoz fordulunk, hogy mibe kerül ez nekünk, megérheti ez nekünk, van-e értelme ennek számunkra, vagy sem. Örülök, hogy itt vagy, szervusz Feri.
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Nehéz erre válaszolni, általában is persze nagyon nehéz, hiszen egy 8 éves távlatról beszélünk, jelen esetben majdnem 10 éves távlatról beszélünk. Azért is, a másik meg azért is nehéz, mert ugye azt gondoljuk, hogy bizonyos létesítmények megvannak, bizonyos létesítmények hiányoznak, de igazából nem tudjuk meg, még azt sem, hogy milyen létesítmények vannak, hiszen azok, amit felépítettünk, azok már elkészültek, és egy 20 éves távlatban azért egy olyan technológiai forradalom van, amiben élünk, már kétséges, hogy ezek a létesítmények jók lesznek, vagy nem. Amikor majd a magyar pályázat terve, ha lesz ilyen egyáltalán elkészül, akkor lehet érdemben arról beszélni, hogy ez mennyibe is kerül.
0: Bár azzal szoktak érvelni, hogy ami van, az már legalább megvan, tehát azt toldozni, foldozni, felújítani, javítani nyilván könnyebb, mint a semmiből felépíteni, és ebben lehet igazság, bár hát ott van a Duna Arena története, ami ma fele akkora és fele annyit ér, mint amikor Hajdanában átadták.
3: Vagy említhetjük a Nemzeti Atlétikai Központot. Én azt szoktam mondani, hogy Magyarország edzőcentrumok tekintetében készen áll egy olimpiára, hiszen minden létesítményünk, amit van, kiváló edzők központ, és azért az is kellene az olimpiára, azért ne felejtsük el, hogy versenyhelyszín melyik létesítményünk alkalmas, ezt most nehéz megmondani.
0: Azt mondják, hogy 5,5 milliárd euró lenne nagyjából a szervezés költségvetése, ezt többen igen erősen alultervezetnek gondolják, még úgy is, hogy nyilván tudjuk azt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is beszáll a költségekbe, és be akarunk vonni más helyszíneket Ausztriában, Szlovákiában.
3: Ennek megvan a veszélye. Egyrészt persze a költségeket csökkenti, ez fontos, de hát másrészt viszont elvisz turistákat, és hát ezen a legnagyobb bevétel mégis csak a turizmushoz kapcsolódik. Szóval a legrosszabb imenete az lehet egy ilyen eseménynek, hogy bevállaljuk a költségek zömét, majd a turisták megszállnak Bécsben és Pozsonyban, és onnan utaznak át Magyarországra a versenyhelyszínekre is vissza, és ott költik el azokat az addicionális pénzeket, amik egyébként hát egy ilyen olimpiának komoly bevételt jelentene. De hát még egyszer akarom hangsúlyozni, hogy nem tartunk itt.
0: Hát egyrészt nem tartunk itt, másrészt, hogyha ha majd egyszer itt akarunk tartani, akkor is érdemes róla előre beszélni, és nem akkor kapkodva. Itt felmerül az az állandóan előkerülő kérdés, és a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomban is van egy ilyen törekvés, hogy valahogyan erősítsük meg az ország elkötelezettségét egy budapesti olimpia mellett, erre nyilván a népszavazás a legegyszerűbb megoldás. És hát pedzegetik is, hogy lehetne egy ilyen. Kellene egy ilyen?
3: Én mindenképpen ilyen párti vagyok, tehát már mint hogy népszavazási párti vagyok, bár akik azt mondják, hogy ez nem feltétele egy eredményes olimpiai pályázatot, nem feltétele a pályázat kiírásnak, az igazuk van, de hát azért egy erős érv tud lenni. És ebben a helyzetben most, amiben vagyunk, úgy tűnik, hogy egy kegyelmi állapotban vagyunk, hiszen azok a politikai erők, akik korábban a legerősebben érveltek az olimpia mellett, azok most ellenzékben vannak, de hát nem hiszem, hogy elengedik ezt az olimpiai témát. Azok az erők, akik viszont ellenzékben támadták az olimpiát, azok kormányra kerülve úgy tűnik, hogy most hirtelenében olimpia pártiak lettek, tehát akár 70%-os támogatottság, 70-80%-os támogatottsága is lehet egy jó kampánnyal a budapesti olimpiai pályázatnak, ami azért meglehetősen masszív.
0: Nyilván rengeteg pénzre van szükség a beruházásokhoz. Azt mondja a tervező, hogy hát ezt nagyjából piaci forrásokból meg lehet teremteni, nem kell mindennek az állam zsebébe nyúlkálni, mindenhez az állam zsebébe nyúlkálni. Mennyire lehet az reális, hogy az olimpiához tartozó beruházások nem saját forrásból készülnének?
3: Én ebben nagyon szkeptikus vagyok, hát én is hallottam ezt a 10%-os állami részvételi arányt, én ebben nagyon-nagyon szkeptikus vagyok. Persze a szervezési költségek azok megtéríthetőek, tehát ha csak mindent leveszünk, és azt mondjuk a szervezési költségek és az olimpiához kapcsolódó közvetlen bevételek, azok jogszoktak lenni, hát vicces a dolog, de egyébként a Szocsi olimpiáról is azt mondják, hogy nyereséges volt, miközben elköltöttek 50 milliárd dollárt egy téli olimpiára saját számaik szerint, és mégis volt képük kiállni a szervezőknek, és azt mondták, hogy egyébként egy nyereséges olimpiát rendeztek, de ezt félretolva is. Hát ugye azért itt a masszív összegek mégiscsak a kiegészítő beruházásokhoz kapcsolódnak. Ebben is van egy kegyelmi állapot, hiszen a korábbi kormányzat Budapest befeszülés úgy tűnik, hogy egy átalakuló kapcsolat, és a kormányzat hajlandó tárgyalni arról, hogy Budapesten komolyabb fejlesztések menjenek végbe, már pedig egy olimpia rendezés, ez lehet egy ilyen szervezőerő, de hát annak az állam áll mögötte. Tehát, a másik nagy kérdés ugye a szállodák költsége. Most hát ha tényleg Budapestnek szállodai kapacitásra van szüksége, akkor szerintem arra a magántőke már rég rámozdult volna, ha a profitabilisan ez megvalósítható. Azért azt lássuk be, hogy az olimpia egy csúcs logisztikai kapacitás igénye van. Kérdés az, hogy a magántőke, ha bevállal egy akkora kockázatot, hogy egy csúcs időszakra kiépíteni valamekkora kapacitást, és akkor utána azt mondja, hogy visszabontom, vagy nem tudom, mi történik. Én ebben nem hiszek.
0: Hát igen, a folytatás az minden ilyen esetben kérdéses, a görögök mutatták meg, de egyébként a pekingi olimpia is, hogy mivé válhatnak felépített stadionok és infrastruktúra, hogyha utána nem gondoskodnak róluk. Ha összesítve azt kérdezném tőled, hogy szerinted mondjuk közgazdaságilag inkább igen, vagy inkább nem, arra mit mondanál?
3: Arra nem tudnék válaszolni, de én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban Magyarországnak van egy ilyen gyógyulási szüksége, tehát olyan mértékben szakadtunk szét magyarok társadalmilag, amiben valamilyen fajta terápiára szükségünk van. Az olimpia lehet egy ilyen terápia, és bármilyen furcsa, és most engem sportközgazdást kérdezel, mégis ezeket a társadalmi hatásokat emelném ki. Azért, ha az egyetemen tartom az órámat, szóba jön az olimpia, szemmel láthatólag egy sokkal motiváltabb, jövőre tekintőbb fiatalok néznek velem szemben, mint korábban. Másrészt ténylegesen azt tud mondani, hogyha azt tudjuk mondani, hogy van egy közös célunk, és amíg össze tudunk zárni, az egyébként a más társadalmi, más gazdasági problémáink megoldásában is segíthet. Nagy kérdés persze az, hogy a vidék Budapest problémáját hogyan tudod jól és hogy hitelesen kommunikálva azt mondani, hogy a vidék sem marad ki a budapesti olimpiából, illetve azok a fejlesztések, amikről szükségszerűen el kell halasztani egy olimpia fejlesztés kapcsán, beleértve például a különféle társadalmi csoportoknak a fizetésének a rendezése, az mennyiben kompenzálható egy 7-8 éves távlatban. De ezek mondom megint részletkérdések, és furcsa módon megerősítem, nem elsősorban közgazdasági kérdés szerintem ennek az országnak most egy olimpia rendezése, hanem társadalmi.
0: Mint hogy én meg azért örülnék például annak, hogy Szlovákiát és Ausztriát bevonjuk, mert egy kicsikét ennek a különálló sziget vagyunk érzésnek a feloldását várnám tőle, vagy például a szlovák-magyar kapcsolatok átütő javulását, mert miért is ne bízhatnánk ebben?
3: Bízunk benne, de még egyszer mondom, én ebbe viszont gazdaságilag látok kockázatot, amit el is mondtam az előbb. Bécs nagyon vonzó tud lenni, remélhetőleg 8 év múlva, 10 év múlva Budapest is nagyon vonzó tud lenni, és Pozsony is egyre jobban jön fel, és hát mondom, tehát hogyha máshol költik a turisták a pénzeiket, akkor nem olyan jó buli ez.
0: Még egy szempontot hadd hozzunk ide, hiszen te a sporttal magával is foglalkozol. Az olimpiának az egyik fontos hozadéka minden nemzet számára, amelyiknek megadatott, hogy olimpiát rendezzen, hogy felhozza magát a sportéletet. Sokkal több figyelem vetül olyan sportágakra, amelyek periférián voltak, és sokkal több pénz jut olyan sportágaknak, amelyeknek korábban nem. Ez mondjuk elég vonzó lehet a teljes magyar sportvilág számára.
3: Igen, de talán nem erről akar titkot, meg nem intimpistáskodások köztünk van vita, hiszen szoktunk még beszélgetni erről. Én ebből azt a veszélyt látom, hogy azt a típusú paternalista sportot, amit az elmúlt 20, de mondhatok 40 évet, és vagy bármekkora időszakot az elmúlt évtizedekből tovább erősíteni. Egy olimpia rendezés azt a típusú ösztönzést, hogy akkor tényleg egy kicsit piaci alapon, szolgáltató alapon, a közönséget kiszolgáló alapon működjön Magyarországon, az biztos, hogy félrevágja, mert akkor az olimpia mindent felülír. Elképzelhetetlen, hogy komolyabb olimpia, mármint közpénzeket ne áramoltassanak a magyar sportba, pont azért, amit elmondtál. És akkor azt lehet mondani, a következő 10 évre a magyar sportnak a reformja az félre van téve. Köszönjük szépen.
0: Egyébként köztünk ebben igazából nincsen vita, tehát én magam is azt gondolom, hogy sok-sok olyan dolog van, amit piaci alapon kellene a magyar sportban csinálni, és nem azt, amit idáig nem, hanem például a látványsportok jelentős részét valahogyan piaci alapokra kéne helyezni, vagy sokkal inkább piaci alapra, mint most. Na jó, hát értjük a szempontokat, a pozitív és negatív hozadékot, hogy aztán majd ez merre felé fordul, és egyáltalán lesz-e ebből végül 2036-os budapesti olimpia, vagy hozzátartozó pályázat, mert előbb-utóbb azért valami hivatalos anyagot is le kell raknunk, az meg a következő idő kérdése, vissza fogunk térni rá veled is reményeim szerint. Köszönöm szépen, Feri. Dénes Ferenc sportközgazdást hallották itt a Spirit

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Készült egy kutatás. Jávorka Annához fordulunk, a BCG Senior projekt vezetőjéhez ebben az ügyben, és abban a kutatásban van egy ilyen mondat. A nőknek hosszú időn keresztül egy olyan egészségügyi rendszerhez kellett alkalmazkodniuk, amelyet nem az ő szükségleteikre és biológiai sajátosságaikra szabtak. Na, innen induljunk ki. Örülök, hogy itt van velünk. Jó napot kívánok!
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szóval mi itt az alapvetés? Az, hogy bár a reklámok állandóan céloznak különféle női csoportokat és életkorokat, de alapvetően nem arról szólnak, amire a nőknek szükségük lenne?
2: Így van, tehát a nők a longevity piac alapvetően legértékesebb vásárlói, ők vásárolnak a legtöbb terméket a leggyakrabban, ennek ellenére az elégedettségük jelentősen elmarad, tehát alulszolgáltak és elégedetlenek azokkal a termékekkel és szolgáltatásokkal, amiket kaptak. Azt látjuk, hogy ugye nem rájuk tervezték, nem az ő igényeikre, illetve biológiai szükségletekre vannak ezek szabva.
1: De ez érdekes, mert azt feltételezném, hogy a nőknek való termékeket nők tervezik nőknek. Mert hogy így lenne kifejezetten logikus, hiszen ki tudná jobban, hogy mire van szükségük?
2: Ez így van, hagyományosan viszont sajnos a tapasztalat az, hogy maguk a klinikai kutatások, vagy a termékfejlesztés is egyébként a férfi biológiára van szabva.
1: Milyen érdekes. Kifejezetten a változó korban lévő nők azok, akik a legelégedetlenebbek, ugye?
2: Ez így van, ez nagyjából a 40 és 60 év közötti nőkről van szó, ez világszinten mintegy 1 milliárd nőt érint.
1: Mi a leginkább hiány az ő megközelítésükben? Mi az, amit nem kapnak meg? Mi az, amivel nem gondol a forgalmazó, a gyártó, a tervező?
2: Itt alapvetően feltételezhető, hogy az ígéret és a valós hatás között van egyfajta hiány, vagy tehát feltételezhetjük az, hogy az igények és a valós hatás között lehet egy hiány, ami eredeztethető magából a termékfejlesztési hiányosságokból, de azt gondoljuk, hogy ugyanúgy visszavezethető el arra, hogy viszonylag kevés nőt diagnosztizálnak megfelelően, és ezért nem kapják meg a megfelelő ellátást.
1: Hogyha abból indulunk ki, hogy itt 1 milliárd nőről van szó, az egy irgalmatlan piac. Jó, a jelentős részük sajnálatos módon nem fér hozzá a prémium termékekhez, viszont nagy részük igen, akik meg az egészségük megérzésében használják leginkább ezeket a termékeket. Ugye itt a legelsősorban is nem kozmetikai termékekről beszélünk, hanem mindenféle kiegészítő termékről. Hogy lehet az, hogy ez az igény, ez nem formálja át az iparágat?
2: Alapvetően azt gondoljuk, hogy itt van egy lemaradás az iparágak részéről, hogy a nők igényeit megfelelően becsatornázzák ezekbe a folyamatokba, de ugyanúgy visszavezethető ez arra is, hogy a nők jó része el sem jut az orvosig, hogy a tüneteket megfelelően kezeljék, illetve az egyes tünetek sokszor különböző szakrendeléseken landolnak, ezért nem kapnak sosem egy holisztikus diagnózist. Ez egy szükség lenne ahhoz, hogy ezeket a pontszerű tüneteket összekössék, és mind szolgáltatásokban, mind termékekben egy holisztikus megoldást adjanak rá a cégek.
1: Azért különös az, amire a kutatásuk rámutat, mert hogy a hosszú távú egészségért való aggodalom és az érte való tenni akarás az manapság divat. Kifejezetten fontos témája a közbeszédnek ebben a körben. Ennek ellenére érzékelhető úgy, hogy elégedetlenek a termékeket fogyasztók, és elégedetlenek különösen a nők közülük. Érdekes.
2: Ez így van. Azt is látjuk, hogy ugye egyrészt ebben a korban levő nők költenek a legtöbbet, de egyébként még ennél többet is hajlandóak lennének költeni, tehát 84 dollár helyett akár 108 dollárra is ez fel tudna menni, amennyiben megtalálnak a megfelelő termékeket.
1: Itt igazából a menopauza környéki időszak az, ami a legfontosabb ebből a kutatásból. Az mutatja meg a legjobban azt, hogy, hogy itt van a legnagyobb hiányérzete az ezzel kapcsolatos termékek tekintetében a nőknek, ugye?
2: Ez így van, ugye ez a menopauz, ez a 45-64 év vagy kor közötti élettartamról beszélünk. Ugyanakkor a tünetek jelentős része már korábban is felmerül. Egyébként ezek az igények akár már korábban is jelentkeznek különböző hormonális zavarok kapcsán, úgyhogy fontos lenne egyébként a nők megszólítása már egy korábbi időkorban is.
1: Egyébként meg mindig csak a nőkről beszélünk ebben az összefüggésben. Nyilván a menopauza ilyen módon őket érinti, de a változókort ma már a tudomány a férfiaknál is detektálja. Rájuk nem készült kutatás, vagy velük nem foglalkozik az iparág?
2: Velük is foglalkozni kell, és valóban a maga a menopauza, vagy ez az átmeneti kor a férfiakat is így érinti, viszont magának ez a folyamat máshogy néz ki, míg a nőknél ez egy szakaszos folyamat, és hirtelen érkeznek tünetek, ez így a férfiaknál ez egy lassabb és folyamatos átállás.
1: Arra is kellene, nyilván kampányon sokkal több nő forduljon hormonális problémákkal az orvosokhoz. Mennyire látszik az, hogy ebben van változás, és mennyire tudja ezt mondjuk a szépségipar, mennyire tudja ezt az egészségipar, mennyire tudja a különböző iparágak összefonódása elősegíteni? Hogy látja?
2: Ez egy össztársadalmi feladat, ebben van az elsődleges feladat az edukáció, mind a nők és férfiak, illetve egyébként az orvosok felé is, hogy megfelelően felismerjék, segítséget találjanak, illetve diagnosztizálni tudják a tüneteket. Emellett egyébként egyre inkább látjuk azt, hogy ez már nem egy tabu téma, valóban több csatornáról, illetve több iparág részéről keletkezik kommunikáció ebben a témában. A fontos az, hogy ez megtalálja megfelelő célcsoportokat.
1: Gáborka Anna, a BCG Senior projekt vezetője számolt be a Boston Consulting Group friss kutatásáról. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban, Zuglóban nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, a környéken nem árt a fokozott elővigyázatosság. A közelben a Hung Expo területén szerda estig rendezvényt tartanak, ezért a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Továbbá a 10-es autóbusz a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban szerdáig sűrűbben indul. Keddestig nem járható a külső sáv a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szintén a 14. kerületben, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz ezért terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé kihagyja a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Megfogalmazta véleményét az iparkamara is a tervezett adóváltozásokról, különösen a Katáról fogunk szólni, de nyilván érdemes néhány mondatot a vagyonadó tervezetéről is beszélnünk Kerékgyártó Gáborral, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdászával. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: A Katát jó iránynak tartják?
3: Igen, összességében a kamara álláspontja az, hogy jó irány a Katába várhatóan meghozott döntések, hiszen 2022. szeptembere óta várja, hát legalább 100 000 ember, de lehet, hogy még több, hogy a Katába akkor bevezetett szigorítások enyhüljenek.
2: Hogyha a Katának a mostani terveit látjuk, akkor látjuk azt is, hogy hát a számok nem azonosak azzal, ahogy 2022-ben sokak számára ez véget ért. Erre azt mondja az ellenzék, hogy hát ez adóemelés. Mások meg azt mondják, hogy végre valahára egyáltalán van rá lehetőség, hogy ismét katások legyenek. Ellenzék, hogy hát ez adóemelés. Mások meg azt mondják,

0: először katázni, és akkor ugye főállásuként 50 ezer forintot kellett fizetni, és ugye ez az 50 ezer forint emelkedik most 100 ezer forintra. Ha megnézzük a forint értékének a változását 2013 és 2027 között, akkor a mostani 100 ezer forint az nagyjából megfeleltethető a 2013-as 50 ezer forintnak, tehát sajnos a forintunk értéke ennyit romlott az évek során. Tehát ha úgy nézzük, akkor mostani 100 ezer forint az visszatérés az eredeti értékhez, és az évek során kellett volna persze ezt évenként, ezt a valorizációt elvégezni, hiszen így egy ugrásban valóban úgy tűnik, és hát valóban számszakilag ugye ez az 50 ezer forintnak a megduplázása, de mint említettem, hát ez visszatérés úgymond az eredeti számhoz.
1: Teljesen világos a logika, és köszönöm, hogy elmondta ezt, még nem világította így meg senki talán. Viszont azt is tegyük hozzá, hogy nagyon sokan meg azért örülnek ennek és annak a lehetőségnek, hogy ismét lehet cégek felé is a Kata jegyében számlázni, mert gyakorlatilag visszanyitja nekik azt a lehetőséget, hogy egyszerűbben, talán egy kicsikét olcsóban, de sokkal áttekinthetőbben tudják működtetni a vállalkozásukat.
0: Abszolút, tehát ugye a katázás mellett ugye a magyar jogrendben ugye egyéni vállalkozóként van két másik lehetőség. Van a közismert általányadózás, és van ugye, amikor én úgymond tételesen, mint egy cég elszámolok a bevételemmel és a kiadásommal, tehát ez a három lehetőség van most az egyéni vállalkozók előtt, ez a három közül lehet választani. És hát mindenkinek érdemes kiszámolnia, hogy egyéni vállalkozóként a katázás, az általányadózás, vagy a tételes költségelszámolás, úgymond vállalkozói jövedelemadó szerinti adózás, ahogy a hivatalosan hívják, alkalmasabb az ő esetében. És persze mindenkinek az a lehetősége, hogy a saját zsebét védje. És hát a Kata ebben most úgymond visszatért a pályára 2022. szeptemberében, azzal, hogy a üzleti ügyfelek felé való számlázást megszüntették, megtiltották. Ezzel ugye ebből a hármas adó lehetőségből sok vállalkozónál egyszerűen kiesett a döntési lehetőségből, mert hogyha valakinek csak egy darab számlát is üzleti ügyfélnek ki kellett állítani az év során, akkor nem tudott katázni. És most ez a lehetőség újra megnyílik, és hát lássuk be, hogy még azok a egyéni vállalkozók is, akiknek döntően magánszemély ügyfelük, tehát lakossági ügyfelük van, hát még az ő esetükben is bármikor megtörténhet, hogy valami miatt egy üzleti ügyfél jön. Gondoljunk a tipikus lakossági szolgáltatóra, mondjuk egy fodgász, egy műkörmös esetében, hogy ott is az év során egyszer valaki olyan ember jön, akinek a munkájához kötődik a szépészeti szolgáltatás, például mondjuk egy műsorvezető, egy színész ugye elszámolhatja, hogyha ugye neki a munkájához kötődik, és számlát szeretne kérni. És mint mondom, 2022. szeptemberében ezeknél kiesett a Kata ebből a lehetőségből, és úgymond a Kata most visszatér ebbe az a lehetőségek közé, és minden vállalkozó most bőszen számol a könyvelőjével, hogy melyik adózási forma az ő esetében a legjobb.
1: Önök javasolnak egy módosítást, ami eléggé logikusnak tűnik, ugye a vállalkozások közötti számlázás után 15%-os többletterhet kell megfizetni, ez viszont nem növeli a társadalombiztosítási ellátási alapot, ez igazságtalannak tűnik.
0: Igen, abszolút így van. Egyik oldalról ugye azért most el kell mondani, hogy hát sok vállalkozónak nem annyira tetszik ez a plusz 15%-os lehetőség, tehát volt egy nosztalgia, mert régen nem volt ilyen, ugye 2022. szeptember előtt úgy lehetett üzleti ügyfélnek számlázni, hogy nem terhelt ez plusz 100%-os adó, tehát már van egy kis rosszái sok vállalkozóban, hogy van egy ilyen plusz adó, és mi amikor nyáron elemeztük a Katának a történetét, és mi magunk is javasoltuk ezt a plusz 100%-os adót, amit meg kell érteni, hogy azért kell a kormánynak bevezetnie, mert így tud egyszerűen adósemleges lenni a Kata, és így lehet tartósan bentartani a magyar adórendszerbe. Így lehet azokat a visszaéléseket kiszűrni, ami megint ahhoz vezetne, hogy megszűnjön. Tehát, hogy egyszerűen ez a 15%-os adó a fenntarthatóság miatt nagyon fontos. De persze a vállalkozók érdekeit is nézni kell, és ezért javasoljuk,

0: a kormánynak, hogy főleg azoknak a vállalkozóknak, akik hosszabb távon is gondolkoznak, tehát például gondolnak a nyugdíjra, de akár rövid távon is, hogyha az ember lebetegszik vállalkozóként és táppénzt kap, vagy hogyha elmegy szülni és gyedet kap, akkor bizony nem mindegy, hogy a befizetése után mennyi teljes társadalombiztosítási jogosultság jár. És már most ugye ez az 50-ről 100 ezer forintra való emelés, ami, mint említettük, igazából a 2013-as számokhoz való forintértékhez való visszatérés, és emiatt ugye a TB is úgymond visszatér, megemelkedik, tehát egy magasabb TB alap lesz már a 50-ről 100 ezer forintra emelés után is. De ha még ezt a plusz 15%-ot is majd ugye bizonyos ügyfelek után be kell fizetni, akkor mint kamara azt javasoljuk, azt kérjük, ugye a vállalkozókkal egyeztetve, hogy azért is járjon valami, hiszen hát ha már befizeti ezt a 15%-ot a vállalkozó, akkor később esetleg a nyugdíja, a táppénze, a gyede arányosítva legyen több.
1: Még két mondatot váltsunk azért a másik témáról is, erről a bizonyos vagyonadóról, és kifejezetten a vállalkozók felől megközelítve, akik alapvetően leginkább azon vannak felháborodva, hogy a vállalkozásuk értékei is a vagyontárgyai közé kerül. Például egy raktárkészlet, egy telephely, egy járműpark, aminélkül nem tudnak dolgozni.
0: Abszolút. Ugye a vagyonadó az egy nagyon nehéz műfaj. Szintén elemeztük a nemzetközi gyakorlatot itt a kamarai kutató kollégáimmal, és hát azt kell látni, hogy a vagyonadó az mindenhol a viták középpontjában van. Egyik oldalról elméletben egy nagyon igazságos, vagy hát egy nagyon jogosnak tűnő közteher, hogy ha arra gondolunk, hogy akinek több van, az többet fizessen. Tehát ez az elméleti igazságossági alapja a vagyonadónak ugye nagyon erős a társadalomban. Viszont mindenhol a világon, ahogy megvizsgáltuk, amikor ezt az igazságossági érzetet le kéne fordítani konkrét jogszabályi döntésekre, hogy miután kelljen a vagyonadót befizetni, ott mindig problémát okoz, hogy van a vagyonnak egy olyan része, ami úgymond passzív vagyon, vannak olyan értékpapírjaim, állampapírjaim, amik ugye jövedelmet termelnek, de nem kell érte megdolgoznom, úgymond passzív jövedelmet kapok. Egy ilyen vagyonnak a megadóztatása az igazsági érzettel együtt ugye gazdaságilag se okoz problémát. Viszont az a működő tőke, ami a vállalkozók cégeiben van, gondoljunk egy telephelyre, gépekre, traktorra, technológiára, licenszre, szoftverekre, amik ugye a napi működés miatt lettek befektetve, és működtetik a vállalkozást, azok a vagyonelemek már ugye jövedelmet termelnek, ami után adót fizet a vállalkozó, ugye áfa fizetés keletkezik, munkahelyeket teremtenek, ahol társadalombiztosítási járulékot, személyi jövedelemadót fizetnek, és persze, amikor meg nyerességet termel a vállalkozás, ott is van egy társasági nyerességadó. Tehát, hogy ez a működő tőke, ez a gazdaságunknak a működő ereje, és hogyha ezt elkezdjük a nemzetközi tapasztalatok alapján egy vagyonadóval sújtani, akkor bizony olyan káros folyamatok indulhatnak be, hiszen most lehet mondani, hogy a vállalkozó milyen, hogy jaj, akkor mit csinál a tőkéjével, de vannak gazdasági szükségszerűségek, számítások, a vállalkozók ugye versenybe vesznek részt, és ebben a gazdasági szükségszerűségek szerint, ha egy ilyen pluszadó megjelenik, akkor óhatatlanul elkezdi ezt a vagyont átstruktúrálni, másképp működtetni, hatékonyságot növelni, és ezek a lépések lehet, hogy oda vezetnek, hogy miközben vagyonadón beszed mondjuk egy forintot az állam, aközben áfán, személyjövedelemadón, társadalombiztosításon, társasági nyereségadón meg kiesik másfél forint. Tehát összességében még lehet, hogy kevesebb fog befolyni a vagyonadó és a többi adónak az összességéből, hogyha így komplexen elemezzük és modellezzük a folyamatokat.
1: Önök azt javasolják, hogy ami Magyarországon működő gazdasági tevékenység, azt ne lehessen adó alá vonni, amivel kapcsolatban persze meg lesz az ellenérv, ugye az oligarchák vagyona, ahol most is arra hivatkoznak a leggyakrabban, hogy de hát mennyi munkahelyet teremtenek, vagy mennyi embernek adnak munkát és jövedelmet?
0: Hát ugye ezek már inkább politikai kérdések, mint közgazdasági kérdések, tehát ebben én most kevésbé tudok releváns választ adni, de én azt tudom elmondani, hogy ugye ha van egy vállalkozói vagyon és működik, az nagyon sok hasznot termel a társadalomnak. Ha van egy passzív jövedelem, van egy jakt. Ugye, hogy hozzak egy konkrét példát, ha van egy jakt, az nem termel a társadalomnak, ugye az egy fogyasztási szükséglet, vagy van egy magánrepülőgép. Ugye azok olyan passzív vagyonelemek, amiket ha megadóztatnak, az nem befolyásolja úgymond a gazdaságot. De mint említettem, ugye ezek az aktív vállalkozói vagyonelemek, ezek bizony-bizony napi szinten itt dolgoznak körülöttünk, körbevesznek minket, és az a gazdaság, amiben élünk, ezek bizony azok a vagyonelemek, amik most adóztatásra kerülnének. Pontosabban, és akkor ez még egy fontos észrevételünk, hogy ugye ezek a vagyonelemek nem mindegy, hogy kinek a kezébe vannak. Hiszen hogyha ez a vállalkozói tőke egy magyar adórezidens, ahogy a törvény hívja, vagy hát a adónyelv hívja, tehát egy magyar állampolgár, aki Magyarországon él, annak a kezébe van, akkor vagyonadó alá fog kerülni. Viszont ha ez egy nem magyar adórezidens, egy külföldi állampolgár, aki nem Magyarországon él, annak a kezébe van itt Magyarországon, akkor az a vagyonelem meg nem lesz többnyire ugye adóalap, tehát már bevívszünk a gazdaságba egy megkülönböztetést, és hát pont a magyar kis- és középvállalkozásoknak a kárára visszük be, azaz a magyar vagyon úgymond hát jobban működik külföldi kézbe, a jobban működik alatt értve azt, hogy kisebb adó terheli. Tehát, hogy talán így ez az összefüggést, hogyha az ember végig gondolja, akkor hát ez egy olyan ösztönzőt viszünk a gazdaságba, hogy a magyar vagyonelemeket, amik a gazdaságban működnek, jobb, ha külföldi kézben van, hiszen kisebb adó terheli. De hát gondolom azért se a kormány, se a átlag hallgató, átlag magyar ember nem ezt tekinti jó iránynak.
1: Nem beszél arról, hogy hirtelen meg fognak jelenni a külföldi strómanok, mert a vállalkozói kör adót fizetni olyan nagyon nem szeret. Teljesen érthető oknál fogva, és persze.
0: Abszolút, és itt mondtam, hogy ugye igazságossági szempontból abszolút ugye a legtöbb ember rezonál a vagyonadóra, hiszen fizessen, akinek több van. Csak a működő gyakorlat az, hogy akinek több van, az meg tudja fizetni ugye a jó szakembereket, és a jó szakemberek meg tudják találni azokat a lehetőségeket. Mint mondtam, itt például az adórezidens kérdés, ha már egy magyar állampolgár esetleg mondjuk az év többi részét tölti külföldön, akkor már nem Magyarországon lesz esetleg adórezidens, vagy kettős állampolgár lesz, vagy állampolgárságot vált. Ugye? Tehát amikor a ilyen kérdésekről beszélünk, akkor bizony, és ez nem magyar sajátosság, tehát nagyon azt higgyük, hogy ez egy magyar probléma, tehát ahol megnéztük, hogy vagyonadót vezettek be, és akár a svájci példát is nézhetjük, ugye Svájcban működik vagyonadó, de még ott is bizony kimutatható, hogy hát akkor egy svájci állampolgár esetleg német, vagy osztrák, vagy liechtensteini lesz, csak azért, hogy a vagyonán után kevesebb adót kelljen fizetni.
1: És hát akkor azt is érdemes leszögeznünk, hogy ez nem törvénytelen, tehát lehet adóelkerülés, de törvényes módon.
0: Abszolút, és ez a másik, hogy egy globalizált világban élünk, és az Európai Uniónak a tagja vagyunk, ami nagyon örülünk, és nagyon jó dolog, hogy az Európai Uniónak a tagja vagyunk, de hát az Európai Unió alapelve a tőkeszabad mozgása. Tehát innentől kezdve maga nem véletlen, hogy az Európai Unióban is talán csak Spanyolországban működik, és ott is korlátozottan a vagyonadó, hiszen hát az a spanyol tőke egy pillanat alatt portugál tőke lesz, vagy francia tőke lesz, mert hát ugye a szabad tőke mozgás alapján kihasználva az unió adta lehetőségeket, a gazdag emberek élnek ezzel a lehetőséggel.
1: Világos, és világos az álláspontjuk is, úgyhogy ezekben az ügyekben kérnek konzultációt, ha jól értem a kormánytól, hogy itt az átalakítási irányokat még időben meg lehessen szabni. Kerékgyártó Gábor, köszönöm szépen! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdászát hallották az adóváltozásokról.
0: Köszönöm szépen, minden jót kívánok!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint, méghozzá bérlakás ügyekkel. Petsz Rajmundot kapcsoljuk, a GKI vezető kutatóját, mert hogy készül statisztika többek közt arról is, hogy mennyi Budapesten valójában az üres lakás, meg hogy mit lehetne és hogy lehetne változtatni a tendenciákon. Erről kérdezem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: A legkülönbözőbb adatokat látjuk arról, hogy valójában mennyi lakás áll üresen Budapesten. Honnan lehet tudni, hogy igazából melyik adat lehet a reális?
2: Ugye a KSH adata a 140 ezer üresen álló lakásról, az egy népszámlálásból származó adat, tehát az abban az értelemben reális, hogy a tulajdonosok erről üres lakásként nyilatkoztak. Ez más kérdés, hogy ezeknek vélhetően egy jelentős része lakásbérletként hasznosul, tehát valójában nem üres, csak nem bejelentett módon lakik benne valaki.
1: A másik része ugyanennek meg nyilván az, hogy mennyit lehet hasznosítani az üres lakásokból. Ezeknek egy jelentős része eléggé ramaty állapotban van.
2: Hát az önkormányzati bérlakásokról tudjuk, hogy ezeknek több mint a 15%-a lakhatatlan. Tehát ezek nyilván erőteljes feljutásra szorulnak. A magánbérleti piacról nincs igazán ilyen információ, de én azt gondolom, hogy ez a 140 ezer lakásból maximum 10% lehet.
1: Hogyha azt veszük alapul, hogy 70 ezer kollégium igénylést utasítanak el évente, ezt éppen az önök anyagából lehet megtudni, akkor ez azt is jelenti nagyjából, hogy ez a 70 ezer nem kollégiumban lakó fiatal elsőprő része legalábbis valamiféle bérleményben lakik az év során. Nekik kellene megoldást találnia egyrészt a diákvárosnak, másrészt pedig egy bérlakásprogramnak, ugye?
2: Hát igen, ők az elsődleges célközönsége lenne ennek a programnak, mert ugye ez egy olyan nagy szám, ez a 70 ezer, hogy mindenképpen valamiféle megoldást kellene erre találni. Nem biztos, hogy a kollégium építés a rövid távú megoldás, de minden esetre egy jó irány lenne, hogyha elkezdődne valami ezen a területen.
1: Önök viszont felvetik a lakásügynökségek üzemeltetésének lehetőségét, hogy több kedve legyen a bérlői jogok birtokosának arra, hogy béreljen, és a bérbeadónak pedig nagyobb legyen a jogbiztonsága a tekintetben, hogy mi lesz a lakásával, és mi lesz, ha fel akarja mondani a szerződést.
2: Hát tulajdonképpen a lakásügynökségek rendszere több országban bizonyította, hogy egy valódi alternatívát jelent a magánbérlettel szemben. Ilyenkor ugye a bérbeadó beadja ebbe a lakásügynökségbe a lakását, és ez az ügynökség fogja végezni a lakás üzemeltetését, illetve ő fizeti ki a bérbeadónak a bérleti díjat. És hát ez a mai hát alacsony jogbiztonságú környezetben valószínűleg népszerű lehetne, ha ezzel elkezdenének érdemben foglalkozni.
1: Az önkormányzatok közül volt, amelyik ezt megpróbálta, de hát kevés sikerrel.
2: Hát ugye igazából egy komoly bizalmi válság van Magyarországon, én azt gondolom, és akik szeretnének bérlakásként hasznosítani egy lakást, azok közül hát nagyon keveset tudott eddig megszólítani ez a projekt, de én azt gondolom, hogy hosszú távon van benne potenciál, tehát lehetne ezen változtatni ezen a helyzeten.
1: Itt ugye arról van szó, hogy akkor is garantált a bevétel, ha éppen üres a lakás, és akkor is, hogyha nekem valamiféle vitám lenne a bérlővel, azt nem én intézem, hanem gondoskodik róla az a bizonyos lakásügynökség, hogy rendben legyen a lakás, hogy ne legyen rongálás a lakásban, hogy működjen benne minden.
2: Így van. Tehát tulajdonképp ma a bérbeadói attitűd úgy néz ki, hogy az egyik része az, aki borzasztóan óckodik attól, hogy bármiféle hasznosításba belekezdjen. A jogbiztonság hiánya a sajtóban hallott tapasztalatok akármi miatt. a másik pedig azt gondolja, hogy ő saját maga kiadásával nagyobb bevételhez juthatna, mint hogy megbízna egy lakásügynökséget. Most ez a kétfajta attitűd nyilván hátráltatja a lakásügynökségek előretörését.
1: Pedig, ha jól értem szavait, akkor ez lenne a megoldás, hogy áttörjön ez a bizonyos gát, és ez a 120-130 ezer üres lakás bérlőt találjon. Hát elgondolkoztató minden esetre, és hát hogyha kicsikét több lesz a bizalom, ahogy ön is fogalmazott, például az önkormányzatok által létrehozott szervezetekben, akkor lehet, hogy ez működni is tud.
2: Hát igen, ez a remény megvan, és nyilván egy olyan hosszú távú lakáspont koncepciónak a kidolgozása segíteni ennek a bizalomnak a felépülését, ami hát mind a bérbeadóknak, mind a potenciális bérlőknek egy pozitív jövőképet sugároz.
1: Petr Rajmund, a GKI vezetőkutatója adott ötletet nekünk a bérlakás szektor rendbehozatalára. Köszönjük szépen, és én köszönöm az önök figyelmét és Szakál Erzsinek a műsor szerkesztését. Jövő héten találkozunk újra. Róna Jegont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Belépőddel Otis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Új Bézrá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézrá Network. www.akényelmesmunkavedelmicipo.hu.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leópápát. Egyre nagyobb területet hódít meg a mesterséges intelligencia. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megoperálják 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. Ukrajnában egy ember megsebesült, lakóházak és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Harkiv megyében több családi ház és az elektromos hálózat is károsodott. Odessa megyében egy postai, logisztikai létesítményt ért találat, ott senki nem sérült meg. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másút viszont azok megszüntetéséhez vezethet. Hangsúlyozta, a kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra. A világon először mutatják be angol nyelven Szerbantal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum kedves nézőit, immár másodszor a nap folyamán, de először köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit. Köszönöm, hogy minket választottak. A hírfolyam nem lassít, ahogy mondani szoktam mostanában, de ez tényleg igaz, az elmúlt egy évben nagyon sűrű. Az események láncolata. Aranykonvoj ügyben megszólalt Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, és azt írta a Facebook oldalán, hogy Orbán Viktor álljon ki a magyar emberek elé, és mondja el, hogy ő adott-e utasítást az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítmány és a pénzszállítók lekapcsolására, avagy sem. Szerintem viszonylag egyszerű a kérdés, igen vagy nem. A második, hogy Szálasi Ferencet idézte a Mi Hazánk vecsési képviselője, október 6-án tartott ünnepi beszédet egy általános iskolában, és egy a nyilas vezértől származó idézettel zárta a mondandóját az illető. A Mi Hazánk vizsgálatot ígér az ügyben, és azt állítják, hogy tőlük távol áll minden totalitárius rendszer és ideológia. Ez utóbbival kapcsolatban bennem van némi szkepticizmus, de hát ez már az én magánügyem. A harmadik pedig témajavaslataink sorában, hogy Várhegyi Attila lett a Fidesz kommunikációs igazgatója. Ő korábban parlamenti képviselő volt, aztán elítélték egy bűnügyben, le kellett mondani a képviselőségről, de nem engedték el a kezét, folyamatosan a Fidesz környékén tevékenykedik. Az utóbbi x évben, nem tudni pontosan mennyi, 10-15, ő volt az összekötő a párt és az állami média között, volt egy irodája a Kunigunda utcai központban, az MTV a központi székházában. Úgy hívták, hogy az ötödik emelet, négy emeletes az épület, azért utaltak így, hogy az ötödik emelet, mert hogy felettük állt. Tehát amit ő elhatározott, amit utasításba adott, amiről döntött, annak meg kellett valósulnia az állami médiában, de nyilván nem saját szabad akaratából, vagy saját nézőpontjából hozta a döntéseket, hanem a párt, a pártja szemszögéből, tehát mondhatjuk úgy is, hogy a Fidesz összekötője volt. Nos, ő lett most a párt hivatalos kommunikációs igazgatója. Péterrel kezdünk, jó napot kívánok!
8: Üdvözlöm szerint a hallgatókat, nézőket. Tehát ebből is lehet látni, amit a Fidesz és a Mi Hazánk művel, hogy micsoda ordas eszméket képviselnek, képviseltek volna, hogyha megnyerték volna a választást például az Orbánék, tehát a Fidesz. Tehát egyszerűen felfoghatatlan, most ezzel Mi Hazánk sok mit művelnek. Tehát ők bebizonyították azt, hogy igenis, és náci és fasziszta töltésű szellemben gondolkoznak, tehát nem kell itten köntörre falazni. Ezeket az embereket nem szabad még egyszer az életbe hatalom közelébe engedni Orbánékkal együtt. És a fideszesek is úgy képzelik magukról, hogy ők örök életig plusz 20 év uralkodtak volna. Persze volt egy nagyon mestertervük, például ez az én magánvéleményem, hogy egy totális feudalizmust kialakítani, ami már körülbelül 90%-ban már majdnem sikerült, de hála jó Istennek a magyar fiatalok, okos fiatalok, szeretem őket, és okos felvilágosult emberek közbeszóltak április 12-én. Tehát egy nem a sima választás volt ez, hanem egy történelmi esemény. Na most ez nagyon fáj a kedves Orbán Viktornak, meg fáj az olyan embereknek, akik ilyen ordas eszméket forradanak magukkal. Ők elképzelték azt, hogy majd Ukrajnát szétverik az oroszok, és ők majd uralkodni fognak. Tehát hála jó Istennek, még egyszer mondom, megköszönöm a magyar okos fiatalodnak és a felvilágosult embereknek ezt a április 12-i döntést. És akkor kicsit elemezném ezt a Mi Hazánknak a létezését. Tehát az, hogy ez az ember, hogy a Szálasi Ferencről és a nyilas terrort, nem tudom, hogy ezt fejezzem ki magamat, dicsőítik azokat a ordas eszméket, hát ez felháborító. Ez felháborító.
7: Nem dicsőítette valójában, de mégiscsak Szálasitól idézett egy mondatot. De ez önmagában üzenetértékű nyilvánvalóan, hogy
8: az egész megszólalás.
7: Hova nyúlnak a gyökereik. Igen.
8: Az egész megszólalásuk azt a példát követi. Azt a példát követi. Tehát Isten őriz, hogy ezek az emberek hatalomra jussanak. Isten őriz.
7: Hát attól távol áll a Mi Hazánk, hiába mondjuk most 10-11%-ra mérik, de hát mindeközben a Tiszát meg 65-re, tehát nincs realitása az ő hatalomra kerülésüknek. Az viszont kérdés számomra, hogy ez a vizsgálat hogy tud zárulni, mert hogyha elítélik ezt a képviselőt, vagy lemondatják, vagy szankcionálják, akkor a saját szélsőségeseikkel kerülnek szembe, már pedig nem kevés van a Mi Hazánk táborában ilyen alak, tehát van kockázat ebben a vizsgálatban. Ha meg nem ítélik el, vagy nem szankcionálják, nem határolódnak el ettől a vecsési képviselőjüktől, akkor meg az a probléma. Úgyhogy nem csak annyira egyszerű.
8: Csak az a szomorú benne, hogy sajnos a Magyarország lakosságának, én sajnos merem állítani, én beszélgetek emberekkel, sajnos a Magyarország lakosságának 10% ilyen náci fasiszta töltésű aggyal gondolkoznak ezek az emberek. Sajnos, elég szomorú, ez kimutatható. Ott volt a Pride-on is, a felvonulás, hogy egyből oda mentek a Gerlét egy sziklatempom alá, és akkor ott szépen sorbaálltak, csak már parancsolva.
7: Hát ott voltak vagy 45-en, szóval az nem volt egy túlzottan erőteljes akció, a több százezeres tömeghez képest, az eléggé gyengésült el.
8: Tehát nagyon veszélyes ez a játék, amit művelnek. Nagyon veszélyes a játék, és itt van például ez a pappal kapcsolatban, ez a Oszkár, vagy Oszéti, vagy hogy hívják ezt az úriembert? Nem is tudom már.
7: Oszti ez Zoltán.
8: Ja, igen, hogy lehordta a kisház szavazókat mindenféle gané embernek, meg ütődöttek vagyunk, meg mit tudom én mi. Hát én csak annyit szeretnék mondani ennek az embernek, hogy szerelem, házasság, gyermek. És ennyi, nem akarom én tovább ragozni a dolgot. Én is akkor, én és a feleségem annak idején előtt 50 évvel konszenzuális szerződést kötöttünk a házasság kötőterembe, hogy egymást szeretni fogjuk. Testileg, lelkileg úgy, ahogy van, és gyönyörködünk a gyermekeinkbe, hála jó Istennek, három szép gyermekem van, aki építőkövei a társadalomnak, három szép gyönyörű unokám van. Most azért mondom ennek az úriembernek, még beleszól az emberek magánéletébe is. Hát mit képzelnek ezek magukról?
9: Nyilván addig szólat bele, ameddig van, aki meghallgatja. Tehát azért ez egy ilyen képlet, ha ezek után is járnak az ige hirdetéseire, akkor van egy közeg, amelyben ez működik, amelyben népszerű. Addig ez fog is folytatódni.
8: Én tisztelem a vallásos embereket, tisztelem a normális vallásos embereket, természetesen tisztelem, de azért ennyire fanatizálni a dolgokat, és ez az ember, ahogy én a beszédéből leszűrtem, ez ugyanarra a mi hazánkkal együtt, vagy ilyen ordas eszméket hordozó emberekkel együtt, ez képes a reverendára pisztoly kötni, és akkor, mint ez az idióta nyilas pap, mászkalnának, és akkor lövöldöznék agyon az embereket.
9: Hát attól szerencsére távol vagyunk szerencsére, de...
8: Na de a szavakból lesznek a tettek jelen.
9: Ez kétségtelen, igen. Mondjuk az egyháza elhatárolódott, és azt fejezték, hogy megütköztek ezen a prédikáción, és ez az illető pedig bocsánatot kért, valahogy próbálta magyarázni, hogy mire is gondolt, bár az már nehézkes volt egy kicsit.
8: Egyházzal is van egy pici fenntartásom, az egy Veres nevezett úriember, ez a nem tudom, valami katolikus egyházfény, nem tudom, milyen
9: rampa Veres van. András püspök.
8: Hát ők is beleszóltak a Lombi Baby programba. Van sok olyan pár, házas pár, aki szeretnének gyermeket, és hogyha van ilyen lehetőség a Lombi Baby programmal, akkor lesz családjuk. Miért szólnak bele ezek az emberek magánéletébe?
9: Hát, mert feljogosítva érzik magukat, mindenki beleszól mindenbe egyébként.
8: Most őszintén most nem akarok vulgáris lenni, tehát hogy elítélik a női nemet, most tényleg nem akarok vulgáris lenni.
9: Mármint ki ítéli el a női nemet, bocsánat, ezt nem értem. Ki ítéli el a női nemet?
8: A katolikus papok, na, hogy mondjam, tehát, nem nyílcsebb az, na, nem akarok vulgáris lenni, Ferenc, elnézést tényleg.
9: Hát ez egy másik történet, de értem, és van egy némi ellentmondás, hogy ők azért nem házasodhatnak régen, ez volt az oka, hogy ne legyenek örököseik, hogy a vagyonuk az egyházra visszaszálljon, ez a cölibátusnak a magyarázata. Természetesen, aki az egyháza anyagi érdekéből vezéreltetve nem vállal gyermeket, és ezért elviekben nem él szexuális életet, de csak elviekben, tudjuk, mi volt a gyakorlat, meg lehet, hogy jelen időben is. Szóval az attól valóban eléggé kevéssé hiteles, hogy mondjuk bármilyen Lombik Baby ügyben, vagy ilyesmi ügyben beleszól, okoskodik, de hát... De joguk van hozzá, tehát a hitelesség megkérdőjelezhető, de mindenki abban nyilvánít véleményt, amiben akar.
8: Nem vitatkozom ennél, nincs hozzájuk. Na és a másik, hogy a honvédelmi miniszter úr felszólította Mr. Viktor Orbánt, hogy most már vajon szint ezzel a pénzszállítók ügyébe. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az ember majd szót fogad a honvédelmi miniszternek. Hát kíváncsi leszek.
9: Nyilván nem arról van szó, hogy most elolvas Orbán Viktor ezt a Facebook posztot, és akkor tart egy nemzetközi sajtótájékoztatót, hanem valamiféle nyomásgyakorlás az ügyet intéző hatóságokra, ügyészségre, vagy tudnak valamit a Tiszában, hogy hol tart az ügy, és előbb-utóbb Orbán Viktort is meg fogják kérdezni hivatalos úton. Én nagyjából itt tapogatózom ezen a két lehetséges válaszon.
8: Őszintén mondva, hogy annyi minden, tehát mennyi gyanú van már, én nem azt mondom, de nem tény, hogy mennyi gyanú van már Orbán Viktorral szemben. Hát ő volt ennek a ördögi gépezetnek a feje. Hát ő nélkül nem lehetett semmit csinálni, fűszálat nem lehetett odébb rakni.
9: Ő azt állítja, hogy Hajdú János a hős, mert ő tervezte el, és ő hajtotta végre az aranykonvoj elleni akciót.
8: De a hülyében ott vannak a másik oldalon, persze, Ferenc.
9: Mindenki úgy érvel meg védekezik, ahogy ezt a leghatékonyabbnak gondolja. Az kétségtelen, hogy már ügyész, hivatalban lévő ügyész is állított olyat, hogy Orbán Viktort adott erre az egészre utasítást, még azt is megszabva, hogy mikor legyen konkrétan, mely napon történjen meg a rajtaütés.
8: Óriási szenzáció, de... hogy Magyar Pétert kiallgatta az ügyészség, de azért a hatalmas lóvét, gyakorlatilag nagyon jók a videók, nagyon jó Ferenc nézze, tehát a hatalmas lóvék, amit eltüntettek, azután nem nyomozza a tisztelt ügyészség, de ez a telefon ügyben, jó, oké, nyomozni kell persze, de így. És mi van akkor például, hogyha Magyar Péter az úriember, vagy akárki megtámadja egy fegyverrel, késsel, vagy fegyverrel, elveszi tőle a kés, vagy a fegyvert, és bedobja Dunába, akkor is lopásnak minősítik?
9: Ez az ügyészség álláspontja a lopás. Nyilván majd az érintett elmondja, hogy mi volt a szándéka, és egy ügyvéd szerint, vagy jogász szerint ez határozza majd meg a továbbiakat. Tehát ezt más nem tudja megmondani az érintett helyet, Magyar Péter helyet, hogy ő miért vette el azt a telefont és dobta a Dunába, azért, mert el akarta lopni, ez picit életszerűtlen, vagy azért, mert feldühödött arra a provokátorra, és szavarta már, hogy videózzák, ezért megakadályozta a további illetéktelen videózást. Hát ez nyilván az érintett elmondja, aztán majd a bíróság eldönti, hogy kinek ad igazat.
8: Na most, hogy a videófelvételeken vannak olyan kompromitáló jelenetek, akármi, akkor ezt fel lehet használni fegyvereként, mondjuk élvezetesen mondom, nem? Hát későbbi pályafutása során Magyar Péter ellen fel lehet használni. Esetleg, hogy olyan felvételek vannak rajta.
9: Igen, de szerintem azt már kijátszották volna, mert ezek szerint a telefon működik. Láttunk már videófelvételeket az eseményről, tehát bizonyos részletek valahogy már nyilvánosságra jutottak. Ha abban a telefonban lettek volna további terhelő részletek, vagy egyáltalán eddig nem volt terhelő, de olyan, ami árt Magyar Péternek, akkor nyilván ezt a kampányban kijátsza a Fidesz, hiszen a telefon az nem most került elő, hanem azonnal, ha jól értem, bedobták, a búvárok pedig kitűnő munkával kihozták, és megmentették a készüléket.
8: A búvárok be voltak öltözve, vagy be voltak avatva, vagy én nem is tudom, vagy mindenhol az ország részén a búvárok, mondjuk a mentősök készelétben vannak, a tűzoltók készelétben vannak.
9: Lehet, hogy a búvárok is hasonlóképpen a laktanyában üldögélnek, és egy ilyen nagy rúdon lecsúsznak, ha megszólal a sziréna vagy a síp, hogy menni kell. Rohannak lefelé, és már kötik fel a békalábat. Nem tudom, nem akarom elviccelni, de gyorsak voltak.
8: Na de ez a szegmens hiányzik, nem ez a lépcsőfog, ez a kis mozaik, nem valahogy hiányzik, nem az egészből. Hogy a búvárokon, és tényleg van gyorsan oda mentek a búvárok a telefonét, tehát megtörtént ez az esemény.
9: Nem tudom, mennyi idővel később értek oda, hát ha Budapesten van a gyülekezőhelyük, vagy ahol dolgoznak, ahol várakoznak az esetleges bevetésre, akkor ez egy esti időpont, lehet, hogy 20 perc alatt ott vannak.
8: Hát ez...
9: Az autóban beöltöznek, aztán hajrá, ugrás, csobbanás, és meglett a telefon.
8: Még mai napig milyen hülyének néznek minket, tehát még mindig, és akkor, és sokszor csodálkozom az Orbán Viktoron, hogy ez olyan biztosan mosolyog, olyan biztosan, hogy egyszer említette Orbán Viktor, hogy majd a faladja a másikat.
9: Igen, ha őt megkérdezik az anyagi ügyeiről, akkor... Meglátjuk. Én azt hallottam valakitől, aki találkozott vele a közelmúltban nemrég, hogy nagyon jó mentális és lelki állapotban van, tehát hogy nem úgy tűnt, hogy bármi nyomasztaná komolyabban. Ezt mondta egy illető, aki találkozott vele egy-két héttel ezelőtt, hát, és beszélgettek is néhány szót.
8: Megáll az ember esze. Hát, tehát amit ezekben az országban műveltek, tehát ez borzasztó.
9: Lelki erő. Köszönöm szépen, hogy hívott Péter, lejárt a műsoridőt, hogy búcsúzom. Kedves nézők, jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok!
2: A fővárosban mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben, a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre, míg az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák. Ma és kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Virsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Szerda estig rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz mától szerdáig a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Köszönöm szépen a türelmet. Istvánnal folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok! Ebben a pillanatban szakadt meg. Érdekesek ezek a vonalak, mintha tudnák, hogy mikor érdemes megszakadni. Tehát, hogy pont abban a pillanatban, nem később, nem előbb, abban a pillanatban. De hát vannak ilyen furcsa megszakadni, tehát, hogy pont abban a pillanatban, nem később, nem előbb.

0: fotót, például van egy Lantos János nevű képviselőjük, politikusuk, aki rendszeresen részt vett kitörésnapi ünnepségekben. Én láttam egy nagyon hosszú videót, megtalálható az interneten, ahol ő volt az egyik fő szónok, nyilas egyenruhára, nagyon-nagyon hasonlító maskarában osztotta az észt német neonácik előtt, ők pedig Wehrmacht egyenruhára, nagyon-nagyon hasonlító, rohambilis, ilyen bokáig érő, vagy vádlíg érő, hosszú, ez az undorító lóden kabátos egyenruhában vonultak fel. Szóval, hogyha ők távol állnak, akkor nem tudom, én mitől állok távol, de ez az egyetlen, vagy nem ez, egy, ez egyetlen ilyen politikus a mi hazánkban, ez a Lantos nevű képviselő, Toroszkai Lászlóról is fönt van a fotó, amint karlendít egy stadionban, bár arra azt állítja, hogy a Lációban ez a szokás, egy olasz futballcsapatról van szó. Hát nem tudom, ugyanakkor még a közelmúltban is voltak olyan esetek, amikor például mi hazánkos családi napon karlendítő pózban állnak a híveik, egy része, de nem kevesen, mondjuk tucatnyian. Úgyhogy érdekes vizsgálat lesz ez. Valamit ott van a Kurucinfo nevű, bátran mondhatom, hogy neonáci portál, amelyre Novák előd alelnöknek olyan nagy hatása van, hogy mindent kérhet tőlük, és az meg fog jelenni ezen a portálon. Úgyhogy várom a vizsgálat eredményét. Irénnel kezdünk, kezi csokolom.
1: Jó napot kívánok!
0: Parancsol.
1: Én egy ezt környéki kis falucskából beszélek, illetve lakótelepről. Azt a hölgyet, aki az imént beszélt önöknél, ez a Lengyelországban élő hölgy, akinek a
0: életanyája
1: hunyt. Krisztina. Nem jegyeztem meg a nevét. Minden részvétem. Viszont én csak azért telefonálok, az én férjem egy otthonban van, demensen, leesett éjjel az ágyról, valahol reggel találták meg az ágy alatt, ahol egy púp van a fején, és tomnyaktöréssel elvitték a János kórházba. Megműtötték, egy hét pénteken vitték vissza az otthonba, állítólag jól volt, hétfőn viszont be kellett vinni a kórházban vissza, mert rosszul lett. Na most ezt tudtuk, hogy a kórházba került ismét. Próbáltam felhívni a kórházat, senki nem találta, de senki. Volt olyan nővér, aki azt közölte velem, az nagy baj, ha a felesége se tudja, hogy hol a férje. Hát könyörgöm, hát azért keresem, mert nem tudom, hogy hova vitték. Na a vége az lett, nagyon-nagyon sok telefonszámot felhívtam a János kórház, ugye ez is, a recepciót, ők mindenféle helyeket próbáltak elérni, hogy hol lehet az én férjem. Nem beszélve arról, ugye ezt hozzáteszem már rögtön, hogy el van írva a neve, és a mai napig el van írva a neve. Na a lényeg az, hogy este 9:30 nem tudtam nyugodni, addig én telefonáltam délután óta, amikor is közölték, hogy ott van még a sürgősségén, és nem tudják, mi lesz. Hát könyörgöm, ha délelőtt elvitték, és olyan állapotban volt, hogy sürgősségre szorul, hogy kerül, hogy van még mindig este 9:30 a sürgősségi, könyörgöm.
0: Igen.
1: Nem értem. Egyszerűen, én csak egyetlen, azóta a torturák sorozata, ugye demens szegény állandóan menne, tehát nagyon nehezen boldogulnak a nővérek. Két dolog van, ami nyilván ez egybe tartozik. Óriási nagy baj van az egészségügye, szerintem óriási.
0: Igen, szerintem ez nem is vita kérdése, tehát hogy ezt elismeri minden érintett.
1: Senki, akit megkérdezzen az ember, hogy él még, vagy már hullázban van, könyörgöm. Senki nem tud erre választ adni. És sajnos egyedül voltam akkor, most már a lányom természetesen segít, és mindent ő intéz, de akkor abban néhány hétben egyedül voltam, aki kerestem, és nem tudok menni 85 évesen, sajnos én is jeleztem. Sajnálom, de óriási nagy baj van ezzel az egészség. Ugye nekem ez a véleményem.
0: Igen.
1: De hála a jó Istennek, tegnap este az ügyeletes doktornővel tudtam beszélni, ő is megígérte, mint ahogy

0: még egy aztán nővér volt, hogy ki fogják javítani a nevét, mert el van írva. Nem István József, hanem István János. Na most, most már lesen egy hónapja, és egyszer éreztem, lehet kijavítani sehol. Vagy nem értem. Na, szóval ezeket a hiányosságokat sem értem.
1: Hát nyilván most egyszerű kijavítani, ha valaki oda ül a géphez, és két percet rászán, de hogyha mindenki annyira túlterhelt, mint ahogy halljuk, akkor, akkor nyilván nem, nem jut oda a géphez ez a probléma, mert annyi más dolga van, amit igen, fontosabbnak ítél.
0: Igen, én ezt mind megértem, de nagyon el vagyok keseredve. Tudom, a férjem 86 éves, őt nem lehet megmenteni, demens, kapott egy nagyon csúnya fertőzést a comnyaktörés műtéte után. Most egy olyan Pest környéki kórházban van, ahol ezt próbálják kikezelni. Enni nem tud, szonda. Szóval én nagyon-nagyon megérem. Hát rúgdós, meg kapálózik, meg menne. Én tudom, hogy ez borzalmasan nehéz, de én arra kérem a Magyar Pétert. Nagyon bízom benne természetesen azért. Mondom, hogy valamikor a közeljövőben szálljon időt erre az egészségügyben, nagyon-nagyon baj. Én tudom, hogy akik elmentek, orvosok, a nővérek az országból, ők nem nagyon fognak visszajönni, de valahogy próbáljuk megoldani. Próbálják, én már 85 évesen semmit nem fog tudni megoldani, meg hozzászólni se sokat tudok, de nagyon megértem ezt a Krisztinát, aki betelefonált, és nagyon el van keseredve. Én egy hétig borzalmas állapotba kerültem, amiatt, hogy nem tudtam, hogy hol a férjem.
1: Persze, hát abszolút megértem. És most akkor valamivel jobban van a férjem, mint mondta.
0: Nem, hát
1: nincs most jobban, vagy legalább tudni lehet, hogy hol van és mi történt.
0: Tudni lehet, hogy már nem akar világgá menni, de most is ugye kikötözve természetesen. Ma azt mondtam erre is, hogy ilyen nincs, hogy egy embert ennyire meg kell alázni, hogy kikössék, de igen, sajnos van. És én ebben nem is akarok beleszólni, mert nincs jogom, meg rálátásom, se semmi, de most az van, hogy talán ebből a vírusból, amit a János kórházban összeszedett, talán abban a kórházban ki tudják kezelni, és valamilyen rehabilitációs helyre fogják elhelyezni, mert sajnos haza nem lehet hozni, mert állandó orvosi felügyeletet igényel.
1: Hát kívánom, hogy sikerüljön és kerüljön jobb állapotba a férje.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, ami már tudjuk azt, hogy az élet véges, most már kezdünk felkészülni a lányunkkal, a családdal, hogy hát halálra nincs gyógyszer, de ezt tudjuk, és bele kell törődnünk abba, csak a szenvedés nem volna, hogy ezt is valaki valahol megoldaná, mert ez méltatlan egy emberhez, ez egy méltatlan egy emberhez, ahogy élni kell neki.
1: Igen. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, és hát kívánom a legjobbakat, amit lehet ebben
0: nagyon
1: a helyzetben.
0: Köszönöm.
1: További szép napot, kezdjük sokan. Viszont hallásra Alexandrával folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát én két dologhoz szeretnék hozzászólni. Az egyik az, amit az osztiel atya mondott, végtelenül fel voltam háborodva. Nagyon-nagyon, és megmondom magának, azt hiszem talán már mondtam önnek, hogy amikor volt a népszámlálás, én hát nem szép dolog, de én akkor azt mondtam, hogy én nem vagyok vallásos, ateista vagyok, holott vallásos vagyok, és én azóta is folyamatosan elnézést kérek a Jóistentől, de a helyzet az, hogy én a papok miatt mondtam azt, mert egyszerűen vállalhatatlan nagyon sok pap. Nekem folyamatosan egyébként, amióta ezt az atyát hallgatom, ezt az osztia atyát, nekem folyamatosan 2006 jut eszembe, nem tudom, hogy visszaemlékszik-e rá, a Batthyány téren a Szent Anna templomban történt egy olyan eset, hogy egy idősebb hölgy bement gyónni, és a pap megkérdezte tőle, hogy kire szavaztál. És azt mondta, hogy az MSZP-re. És akkor mindenféle ocsmány dolgot mondott a pap, kizavarta a szegény idős hölgyet, szégyen, gyalázat, ami akkor történt, és szóval nem tudom, hogy egyes papok mire, hogy gondolják azt, hogy minden csúnyaságot megtehetnek azért, mert ők úgy gondolják, hogy ez szolgál, nem szolgálja, egyáltalán nem szolgálja a hitüket. Szerintem nagyon sok embert ezzel taszítanak el, és én folyamatosan mindig azt mondom, akárhányszor meghalom a KDNP-t, meg a Fidesz, meg az ájtatos szövegét, hogy Jézus úgy söpörné ki őket, úgy a parlamentből, mint akárhonnan, a templomból, mint ahogy kisöpörte a kufárokat a templom udvaráról. Mert mind hamis, és igaza van a miniszterelnöknek, amikor azt mondja, hogy ők a kufárok, illetve a farizeusok, pontosabban nem a kufárok, mert a kufárokat zavarta ki Jézus, ugye, de hogy farizeusok.
1: A farizeusokat sem kedvelte, viszont ez azért nagyon síkos pálya, tehát, hogy bárki veszi a bátorságot, és elmondja, hogy szerintem mit csinálna Isten, vagy Isten fia, ha most itt lenne.
2: Én így gondolom.
1: Értem, csak hogy ez, hogy mondjam, akkor mindenki mondhatja ezt, hogy nem, hanem pont úgy, hogy nem ezeket, hanem azokat. Nem azokat, hanem mindenkit, nem, hanem senkit. Szóval, hogy ez nehéz, de természetesen ez is joga van bárkinek, hogy azt mondja, hogy szerintem itt tenne a Teremtő, vagy Isten.
2: De én csak
1: nehéz igazolni.
2: Mondom.
1: Igen.
2: Igen, ne haragudjon, de én ezt azért mondom, mert álságosak. Nem igaz a hit. Szerintem egyszer annyira látványosan hazudnak, mert annyira a 10 parancsolattal szemben élnek. Tehát nem azt követ, mert ha valaki ugye igazán hívő, akkor megpróbálja a 10 parancsolatot betartani. De ezek nem látványosan nem.
1: Ezt értem, igen, ez már szerintem egy könnyebben igazolható érvelési stratégia, hogy konkrét bibliai igékkel vagy parancsolatokkal szembesítik a másiknak az életvitelét. Az könnyebben igazolható, vagy cáfolható, mint hogy mit tenne maga Isten ebben és abban a helyzetben, ezzel vagy azzal. Rendben. Viszont, Alexandra, időnk lejárt, úgyhogy köszönöm, hogy hívott, de most be kell rekesztenünk a beszélgetést. Köszönöm az eddigi nézői figyelmet. A déli híradó után jövünk legközelebb. Addig is szép napot önöknek, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Belépőddel Otis Mercit nyerhet! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
4: Mediterrán hangulat a Duna közelében! Találja meg új otthonát a 20. kerületben! Most ajándékgépesített konyhával! avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak! A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Visszatér a napos, száraz idő. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos használatra kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. 2027 végéig felújítják az Óbudai K-hidat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerbantal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot nemzetközi színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Visszatér a napos száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
6: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét, köszönöm, hogy minket választottak, mondom is a témákat, amelyek egyébként változatlanok reggel óta. Aranykonvoj színvallásra szólította fel Orbán Viktort a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt kéri Orbántól, hogy álljon ki a magyar emberek elé, és mondja el világosan, érthetően, hogy ő adott-e utasítást az ukrán aranykonvoj elleni akcióra, avagy sem. A második Szálasit idézte a Mi Hazánk vecsési képviselője egy ünnepi beszédben október 6-án egy általános iskolában a párt vizsgálatot ígér. A harmadik témajavaslat Várhegyi Attila lett a Fidesz kommunikációs igazgatója. Ő korábban parlamenti képviselő volt, de elítélték jogerősen egy büntetőügyben, emiatt távoznia kellett a politikából, de a Fidesz közelében maradt, és ő volt az, aki a kapcsolatot tartotta a párt, vagy a párt vezetése és az állami média között. Konkrétan volt egy irodája az MTV a székházban, és onnan irányította a közmédia működését. Hogy miként működött, azt láthatta mindenki, aki időnként oda kapcsolt, nincsenek sokan, de láthatták, hogy mennyire a Fidesz érdekében működtették az állami médiát, szóval Várhegyi volt az, aki az utasításokat adta az ott dolgozóknak. Ezek a javaslatok, Jánossal kezdünk, jó napot kívánok!
7: Üdvözlöm, Ferenc, üdvözlök mindenkit, aki hallgatja ezt a remek műsort. Tényleg élvezetes az egész, én nagyon régóta nagyon, majdnem, hogy mindig nyugdíjas vagyok, majdnem mindig figyelem ezt a műsort, és rendkívül magas színvonalnak tartom, és nagyon-nagyon jó, nagyon kell ez a magyar embereknek. Én nem akarok egyik téma se különösebben hozzászólni, azért, mert én polgármester voltam 10 évig, és én azért mondtam le még 2017-ben, mert először még én is elhittem ezt a rózsaszínű dolgokat, amit ezek a fiúk meséltek nekem, de utána gyorsan rájöttem, ez még 17 előtt volt mondjuk, gyorsan rájöttem 10 után, hogy ez mind kacsaitnek sok. Személyesen a szolnoki polgármester is volt ez a Várhegyi Attila,
6: igen.
7: Ismertem őket, meg ismertem Szalai, szóval mindenkit ismertem, én is polgármester, csak én független voltam, bocsánat, én ezt elfelejtettem mondani. És én Ferenc magát azért is gondoltam, megkérdezem magát, hát ha megmerik, vagy meg lehet mondani magának, hogy ki volt az a tegnapi polgármester, Lászlónak hívták, csak későn nem figyeltem rendesen oda, hogy hol volt ő, ez a László polgármester, mert én velem ugyanaz történt, mint ő vele, csak ő előbb elmondta a fórumon, mint én. Ennyi az egész. Csak azt szeretném tudni a helyiség, hogy hol, melyik falunak, vagy városnak, hogy hol volt ő polgármester. Ezt, mert maga személyesen mondta neki, hogy László, tehát többször beszéltek egymással.
6: Egyébként
7: én... magának megmondaná ezt a, nekem ezt a nevet.
6: Szerintem vagy... István volt egyébként, akire gondolom, én egy István visszatérő polgármesterrel szoktam beszélgetni, de sajnos nem tudom a település nevét. Úgy rémlik, hogy nem akarok butaságot mondani, mint a Tolna megye lenne, de nem azért, mert titkolná, el is mondta. El is mondta, lehet, hogyha most hallgatja az adást, majd betelefonál. Azt mondta, hogy 30 évig volt polgármester, és ő azt sérelmezi, hogy az utódja egy kicsit úgy bánik a település vagyonával, vagyontárgyaival, mint a sajátjával.
7: Hát és ez ellen. Igen. Én is mondok ezzel kapcsolatban, csak mondok valami érdekeset, hogy hasonló az én szituációm és a én helyzetem is, csak hát kicsit durvább volt ez az egész, mert én amikor lemondtam, akkor javasoltam az én helyettesemet függetlenként viselkedő, meg megjelenő képviselőt kineveztem a polgármesternek. Fiatal ember volt ő is, és azt gondoltam én, hogy mivel már akkor is idősebb voltam, hogy átadom neki megérdemlőnek, mert úgy viselkedett, hogy hát félrevezetett picikét, nem volt nagy probléma nekem, inkább a család nehezen viselte ezt, hogy így visszajött az én bizalmammal. És nem bosszúból, meg nem, csak úgy akarom tudni, vagy akarok vele beszélni, hogy mégis hogy történt, mint történt, nem bosszúállásról van szó.
6: Világos.
7: Csak hát nagyon, nagyon nehezen tudtam, meg tudom még a mai napig is megemészteni, hogy úgy látszott, még egyszer mondom, hogy független, és olyan rögtön belépült a Fideszbe, és dr. Kálai Máriával nagyon jó társadalmi vívője volt neki, és olyan hegykén megy itt a községben még mindig, mint az Isten nyilván.
6: Hát de azóta akkor többször is újra választották?
7: De, hát persze, hát persze.
6: Értem.
7: Úgyhogy csak ő nyúlt egyedül, hát világos.
6: Úgy nem annyira nehéz nyerni, az kétségtelen. Hát ilyen az ember, illetve vannak ilyen emberek, akik gyorsan alkalmazkodnak a változó viszonyokhoz. És,
7: jaj, de... De most már nem látom, mert eltűnt mióta Tisza van, azóta nem látom a községbe is. És hát romlik a község állaga, meg amit én elkezdtem 10 évig csinálni, az úgy megállt. Én nem azt mondom, hogy hittem én ebből a pénzből, ami van az önkormányzat, ott egy településen nem sok mindent lehet csinálni, de normálisan az odafigyel az ember, még lehetett nyerni is néha-néha, bár az nagyon sok múlik, vagy múlott, attól is, hogy ki volt az országgyűlési képviselő. Annak idején dr. Bene Ildikó volt, akivel nagyon meg voltunk elégedve, meg aranyos volt, meg minden elismerésem az övé. Utána már nem tudok ilyet mondani, ilyen dicsérő szavakat ezzel az egészen. Egyre rosszabb lett ez az egész rendszer, ami végül is elnyerte méltó büntetését, végül is megbukott keményen. Úgyhogy, de visszatérve inkább még azt mondom, Tolna megyei, majd megkeresem én valahogy. Köszönöm szépen az információt, meg további jó egészséget kívánok magának, meg borzalmasan színvonalasan műsorra. Szóval ilyen műsorvezetőt nem nagyon lehet látni Magyarországon, legalábbis nem emlékszem.
6: Nagyon kedves, ilyen. Köszönöm.
7: Nem, azért, mert nem, tudnék, azért, mert maga nem egyik oldalra sem húz, hanem olyan igazságosan, őszintén szívből mondja, amit mond, hogy mintha én mondtam volna fiatal koromban. Na jó egészséget!
6: Köszönöm szépen, elsőnek is jó egészséget és sok sikert.
7: Köszönöm, viszontalásra.
6: Viszontalásra, minden jót kívánok. Árpáddal folytatjuk. Jó napot kívánok. Haló, haló.
8: Haló, Benes Árpád vagyok.
6: Üdvözlöm, parancsoljon.
8: A 70-es 233-0766-ról beszélek. Délelőtt volt szó a nyilas papról.
6: Igen, igen.
8: Hát nem pap volt, hanem lelkész, mert református volt, csak a katolikus pap. A Zoltán atya, amit beszél a dolgokat, én magam is csodálkozom, hát nekem is van a templomba járó ember vagyok, a ismeretségi körömbe, közeli ismeretségi körömbe is olyan, aki egyszerűen nem érti azt, hogy hát most istenfélők vagyunk, akkor miért egy olyan pártra szavazunk, vagy egy olyan közösségre, aki nem istenfélő, istentagadó, vagy nem keresztény.
6: Kiről beszél, például, bocsánat? Kiről beszélünk, hogy Isten tagadó? A Tisza párton, és kire utal?
8: Igen, igen. Hát ez ugye Tisza párt, ugye ez egy ilyen párt nincs, hanem ez ilyen valahogy összeálltak az emberek, én nem tudom. Hát ha nézzük, Churchill is megnyerte a háborút, aztán leváltották. Tehát mit tudom én, hogy az emberek hogy gondolkodnak.
6: De hát azt nem értem, hogy most akkor kit ítél ön Isten tagadónak, vagy istentelennek? A Tisza pártot, a
8: templomba. Hát nem, aki velem van a templomba, és nem érti, ahogy Zoltán atya mondta, nem érti, hogy mi történik itt. Nem érti, hogy ide tartozik, és akkor a másik oldalra szavaz.
6: De mi az, mi az ide, meg mi a másik oldal? Az ide az a katolikus egyház?
8: Igen, igen, csak egyház, csak a katolikus, a többi nem egyház, csak a katolikus egyház.
6: Ez is nagyon meredek állítás, de ezt most ne nyissuk meg. Tehát akkor lehet, hogy Osztia atya nem ismeri a saját nyáját, és nem hallott olyanról, hogy a bibliai üzenetben hihetnek olyan emberek is, akik a Fidesz szimpatizásai, de és ugyanolyan joggal hihetnek a bibliai üzenetben azok is, akik mondjuk egy másik pártnak a szimpatizásai, vagy egyetlen pártnak nem a szimpatizásai. Tehát, hogy akkor nagyon benézte Osztia úr ezt, nem sok tapasztalata van ezek szerint az emberi lélekről, egy lelkésznél ez eléggé rossz pont számomra. Tehát nem tudja, hogy van ilyen, hogy igen, jól ismeri a... Hát akkor miért ütközött meg?
8: A közösséget, de ilyenek, hogy nem ütközött meg, ő elmondta a dolgokat, amit hallott.
6: Hát, nem is érti, hogy lehet az, hogy közülük, mármint a katolikus hívek közül sokan a Tiszára szavaztak. Hát akkor nem ismeri a saját híveit, hogyha meglepődött. Akkor nem volt élő kapcsolat velük. Egyszer nem kérdezte meg, hogy te...
8: Ő hogy meglepődött. Ő hát nem mondta. Nem. Ő elmondta azt, hogy ez így történt, ez a dolog, ez így van. Én számomra is érdekes, hogy ott van velem a templomba is, és nem szavaz a keresztény pártra. Hát én még életemben 70 éves vagyok, de én még életemben csak Orbán Viktorra szavaztam. Már
6: akkor fejtse már meg, legyen kedves, fejtse már meg, vagy fejtse ki, hogy mitől keresztényibb a Fidesz, mint bármelyik más párt. Vagy először mondja, hogy mi a kritérium rendszer, mert akkor ahhoz képest meg tudjuk nézni akár pontonként. Mert ugye hát az egy vélemény.
8: Nem akarom lebontani ezt a dolgot, de a keresztényi hit az nem abból áll, hogy oda... Tehát a Bibliát, amit veszünk alapul, melyiket vegyük, az Ótestamentumot, vagy az Új Testamentumot. Mert nekem az Ótestamentum jobban tetszik, hiába katolikus vagyok. Nekem a tükörbüntetés, meg ilyenek, ezek nagyon bejönnek.
6: A tíz parancsolat önnek legitim kiindulási alap, hogy megnézzük, hogy ki keresztény, meg ki nem. Akkor oda lapozok, hogyha van egy fél perc, és akkor... Mondjuk én azt javasolnám, hogy az első négy parancsolatot azt azért hagyjuk figyelmen kívül, mert az az Istenhez kapcsolódó, vagy isteni kapcsolattartást szabályozza, az ugye egy kevéssé ellenőrizhető, hogy ki mennyire hisz, meg van egy Istene, meg szájára vesz, és a többi szombat. De az ötödiktől a tizedikig, azt szerintem ő viszonylag könnyen ellenőrizhető, és akkor meg lehet nézni, hogy ki keresztény, meg ki nem. Nem?
8: Hogy mit tudunk könnyen ellenőrizni? Hát ha veszek egy hasonlatot, tehát most nem akarok a tíz parancsolatba belemenni, veszek egy hasonlatot, Orbán Viktort hasonlítom össze Magyar Péterrel, hát Magyar Péter volt egész életében a Fidesznek a tagja, nem én. Hát ő volt a vezetőségben. Most hallgattam épp a kormányinfót, hát Vitézi Dávid. Hát Vitézi Dávid tiszta fideszes, mindegyik tiszta fidesz, hát itt a Fidesz van hatalman, itt nem történt semmiféle rendszerváltás.
6: Nehezen tudom önt követni, de itt van például a hetedik, ne lopj, a nyolcadik, ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy, kilencedik, fele barátod házastársát ne kívánt, tizedik, más tulajdonát ne kívánt. Tehát mondjuk ezeket így végignézzük, akkor ön azt mondja, hogy nagy tétben azt állítja, hogy a Fidesz keresztény párt.
8: Magasan, Orbán Viktor magasan ezek a dolgok fölötte áll, Magyar Péter fölött. Magasan fölötte. Magyarázzák, nézze meg szerkesztő úr, magyarázzák azt nekünk, hogy hát nem is történt itt lopás, meg rablás. Szerkesztő úr, én nem vagyok jogász, hanem biztonsági őrvizsgán van. Meg kellett tanulnunk, hogy mi a különbség a lopás meg a rablás között. Ha tud róla, úgy csavarjuk ki a kezéből az rablás. Hogy ott mit akart a dologgal, ott tartunk, hogy elrabolta.
6: Tehát most az 500 milliárd forintnyi MNB vagyonról beszél, vagy miről? Mert ott nem csavarták azt senkinek ki a kezéből, azt csak jogi trükkökkel vitték ki az országból, és tették magánvagyonnál, ott nem volt rablás ilyen értelemben.
8: Érdekes dolog ez, mert én ezt nem érzem. Lehet, hogy áttételesen érzem, de én ezt nem érzem. De ha a kezemből kicsavarják a telefont, akkor az jobban felháborít, és rá lehet azt mondani, hogy ilyet meg kell bizonyítani. Hát most akkor szintén a kormányinfóra lépek vissza, amit az előbb néztem. Hát Vitézi Dávid ott volt benne, meg Magyar Péter is a vasúti dolgokba. Hát akkor ő magyarát.
6: Hát, tehát, hogyha valakinek a kezéből kicsavarnak nem az önéből egy mobiltelefont, az önnek jobban fáj, mint hogyha a Nemzeti Bankból kilopnak 500 milliárd forintot. Jól értem ezt? Mondta?
8: Hát az óriási bűn, ha kilopják, arra van ember, de én hol veszem azt észre? Hát emlékszik,
6: ön hol vesz észre? Hát ott vesz észre, hogy olyan a nyugdíja, amilyen. Mert ha ez az 500 milliárd a kasszában lenne, akkor önnek is egy picivel több, nem sokkal mondjuk, havi 10 000-rel több lenne a nyugdíja például, de nem 500-at vittek el, hanem 50 000-et.
8: 294 000 forint a nyugdíja.
6: Akkor lenne 304 000, hogyha az MNB vagyon.
8: 52 év munka után. Csaltam a nyugdíjjal, fogózkodjon szerkesztő úr, le ne essen a székről.
6: Ez egy nagyon stabil szék, nem látják a nézők, de ilyen jó fém karfája van, innen nagyon még jó, senki nem esett le.
8: Tudja, hogy csaltam, hogy 11 évig külföldön dolgoztam, és itthon is fizettem a 2,5-szeresét a minimálbérnek. Itthon is. Fel volt akadva annyi pénz, hogy az egy lada ára, mert az adóhivatal nem tudta befogadni a pénzt azért, mert nem tudtam igazolni, hogy honnan származik. Elmondtam, hogy külföldön dolgozok, nem adnak számlát, és itthon mindent rendeztem, tehát nem azt csináltam, hogy elcsaltam az adót, hanem a 2,5-szeresét fizettem be azt a itthoni minimálbérnek, hogy normális, jó legyen a nyugdíjam.
6: Ebben nagyon jól gondolkodott ön, és tiszteletre méltó, csak annál kevésbé értem, hogy ön azt mondja, hogy nem érzékeli, hogy kiloptak a Magyar Nemzeti Bankból 500 milliárdot, hogy önt ez miért érinteni, vagy hol érinteni, hát akkor tisztában van a számokkal.
8: Tehát nem látom, szerkesztő úr.
6: Nem látja, látom. De ezt most komolyan
8: nem
6: mondja?
8: A dolgot. Hát, de a bűncselekményt azt látom, hogyha valaki elkövet. Hát azt, vagy vegyük alapul. Ugye van ez a magyar ügyvéd úr, Magyar György ügyvéd úr, ahogy szoktam mosogatni, magyarázni a Magyar Péternek a dolgait. Hát akkor egy nagyon csúnya dologról beszéljünk. Itt egy népcsoportot kiutasítottak Magyarországról, tehát 44 nyaráról beszélek. Egy népcsoportot kiutasítottak Magyarországról. Azokat szegényeket elvitték Lengyelországba, lengyelek azt mondják, nekik ehhez semmi közük nincsen. Az ukránoknak végképp semmi közük nincs ahhoz, hogy kiutasították. A németeket, ha megkérdezték az ott életben maradt népcsoport tagjait, hát a németek azok fényképeztek, akkor mi történt? Akkor nem lehet megmagyaráznunk, hogy azok az emberekkel mi történt ott azon a területen?
6: Hú, nem de tudom önt követni, de az a szerencse, hogy reklámszünet jön, úgyhogy ebben most nem bonyolódunk bele. Szóval az 500 milliárd, az fájdalmasabb lopás, mint egy 200 000 forintos mobiltelefon ellopása, szerintem legalábbis. További szép napot, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A főváros 14. kerületében a Miskolci utcában a Telepes utcánál lezárták a félútpályát. Így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad, mert javítják a vízvezetéket. A korlátozás miatt a 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé kihagyja a Huszt utcai lakótelep megállót, míg az Őrsvezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. Mától lezárják várhatóan kedden estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Cegléri úttól szakaszos útszűkületre, míg az Ady Endre úton, tehát a 19. kerületben kifelé a határútnál sávlezárásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák. Ma és kedden délelőtt 9 órától délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Irsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Marga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Annával folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Ferenc! Hát az előző telefonáló miatt kapta föl a telefont, már egyébként is bennem volt ez a Rosztye atya, akit jó személyesen nem ismerek látásból, mert én egy nagyon elkötelezett gyakorló katolikus vagyok. De az, amit mondott, amit hallottam, hát mélységesen fölháborított. Kikérem magamnak, én, aki tényleg a rendszerváltásra meg a változásra szavaztam, hogy így beszél, hogy erkölcstelenek azok a katolikusok, akik egyáltalán a Tisza pártra szavaznak, vagy nem az Orbán Viktor fideszes katolikus hívő emberekre.
2: Igen.
3: Na hát, én tényleg vannak ilyen katolikus, ilyen farizeus katolikusok, komolyan mondom, hogy nem tudok már más jelzőt, hogy ilyen fanatikus, nincs is neki más vallás, a katolikus van, és akkor többi meg nem. Hát nekünk a családban van református, és abszolút tisztelem a református vallású embereket, mert tényleg egy az Isten, akit imádunk, ugyanazt a református is, mint a katolikus, de hogy így, hogy őt az 500 milliárd az nem érdekli, őt az nem érinti, de ezt, hogy az egy telefon felháborodva ilyen meg nem engedett módon készít valaki felvételt valakiről, hát szerintem ez a bűn egyáltalán, hogy mire föl, hogy gondolja, hogy valakit lefényképez az ő beleegyezése nélkül.
2: Visszatérve arra, az 500 milliárdra itt mutatnék egy cikk címet, és akkor látják a kedves nézők is, hogy mit olvasok.
3: Jó.
2: Nem pont ezt, mindjárt a kollégáim beadják az iPad-et. Szóval ez az Osztie Zoltán készít, nincs tükrözve az iPad, csinált egy alapítványt, amely alapítványa meglehetősen bőkezően bánt a mindenkori Orbán kormány, és akkor egy picit már érthetőbbé válhat, hogy miért nem problematikus Osztie Zoltánnak a több 100 milliárd forint eltűnt közvagyon, sőt, tehát igazából itt ez több 10 000 milliárd. Lényeg az, hogy ő is részesült a jóból, tehát több mint 1 milliárd forint állami támogatást kapott ez az ember az Orbán kormánytól, így már egy picit más az ő hitelességének a megítélése. Volt olyan, hogy 150 milliót kapott egy képzésre, amit, ha jól nézem, heten fejeztek be. Úgyhogy nálam nem most nem szoroz az ő véleménye, de értem, hogy miért rajong ennyiért a korábbi miniszterelnökért, szóval megvan a másik fele is a dolgoknak.
3: De tényleg, hogyha vannak ilyen papok, akik így nyilatkoznak, akkor nem lehet csodálkozni, hogy egyre kevesebb hívő ember lesz, meg járnak a templomba, hogyha így nyilatkoznak, hogy erkölcstelenek. Hát felháborító, komolyan mondom.
2: Igen, hát nehéz megemészteni a választási vereséget, de...
3: Erkölcstelenek, hát felháborító, komolyan mondom.

0: keveredek bele, mert tényleg ilyen Fidesz hívők, hogy nem látják ezt a sok disznóságot, már nem tudok más jelzővel.
1: Szerintem még ez is, hát hogy mondjam, akceptálható, vagy joguk van hozzá. Látják, nem látják, tájékozottak, vagy nem. Minden körülmény ellenére mellett szavaznak rájuk, de hogy a többiek erkölcsösségét megkérdőjelezzék, ahhoz már nincs joguk.
0: Így van, így van. Most egyet csak még ez a Hankó Balázs, hogyha hozzá tudnék szólni.
1: Igen.
0: Jó, nagyon elgondolkodtam, hogy ő egy gyógyszerész végzettségű, meg egyetemen is tanított, úgy tudom,
1: igen,
0: hogy ilyen egyetemen. De hogy keveredett bele a politikába, meg ráadásul ebbe a kultúrába? De mi köze volt neki egyáltalán a kulturális élethez? Se nem verseket nem ír, nem egy művészember, egy festőművész, vagy egy színész, vagy egyáltalán, hogy jutott oda, vagy hát most komolyan mondom, arra gondolok, hogy boldogan élhetnének, így az katolikus család, hogyha nem vágyik rá arra, hogy még nagyobb sikert érjen el, vagy még több pénz, vagy miért keveredett bele, amikor, hát most azt mondom, hogy a politikába belekeveredni, akkor láthatta volna, hogy ott bármi megtörténhet. És
1: hát szerintem látta is, mert ez, ami megtörtént, ez bőven belefér a bármi kategóriába.
0: Én igen. Arra gondolok, hogy miért vállalta pénzért, a sikerért, vagy de látszott, hogy mikor a Róna Jegonnak készült az a beszélgetés, mint egy ártatlan kisfiú a merett szemmel.
1: Megdöbbentő volt, hogy mennyire felkészületlenül bemert menni egy műsorba, ahol tudhatta, hogy érdemi kérdések várják. Tehát ilyen felkészületlenül, hogy fogalma nem volt, hogy kinek utalt 500 milliót, meg másik 500-at, meg mire kapott ennyit, 10 milliót, 20-at, egy harmadik. Lövése nem volt az egészről. Nem minim, hogy ő maga bármennyit is ebből eltett magának, ezt én egyáltalán nem gondolom.
0: Én is úgy gondolom. De akkor miért volt jó neki?
1: Hát vagy elhitte, hogy ez törvényes, vagy elhitte, hogy törvényes, és akkor azért működött közre benne, vagy nem hitte el, hogy törvényes, de azt gondolta, hogy hatalma maradnak, és nem lesz következménye. Nálam körülbelül ez a két megfejtés van.
0: De úgy nézett ki, mint akinek tényleg fogalma sincs, hogy ez törvénytelen, vagy hogy hát ő akik értelnek, hogy jó szívűen adtam, vagy nem tudom, már majdnem így annyira naiv volt, vagy buta.
1: Igen, amit tudunk biztosan, hogy választókerületenként nagyjából egyformán volt elosztva a pénz, tehát hogy nem mindenhová nagyjából 100 millió ment, ez már egy kicsit gyanús, de hát ott van Mága Zoltán levele, amiben feketén-fehéren leírja, hogy adjanak még 500 milliót, ők abból szerveznek egy 100 vagy 200 állomásos koncertturnét, mert el kell érniük a cigányságot, a falvak népét, mert az ellenzék jobban áll. Hát ha ebből nem... És akkor ezek azok, amiket tudunk biztosan, bizonyíthatóan, és vannak az egyéb bizonyíthatatlan dolgok, hogy ki döntötte el ezt az egészet, akár tételenként. Ezt Hankó úr biztos tudja, ő biztos emlékszik rá.
0: Igen, de hogy nem, mint úgy nézett ki, mint hogy ez ő se fogja, hogy ez törvénytelen, hogy kampánypénz megy a kulturális pénzből, igen. Vagy a kulturális.
1: Hát akkor nagyon tudom. Szerény képességekkel bír, nem feltételezem ezt
0: hát
1: jól. Szerintem intelligens ember. Hát egy
0: gyógyszerész
1: az egy komolyan képzett diplomás ember, bizonyára képes értelmezni egy jogszabályt, megnézi, hogy mi az, hogy pártfinanszírozás, kampányfinanszírozás, mi a tiltott ebben a sávban, mi a törvényes.
0: De nem? Úgy nézett ki, mint a belekerült volna ebbe az egész kultuszminiszteri székbe, hogy utána se olvasott, hogy akkor mit kell csinálni ezzel a pénzzel, hogy kinek kell adni. Nem tudom, már most nem akarok most ebbe belebonyolódni.
1: Az a helyzet, hogy szerintem ennél... Tehát az ügy annál jóval felháborítóbb, mint hogy nekünk kívülállóknak meg kellene próbálnunk megfejteni Hankó úr viszonyulását, lelkiállapotát, az egész folyamatban viselt szerepét. Ez legyen az ő baja, így járt, majd a bíróság elítéli vagy felmenti, szerintem az utóbbira kevés az esély, csekély. Ő vagy megnevezi azt, aki neki utasítást adott, vagy elviszi a balhét mások helyett. De ez legyen az ő baj, azért 17 milliárd az mégse 2 forint.
0: Az nagyon sok pénz, hát tényleg azt mondom, hogy ezeknek ilyen milliárdok már semmi. Hát nem tudom, hogy van-e valaki egyszer majd az Orbán Viktorra, arra kíváncsi leszek.

0: Hát Orbán kerül. Viktor már elmondta, hogy neki semmi köze, ők egy elvi döntést hoztak, a miniszter osztotta a pénzt, és ő azért került börtönbe, mert csak az övéiknek adott, ezt mondta Orbán Viktor, ezzel jó nehéz helyzetbe hozta Hankó Balást, aki azt állítja, hogy ez nem pártpolitikai alapon működött.
1: Hát igen, ő meg ilyen ártatlan, hogy ő csak teljesítette, amit a kormány akart. Hát
0: majd a családjával meghányják, vetik, hogy érdemes-e mindent magára vállalnia, vagy érdemes kitartani azon álláspont mellett, hogy ez egy kormány döntés volt. Ezt
1: igen,
0: ő tudja, hogy...
1: megemlítette.
0: Tessék?
1: Már ezt megemlítette, hogy a kormány döntése volt.
0: Igen, Orbán Viktor meg az ellenkezőjét állítja, hogy egy elvi döntést hoztak, de Hankó Balázsék osztották a pénzt, de nagyon is jó célokra, és teljesen törvényesen, természetesen.
1: Hát igen, mert nem ilyen aberrált művészekre, hát ez is egy borzasztó, hogy ilyeneket mondanak. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ezt úgy elmondhattam, most kiadtam magamból ezt a...
0: Köszönöm, hogy hívott.
1: Fölháborodása. Minden jót.
0: További szép napot, viszontlátásra. Józseffel folytatjuk. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
0: Parancsoljon.
2: Három témám van. Az egyik a Magyar Péter úgynevezett lopási ügye. Nekem az a megállításom, az a véleményem, hogy Magyar Péter ugye az egyetlen ember Magyarországon, aki ezt véghez tudta vinni, hogy a vagyon visszaszerzés és a vagyonvédelmi hivatalt létrehozta, ezt más ember nem nagyon tudta volna így megcsinálni. Ugyanakkor életveszélyben volt végig, mert a hatalom, regnáló hatalom brigádjai mindig körülötte voltak, és ott tettek be neki, ahol csak tudtak. És ez a telefon téma is egy provokáció volt. Őt nyilván jobbról, balról provokálták, itt már nem tudta tovább tűrni, és ezt én szerintem nyilván önvédelemből tette, elvette a fiatalembertől a telefont, és eldobta akárhova. Ha a Dunába, akkor az csak mesel, meg vicc, hogy ezt a buvárok beugrottak és kihozták, hoztak egy telefont. Én szerintem a ügyészségnek azt az embert kellene elővenni, aki telefonálgatott, hogy honnan volt a telefonja, fizette ezeket, hol fizette, melyik cégnél, és ezt kellene alaposan kikutatni, és kik voltak még a bűntársai ott, amikor ő ezt a szelfit, meg ezt a fölvételt csinálta. Tehát mindenféleképpen föl kellett volna, hogy jelentse Magyar Péter őt az ügyészségnél, hogy ez történt, és hetek óta, két éve vagy egy éve állandóan üldözték, és provokálták. És egy ember tűrőképessége idáig tartott, bármelyik emberi. Az enyém is, még eddig se tartott volna. És csoda, hogy még életben van ez az ember, ugye, mert látjuk, hogy akik a hatalom ellen léptek föl Szlovákiában, újságírókkal mi lett, láttuk Oroszországban, Putyinnál, mi lett, aki a hatalom ellen lépett fel. Tehát nagyon gratulálni tudok Magyar Péternek. Ugyanakkor a második témám...
0: József, a második témára már csak délután tud sor kerülni.
2: Annyira nem tud rövid
0: lenni, mint amennyire 5 másodperc múlva vége az adásnak, de megígérem, hogy felírjuk a nevét, és a délutános kollégám, nem tudom ki lesz, de valaki lesz, folytatja önnel a beszélgetést, ne haragudjon, de tényleg most van vége ennek a műsornak. Szóval kérem kollégámat, hogy jegyezzük fel József elérhetőségét, és adjunk neki terepet a délutáni műsorsában. Köszönöm, kedves nézők, az egész napi megtisztelő figyelmet velem. Legközelebb holnap este 7-kor találkozhatnak a Somos a pályán műsora, Feri a pályán lesz, kiváló vendégekkel, úgyhogy nézzék az ATV-t most is, holnap is, és általában mindenkor. További szép napot önöknek, a viszontlátásra!

csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, Nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, Nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia.
4: Igen, Nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, Nordart.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
7: Halló? Én? Letúj profilkép!
6: Az Óbudai szigeten?
7: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam!
6: AuraBay.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetésről is tárgyal ma az országgyűlés. A digitális eszközök biztonságos használatára kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerbantal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
9: Tisztelettel köszöntöm Önöket, színésznő vendéget fogadunk a stúdióba, akivel elég régóta kerülgetjük egymást, ha ez így nem félreérthető, nem az. Nagyon régóta hívom, hogy jöjjön ebbe a stúdióba, és beszélgessünk egy jót, és most is csak az a szándékom, hogy beszélgessünk egy jót. Egy névjegy, és aztán elkezdjük.
10: Hámori Gabriella, színművész, jogaoktató. Szakmai gyakorlaton a Vígszínházban volt, majd néhány évnyi Radnóti Színház után több mint 2 évtizedet töltött az Örkény István Színházban, ahol 2026-ban mondott fel. Legemlékezetesebb filmjei között szerepel a Vizsga és az Állítsátok meg Terézanyút. Kipróbálta magát külföldön is, 2012-től 2 évig Berlinben és Los Angelesben dolgozott. Jászai és Junior Prima díjas, a Poszt és a Színi Kritikusok díját is elnyerte. Az elmúlt években a jógaoktatás felé fordult, háttérbe szorítva a színjátszást.
9: Gabi, örülök, hogy itt vagy.
11: Hello.
9: Ez jó pár év volt, amióta hívlak és majd jössz, de nem most. Mindig volt valami nem most.
11: Csapjunk a közepébe, miért?
9: Akár abba is belecsaphatunk, ha most elmeséled, hogy mi mindenért.
11: Nem is tudom, a NER sokadik évét vagy közepét írtuk éppen, nem tudom. 2017, akkor született lehetett, a kislányom. Igen. És akkor az édesapjával, amikor együtt éltünk, azért figyelték a házunkat, nagyon sok olyan szituáció volt, ami miatt én nem csak akkor, hanem azóta is így kerültem az ilyen típusú beszélgetéseket. Azt éreztem, hogy nagyon szeretnék mindent megtenni azért, hogy vigyázzak az intimitásra, a privát szférámra, úgyhogy most ez egy másik szituáció.
9: Reméljük, senki nem figyel semmilyen házat, hát vagy semmilyen. Amit figyelnek, annak más oka van, mint korábban. Na jó. Jó, mert akkor csapjunk bele. Mondtam, hogy csak beszélgetni akarok. Így, okay. Miért jóga? Annyiféle mozgásforma van. Miért pont a jóga?
11: Hát ez nem is annyira miért jóga, hanem mi történt, ami miatt az ember elkezd keresni valami olyan dolgot. Tehát jógázni most már szerencsére nagyon sokan jógáznak, de még nem elegen. Úgyhogy, hát nézd, azt hiszem, eléggé meggyűrt engem sok minden a szakmámban, És a Covid idején, ahol, amikor sok mindenki ezzel úgy szembesült, hogy nem, nincs munkája, nincs nem is tudom, semmiféle kapcsolata a külvilággal, akkor a húgom, aki Angliában él, és tanárnő, elkezdett online órákat tartani, mert ő egyébként jógaoktató is, és akkor azt éreztem az ő óráin, hogy először nem úgy, mint egy stúdióban, amikor elmentem, és egy ilyen fizikai gyakorlást éltem át, először történik így velem valami. Valamit képes a jóga megnyitni, le tudok tenni tőle dolgokat, szóval egy ilyen átalakulás folyamat indult el általa, és akkor még csak ilyen vágyálom volt, hogy én elkezdjem ezt tanulni, akkor gondolkodtam azon, hogy el kéne menni Indiába, de aztán gyakorlatilag itthon annyi oktatóképzés van, és nagyon sok mindent lehet találni. De volt egy indiai képzésem is online, de az minden esetre attól függetlenül, mert nem valós térben zajlik, vagy nem egy ilyen fizikai gyakorlás együtt, egy térben közösen, ettől függetlenül nagyon sokat merítettem abból, mert egészen más ez a tradicionális oktatás, mint amit itthon tanulunk. És nagyon fontos szerepe lett az életemben, valóban. De ez itt nem áll meg. Szóval nem az van, hogy most csak így a jóga lenne.
9: Azért indítottam ezzel.
11: Igen, nagyon mert, érdekes, hogy ezen indítottam.
9: Igen, mert én azt látom, hogy jön előre ez a jóga, uh-huh. így úgy amúgy, jóga uh-huh. és művészet.
11: De ugye
9: most
11: egyetlen?
9: Volt egy ilyen elvonulós táborot, éppen igen, a jóga igen. és művészet, erről majd beszéljünk, hogy a kettőt hogy kapcsolod össze. És közben a művészet maga megvonul vissza egy kicsit. Tehát, hogy ahogy a jóga hirtelen megjelent, elvitte a fókuszt. Lehet, hogy a színház felől.
11: Ez igen, látszólagos szerintem egyébként, mert nem, vagy bennem nagyon sok kreatív gondolat van, meg tervek, szóval nem az van, mert valahol olvastam, hogy abba hagyta a pályát, meg jöttek, hogy akkor ne hagyja abba, mivel nagyon aranyosak voltak. Szerintem ezt egy tehát... Én magamnál, inkább magamról beszélek, nem látom azt, hogy épp észre végig lehetne tolni 60 évet ezen a pályán. Én most körülbelül 30-at ebből eltöltöttem. Tehát magával a képzéssel együtt, és aztán Víg Színház, Radnóti Örkény Színház, abból 21 év, és maga a megalapulástól nagyon-nagyon sokféle tapasztalás abban, hogy hogyan találtuk meg a saját hangunkat, a nézőinket, az, hogy hogyan tudunk társadalmilag kapcsolódni, mint egy színház, egy kulturális intézmény, aminek a feladata nem csak az lehet, hogy szépen játszanak, hanem valóban valami felelősségvállalás. És ezen túl egyszer csak azt láttam, hogy innentől kezdve sok minden önismétlés lenne, egy olyan folyamat lenne, ami már ott, abban a térben, abban a színházban, ahol vagyok, én szívesen átadnám azoknak, akik már oda utánunk jönnek.
9: Ez csúnyán hangzik, én tudom. Ráuntál egy picit?
11: Nem. Ez nem unalom, szerintem. Ez
9: hát akkor elkezded érezni azt, hogy ez már volt.
11: De az nem unalom. Az nem unalom, az a természetes hullámzása mindennek. Ez egyszerűen elkerülhetetlen bármiben, amit hosszú távon csinálunk, szerintem. Emberek vagyunk. Vagy nem tudom elképzelni, hogy te abban, hogy ott ülsz és kérdezel emberekről, ne fordult volna meg benned az egy ponton, hogy hogyan tudnám másképp kérdezni, vagy hogyan tudnád ezt még építeni, vagy máshova kiterjeszteni. Ez inkább én egy útkeresésnek mondom, és azt gondolom, hogy nagyon érdemes az embernek őszintének lenni magával, mert ez nem egy ilyen burnout, hanem sokkal inkább egy olyan dolog, hogy van egy igény kialakult ott bent is az őrkényben bennünk, hogy ne az legyen, hogy egyforma előadásokat csinálunk, és egyszer csak azt vettem észre, hogy szükségem lenne valami másra. Úgyhogy most éppen a jóga, és egyébként meg szeretnék tanulni, tehát nagyon sok mindennel jó lenne foglalkozni, de ugyanúgy az emberek, vagy közel az emberekhez. Az, hogy körülöttünk megváltozott, és engem ez is mindig is foglalkoztat, egy pillanat, tehát megváltozott a politikai klíma, az is hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb bátorságom van valamit kezdeni. Azért én így örkényes művészként mi elég sokan voltunk különböző listákon. Tehát nem volt annyi igen. lehetőségünk itt-ott dolgozni, más volt a mozgástér.
9: Voltak éppen védelmet is jelentett számotokra az örkény.
11: Ez így van. Egy olyan terepet is jelentett, ahol mi szabadon tudtunk alkotni, és ki is mondhattunk a nézőinknek olyan dolgokat, amit egyébként akkor sokáig nagyon sok helyen nem lehetett hallani, vagy nem nem mondtak ki. Ennek erre az igény azt hiszem már nem az, hogy megszűn, de teljesen más állításokat kell most már tenni. Vagy érdemes elkezdeni tovább keresgélni, hogy mit lehet építeni azon túl, hogy kimondjuk a keserűségünket, a veszteségeinket, a fájdalmainkat, az igazságtalanságot. Tehát mi az, amit most újra kell fogalmazni. Én nem csak nekem, hanem a teljes színházi életnek itthon, hogy mit jelent, hogy ne egy elefántcsontorony legyen művésznek lenni, vagy művészetben dolgozni, és hogy több közünk legyen egész egyszerűen a társadalomhoz, vagy ne legyen az alapelv sem az emberben magában, vagy a közösségben, ahol dolgozunk, hogy a mi rendszereink, vagy a mi szabályrendszerünk azok a társadalom szabályrendszere fölötti szabályrendszere.
9: Te néztél más színházak más előadásait a sajátotokon kívül?
11: Persze. Hát arra járok nézni a barátokat, persze.
9: Mert, miért? Mert amit most megfogalmaztál, az tényleg úgy van, csak hogy ezzel színészként szembesülni az elmúlt 10 évben, hogy látom, hogy ebben az előadásban valami kis kurázsi, de hát ezt mi nem így csinálnánk az Örkényben, hanem ezeket ki is
11: volt
9: mondanánk.
11: Ilyen,
9: de egy csomószor érezhetted ezt, hogy ott parázslik valami, csak nem ég.
11: Igen, de nem mindig ez az igény azért. Alapvetően azért is megyek, hogy megérintődjek, hogy olyan lelki folyamatokat lássak, amitől bárki megérintődik.
9: Jó, de az korfüggetlen. Nem így gondolkodik. Tehát az a színház maga, az korfüggetlen.
11: Hát igen. Tehát ezért nagyon sokféle szerepe lehet ugye a színháznak, vagy nagyon sok minden lehet benne. De a pályában is sokféle lehetőség van, és szerintem érdemes megkeresni azokat a kortárs, vagy nem is tudom, hogy mondjam, korszerű gondolatokat, amiket lehet aztán az embernek a saját életében alkalmaznia. Én már nem tudom magamat úgy definiálni, mint egy ilyen diva, aki jön-megy, művészbejáróról művészbejáróra. Tehát egyszerűen ezt így nem látom. A másik az, hogy engem nagyon érdekel az a közel 9 éves ember, aki otthon vár engem. És nagyon izgalmas személyisége van, egy csodálatos gyereket kaptunk, egész egyszerűen nem látom azt, hogy mondta is valamelyik héten, képzeld el, mondta, hogy az én mama olyan jó, hogy már nem jársz el ennyit színházba, meg olyan jó, hogy a délutánok
9: igen.
11: Mama.
9: Hozzád megy haza, és akkor otthon vagy.
11: Igen, én megyek, érte viszem külön órára, megvárom, és megyünk, és ez szuper. Most közben azt kell kitalálnom, hogy jó, de ebben hol vagyok én, vagy hol van az alkotás, vagy én kicsoda vagyok, de azon túl, hogy ezt
9: hát
11: akarom.
9: Ő maga egy alkotás.
11: De hát ez az. Na, ez az. Igen, ezt tudod.
9: Azt mondtad az elején még, hogy azért téged megrángatott a szakma? Nem ezt a szót használtad.
11: Nem vagyunk olyanok, akiket nem. Ez egy rángatós szakma.
9: De a tiéd az, hát persze kívülről könnyű, a tiéd az úgy látszott, hogy az olyan szépen menetelt. Tehát korai igen. filmek, korai sikerek, korai díjak.
11: Igen, de ez nem egy panasz, ez egyáltalán nem egy panasz, mert nekem tényleg nagyon sok szerencsém is volt. Megtaláltam azokat, akikkel tudok együttműködni. Nagyon hamar, már az osztályomban olyan emberek jártak. Szamosi Zsófia, Bodó Viktor, tehát emlékszem, ezekre a kapcsolódásokra, hogy milyen inspiratív volt egy olyan osztályba járni, ahol mindenki tehetséges ember. És nagyon sokszor mentünk szembe már akkor a tanárainkkal, hogy mi nem azt a vizsgát, mi más anyagot akarunk, meg nem tudom. Tehát mi egy eléggé ilyen formákat törő, kereteket bontó osztály volt.
9: Te Martonos voltál, ugye?
11: Igen, Marton
9: volt az osztályfőnököd.
11: Igen, és nagyon sokat is tanultunk tőle, de nagyon sok olyan alapelvet, ahogyan ő gondolkodott a színházról, nem fogadtunk el, és más dolgokat kerestünk. Azért abban, ahogyan már mondjuk pont a Viktor dolgozik, el lehet képzelni, hogy ez hogy nézett ki, vagy mi volt az, amit mi tovább akartunk gondolni. Úgyhogy én úgy emlékszem vissza, hogy ez egy nagyon erős osztály volt. Képzeld, megnéztük az egyik legelső vizsgánkat, amit csináltunk tavaly előtt nyáron, és még fogok kérni
9: hát iszol, mint a kacsa.
11: Mint a kacsa, bocsánat. De
9: nekem itt van egy pohár vizem, nem nyújtam még hozzá, mindjárt szuper, odaadom. Sőt, most odaadom, tessék.
11: Igen, én nagyon keveset iszom, és mindig munkaszituációban jön rám, hogy nem iszom eleget. Szóval megnéztük ezt a vizsgát, és emlékszem, hogy hányszor mondták nekünk, hogy aki nem jó, az ki lesz rúgva, vagy voltak ilyen befenyítések, hogy te lusta vagy nem szeretsz dolgozni, és ebből bajok lesznek. Tehát, hogy volt egy ilyen állandó feszültség.
9: Nyomás alatt voltatok.
11: Nyomás alatt, vagy nem éreztük azt, hogy egyáltalán esztétikailag okésak lennék mi lányok. Tehát, hogy volt egy ilyen állandó kisebbségi komplexus.
9: Nem voltál szóval elég szép, nem te? Hogy ez volt a
11: az általános jelenség volt, hogy nem éreztük magunkat így jól a bőrünkben, igen. A testtel való viszony, például a jóga emiatt is jó, mert gyakorlatilag a társadalomra rá van téve, tehát ezt tudjuk, egy olyan brutális, túlzó elvárás azzal szemben, hogy hogy kell kinézni, miközben inkább az, hogy hogy kell kapcsolódni belül magadhoz. Hát erre jó ez a gyakorlatrendszer, és nem csak az ászanásról. Meg
9: késett válasz a főiskolára.
11: Vannak, igen. És ez, hogy én biztosan, hogyha lenne közön valaha tanításhoz, és egyébként majd szeretném, és volt is már kezdemény rá, biztosan tudatosan bevinném azokat a gyakorlatokat, amivel le lehet csendesíteni az elmét, és egyszerűen empátiával
9: lehet fordulni. Mit tanítanál? Jogát vagy színészmesterséget inkább?
11: A kettő egyébként össze is tud függeni. Ugye a jóga azt a radikális gondolatot mondja ki, ez a közel, nem tudom, sok évezredes filozófia mögött az áll, vagy másfél, hogy minden, ami itt vagy, egon, ahogy beszélsz, ami rajtad van, és ahogy én itt vagyok, ezek nem mi vagyunk. Tehát nem mi beszélgetünk, hanem azok a dolgok, amiket magunk köré rakunk, amiket fölveszünk, és ezek által érezzük magunkat biztonságban, vagy a külvilággal való kapcsolatunkat ezekkel definiáljuk, és ezzel hitetjük el magunkat, hogy ezek mi vagyunk. De nem, ebben van egy keresése az önvalónak a jógában. Viszont a modernkori pszichológia azt mondja, hogy van egy én, tehát a kettőt nem lehet egy lap, tehát nem lehet egymásra fésülni, és nem ugyanaz, de nagyon sokat tud segíteni azoknak az embereknek, akiknek vannak problémáik, az a fajta jóga gyakorlás, ami nem a hajlékonyság és nem az ászanázás, hanem a belső figyelem és a finom energetikai gyakorlatok abban, hogy magukkal szeretetteljesen tudjanak kapcsolódni.
9: Ez fura, mert ugye a színész ebből dolgozik közben meg.
11: Dolgozunk. És mindenki kérdezi, hogy mi köze, meg múltkor voltunk az Adéllal, majd lesz egy másik beszélgetés Jordán Adéllal, és sok mindenben gondolunk hasonlót, és vannak dolgok, amikben másképp működünk, de nagyon izgalmas, ahogy a színészek, vagy egyáltalán Magyarországon, inkább így mondanám, nem annyira szokványos, hogy egy művészet hátterű, vagy magas művészeti múltal rendelkező ember elmegy segítő szakma felé. Vagy elkezd kaparászni a sötétben. De tényleg itthon nagyon nehéz a bemenet ezekbe a szakmákba, művészeti diplomával, ami a segítő szakma. És nagyon furcsán is néznek ránk, hogy de hát te ilyen színész vagy, te így szerepelsz, és nem tudom.
9: Igen, mi dolgod van itt?
11: Van, és közben meg pont az a lényeg, hogy nagyon szeretnék egyetlen egy platformra kerülni a nézőkkel, hogy ne válasszon el az a dolog, hogy ők néznek passzívan, és én valamit szerepelek.
9: Na jó, de ez térben, időben elválaszt mégiscsak ettől
11: hát
9: a dologtól,
11: nem,
9: mert hogy hát a néző az nem feltétlenül ül egyúttal egy jóga órádon.
11: Nem, de közben ott is pont azokról beszélek a színpadon, hogy az a karakter, aki ott van, mit épít maga köré, mitől a karakterépítés egyik lényege szerintem az, hogy megtalálom, hogy ő mitől érzi magát biztonságban. Milyen védelmi mechanizmusai vannak, és így találom meg akár egy velejéig romlott ember igazát is, mert ez a lényeg, hogy megkeressem az igazát. Abban, ahogyan, és most teljesen máshova csapok át, abban, ahogyan mondjuk, most például játszottuk legutóbb az LSD című előadásunkat, aminek a végén bejön a Novkov Máté Orbán Viktor hangján, megszólal a nézőtéren, és megjelenik, és megpróbáltuk előtte így átrendezni, vagy átalakítani, mert ugye ez is megváltozott, hogy ez mit jelent, hogy valaki a nézőtéren feláll, és ő az is bejön közénk, vagy bejön az előadásba, egy ilyen figura, aki
9: rá. És mennyire más jelent ez november 12-e előtt,
11: hát
9: és utána?
11: Igen, igen. És akkor valahogy április.
9: Április, november, de... április, igen.
11: és valahogy ezen gondolkodtam én, hogy hogyan történhetett meg ez a 16 év, vagy hogyan történhettek meg előtte is ilyen rendszerek. Tehát a mi munkánk az nagyjából az, hogy megértsük azt, hogy... Most választottam magamnak egy jó témát, és a jógáról ide. De igen, tehát, hogy ki mitől érzi magát biztonságban. Volt-e otthon autoriter szülő? Volt-e otthon fájdalmas, nem tudom, nevelkedés? Voltak-e olyan helyzetek a családban, amitől otthonossá válik a fenyegető jelenlét? az a fajta rigiditás, amit egy ilyen rendszer, amit az előző rendszerek is, amiket választottunk magunknak azért a 20. században magyar történelemben, adnak. Lehetséges, hogy nekünk itthon dolgoznunk kell azzal, hogy úgy tudjunk a szabadsághoz viszonyulni, vagy azokhoz a dolgokhoz viszonyulni, amik nem ennyire merev keretet adó és megfélemlítő dolgok, hogy azokat tudjuk választani és közel húzni magunkhoz. Hogy ne legyen szükség olyan, érted, olyan erőre. És szerintem ezek a fajta munkák, belső munkák ott vannak a jógában is, hogy hogyan tudok megengedő lenni, hogyan tudok elfogadó lenni, hogyan tudom beleengedni magam abba, amiből nem tudom, hogy mi lesz. Tehát sokkal inkább biztonságba helyezni önmagamat, és nem kívülről várni azt a keretet. És erről szól a színházi karakterépítés, vagy bármi, hogy megpróbáljuk megérteni ezeket a mozgásokat.
9: Rajtad mennyit változtatott ezen a gondolkodáson, ahogy látod a szakmádat, meg a társadalmat, az, hogy láttad, hogy máshol hogyan. Tehát láttad a berlini példát, láttad az Egyesült Államok beli működést, azt, hogy mi a természetes és mi nem az, mi az elfogadható és mi nem az, mit szabad neked és mi az, amit nem szabad veled szemben.
11: Hát elsősorban még mind művészileg analizáltam ezeket a folyamatokat. Tehát az érdekelt, hogy hogyan...
9: Azt szoktátok mondani éppen ti, hogy a színház leképezi a társadalmi tüneteket.
11: Hát így van. Először is azt láttam, hogy vannak azért olyan szerencsés fiatalok, pont Németországban sok olyan emberrel találkoztam, akiknek az edukációja sokkal inkább a partneri alapokon tudott megtörténni. Tehát az a tehetséggondozás, ami ott volt, eleve nem kérdezte, hogy ki vagy, te mit tettél le az asztalra, meg nem tudom, tehát nem volt semmi hierarchia benne, hanem örömmel fogadták a fiatal tehetséget, és rájuk csodálkoztak. Itthon azért nagyon kevés ilyen helyzetet talál egy fiatal tehetség. Én például akkor, amikor ilyeneket éltem át, fogadtam meg, hogy biztosan nem leszek olyan típusú már érett színész, aki úgy fogad egy fiatal embert, hogy te honnan jöttél, és ki vagy, és mutasson. Tehát, hogy ezek szerintem borzasztóan avid dolgok. És amiket beszélünk a színházi bántalmazásokról, az egyik ez, ami ebben gyökerezik, ez a fajta hierarchia. Tehát ezért is tud megtörténni, a másik pedig a különlegesség érzésének egy ilyen. Tehát, hogy a furcsán, deviánsan működő ember egy egzotikum, és pont ezért abban a társadalomban teljesen elfogadott, míg hogyha arrébb mész és a big picture-t nézed, egyáltalán nem elfogadott, és nem oké, és vagy nem kéne az legyen. És beszélni ezekről azért kell, mert ugyanígy megtörténik más munkahelyeken, terekben, és nagyon fontos, hogy azok az emberek is tudják, hogy nem nincs rendben, ahogy velük beszélnek, nincs rendben, ahogy velük bánnak. Szóval visszatérve a legelső kérdésre, hogy miért választom a jógát, azért, mert arra jöttem rá, hogy nekem bármilyen szerencsés és csodálatos életem volt, sokszor találkoztam azzal, hogy annak ellenére kellett tovább menni, és magamat fegyelmezni, és csinálni a dolgomat, hogy éreztem, hogy ez fájt, ez megégetett, vagy ez egy olyan mondat volt, ami után legszívesebben elmennék, vagy ez egy gyomros volt. És muszáj volt fegyelmezetten tovább működni. És én már azt szeretném, hogy a gyerekem ne ebben nőjön föl, vagy a mi gyerekeink ne ebben nőjenek föl.

0: maradunk. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Zárt ülésen dönt az NVVH három elnök helyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni huszi lázadók a riádi nemzetközi repülőtér ellen. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. Visszatér a napos, száraz idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét a parlament. Hantosi István, a bizottság kormánypárti elnöke, még a múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázó nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita magyar tárcavezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítési bizottsági kérdések állnak. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni huszi lázadók a riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 30 sérültje van. Ukrajna felhagy az orosz finomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült, halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott, a panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
3: A jóga, a te jógád.
4: Igen.
3: A te közösséged jógája.
4: Igen.
3: Az persze, hogy szokták mondani, hogy csebben a tenger, de minden csepp számít, bla bla bla. De az mit tud változtatni azon, ahogy mi a társadalom működünk? Amilyen az elmúlt 16 év volt, az is a mi működésünk. Bármilyen így furcsa, van. És sokan ma azt gondolják, hogy ők kívül voltak ezen, de velünk együtt tudott ez ilyen lenni.
4: Hát ez word. Megvan. Ez így van, ez tényleg így van. De hát azon tudsz változtatni, hogyha egyénileg magadon dolgozol, mindenki.
3: Neked most már vannak tanítványaid?
4: Vannak, akik rendszeresen járnak, van, aki nyugdíjas tanárnéni, van diák is, vannak anyák, nagyon, főleg nők. És
3: maga a jóga főleg női műfaj lett valami furcsa módon.
4: Igen, de azért van nagyon sok fiú is, csak lehet, hogy ők pont nem hozzám járnak. Mindenki megtalálja egyébként azt az embert, akinél neki jó fejlődni.
3: Na, én azt akartam kérdezni igazából az, hogy vannak neked tanítványaid, vetettem fel, hogy mennyire ismered meg őket ezeken a tanfolyamokon keresztül. Tehát, hogy mennyire lesznek ezek annál sokkal mélyebb emberi kapcsolatok, mint hogy találkozunk egy órára.
4: Ez természetesen sokkal mélyebb lesz, igen. Elkerülhetetlen, különösen, ha elvonuláson vagyunk együtt.
3: Az milyen?
4: Egy elvonulás általában, ami jó benne, hogy nem, tehát, hogy kevesen vagyunk. Az garantálja azt, hogy nagyon személyessé tud válni.
3: Ezek hányfős elvonulások?
4: Hányfős? 6, valamikor 3, valamikor 4, és valamikor 8.
3: Ez majdnem egy asztaltársaság.
4: Igen, egy asztaltársaság, így van. Vannak, akik visszatérők, van, aki anyalánya, vannak, akik barátnők, van, aki egyedül jön, és visszatérők, van, aki anyalánya, van,

0: Szóval ez a rendszer, ez egy kicsit a művészetterápia határa, és ezért szeretnék tanulni tovább, hogy ez minél etikusabb lehessen. Elkezdtem kidolgozni egy rendszert Shakespeare archetípusokkal, tulajdonképpen 22 archetípust tettem össze, ezeknek megvizsgálom a céljait, a belső motivációit, az, hogy hogyan kerülnek el dolgokat, milyen kötődési stílusok vannak.
1: És ráilleszted a...
0: És olvasok, és az első másfél-két órában olvasok nekik sokat ezekből a szereplőkből, és nagyon sok mindent elmondok róluk. És látom, ahogy így ez elindul, mint egy fejben színház. Nekik jegyzetelniük kell ez idő alatt, de persze beszélhetünk is közben, de nem ez a rész, ahol ők aktívak. És ezután jön egy olyan rész, ahol már teleírtak 5 vagy 6 lapot, és rettenetesen sok dolog följön, hogy a munkában, a személyes kapcsolataikban, a gyerekekkel való kapcsolataikban, vagy a szüleikkel, bárhol, melyik karakterhez tudnak közel lenni, vagy hogyha nem is konkrétan ahhoz a karakterhez, de ahhoz a problémához, és egy nagyon szép személyiségtérkép alakul ki. És ez tulajdonképpen színház, csak fejben, de inkább megengedi a nézőnek, hogy ott instant el tudja mondani azt is, hogy benne mi zajlott, és mi közelhez, hogy mi az, ami felébred. Nagyon sok személyes nyitás van. Nagyon sok személyes dolog jön föl.
1: Tehát elég nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy én ezt elfogadjam tőled ott, és a többiek előtt elfogadjam, hogy megnyíljak.
0: Ez nem első nap történik. Tehát az a jó, hogy ez már azon a napon van, amikor már sokat voltunk együtt, és sok olyan dolog történt gyakorlatban, mindenben, hogy ez szinte magától meg tud történni.
1: Ez lesz a Hámori Pszichojóga Színház?
0: Nem szeretnék semmi pszichót. Egyébként pont ez az, amit nagyon elkerülnék.
1: De hát közben meg
0: nem,
1: az?
0: Nincs hozzá kompetenciám.
1: Oké, de közben ez
0: pont
1: az, annyi,
0: Gabi. Színház. Kicsit, igen. De azért az a jó benne, hogy a színház keretein belül marad, és mindig az marad a középpontja. Az a szöveg, ami ott megérint és gondolatot ébreszt. Tehát nem akarom senkinek sem megmondani, nem is tudom, hogy mit tegyen, vagy mit kezdjen ezzel, hanem olyan marad, mint egy előadás.
1: De közben kikerül az asztalra, tehát nyilván beszélgettek róla. Ha valaki egy problémával ott előáll, akkor nyilván azt a társaság megbeszéli.
0: Nagyon is, és még utána is. És nagyon is van zárókör, tehát utána, mint egy rendes elvonuláson. Amikor elbúcsúzunk, akkor ezeket nagyon szépen zárjuk le, tehát nem marad nyitva, vagy nem egy ilyen felzaklatott állapotban megy haza valaki.
1: Néhány zokogó vendég távozik a helyszínről.
0: Nem, és nagyon kedveseket írnak, és nagyon sokakkal maradunk utána kapcsolatban. Jó, szóval ez egy ilyen dolog, de nem szeretnék semmilyen spiriguru nagyasszony, tehát hogy ezeket így elkerülném. Ez így egy ilyen saját út, és...
1: Neked mit ad?
0: Hát nekem, nagyon-nagyon szeretem azt a részét, hogy kiterjesztheti azt, hogy nem egyedül marad a színész ezekkel. Nem csak egy belső folyamatom nekem az, hogy egy szereppel hogyan foglalkozom. Végeredményben ezt az Örkényben különböző műhelyekben csináltuk, ahogy bejöhettek nézők, vagy választottunk egy-egy témát, és volt ilyen, nem tudom, különösen az Örkénykert környékén kis előadás. Én akkor például volt egyszer egy ilyen apa-lány viszonyról tartottam előadást, és utána maradtunk, és lehetett beszélgetni. Szóval a lényege az egy kortárs gondolkodás inkább a színházról és kapcsolódás. Egyszerűen azt adja, hogy azt gondolom, hogy le kell bontani ezeket a falakat.
1: Magadból mennyit tudsz?
0: Magamból? Szerintem sokkal.
1: Tehát, hogy értem, hogy sok mindenkiről
0: igen,
1: sok mindent
0: elmondok
1: megtudsz.
0: Én is. Így van, én és is ők? Elmondom. Mm-hmm. Igen, van olyan, amikor abszolút én is elmondom, hogy nekem mi az, ami nehéz, hol van az én szenvedésem ezekben, de nem az én dolgom, vagy nem szeretném őket leterhelni ezzel. De valóban, hogy ne érezzék azt, hogy csak ők nyílnak meg, abszolút partner vagyok ebben.
1: Mert ez választ el attól, hogy pszichologizálj.
0: Így van, és pszichológus például
1: nem
0: csinálj.
1: Nem be abba, igen. Hogy neki mi van az életében.
0: Igen, ez így van.
1: Hogyha belegondolsz abba, hogy ez egy milyen út, mert ugye azért volt a 2 évtizedet egy színház tagja, és mertél kilépni onnan, ott hagytad az Örkényt, bár visszajátszol pár darabban még, de nyilván azok el fognak majd fogyni.

0: és akkor azok úgy nem lesznek.
1: Hát és akkor, annyira,
0: és akkor ez egy másik világ, ami elkezdett kinyílni. Ki tudja benned a művészi ént elégíteni? Hogy ilyen elvonulásokra mész?
1: Nem ez a célom, hogy ez kielégítse. Hát van olyan sokan, szabadulunk fel most. Ez kicsit egy ilyen színházból kilépni, ez 21 év, együtt létrehozni egy művet, kitalálni, hogy milyen legyen a nyelve, azok, akik oda járnak, miben kapnak mást, mi az, amit nem akarunk megismételni, mik azok az egyszerűen technikailag időzítések, gesztusok, amikre nemet akarunk mondani, és másképp akarunk fogalmazni.
0: Ez közös munka volt?
1: Ez nagyon is közös munka. Tehát ez egy olyan...
0: Ez ezt a társulatot is összetartja.
1: Bizony, ez nem egy egyéni munka. Ez egy percig sem volt egyéni munka. Az egyéni felelősségvállalás, hogy ott kell ebben lenni teljes energiabedobással. És abban a pillanatban, amikor azt éreztem, hogy én már nem tudom priorizálni ezt az életemben, mert nekem fontosabb a család és a gyerekem, és abban a pillanatban ez a közösség azt érzi, hogy már nem úgy jársz benne, nem úgy érzi, hogy nem érzi azt, hogy ez lenne a legfontosabb. Akkor fel kellett tenni azt a kérdést, és ebben azért még pácolódtam egy másfél-két évet, hogy ez vezethet-e oda, hogy én innen kilépek. Ez akkor olyan volt, mint egy megnyomnék magamon egy önmegsemmisítő gombot. És volt is egy olyan pillanat, amikor a Gyarmati Fanni naplóját játszottam, amit ugye egyedül játszom, lassan most már 175. fog következni.
0: Ez nagyon komoly.
1: És az ugyanaz, mint egy már, hogy az elvonulások azok nagyjából ott kezdődtek előadás után, mert maradunk egy órát és beszélgetünk.
0: Jó, de az egy másik, ez egy ilyen lakásszínházi közeg.
1: Nem, valamikor a Várkertben játszottam, ez az érdekes, 4 évig a Várkertben játszottam.
0: De nem, hogy rosszul emlékszem, hogy ez egy ilyen lakásszínházi dolog volt?
1: Lakásszínházában kezdődött, igen. Így van, és aztán egy nagy térbe bekerült, és ami a legfontosabb, rengeteget jártam vele az országot. Tehát minden szegletében voltam az országnak, olyan helyeken is, főleg, ahol nincs színház. És akkor ott maradni utána, egy vagy akár másfél órán keresztül beszélni diákokkal, tanárokkal, akik elhoztak osztályokat, idősekkel, akik ezt a korszakot még valamennyire emlékeznek, és a szüleik, nagyon-nagyon sokféle emberre találkoztam, és nagyon izgalmas. Ez a legizgalmasabb része, utána elmondani, hogy bennük mi történt, vagy milyen emlékek jönnek föl. Szóval azt hiszem, mit kezdődött ez a gondolat, hogy szöveg miatt mentén elkezdeni találkozni és beszélgetni magunkról. De nem úgy, ahogy egy kognitív terápián ülsz, mert ahhoz nem értek és nem is akarok érteni. Úgy, ahogy egy művészi szövegen keresztül ember az ember szemébe nézhet. Úgy. És ez nagyon klassz. És azt éreztem, hogy én inkább ebbe az irányba szeretnék menni, és ehhez felismertem, hogy egy idő után le kell mondanom arról, hogy a társulat tagja legyek. És emlékszem, hogy jártam a Fanni előadáson, és mondtam valamelyik, nem tudom, teleki halála részt, és ott elakadtam, és emlékszem, hogy elfelejtettem. És ott is sötét van, mert sötétben mondom el azt az időszakot, ott bombázások vannak, és olyan, mintha egy óvóhelyen ülne a közönség. És akkor elakadtam, és ezen gondolkodtam, hogy most már olyan a testem, mintha kilőttem volna magam az űrbe, hogy nem véd semmi. Ez úgy értem, hogy ez az őrkény szárnya, meg az, hogy mi ott együtt mozdulunk, együtt vagyunk, hogy most már egyedül kell mindent. És nagyon nehéz érzés volt. Olyan volt, mintha a családomat hagynám ott. Tehát egyáltalán nem egy ilyen laza legyintés, egy ilyen csodálatos társulatra és műhelyre. Az ott dolgozó emberek nagyon nagy része, nagyon komoly tehetség ebben az országban. Sokakat nem is ismernek, mert lett egy filmművészetünk, ami gyakorlatilag most generációkat átugrott, és nem ismerhette maga az ország őket. Nagyon remélem, hogy majd lesznek filmek, vagy tévéfilmek. És ez nagyon nehéz volt, mert én sose tekintettem magamra úgy, mint egy főszínésznőre, bár bántak velem úgy évekig, de aztán elkezdtem kérni kicsit, vagy olyat, hogy ne azt érezzék, hogy én ott egy kivételezett helyzetben vagyok. Ebben is rengeteg meló volt, hogy ezt lebontsam.
0: Más erre törekszik.
1: Igen, egyszerűen ez tény, hogy én ezekben másképp vagyok bekötve. Én nem szeretek így, nem tudom, vonulni. meg nem szeretek így, nem tudom mi. De egyszer hát már
0: pedig
1: más
0: párszor vonultál pályafutásod alatt.
1: Köllött, de hogy így, de hogy nem ez, a, nem ez a, az életem közepe. Az viszont elképesztő jó találkozni emberekkel, a történeteiket meghallgatni. Úgyhogy nem tudom, hogy ez hova fejleszthető, mint szakma, de van ez a, ez a készség és ez a, ez a kíváncsiság bennem. Ezért jelentkeztem mentálhigiénész szakra, amit idén nem lehet egyeztetni azokat, mert ez levelező szak, nem szabad hiányozni, pszichodráma, stb. Tehát ott
0: és amennyit lenni. Még játszol, az pont keresztbe
1: azt
0: verte volna?
1: Azt most pont keresztbe tette, és jövőre megpróbálom ezt. Úgyhogy, ez egy cél.
0: Te nagyon elkötelezett lettél ebbe az irányba. Tehát, hogy én azt érzem, hogy ez olyan egy kicsikét, mint hogyha most találnál meg valamit.
1: Igen, olyasmi. Igen, de ez egy olyan elkötelezettség, igen, nem tudom, most kapna levegőt az ember. Nekem valahogy azért a színház az nagyon jó volt, de azt érzem, hogy most van hangom, most kezdem elmerni mondani, ahogy érzem, ahogy gondolom magam. Sokszor nem úgy fejeztem én ki magam. Bongorfilmről beszélgetünk?
0: Beszéljünk a bongorfilmről, tessék, jó? Arról csak beszélgetünk ma, úgyhogy beszélgessünk.
1: Nagyon fontos a bongorfilmje azért, mert szeretném vinni a hírét. Én a terapeutáját játszom ebben a filmben, ami nem is a szerep a fontos, hanem az, hogy ez egy nagy országvilág előtt történő családi trauma feldolgozása a Bongornak, és én nagyon támogatom ezt a folyamatot. Ez ugye az Extázis című album, ami tavaly jelent meg, és ehhez most készült egy ilyen nagy klip, film, és hát elképesztő rajta az Apa című szám. Te hallgattad?
0: Nem, képzeld, nem.
1: Tedd be a kocsiba.
0: Igenis, azonban. Nem hallgattam.
1: Hol voltál? Cseri Hannával. Ez szerintem ez egy...
0: A filmet azt tudom, de azt se láttam, ugye.
1: Abból a szempontból, hogy én ilyen nagyon személyes albumot ebben a műfajban biztosan nem hallottam, de egyáltalán a magyar popzenében ilyen személyes album szerintem nem igazán van. Úgyhogy tényleg nagyon jó.
0: Tényleg, neked volt lemezed is.
1: Igen.
0: Igen, most, hogy így beszélgetünk róla. Na, az milyen emlék?
1: Hát, túl korán csináltam, én nem tudtam úgy énekelni. Most jobban énekelek.
0: De most meg nem csinálsz lemezt?
1: Nem. Mert ez ilyen. Nem az én utam. Csináljon, aki tényleg jó dalos pacsista.
0: Ebbe a bongorfilmbe hogy keveredtél?
1: Hogy... nem tudom. Felhívott a rendezője, a film rendezője, és akkor gyakorlatilag így belekerültem.
0: Castingra jársz még egyáltalán?
1: Persze, ha hívnak, castingra megyek, de nem igazán van. Nem igazán készültek mostanában, azt hiszem, produkciók.
0: Dehogy nem készültek, csak nem az Örkényből hívtak oda színészeket.
1: Az lehet, igen, az lehet. Vagy volt sok produkció, én azért egyszer kiszámoltam, azért én egy házárára nemet mondtam úgy nagyjából, amit nem vállaltam el ilyen-olyan okokból. Nem tudom.
0: Te egy ilyen tartásos színésznő voltál mindig?
1: Igen. Vagy azt gondolom, az ember megtanulja. Ami dirty, az nem az enyém. Ez volt, bennem volt. Vagy azt éreztem, hogy ami... Nézd, engem rendkívüli módon zavart azért a közpénzek elosztásának tisztaságával kapcsolatos kérdések. Ezek rettentesen zavarva.
0: Hát látod, most a Petőfi filmmel napvizsgálat indul. Tehát, igen. Hogy mintha nem lenne, azért az feltétlenül következmény nélküli mindig.
1: Igen. Úgyhogy ez jó dolog, hogy vannak következmények, és kíváncsi vagyok, hogy ez hova vezet. Kíváncsi vagyok, hogy a valódi felelősökkel mi lesz.
0: De előre nem tudhattad, hogy egy filmmel mi történik? Vagy mert az alkotók nevéből lehetett sejteni?
1: Hát akkor mondjuk már pont azon a ponton én már akkor bőven listán voltam, de előtte még egy darabig, amíg például nem a Péterrel értem együtt, Juhász Péterrel, és nem született kislányunk, addig azért nem volt ilyen probléma, és akkor addig volt, hogy felhívtak telefonon ilyen-olyan kérésekkel. Volt, ami reprezentatív volt, külföldi operaházakban kellett volna egy ilyen, nem tudom, mindegy nagyon híres politikus kellett volna felkonferálni és beszélni róla, méltatni őt, és mondtam, hogy ez biztosan nem. És ott volt még sok
0: kivállalt
1: olyan típusú.
0: Ilyenkor mindig az az érdekes, hogy és ki az, aki...
1: Nem színész vállalta el, nem tudom ki. Kellett hozzá egy ember, aki három nyelven beszél, angolul, németül, és vagy két nyelven, tehát angolul és németül, és igen, ez volt a kérés. De engem nem vonzottak az ilyen feladatok. Nem, hát én nem látom magam ebben. Én, érted, egy ilyen sokkal önirónikusabb ember vagyok, én egy ilyet, lehet, hogy el is röhögnék. Tehát, hogy nem tudom, fenntartom a lehetőséget.
0: A csodálatos és lenyűgöző, és utol érhetetlen.
1: Igen,
0: és akkor a név.
1: Nem, ezeket nem tudom ezt komolyan venni, sajnos. Meg egyáltalán a színészetnek ezt a, vagy a hírességnek, a celebségnek ezt a reprezentatív voltát, ez kifigurázni, eljátszani, erről tükröt tartani, igen, de megvalósítani így egy az egyben, real time, nem.
0: Viszont nem. Azért azt megpróbáltad, hogy te legyél a vörös szőnyegen, mondjuk egy Oscar-díj átadáson. Hát az miért ne lehetett volna? Úgy küldött neked Oscar-díjas rendező forgatókönyvet, voltál próbafelvétel Amerikában. Tehát, hogy a másik oldal meg azért az mégis vonzott, hogy azt csak ki kéne
1: abból
0: próbálni.
1: Inkább a tanulás, nem az Oscar meg ilyenek, nem. Hanem egyszerűen én akkor nagyon kevés film volt itthon, és én nagyon szerettem volna jobban megtanulni, forgatni, mivel angol szakra jártam, és utána sokat foglalkoztam a nyelvvel, megtanultam annyira ezt a nyelvet, hogy tudok vele bánni valamelyest, és akkor gondoltam, hogy én ezt megpróbálom. Ebből olyanok maradtak, hogy mondjuk lesz majd, ha kijön például a Billion Dollar Spy, ott Russell Crowe-val van egy jelenetem. Vagy nem is több, vagy nem is egy, hanem több, de remélem nem vágnak ki.
0: Igen.
1: De hogy így
0: ez mikor forgott?
1: Tavaly, azt hiszem, tavaly. Vagy nem is emlékszem.
0: Szóval ez a kapcsolat él tulajdonképpen.
1: Annyiban igen, hogy ha van ilyen kérés, akkor elmegyek egy castingra, és azért már azt megtanultam, hogy körülbelül hogy kell, másképp kell castingolni, mint egy magyar filmen. Sokkal nagyobb energiákat érdemes megmozgatni, és sokkal felkészültem. Nagyon felkészülten kell.
0: Ez miért érdekes egy magyar filmhez? Miért nem elvárás ez?
1: Ott lehet, hogy jobb a spontaneitás és a lazaság. Kicsit más a kultúra szerintem. Már ez a fa nem az, hogy az egyik magas vagy alacsony, hanem eltérő az igény, amit látni szeretnének.
0: Milyen érdekes.
1: És nagyobb ambíciót érdemes mutatni egy külföldi filmkasztinnál.
0: Itthon ciki nagyon akarni?
1: Lehetséges, hogy rossz helyzetbe kerülnék azzal a fellépéssel, ami mondjuk egy, de nem ez a görcsös, érted, hanem egész egyszerűen csak az a tudod, hogy mit akarsz típusú.
0: Te most tudod, hogy mit akarsz?
1: Hát, körvonalazódik. Igazából én idáig kb. Gyászoltam, tehát el kellett gyászolni ezt a 21 évet a társulattal, és nem egyedül mentem el,
0: nem
1: fontos megemlíteni.
0: De várj, nem megkönnyebbültél aznap, amikor azt mondtad, hogy jó, tényleg abban.
1: Amikor eldöntöttem, igen, akkor volt le, és csináltam is fotót magamnak a családomról, hogy így ezzel az érzéssel. De ez is egy ilyen gag volt, de nem olyan egyszerű ez, mint ahogy az ember gondolja, és nehéz erről beszélni, hogy ez így megy. Ezek a színészfélék, ezek nagyon érzékeny, műszerű emberek, egyébként a többi ember is. De nagyon, hogy mondjam, olyan, mintha az előttem járóknak lett volna valami erről egy elképzelése, egy teljesen jó tervezet, hogy ezt hogy kell csinálni. És olyan, mintha megtörnék egy szokást, vagy, mert sokan mondták, hogy de hát ezt nem kell abba hagyni, vagy ez miért kegyebbált abba hagyni. És az ezzel kapcsolatos bűntudat, kérdések, kétségek, a többiek hiánya volt, hogy úgy lefeküdtem aludni, és csak hallottam a többieket, ahogy a takarásban még várok arra, hogy bemenjek, és hallom a kerekesévát, a csúját, a fűrt, fűr Anikót.
0: Ugye ők ketten jöttek el a kerekeséva és a csúja.
1: Hát ez olyan, mintha tényleg nem tudom, anyádat, apádat hallanád. Tényleg annyira összenőttünk itt több évtized alatt. És együtt öltöztünk Ancsival is, tehát, hogy nagyon, most lesz a Mommy Blue, mi nem játszom benne, de én viszem minden magyar filmnek a hírét, tessék nézni a Mommy Blue-t. Nagyon, nagyon klassz eredeti filmforgatókönyv. Meyer Betty filmje. Szóval, hogy nézni kell őket. Most Csújával megyünk most sok helyre, visszük a verseket viszünk.
0: Ő úgy jól nyugdíjba ment, hogy több munkája lesz, mint előtte.
1: Hát kb.
0: Nyilván,
1: igen. Tehát... Igen, most egymás után kettőt is játszottunk, mivel vele is már játszottam. Mondta is, hogy játszottad lányomat, játszottad feleségemet, valahogy azon az estén így elkezdtem mondani, és olyan megható volt. így emlékszik rá.
0: Hát ez majdnem negyed század együtt.
1: Hát igen.
0: Hát azért az, igen. Az ember életében nyomot hagy. Következő csodás negyed századot kívánok
1: neked
0: ezen
1: is.
0: Az új úton.
1: Neked is. A hülyeséget vágjátok ki, please.
0: Nem voltak itt hülyeségek. Kicsit sokat iszol, de ivós a művésznő.
1: Ivós a művésznő.
0: Most már megtudtuk legalább ezt is.
1: Rengeteg vize.
0: Kedves egészségedre, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta. Köszönöm, Egon.
0: Mondtam, hogy csak beszélgetni fogunk, nem lesz világ megváltás. Szerintem ez így volt jó. Úgyhogy örülök, hogy velünk tartottak, és remélem, önök sem bánják. Ez volt már a húzós Hámori Gabival. Minden jót.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Megvan az új legfőbb ügyész jelölt. Eljárást indított a GVH a déli körvasút beruházás ügyében. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a felleviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR előírásait. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jóllétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Elkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, majd holnap már napos idő lesz, gomoly felhőkkel, legfeljebb délnyugaton lehet kisebb eső. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 2 és 8, holnap napközben 13 és 18 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban itt a Spirit FM-en. Én Tóth Peti Lili vagyok, a műsorvezető és egyben a szerkesztő asszonyság is, ha lehet így fogalmazni. A háborúk történetét emberek írják, de a frontokon évszázadokon át állatok milliói szolgáltak mellettük. Lovak vitték a katonákat és az utánpótlást, kutyák mentettek életeket, postagalambok pedig sokszor életbevágó üzeneteket juttattak célba. Hűséges társak és bajtársak voltak egy olyan világban, amelyet nem ők választottak maguknak. A következő percekben rájuk emlékezünk, és annak járunk utána, milyen szerepet játszottak az állatok a hadtörténelemben. Vendégem dr. Kis Gábor alezredes, a bécsi hadtörténeti levéltár kihelyezett vezetője. Így helyes volt a felkonfajó, sejtem.
3: Nagyjából igen.
1: Köszöntöm itt a műsorban.
3: Én is köszöntöm, és a hallgatókat is.
1: Ha végignézünk a hadtörténelemben, mennyire volt az természetes vagy természetellenes, hogy a katonák mellett állatok is szolgáltak? Mennyire sokféle lehetett az állatoknak a megnyilvánulása a hadtörténelemben?
3: Ez tulajdonképpen mióta forrásaink vannak a hadtörténelemről, hogy így fogalmazzak, azóta tudjuk, hogy az állatokat is alkalmazták a háborúk során, hiszen elég, hogyha csak az ókorra gondolunk, amikor a lovak mellett, harci kutyák mellett például elefántokat is alkalmaztak, és erről azt hiszem mindenki hallott, hogy például Hannibal a római pún háború idején, Krisztus előtt 3. században elefántok segítségével kelt át az Alpokon. Igaz, hogy itt az elefántok segítsége inkább pszichés hatást váltott ki a rómaiaknál, de minden esetre ez a feljegyzés fennmaradt. És hát ugye a leginkább közismert állat, amely végigkísérte a hadtörténelmet, sőt, hát mind a mai napig vannak olyan haderők, hadseregek a világban, amelyek alkalmaznak lovakat. Ugye a felkomban is hallatszott, hogy a lovakat sokféle feladatra alkalmazták. Ugye a magyar hadtörténelemben leginkább ismert a huszár kifejezés, a huszár, a huszár ló, a ló és a lovasa, a huszár, a legjobb barát, a csaták idején segítik egymást. De ha ezen túlnézünk, akkor valóban a lovakat alkalmazták szállításra, teherhordásra. És hát, hogyha egy kicsit lépünk az időben, akkor az állatok tömeges, milliós nagyságrendben történő alkalmazása az első világháborúban történt. Ugye egyes számítások szerint voltak olyanok, akik próbálták megbecsülni, hogy az első világháború során hány állat szolgálhatott.
1: Ha jól sejtem, azért ez egy 100 000-es nagyságrend lesz.
3: Több.
1: Még
3: ez
1: több?
3: Bizony több. Ez több. Úgy becsülik, hogy 10-15 millió állat szolgálhatott az első világháború során. Hogy alá tetszett lőni egy kicsit. Olyannyira, hogyha csak a lovakat nézzük például, hogy közelítsünk a témához, ha csak a lovakat nézzük, és ha csak az osztrák-magyar monarchia viszonylatát, ugye az osztrák-magyar monarchiában a világháború kitörésekor nagyjából 3-4 millió ló élt. Az osztrák-magyar haderőben 1914-ben, tehát a világháború kitörésekor már 600 ezer ló szolgált.
4: Ez
3: nagyon elképesztő számok, és ha még azt is elmondom, ami az igazán tragédia, hogy természetesen az emberi veszteség mellett, ami a legsúlyosabb, az állatállományt, így a lóállományt is hatalmas veszteség érte, hiszen az első világháború során a monarchia lóállományának csak nem a fele pusztult el. Tehát számszerűsítve 1 és 2 millió ló pusztulhatott el. Ugye az első világháborúban a huszárság ugyan névleg részt vett, de a világháború első évétől kezdve egyre csökkent a szerepe, ugye az állóháború állandósulását követően, de a lovak szerepe az nem csökkent, mert a szállításban, ugye a nehéz tüzérségi lövegek vontatásában, vagy az élelmiszer szállításban fontos szerepet játszottak, és ha már itt tartunk, akkor a négylábúaknál, akkor meg kell emlékezni egy másik patás állatról is, így az összvér.
4: Miért nem erről pont a szamár? Miért pont összvér?
3: Mert ugye szamára azt mondják, hogy csökönyös, mint a szamár. Tehát a szamár az kevésbé volt kezes és idomítható. Ugye az összvér volt az, amely, hát ugye jóval kisebb, mint a ló, azért tudjuk a ló és a szamár keveréke. Egy kicsit rakoncátlanabb is, ám de, hogy hol lehetett őket leginkább alkalmazni. Ugye tudjuk, hogy az első világháború hadszínterei közül, ugye a magashegyi hadszíntér, vagy ha tetszik az alpesi hadszíntér, az olasz hadszíntér, ott nagyon vékony hegyi utakon kellett szállítani a fegyverzetet és az ellátást is. Most ott egy ló, az a nagysága folytán kevésbé tudott haladni, viszont egy jóval kisebb összvér, aminek azért úgy szokták mondani, hogy a tűrőképessége is jóval nagyobb volt, a mostoha körülményeket ellenálló, is jobban bírtam, ellenállóbb volt, ezért ezeket alkalmazták nagy számban, és érdekesség, ha már az összvéreknél tartunk, ugye Magyarországon is van egy szobor, amely mondhatjuk, hogy a háborúk során szolgálatot teljesített állatoknak, lovaknak ebben az esetben állít emléket. Ugye ez Budapesten is látható, meg Bábolnán. Talán ismert, egy lóról van szó, egy huszárlóról, amelynek azt a nevet kapta, vagy azt a elnevezést a szobor, hogy a hűséges ló, vagy a lovasát vesztett ló. Ami onnét ered, hogy 1809-ben, ugye a napóleoni háborúk idején, amikor Napóleon megtámadta Magyarország területét, ugye 1809. június 14-én a győri csata, vagy kismegyeri csata során, ugye akkor, külön érdekesség, ugye akkor még nagy számban vettek részt huszárcsapatok, szolgáltak a haderőben, és a reguláris csapatok mellett, tehát a huszár alakulatok mellett részt vettek még utoljára a nemesi felkelés huszár katonái is, vagy lovas katonái, mondjuk így, és a csata során ez a ló, miután a csatában elvesztette a lovasát, 35 kilométert vágtatva, Győrből elrohant, hazarohant, félelmében hazatalált, és megvitte ezzel a szomorú hírt, hogy ugye a ló lovasa, tulajdonosa elhalálozott, hősi halált halt, és a csata nagy valószínűséggel elveszett. És ezt a lovat mintázta meg 1937-ben egyébként Vastag György, amelynek készült egy gipsz változata, és ezt a gipsz változatot öntötték bronzba a későbbiek során, talán, ha jól emlékszem, 81-ben, és a Mezőgazdasági Múzeum udvarán látható ez a szobor, amely a háborúk során alkalmazott lovaknak állít emléket. De hogy visszacsatoljunk az összvérekhez.
4: Akartam is kérni, mert még lenne kérdésem ezzel kapcsolatban.
3: Tehát, hogy visszacsatoljunk az összvérekhez, összvérek is láthatók, Például, hogyha valaki Londonba jár, a Hyde Park közelében, 2004-ben az első világháború 90. évfordulájára avatták fel az állatok emlékére, tehát a háborúban szolgált állatok emlékére azt a szoporcsoportot, amelynek két életnagyságú összvére is látható, és mind a kettő fegyverzetet szállít. Egyébként a szoborhoz tartozik még egy ló is, bronz szobrok ezek, és egy kutya is, valamint egy dombormű, amelyen mindazokat az állatokat ábrázolták, amelyek, tehát még kecske is van emlékeim szerint, amelyek az első világháború során az angol haderőben szolgáltak.
4: Visszakanyarodva az összvérekhez, nagyon érdekes, amit mondott, mert nem tudom, hogy a hallgatóság tudja, de például összvéreket létrehozni csak is lovakból és szamarakból lehet. Tehát összvérrel biológiailag lehetetlen tulajdonképpen létrehozni. Pontosan nem vagyok tisztában vele, hogy mi ennek az útja, módja, de elvileg lehetetlen. Na most ezt az elképesztő mennyiségű lószámot, vagy háborúban teljesítő lovak számát is, amit említett, azért hogyan lehetett akkoriban fenntartani és utánpótolni? Ez elsődleges feladat volt, gondolom.
3: Igen, elsődleges feladat. Hát itt először a ló utánpótlás ról lehet beszélni. Természetesen erre megfelelő előkészületek voltak már a háború előtt. Mit is jelentette ez? Ugye voltak az állami, tehát minden haderőben már béke idejében volt egy bizonyos számú ló szám. Ugye nem csak a huszároknál, hanem például a szállításban, legfőképp tüzéreknél. Ugye ismeretes, hogy Magyarországon is vannak olyan lófajták, amelyeket kifejezetten a hadsereg igényei szerint tenyésztettek ki, elsősorban itt a vontatásra gondolok. És például úgy biztosították az utánpótlást, ugye ezek a lovak, ha tetszik, már békeidőben is szolgáltak, de hát az teljesen világos, hogy mozgósítás esetén még több állatra van szükség. És akkor haderő úgynevezett bértartásba adott ki lovakat vállalkozóknak, akik megkapták a lovat, díjmentesen, vagy fizetségmentesen, ugye ez a hadseregé volt, ha tetszik az állami, de megfelelően kellett tartani, és amennyiben a haderőnek szüksége volt rá, akkor át kellett adnia ezt a lovat. És ez érvényes volt ugye békeidőben is, például egy-egy hadgyakorlat alkalmával, amikor szükség volt további lovakra, akkor ezeket a lovakat a polgári bértartótól bevonultatták. De egyébként vásárolt is a haderő lovakat, akár a háború kitörése előtt. Ugye azt is tudjuk, hogy a monarchia időszakában ugye a fellendülő lótenyésztés, hát például magyar szakemberek Arábiában is voltak lóvásárláson. Tehát a világ minden fontos lótenyésztő részével kapcsolatban voltak.
4: A háború végeztével azonban még sok lónak nem ért véget a története, és ha jól tudom, ezt a létszámbeli óriási nagy mértéket és léptéket egyébként Winston Churchill is, brit hadügyminiszter felismerte, és ha jól tudom, akkor tett lépéseket is ezügyben, jól tudom?
3: Hát ugye itt azért még egy dologról emlékezzünk meg, mert hogy túl azon, hogy szegény lovakat, ha tetszik, a szolgálatukat mondjuk, hát nem egészen, ezt szokták mondani tisztességes módon, tehát kihasználtuk az ő szolgálatukat, de, és látszett kérdezni itt az előbb arra is, hogy az ellátás, ugye nem csak az embereknek volt, a haderő ellátása volt problematikus, és nem csak a monarchia hadejében, a háború vége felé, hanem úgy általában a hadviselő feleknél jelenthetett ez gondot, de a monarchiánál, hogyha nálunk maradunk, akkor ezeknek az állatoknak az ellátása is rettentő problémát okozott. Tehát nagyon sok állat az élelem takarmány hiányában pusztult el, tehát sokaknak a vesztét ez hozta, és nem is inkább a harci sérülés. Illetve még egy nagyon fontos dolog, miután, ha tetszik, kihasználta az ember ezeket a lovakat, nagyon gyakran előfordult, hogy a végén le kellett őket ölni élelemgyanánt. Tehát például, hogyha a világháborúra gondolunk, ugye talán ismert Przemyśl erődjének a története 14-15 fordulóján, ugye 15 márciusában adta föl a várat az osztrák-magyar hadvezetés, ott 10 000-nyi lovat kellett levágni, egyrészt azért, mert nem tudták táplálni őket, másrészt azért, mert nem volt az embereknek tápláléka. Tehát maximálisan ki lettek használva a lovak. Na most visszatérve Angliára, én annyit tudok róla, hogy Angliában sokkal súlyosabb volt a lóhiány, mint az osztrák-magyar monarchiában, mert ott már a háború elején problémát okozott, ott rengeteg lovat kénytelenek voltak bevonultatni, annyira, hogy már szinte hiány mutatkozott a polgári célú munkavégzésre. Nem feltétlen csak, ugye akkoriban lovakat még nem csak a mezőgazdaság használt, hanem az ipar is. És itt említenék egy érdekes történetet, erről van, hát ugye az első világháborúból rengeteg képanyagunk van, minden hadviselő vonatkozásában, és Angliában való ez az érdekes történet, hogy például elefántot alkalmaztak Sheffield ipari vasművében. A fáma szerint, ugye mivel a lovakat bevonultatták, nem maradt teherhordó állat, ezért egy környéken lévő cirkuszi elefántot alkalmaztak a vasmű és a város területén teherhordásra, és erről vannak képek is. Ugye nagyon népszerű volt az állat, és még bőr cipellőket is vartak számára, hogy nehogy felsértse ugye a vasmű területén a vas reszelék a talpát, és nagyon kedvelt jószág volt, de igazából Németországból is tudunk egy ilyet.
4: Még egy elefántot.
3: Így van, még egy elefántot, akit ráadásul Jennynek hívtak, ő a hamburgi állatkert elefántja volt, aki viszont nem hátországi szolgálatot teljesített, hanem elvitték a francia német hadszíntérre, és ott a hadszíntér közelében végzett szállítási feladatot, illetve faanyagokat mozgatott, erről is vannak fotók, illetőleg azt is tudjuk még, hogy mind a két elefánt egyébként túlélte az első világháborút.
4: Egészen elképesztő, hogy még elefántok is részt vettek a világháború
3: hát
4: során.
3: Meg még sok minden más. Mondjuk ez csak érdekesség volt, de még amit érdemes megemlíteni, ugye a lovak mellett a kutyák.
4: Igen, akartam kérdezni, hogy ha jól tudom, még tengeri emlősöket és delfineket is használnak, ha úgy van, hadászati célokra. Ez valami
3: hát,
4: információ?
3: Ugye igen, lehet ilyen híreket hallani mai napság is az orosz haderőről, ugye a tengeri hadviselésben, ugye robbanó szerkezeteket rájuk erősítve a hajók közelébe juttatva, azokat ugye megkárosítva. És egyébként, ha már a delfineknél tartunk, ugyanilyen hírek jöttek mondjuk a második világháború során, vagy a fókáról. Ugye azt is hasonló, igen, robbanó szerkezettel ráerősítve, ugye ez a tengeri hadviselésben játszhatott szerepet, illetve ha már itt tartunk, akkor például a kutyák esetében is tudunk ilyet a második világháborúból, hogy a szovjet vörös hadseregben alkalmaztak olyan ebeket, amelyeknek a hátára robbanó anyagot erősítettek, és őket harckocsik ellen küldték. Ugye mégpedig úgy, hogy megszokhatták őket a kiképzés során arra, hogy egy harckocsi alatt találják az élelmet. Megint mondhatjuk azt, hogy kihasználtuk őket, így már nem félt a kutya a harckocsitól, tehát hozzászokhatták a környezethez, és utána elküldték a harckocsi alá, és ugye utána felrobbant az általa cipelt robbanó szerkezet, a delfineknél is ugyanez, meg a fókáknál is, tehát sajnos ilyen esetben az állat pusztulását okozta ez a felhasználás. De egyébként mind a mai napig használunk még állatokat, persze jóval szerényebb mértékben, mint akár az első vagy a második világháborúban.
4: És ha jól tudom, a kutyák mellett bevett szokás volt még a postagalambokat is alkalmazni. Van bennem egy kis érdekesség azzal kapcsolatban, hogy én úgy gondoltam, hogy például a a madarak, mármint a galambok oda is visszarepülnek, holott, mint kiderült korábban egy beszélgetés kapcsán, csak egy irányba repülnek, mégpedig haza a galambok. Ezt hogyan tudták megoldani? Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Ugye ennek anatómiai oka vannak, bevallom őszintén, nem vagyok szakértő meg egy tenyésztő, de valamiféle mágneses iránytű lehet a galamboknál a,
4: így van, igen,
3: a csőrszerkezetben, ami irányítja őket. És hát ugye ez valóban úgy igaz, ahogy tetszett mondani, ők ugye a hazautat ismerik. De ez a hazaut is milyen érdekes. Ugye arról is vannak forrásaink, hogy már az ókorban alkalmaztak galambokat, hát ugye a középkorból meg aztán számtalan hírvivő céllal, de az első világháborúban is sok más állathoz hasonlóan, mint ahogy említettem, tömegesen, tehát több ezres számban alkalmazták ezeket a jószágokat, ugye nem csak az osztrák-magyar haderőben, hanem az összes hadviselőfél. Na most például osztrák-magyar vonatkozásban már a háború előtt készültek erre. Például a haderőben is voltak galambászatok a háború előtt, tehát az osztrák-magyar haderőben. Nagyobb erődökben már voltak galambdúcok, például a Pszemiszl erődjében is. Például a Pszemiszli galambdúc első világháborús története, az többé-kevésbé ismert is, mert fennmaradtak róla dokumentumok. Tehát már a háború előtt készültek erre, és ugyanúgy, ahogy említettem, a lovak esetében, galambok esetében is megcsinálták, hogy a haderő magántartókhoz galambokat helyezett ki, amelyeket aztán szükség szerint visszakért, vagy bevonultatott. És hát itt még van egy érdekes dolog, mert ugye ezek az állandó galambházak, ez ugye teljesen világos, hogyha ma is így működnek ugye a postagalambversenyek, hogy elviszik őket egy adott otthonról, helyről, jó messzire, akár több száz kilométerre.
4: Egészen elképesztő távokra.
3: Egészen elképesztő. Igen. No de, az első világháború vonatkozásában van egy érdekes dolog. Ott mozgódúcokat is alkalmaztak, mert rájöttek arra, hogy a madarak azok a dúchoz is kötődnek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezeket a mozgó dúcokat, mint ma egy lakókocsi. Csak a lakókocsiban galambház volt berendezve, ahol rendesen költöttek, szaporodtak, de közben szolgáltak is, és ezeket a mozgó dúcokat elvitték a hadszíntér közelébe, mondjuk 10 kilométernyi távolságra a dúló harcoktól, vagy a harcvonaltól. Néhány hétig szokatták a madarakat, tehát hogy megszokják a környezetet. Ugye itt azért azt kell elképzelni, hogy nyilván semmilyen állat, így a galamb sem szereti a zajt, a zavaró körülményeket, de ezeknek, tehát meg kellett szokniuk a környezetet, az esetleges fegyverropogást, idegen hangokat, és ha megszokták, akkor tudták őket kivinni a harcvonalba, azzal a szándékkal, hogy majd onnét híreket visznek a magasabb parancsnokságra, ahová ezeket a jószágokat beosztották. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy négykerekű lakókocsi, ami ez esetben galambok otthonául szolgál, van mellette 3-4 darab gondozó, van olyan, aki felügyeli őket, ugye kvázi a tenyésztő, aznak érteni kellett hozzá, hogy általában olyan katonákat válogattak, akik a civil életben galambtartók voltak, mert azért ehhez érteni kell, és aztán naponta, tehát ezek a jószágok szolgáltak, naponta vitték őket ki kettesével, négyesével, ötösével a harcvonalba, hogy onnét szükség esetén híreket hozzanak vissza. Hát miért kellett több? Ugye ez nagyon veszélyes feladat volt számukra, hiszen túl a tűzfegyverek hatásán ki, ugye az ellenség kifejezetten figyelt a galambokra. Mert ugye ez nagyon fontos volt a hír. És ha már itt tartunk, ugye felvetődik a kérdés, és ugyan már hogy tudtak ezek a jószágok hírrel szolgálni? Hogy történt ez az egész? Nagyon pontos mérnöki munkával különböző kis kapszulákat szerkesztettek, amelyeket vagy a galamb lábára, leginkább a galamb lábára vagy esetleg az evező szárnyai alá erősítettek a hírrel, és fölbocsájtották őket, és így a madár, miután megszokatták, hozzászokatták a galambdúchoz, a mozgódúchoz, ami egyébként időszakonként mozgott, tehát még az se volt, hogy állandó helye volt, miután megszokta, szépen hazarepül. De ugye azért kellett több, mert hát volt veszteség is, tehát nem csak egy galambot bocsájtottak fel általában egy üzenettel, hanem kettőt, hármat. Ugye nagyobb volt a biztonsága annak, hogy elér az üzenet.
4: Na de
3: ez nagyon érdekes.
4: Igen, igen. Na de manapság még én olyan híreket is olvastam, hogy a következő kísérletezés célvonalában a csótányok sorakoztak fel, hiszen orvosságot próbálnak velük szállítani, akár a romok alá, vagy pedig még mini kamerákat is most azon kísérleteznek, hogy elhelyeznek a hátukon, és mivel nagyon ellenállóak, ezért próbálnak velük kísérletezni. Ez nyilván egy kicsit elrugaszkodott futurisztikus felvetés és dolog, viszont erről olvastam, na de manapság milyen állatokat használnak valóban a kutyák és a lovakon kívül a hadászatban?
3: Igen, hát ma ugye, ami tényleg a ló, az ismert, ugye a magyar haderő, a magyar honvédség keretében is van egy huszárosztály, ami inkább a hagyomány szerepét tölti be, de például az osztrák haderőben, ugye a magas hegyi terepen szállításra kistestű lovakat használják, és hát a kutyák azok, amelyek még mindig szolgálnak. Ma már nem egészen olyan szerepben, mint például az első világháború alatt, hogy az első világháború alatt voltak a keresőkutyák, ugye az egészségi kutyák, vontató kutyák, jelentő kutyák, akik a galambokhoz hasonlóan hozták, vitték a hírt adott esetben. De ma már ez inkább úgy alakult át, hogyha figyeljük a híradásokat több helyen, hogy a robbanóanyag kereső kutyák szerepen őt meg, akár ugye afganisztáni háborúban láthattunk ilyest. De például a magyar haderőben is vannak ismét kutyák. Én egyébként nem hallottam, hogy más állatokat jelen pillanatban alkalmazni. Szó volt itt a delfinről, ami híradásokban fordult elő, de nem tudok róla, hogy ma ezen az ismert állatokon kívül más állatokat alkalmaztak volna. Hát voltak, vannak ilyenek, hogyha valaki bönkész a világhálón, vagy a második világháború, denevérekkel is kiszélesz, hasonló, mint amit a csótányról tetszett. Tehát denevérekre az amerikai haderő kísérletezett állítólag ilyesmivel, hogy denevérekre applikáltak kisebb robbanótesteket, aztán ugye a denevéreket például a japán hadszíntéren, ugye Japán és azon az ázsiai hadszíntén nagyon sok város még a második világháborúban fából épült. És ugye arra számítottak, hogy ezek a kis denevérek, hogyha elengedik őket, időzített gyújtószerkezettel ellátott kis robbanótestekkel, akkor ugye megkeresik a padlások, ereszcsatornák nyílásait, ahol ott elbújnak, és majd ez a sajnos, hát hasonlóan az említetthez, ugye ez az állat halálát jelentette, de a kis robbanó szerkezet felrobbanva tüzet okoz, és ugye nagy tűzviharokat, hát gyakorlatilag felgyújtja az adott környezetet.
4: Egészen elképesztő, hogy micsoda kísérleteket képesek voltunk végrehajtani a győzelem érdekében.
3: Kihasználtuk őket.
4: Hát sajnálatos, igen, sajnálatosan igen, és hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, nem kizárt, hogy a végén már csótányokat is képesek leszünk bevetni.
3: Az is lehet.
4: Úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Kiss Gábor alezredesnek a rendkívül tartalmas beszélgetést.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok, viszont hallásra.
0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Mai adásunk végén az Etyeki Állatvédő Egyesület két védencét szeretném bemutatni a nagy közönségnek, akik már nagyon várják, hogy végre rájuk találjon az igazi gazdi. Judy egy körülbelül 7 éves világos barna keverék kutya, akinek a bizalmáért egy kicsit meg kell dolgozni. De ha valakit megszeret, igazi társá válik. Epilepsziája rendszeres gyógyszeres kezelést igényel, félénksége miatt pedig türelmes, nyugodt gazdit keres, aki időt ad neki a feloldódásra. Judy jelenleg idéglenes gazdinál él, de az igazi otthonára még mindig vár. Valakire, aki nem azt nézi, miért nehéz őt választani, hanem azt, mennyit kaphat tőle, ha egyszer elnyeri a bizalmát. Második gazdikeresünk pedig Morris, egy 6 éves, barna-fehér amerikai Staffordshire terrier, aki már több mint 2 éve várja az álomgazdit. Bár teljesen vak, aktív, nyitott kutya, imád sétálni, kirándulni, és mindennél jobban szereti az emberek közelségét, és természetesen a simogatást. Elsősorban egyedüli kutyaként keresnek számára biztonságos otthont és türelmes gazdit, aki mellett igazán felszabadulhat. Jó lenne, ha Morris vére nem csak hallaná, hogy valaki közeledik hozzá, hanem tudná is, most érte jöttek. Judy és Morris történetét, valamint az örökbefogadás részleteit az Etyeki Állatvédő Egyesületnél találják. Mi pedig már a búcsúzunk, köszönjük, hogy velünk tartottak. Vigyázzanak magukra, jövő héten, hétfőn délután 2-től ismételten adj esélyt. Viszont hallásra!
1: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Visszakapják kisebbségi nyelvhasználati jogukat a kárpátaljai magyarok. A Városligetet választották Európa legjobb nagyvárosi parkjának. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programot jelentett be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson tanulásra, mozgásra, pihenésre és a családra. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a budapesti városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában különböző kategóriákban összesen 28 park szervezet vagy személy kapott elismerést. Északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. Északra tovább csökken a felhőzet, majd holnap már napos gumoly felhős idő várható, legfeljebb délnyugaton lehet kisebb eső. A szél sok felé megélénkül. Északra 2 és 8, holnap napközben 13 és 18 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Jó napot kívánok! A vendégváró jelentkezik a Spirit FM műsorán. Tóth Peti Lili szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok. Irány a Badacsony és környéke, most például rögtön az elején Badacsony őrsre látogatunk, a Kisörsi hegy oldalába, ott található a Foldi Arborétum borászat és étterem, és ennek marketing és kommunikációs vezetője Gellini Zsoldos Natália. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Gyorsan elmondtam, hogy hol vagyunk, de írjuk ezt egy kicsikét körül, mert hogy azon túlmenőleg, hogy a helyet meghatározzuk, azért ott a látványt is érdemes megemlíteni. Előttünk az egész Balaton, igaz?
4: Így van, csodálatos panoráma nyílik a kertből, tulajdonképpen az egész arborétumból vannak különösen szép helyek, talán a kilátó az, amiből a legteljesebb panoráma nyílik a Balatonra, illetve a környező hegyekre, közöttük a Badacsonyra is, úgyhogy mindenképpen érdemes körülnézni, ha az ember belép a kertbe, nem csak a növényeket megnézni, hanem a kilátást is.
3: A Foldi Arborétum Foldi Gyuráról kapta a nevét, aki egy pécsi orvos volt, és még olyan bő 100 évvel ezelőtt vágott bele abba, hogy egzotikus növényeket kezdjen nevelni. Pedig akkor még nem volt olyan meleg, nem volt ilyen, hogy mondjam, egzotikus az időjárásunk, mint most.
4: Így van, 1905-ben ültette az első növényeket a jelenlegi tulajdonos Foli Rékának a déd nagypapája. Ő neki tulajdonképpen ez egy úri hóbort volt, kettelésből, a növények iránti szeretetből találta azt ki, hogy ezen a meredek domboldalon, ahol a szőlőtermesztés nem volt túl sikeres, különböző egzotikus örökzöldeket ültet. És hát tulajdonképpen az elmúlt 120 év bebizonyította azt, amit a Foli családnak, amiben a Foli család képviselői mindig is hittek, hogy ezek a mediterrán növények, örökzöldek itt Magyarországon, a magyarországi klímán is megélnek. És hát ugye nagyon aktuális most a felmelegedés, a klímaváltozás, rendkívül száraz nyáron vagyunk túl, de úgy tűnik, hogy a cédrusok, ciprusok bírták ezt az időjárást.
3: Ugye az a nehézség ebben, hogy egyébként is azt szokták mondani, hogy az örökzöldek nagy bajban vannak a mostani Kárpát-medencei klíma miatt. Önöknek nem kell aggódniuk? Tehát ezek miatt, a növények miatt?
4: Vannak olyan növények, amik miatt sajnos aggódnunk kell, tehát vannak olyan fajok, amelyektől el kell búcsúznunk itt az arborétumban, akár a tuják vagy a lucfenyők, ezek a fajok nem bírják ezt a klímát. De ahogy említettem, a mediterránumból származó, illetve hát nem csak a mediterránumból, hanem akár a Himalájából, vagy az Atlasz-hegységből származó himalájai cédrus, vagy atlasz-cédrus, amiből nagyobb állomány található itt a kertben, ők bírták. Ugye ezek nagy, idősebb növények, és könnyebben alkalmazkodnak talán, vagy nem annyira érzékenyen reagálnak erre a felmelegedésre.
3: Amit Folli Gyura biztos nem tudott a múlt század elején, hogy közben annyit változik a világ, hogy egy idegenforgalmi csomópont lesz az arborétuma, meg hát az sem, hogy családi programokat kell oda szervezni, mert hát jönnek a családok. Ez egy kicsikét meg is változtatta az arborétum működését, ugye?
4: Így van, nem csak... Hát a csakot idézőjelbe tenném, nem csak egy arborétum vagyunk, hanem egy élménykert programokkal, étteremmel, saját termékekkel, borkóstolási lehetőséggel, nagyon sok rendezvényel, úgyhogy próbáljuk nem csak a családok, hanem az idősebb vagy a fiatalabb generációból érkező látogatók igényeit is kiszolgálni. Tulajdonképpen talán mi azt gondoljuk, hogy ez közismert, de talán nem mindenki számára ismert az, hogy egész évben nyitva vagyunk, úgyhogy a beszélgetésünknek ebből a szempontból is van aktualitása, tehát ősszel is minden nap nyitva van az arborétum, és változatos program lehetőségeket kínálunk a vendégeinknek.
3: Na meg nem beszélve arról, hogy van ott egy étterem, meg egy borászat. Ami szintén hát egy új tevékenység Folli Gyula elképzeléseihez képest. Milyen borokat készítenek?
4: Főként fehér borokat készítünk, hát ugye a Badacsonyi borvidékről beszélünk, tehát itt a fehér borok azok, amik igazán jellemzőek, bár van egy vörös tételünk is, amihez a szőlőt a szomszédos Balatonfüred csopaki borvidékről vásároljuk, és hadd dicsekedjek el vele, hogy pont ez a vörös, a borok, a borcsaládunk vörös bora az, amelyik a budai zöldünk mellett bejutott az idei vincedíj szavazás kategóriájában legjobb tételei közé, úgyhogy idén két borral is indulunk ezen a rangos szakmai és közönség megmérettetésen. Bízunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sikeresek leszünk, és kategóriáikat megnyerik ezek a borok.
3: Hát hajrá, gratulálunk az eddigi sikerekhez. Mondja, hogy télen is nyitva vannak, télen nyilván egy kicsikét azért zűrösebb, hogyha, főleg ha ritkán de esik a hó, de hát pont az örökzöldek miatt az csodálatos látvány lehet.
4: Így van, képzelje el, hogy ugye az elmúlt télen nagyon nagy ajándék volt az, hogy többször is esett a hó, és meg is maradt. Az elmúlt években mindig feljegyeztem, hogy mikor esett hó, hát általában, ha esett is, akkor már délutánra elolvadt, de ez alól kivétel volt a 25-26-os tél, illetve a 26 eleje, csodaszép volt a kert, de most is csodaszép. Ugye tudni kell, hogy talán persze én mindig egy picit hazabeszélek, de tényleg, mert azon kívül, amit említett, hogy az örökzöldek egész évben díszítik az arborétumot, a virágos növényeink ugye nyáron egy picit visszafogták az élettevékenységüket, pontosan a forró idő miatt, és most találnak magukra. Tehát számos évelőnk van, ami most van teljes díszében, úgyhogy ha valaki ellátogat az arborétumban, nem csak a zöldnek az ezer színű változatát tudja megnézni a borókákon, cédrusokon, ciprusokon, hanem az évelőink is sok színben kedveskednek a látogatóknak.
3: Hát akkor nosza, tessék látogatni a Folli arborétumot, megéri a látvány miatt is, a hangulata miatt is, a táj miatt is, nem tudom, például esküvőket gyakran rendeznek önöknél?
4: Igen, nálunk is az esküvők fő szezonja az a tavaszi.
3: Nyilván nem télen, persze.
4: Így van, így van. Úgyhogy az elmúlt hétvégén is volt szerencsénk helyszínt biztosítani egy ifjú párnak, hogy itt mondják ki a boldogító, igen.
3: Éljenek ők boldogan. Azért jutott eszembe, mert az ilyen nagy tájakat, a hatalmas látványokat, azokat az esküvői fotósok nagyon szeretik, és nyilván egy ilyet választ magának egy esküvőre készülő pár is. Úgyhogy erre is nagyon jó a Folli Arborétum. Gellénné Zsoldos Natália, köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.
5: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Előbb ajánlottuk a Folly Arborétumot, ott vagyunk Badacsony környékén, most egészen pontosan be is megyünk Badacsonyba, mert ott rendezik a Fügefesztet nem sokára, október 9-e és 11-e között, tehát a mostani hétvégén az Egri József strandon. Hát strandolni alig ha fogunk, de legalább jól érezni magunkat ennek ellenére lehet. Vince Péter, a fesztivál alapító főszervező. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Miről szól a Fügefeszt? Hát talán a fügéről magáról is?
2: Igen, egy kicsit, egy nagyon picit elkanyarodunk a fügének az alapvető felhasználásától. Maga a Fügefeszt az egy gasztronómiai és kulturális rendezvény, és a fügének a felhasználását megpróbáljuk megmutatni, hogy hogyan lehet ezt nem csak a mindennapokban gyümölcsként fogyasztani, hanem a csúcs gasztronómiába hogyan tudjuk bekapcsolni ezt az alapanyagot.
1: A füge mennyire lett őshonosnak látszó a Balatonparton? Ugye változik itt minden, erről a Folly Arborétum kapcsán is beszélgettünk, hogyha nekik is vannak ezügyben örömeik és gondjaik. Nyilván terjed a füge.
2: Így van, így van. Az egyetlen olyan, talán már a római kortól számolható gyümölcs, amit behoztak délről, és meg is maradt nálunk, főleg itt a Balaton felvidéken, hogyha végsétálunk akár itt Badacsonyban a római úton, akkor nagyjából azt látjuk, hogy minden második háznak a kertjébe gyönyörű nagy fügebokor van, ami esetleg már ki is esik az útra, aki arra megy és szeretne belőle csemegézni, azt tud is, és a harmadik érése van a fügének ilyenkor ezekben a gyönyörű időszakokban, ugye ez eddig nagyjából majdnem, hogy elképzelhetetlen volt, és most pedig mondom, a harmadik érése van.
1: Viszont hát igazából, ahogy mondtam, nem fügétenni megyünk oda, hanem kicsit függetlenül attól, hogy elmúlt a nyár, megidézni azt, amikor pezseg a tóparta rengeteg látogatótól. Ez egy kicsit meg is változott az elmúlt időben. Nekem múltkorában turisztikai szakember azt mondta, hogy arra kell berendezkednünk, hogy lesz egy erős tavaszunk, egy nagyon erős őszünk és egy nehéz nyarunk, mert 40 fokban senki nem mászkál.
2: Ezt nagyon jól látja ez a turisztikai szakember, ugye ezt mi át is éljük itt a frontvonalban, és ez így van. Tehát az ősz az mindig egy gyönyörű időszaka a Balatonnak. Én azt gondolom, hogy aki a minőségi időtöltést és a minőségi programokat, valamint a gasztronómiát szereti itthon Magyarországon, belföldön, az nyáron nem is feltétlenül fog megjelenni a Balatonnál, mint vendég, mert ő erre a tömeggyártmányra és a tömegturizmusra sajnos nem kíváncsi. Viszont amikor olyan programot és olyan szolgáltatást kívánunk neki, ami átmegy hozzá is, akkor nagyon jó vendég tud belőle lenni, és nagyon nagy szeretettel jönnek ők ide, és hálásak azért, hogy vannak ilyen típusú rendezvények, vannak olyan típusú szálláshelyek, olyan éttermek még nyitva tartva, úgyhogy ez tűpontos volt ez a megfogalmazása.
1: Nagyon komoly fejlődés van ez ügyben, tehát a Balaton felvidéket, hogyha Badacsonyt is elhagyjuk, gyakorlatilag lépten nyomon jobbnál jobb éttermek és kisebb és nagyobb szálláshelyek tarkítják, és hát a Balatonparton meg ez így van tradicionálisan. Mennyire tudja összefogni őket egy ilyen fesztiválra?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy az első fesztiváltól fogva nagyon. Mindenki ki van erre éhezve, hogy egy ilyenre részt vegyen kiállítóként is. Rengeteg, tehát hogy 16 boros kiállítónk van, abból 14 helyi. Badacsony, Káptalantó, Tiszentgyörgyhegy, Szent Antalfa, tehát abszolút hívhatjuk a bor régiónak, az oszlopos tagjainak, és az éttermek is több mint a fele a Balatonhoz kötődik, illetőleg itt dolgozik egész évben, ami nagyon fontos, és ilyenkor tudja megmutatni nálunk itt a kínálatát, és ilyenkor tud beszélgetni a vendégeivel. Nem egy átlagos rutinnap van az étteremben, hanem annál sokkal többről szól ez az egész.
1: Lesz Balaton süti-e eredményhirdetés, nem tudom, kóstolt-e már sütiket ebben az évben ezek közül, és hát lesz borkóstoló természetesen, mert milyen badacsonyi látogatás az, amiben ez nem fér bele.
2: Így van. A Balaton sütiét én, mint rendezvény vagy fesztivál alapító, nem vettem részt a zsűrizésén, de úgy tudom, hogy megvannak már a nyertesek, ezek a múlt héten kerültek lezsűrizésre ezek a sütemények, úgyhogy én is nagy kíváncsisággal várom ezt, úgyhogy erre a válaszom az, hogy még ezekből én nem fogyasztottam, de bízom benne, hogy hamarosan ugye vasárnap lesz az hivatalos eredményhirdetés, illetőleg kóstolási lehetőség, úgyhogy itt fogunk, és természetesen nagyon jó borkóstolókkal fogunk készülni. Lesz itt egy kéknyelű pezsgő premier, aminek az ősbemutatója nálunk kerül megrendezésre az egyik pincészettől, És hát jobbnál jobb borokkal és borászatokkal készülünk, és emellett természetesen a hazai gasztronómiai vonalnak a részével.
1: Kulturális program kell, hogy szóljon a zene, mert az adja a hangulatot a pohárbor mellé. Itt önöknél milyen típusú zenékre számíthatunk?
2: Viszonylag széles skálán mozgunk, de egyébként a gerincét ez a jazzes, poppos, swinges hangulat adja meg, ugye az előző éveken, az előző évekhez képest is ezen az úton megyünk tovább. A fő attrakciónk a szombat este az a Mujahid Zoltán és a Group and Swing, ez egy 10 tagú zenekar, akik egy show-t jönnek csinálni Badacsonyba. A pénteken egy Fáraó projekt nevezetű duó lesz, ahol egy szaxofonos, egy énekes hölgyel és zenei aláfestéssel, és vasárnap pedig a helyieké a pálya, a Babos Biller Jazz Duo fogja két órán keresztül az ebédkor szórakoztatni a nagy érdemét.
1: Azért ez jól hangzik, úgyhogy irány az Egri József Strand, hogyha ez van kedvük. Badacsonyban várják önöket ezen a hétvégén péntektől vasárnapig. Hát reméljük az időjárás kedvez, csütörtökig nagyon jó időt ígérnek, nagy baj csak nem lesz hétvégére.
2: Így van, és egyébként pedig rossz idő nincs, csak rossz program, meg rossz társaság. Úgyhogy ennek szellemébe igyekszünk.
1: Ez a beszéd. Füge Fest, Vince Péter, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm. Viszont hallásra.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Elmentünk az Arborétumba, elmegyünk majd remélhetőleg a Fügefestre, tehát Badacsony környékén járunk a mostani vendégváróval, de hogy igazából Badacsonyban ezeken az eseményeken, programokon túl mit érdemes meglátnunk, ez iránt érdeklődünk Árvai Gábornál, aki madarásztúra vezető, geológus, történelem földrajzszakos tanár, szóval mindent tudhat a Badacsony világáról. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm.
1: Mennyire lehet kiismerni, megismerni a Badacsonyt? Ugye látjuk a felszínt, látjuk a turisztikai célpontokat, de hát azt gondolom, hogy aki ott él, ennél többet tud.
2: Hát igen, azért a Badacsony megismerése nem megy egyik pillanatról a másikra végbe. Ez egy hosszú-hosszú folyamat, amit az egész hegyet meg lehet ismerni, ha egyáltalán meg lehet ismerni, hiszen rengeteg élő és élettelen természeti értékekkel rendelkezik, és akkor még a kultúrtörténetről nem is beszéltünk. Tehát gyakorlatilag az értékek tárháza a Badacsony és környéke.
1: Hogyha kultúrtörténetről beszélünk, akkor át is adom önnek rögtön a szót, hogy kezdjünk is ebbe bele.
2: Hát igen, hogyha a Badacsonynak a történetét nézzük, akkor gyakorlatilag már a neolitikumtól kezdve el kellene kezdenünk, de itt nagyon fontos a kelták, akik ugye az első szőlőművelés végrehajtották a területen, hiszen a Badacsony teljesen összefonódik a szőlő és borkultúra történetével. Igazából a Badacsony a köztudatba a felvilágosodás, de még inkább a reformkorban kerül be. A születi mulatságokkal, ugye az 1780-as évektől kezdődnek el Badacsonyba, és ezek nagy társadalmi megmozdulások, rendezvények, hiszen ez egy nagyon nagy ünnep, amikor a szőlőnek a leve bekerül a hordóba, egy egész éves munkának a terméke. Ezenként ugye rengeteg politikus, költő, művész jár a területen, és ezeknek megvannak az épített emlékei is, mint mondjuk a Szegedi Rózaháza, a Kisfaludi Ház, a Malatinszki Kúria, és lehetne sorolni ezeket a nagyon értékes épületeket, amelyek regélnek gyakorlatilag nekünk itt az elmúlt évszázadokról.
1: Hogyha bejárnánk ezt a vidéket, merre felé induljunk? Ott vagyunk Badacsonyban, tételezzük fel, hogy mondjuk megérkeztünk, állunk a parkoló közepén, mit évők legyünk? Keressük önt először is.
2: Hát igen, azt nagyon megköszönöm, ha engemet keresnek. Az igazság, hogy a Badacsonyra nagyon sok irányból föl lehet menni, hiszen a különböző részein különböző értékek, látnivalók vannak. De hogyha, amit tetszett mondani, hogyha Badacsony közepéről indulunk el, akkor mindenféleképpen a római út után a Kisfaludi úton kell felmennünk a Szegedi Rózaház irányába, hiszen itt azért nagyon sok emlék van, ami Badacsony szempontjából nagyon fontos. De az is igaz, hogy ez a leglátogatottabb része Badacsonynak.
1: Tehát, ez vezet a kilátóhoz, ugye?
2: Hát ez is vezet a kilátóhoz. Ugye a kilátóval négyféleképpen is föl lehet menni, de ez egyik. Csak éppen azt akartam mondani, hogy ha mondjuk valaki egy meghittebb, csendesebb utat keres, akkor azért én mindenféleképpen javasolnám mondjuk a Badacsony-Tomaj, vagy Badacsony-Tördemic esetleg Lábdihegy felőli felmenetet, mert ott nincs akkor ember tömeg, ami azért olykor egy nyári időszakban már akár illúzió romboló is lehet. Tehát meghittebb része is vannak a Badacsonynak mindenféleképpen, ahol a turisták nem járják annyian, de ugyanakkor mégis óriási értékek vannak, és hát persze a kilátás a hegy különböző pontjairól semmiképpen sem kilátástalan.
1: Igen. Mit keresünk a kilátáson túl? Mit érdemes felfedezni, remélni a Badacsonyban?
2: Hát a Badacsony hegyen ott nagyon sok mindent. Ugye említettük a Szegedi Rózát, a Kisfaludi házat, de ezen kívül el lehet menni az egykori Pálos kolostor színhelyére, hiszen 1260-ban pálos szerzetesek telepedtek le a Badacsonyban. Meg lehet nézni a Szent István kápolnát, a II. János Pál pápa emlékművet. Aztán végig lehet menni a bányákon. Ugye 5 bánya van a Badacsonyon, ugye külszíni fejtés. Tehát ezek is nagyon szép látványok, és hát a bánya udvarokból a kilátást pedig egy ilyen körkörös 360 fokos körpanorámát lehet nézni. Tehát a Kisfaludi kilátó, az Egri kilátó, a Tördemici kilátó, rengeteg kilátó van, és akkor még nem beszéltünk a Bujdosók lépcsőjéről, nem beszéltünk a Rodostó turistaházról, ami szintén szervesen hozzáilleszkedik a Badacsony képéhez. Tehát elképesztő mennyiségű látványosság van a Badacsonyon. Én azt mondom, hogy akár egy nap alatt nem is lehet megnézni. hogyha valaki egy korrekt módon szeretné megtekinteni ezeket a látványosságot, ahhoz itt több napos programot lehetne beiktatni, és akkor még nem is beszéltünk ugye a borkóstolási lehetőségekről, hiszen a bortúrák, borséták is vannak a Badacsonyon.
1: Na, hát hiszem a Badacsony az egy tradicionális ókor óta létező bortermelő vidék. Hogyha önt keresi valaki, és azt mondja, hogy vezessen engem, mutassa meg nekem Badacsony szépségét, ön mit szokott kérdezni? Mik azok a választási lehetőségek, amik adják magukat?
2: Hát itt a választási lehetőség, amit mondtam, több van. Nyilván, hogy attól függ, hogy a Badacsony melyik részéről megyünk fel a hegyre. Tehát általában azért döntően a Badacsony felőli rész. Tehát amit említettem, a déli oldalról történnek a felmenések, ugye ez a Kisoldi ház, Szegedi Rózaház, Rózsakő, Hertelendi emlék vonalat jelenti, de a Badacsony tördemi, Szlárdi hegy, vagy Badacsony Tomaj felőli felmeneteknél is fantasztikus látnivalók vannak. Tehát gyakorlatilag ez egy túrá esetén, ez egy megbeszélés kérdése, hogy most az adott csoport éppen melyik verziót választja. Egyébként egyikkel sem járnak rosszul. Tehát bármeg. Én ezért javasoltam azt, hogy nem biztos, hogy mindig Badacsony felől kell fölmenni a Badacsonyba, mert a többi rész is nagyon szép, nagyon nagy értékek vannak, de kicsikét a hangulata más.
1: Világos. Én egyébként arra gondoltam, hogy nyilván adja magát a kérdés, hogy borozni jöttek, vagy túrázni jöttek, mennyit bírnak, milyen emelkedőkkel boldogulnak. Tehát, hogy ezek ilyen eldöntendő kérdések, még mielőtt nekivágunk az útnak.
2: Hát így van. Tehát nyilván, aki azért egy borkóstolásra jön, egy borsétára, bortúrára, annak nem feltétlenül kell a hegytetőre fölmenni. Bár, ott már nem tud borhoz hozzájutni.
1: Viszi magával az üveget, ugye?
2: Hát igen. Hát vagy viszi magával az üveget, de hát azért kacsmaringosak ezek az utak, úgyhogy mondjuk előtte nem feltétlenül kell több decű bort bevenni, mert hát ha görbékbe állnak ezek a turista útvonalak. Igen, tehát sokféle lehetőség van. Ezek így vannak holdfénytúrák is, amiről még nem is beszéltünk. Tehát egy alkonyatkor megyünk fel a Badacsonyra, már besötétedik, és hát fantasztikus kilátás van. A tetőről lehet látni a Káli-medence falvait, minden gyöngyfüzérek szerint égnek a lámpák, a villanyok, a Balaton fényjátékai, a szigligeti területeknek a fényei, a Tapolcai medence területe, tehát még ezekben is óriási lehetőségek és csodák vannak.
1: Hát akkor ezzel a lehetőséggel éljünk egyébként ősszel a Badacsony gyönyörű, télen meg, hát hogyha lesz hó, akkor előbb már hallhatták a műsor legelején, hogy az micsoda csodákat rejte egy havas Badacsony. Úgyhogy sokféle évszakban, ugye négy van összesen, tehát sokkal többet nem tudunk kínálni, bár ahogy változik az időjárás, ebben is lehet változás, szóval bármikor, igaz?
2: Így van, minden év. A Badacsonynak a varázsa minden évszakban megvan, tehát ez teljesen minden, sőt, a varázsa igazából ősztől tavaszig, tehát úgy, hogy nyár elejéig, tehát ilyen értelemben gondolom, az a legvarázslatosabb, amikor nincs a tömegturizmus.
1: Árvai Gábor, köszönöm szépen, sok érdeklődő túrázót kívánok önnek.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: És önöknek pedig jó kirándulást Badacsonyba. Erről szólt a mai műsor, ehhez kínáltunk ötleteket önöknek. Jó utat, jövünk egy hét múlva újra a vendégváróval. Minden jót, viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Szerdán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádázharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a jövőt.

0: Kriszta rendező, a Katona József Színház igazgatója és Globicki Bernát, a Katona színésze. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Két amerikai tudós kapta az idei közgazdasági Nobel-díjat. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvénymódosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadiipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbe vételét, közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik, nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben, áll a hivatal közleményében. Az MVVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint Védencét csak nem egy órával azelőtt vett őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ez a gazdasági magazin a több-kevesebb itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok a mai szerkesztő nevében is, ő Meszlényi Zsófia, én pedig Rónai Egon. Szórják az ajándékpénzt a bankok, mondja egy cikk címe, és hát ennek ellenére is alig változtatnak bankot az ügyfelek, aminek azért megvan a maga oka. Mindjárt meg is beszéljük Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapító pénzügyi szakértőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval azért nem olyan egyszerű, hogyha valakinek semmiféle olyan kötelem nincs az életében, amivel oda ragasztotta magát egy bankhoz, akkor persze igen, de egyébként, ha vannak hitelei, akkor már rögtön kicsit bonyolultabb a képlet, igaz?
3: Ez így van, nem is a bankváltás bonyolult, hanem hogyha valakinek lakáshitele van egy banknál, és átmegy egy másik bankhoz, és egy új bankhoz utaltatja majd a jövedelmét, akkor jellemzően a lakáshitelénél meg fog szűnni a kamatkedvezmény, ez főleg a piaci hiteleknél van így, a kamattámogatottaknál nem minden esetben, és ilyenkor megnövekedhet a hitelének a törlesztő részlete. Tehát, hogyha lakáshitelünk van, és bankot szeretnénk váltani, akkor ennek járjunk utána. Ha egyszerűen csak drágáljuk a bankszámlákat, de egyébként szeretjük a bankunkat, megszoktuk már a mobil applikációnak a használatát, akkor valószínűleg bankon belül is fogunk találni egy olcsóbb csomagot, csak akkor ezt az ajándékpénzt nem fogják odaadni a bankok, amiket jellemzően új ügyfeleknek szoktak osztogatni.
2: Érdemes azért állandóan bankot változtatni, ezt az ajándékpénzt behúzzuk? Van ez akkora?
3: Állandóan nem, ugye maximum 150 ezer forint lehet fejenként az ajándékpénz, tehát házaspárok esetén akár ez lehet 300 ezer forint is, de a bankok már azért rafináltabbak, mint régebben voltak. Régen nem volt túl sok feltétele, igaz, akkor csak ilyen 30-40 ezer forintot kaphattunk. Most már ahhoz, hogy valaki mondjuk 100-150 ezer forintot megkapjon, nem csak, hogy a számlát kell megnyitnia, digitalizálnia a kártyáját, párat vásárolni a kártyával, hanem a jövedelmét is oda kell utaltatni, vagy akár valamekkor a befektetést is el kell indítania, havi 10-20 ezer forintot. Itt inkább a lényeg az, hogy minél több számon kapcsolódjunk a bankhoz, de a lényeg az, hogy legtöbbször van egy 2-3 éves hűségidő, tehát az nem működik, hogy 3 havonta bankot váltunk, és aztán bezsebelünk évente ezzel több 100 ezer forintot.
2: Milyen kár, igaz? A Granit Bank ad 120 ezret, az Erste 150-et, a KNH 100 ezret. Igen, ez egy versenyfutás, de vajon mi okozza azt, hogy ennyire kapósak lettünk? Elfogytak az új ügyfelek?
3: Azt mondanám, hogy egyrészt mondhatjuk, hogy elfogytak, hiszen most már a diákok is 14 éves kor alatt nyitnak már bankszámlát, és ugye szinte mindenkinek van bankszámlája. Inkább az van az ok között, hogy passzívak vagyunk, lusták vagyunk. Azt gondoljuk, hogy macera bankot váltani, pedig annyira nem, és nagyon nehéz minket kibillenteni. Sokan csak akkor váltanak bankot, hogyha már nagyon elegük van a bankukból, vagy hogyha nagyon rossz a mobil bank, és állandóan lefagy a banki rendszer, és már elege van ebből, vagy hogyha lakáshitelt szeretnénk felvenni, akkor sokkal rugalmasabbak vagyunk, hogy egy másik bankhoz menjünk, és nyilván akkor ott bankszámlát is szoktunk nyitni. Tehát azért kell ez a 100, akár 150 ezer forint, hogy a bankok kibillentsenek minket, és rávegyenek arra, hogy felálljunk a kanapéról, ha bár egyébként nem is muszáj, mert a legtöbb banknál online is megcsinálható a számlanyítás, de egy kicsit passzívak vagyunk.
2: Világos. Illetve hát tulajdonképpen annyiból nem, hogy ha kicsit jobban figyelnénk, akkor lehetne pénzt megtakarítani, vagy akár pénzhez hozzájutni is, de úgy általában is a bankolási szokásaink a lustaságról szólnak. Tehát ahogy megszoktuk, olyan számlánk van, tehát olyan bankszámla formát használunk, olyan bankkártyánk van, és így tovább, és így tovább. Sok pénzt bukunk?
3: Szerintem, hogyha valaki évek óta nem foglalkozik se a bankszámlájával, se a megtakarításokkal, se a mobiltelefon számlával, se a lakásbiztosításával, és rászám pár órát, akkor könnyen lehet, hogy több százezer forint egyszeri költséget meg tud ezzel spórolni. Nem kell ezzel folyamatosan foglalkozni, 2-3 évente érdemes megnézni, nem is kell mindig szolgáltatót váltani, lehet, hogy egyszerűen a meglévő szolgáltatónknál találunk egy jobb csomagot, vagy ami ugyanannyiba kerül, de több minden van benne. Ha nem foglalkozunk vele, akkor biztos, hogy nem fogunk jól járni. Sok ügyfél azt várná, hogy szóljon a bankja, hogyha ott van 10 éve, hogy ha-hó, kedves ügyfél, ennek egy nagyon régi bankszámlája van, van azóta sokkal jobb és harmad ennyiért. A biztosítók se nagyon teszik meg, és a bankok se nagyon teszik
2: meg. Hát nekik nem érdekük, persze. Hát
3: nekik az a legjobb, ha benne maradunk, és fizetjük a magasabb díjat.
2: Igen.
3: Most már nagyon jó kalkulátorok vannak erre, online 5 perc alatt lehet ellenőrizni, egy kis időt érdemes rátennünk, akár évvégén. akár hogyha van egy-két óránk ezeket így rendbe tenni, mert sokat tudunk spórolni.
2: Köszönjük a jó tanácsot. Gergely Pétert hallották a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Rengeteget beszélünk mostanában egy esetleges budapesti olimpia megrendezéséről, de hát ugye nagyon távol van ez még, bár időben nem annyira, de a megvalósítás körülményeihez képest annál inkább sehol sem tartunk, mondanánk, de hát jelezte Budapest, hogy igen, ebben benne lenne. De hogy mit gondol erről a lakosság, arról meg Hann Endre, a Median Közvélemény és Piackutató Intézet ügyvezetője számol be nekünk, mert hogy ők végeztek egy kutatást, és abból kiderült, ami kiderült. Szervusz, Bandi!
2: Szervusz! Nem is egy kutatást végeztünk, a legutóbbi valóban az a legizgalmasabb, hiszen az aktuális mellett elég jelentős változásokat is regisztráltunk. Tehát nyilván erről fogok most beszélni.
1: Nyilván igen, de akkor hadd kérdezek vissza, a korábbiak általában negatívabbak, és negatívak voltak a budapesti olimpiával kapcsolatban?
2: Nem, amióta ilyen kutatásokat végzünk, azóta nem voltak kimondottan elutasító válaszok, mármint a közvélemény részéről, de ami igazán érdekes az, hogy a választások előtti időszakhoz képest, most a választások után, sőt már közvetlenül májusban is a választások után, tehát és is jelentős javulás volt, mármint a támogatásban, és ez mostanra egészen jelentősen megnőtt. Hogy egy számot mondjak mindenképp mindenek előtt, az, hogy 2036-ban vagy valamikor utána Magyarország Budapest olimpiát rendezzen, annak 64%-os, tehát kétharmados támogatottsága van. Anélkül, hogy bármilyen megszorítást, magyarázatot fűznénk ehhez az alapkérdéshez.
1: Ez tehát úgy hangzik ez a kérdés, hogy támogatja-e, hogy Budapest rendezzen olimpiát, és kétharmad azt mondja erre, hogy teljesen vagy inkább igen?
2: Inkább igen, egy 4-fokú skálán lehetett válaszolni.
1: Ez azért is érdekes, mert ez egy alapvető változás a 2017 körüli időszakhoz képest, amikor meg nagyjából ekkora volt az elutasítás.
2: Igen, hát ez nagyon szorosan összefügg persze a közhangulat általános megváltozásával és magával a kormányváltással, amit hát a választóink nagy többsége is azt hiszem legalábbis, hogy rendszerváltásnak érez. Szóval ez így megfordította egy kicsit a dolgokat, tehát az ellenzők jelentős része mára inkább, ha fenntartásokkal is, vagy megszorításokkal is, feltételekkel, mindenképpen legalábbis meggondolandónak tartja, hogy Magyarország egy ilyen olimpiát elvállaljon. És ha már itt utaltam arra, hogy politikai táborok vannak, akkor érdekes megnézni, hogy ugye korábban egyértelműen ez a Fidesz, sőt mondhatnám azt is, hogy Orbán Viktor olimpiája lett volna, tehát az a korai, amit aztán egy népszavazási kezdeményezés állított meg. Mostanra itt már azért jelentős mértékben a Tisza szavazók is rokon szenveznek a gondolattal, de meg kell hagyni, hogy továbbra is megmaradt a fideszeseknek egy nagyon jelentős támogatása. Tehát az egészben van egy ilyen, valamilyen értelemben a nemzeti érzésnek a mozgósítása. De ha már ilyen politikai érzelmekről beszélek, még egyet hozzátennék, hogy ugyanakkor nagyon erős az igény, és pont az olimpia kapcsán is ez megnyilvánul, megfogalmazódik, hogy legyen már végre valami, legalább valamiben legyen ebben az országban valamilyen egység.
1: Vajon ez lesz-e az? Ezt azért is kérdezem, mert ugye van itt nekünk például egy friss Dobrev Klárai megszólalás, amely Orbán Viktor stadionlázának megvalósulásaként írja le az olimpiát. Tehát, minthogyha bele akarná tolni ebbe a politikailag jól meghatározható térbe a gondolatot. Ez nyilván akadályozná adott esetben azt, hogy ez egy nagy közös olimpia, egy nagy közös ügy legyen.
2: Hát ez most az egyik izgalmas nyitott kérdés pont az olimpia kapcsán, mert maga az olimpia egyelőre, a magyar olimpia rendezés az nem igényel pillanatnyilag komoly politikai döntést. Ugye a főváros, konkrétan a főpolgármester Karácsony Gergely többször utalta arra, hogy ő meggondolandónak tartja, tehát ő rokon szenvez a gondolattal. Persze ő is nagyon kemény feltételeket szabott, és ezekben a feltételekben, ezeknek a sorában visszatérően ott van az, hogy ne legyen szükség újabb nagy létesítmények építésére. Tehát azt állítják, és én ebben azért nem érzem magam teljesen fölkészültnek, hogy nyilatkozzak, de azt állítják, hogy majdnem minden infrastruktúrális feltétel, mármint magának az olimpia rendezésnek, a sportrendezvénynek, majdnem minden feltétele adott, tehát nincs szükség komoly stadion vagy sportcsarnok építésre. És amellett hát itt említem meg, hogy eleve van egy olyan gondolat, hogy ezt több környező ország jelentős városaival együttműködve lehetne megrendezni. Úgy tudom, erre talán van is nyitottság ezekben a városokban, mint Pozsony vagy Bécs. És akkor ott igénybe lehet venni az ott meglévő, esetleg nálunk még nem teljesen kiépült feltételeket.
1: Amivel kapcsolatban meg gazdasági szakemberek azt mondják, hogy ebben az a veszély, hogy Pozsonyban meg Bécsben költik majd el az ott megszálló turisták azt a pénzt, amiért Budapestnek érdemes lenne olimpiát rendezni, úgyhogy ezen is lesz majd még nyilván vita.
2: Remek Örtök ügyvédje vagy, mert én még csak azt szerettem volna ezt hozzátenni, hogy egy hete derült ki ez, körülbelül egy hete, hogy egyáltalán a Nemzetközi Olimpiai Bizottság komolyan veszi Magyarország ilyen szándékát. És egy hét, és a szándékban az is benne van, nagyon határozottan benne van, hogy mindenképp szükség van, és lesz is erről komoly társadalmi egyeztetés, társadalmi vita. Csak azt szeretném konstatálni, hogy egy hét alatt ez a vita elég rendesen beindult, és te is kapásból tudtál idézni két olyan fenntartást vagy kritikai észrevételt, ami azt mutatja, hogy beindult.
1: Hogyne, persze, hát és nyilvánvalóan ez így lesz, és így marad egészen addig, ameddig valahogy le nem ütjük, hogy már pedig mi ezt akarjuk, és akkor onnantól kezdve meg talán abba kéne hagyni majd az ellenvetések sorolását, hanem inkább az összefogás kellene talán, hogy a domináns legyen. De hát messze vagyunk ettől, ahogy azt te említetted is, és akkor erre még visszakanyarodva a kutatásod kapcsán egy mondat erejéig, érdemes újra és újra most ezt megkutatnod, vagy inkább most az a jó attitűd, hogy várjuk meg, hogy mit mond rá a politika, mit mond rá Budapest? A kormány akar-e reagálni, vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak vannak-e feltevései Budapesttel kapcsolatban? Szóval, hogy egy kicsikét higgadjunk le.
2: Egyet tudok, attól függetlenül, hogy a médián mit kutat, vagy nem kutat, az biztos, hogy mivel rákerültünk erre a nem teljesen szűk, de azért mégiscsak egy a lehetséges rendező városok listájára, ezekben a városokban mindenképp, vagy ezekben az országokban maga a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is végeztet, és nem tudom, nem is olyan sokára, úgy tudom, hogy talán még ebben az évben egy nagy reprezentatív kutatást, amelyik egy független kutatás, tehát még annyira sem érintett, mint egy magyar közvéleménykutató, nem tudom pontosan, hogy melyik céggel fogják elvégeztetni, de őket is nagyon érdekli, hogy van-e emögött egy olyan támogatás, ami érdemessé teszi egyáltalán arra, hogy elgondolkozunk.
1: Hát és a te adataid alapján abszolút.
2: Én ebben teljesen biztos vagyok, hogy most ennek kedvező a fogadtatása, vagyis van egy olyan általános derülátás az országban, és ez kimondottan a választások utáni optimizmus, mondhatnám eufória, nem tudom meddig tart, de jelenleg azért még ennek komoly jelei vannak. Hogy mi, nézd, én akkor, talán akkor lenne érdemes megint egy ilyen kutatást elvégezni, hogyha kiderül az, aminek márciusban kell kiderülni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fölveszi-e Magyarországot arra, most már a rövidített listára, amelyben a potenciális rendező városok, országok lesznek felsorolva, és hát akkor már igazán kiéleződik ez a verseny. Tudjuk, hogy most bizonyos hagyományok vagy szokásjog alapján Európa lenne soron, de ez egyáltalán nem kötelező.
1: Ez senki semmire nem kötelez, persze.
2: Semmi. És ázsiai, afrikai, bármilyen világrész, kontinens, valamelyik nagyvárosa jelentkezhet, és komoly kihívó lehet, hogyha Magyarország is.
1: Na hát, hogy ne, itt Indiától Dél-Afrikáig minden van, és köztük Budapest is, Törökország, meg Németország mellett a Törökországot Európának tekintjük, már pedig félig meddig az, akkor ők is ide tartoznak. Szóval vannak nekünk vetélytársaink, és még nem vagyunk ott, hogy igazából megméressük magunkat, az egy kicsikét később jön. Hall Endre, köszönöm szépen, a Medián igazgatóját hallották a kedves hallgatók itt a Spirit FM-en.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam. Viszont hallásra.
0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell számítani. A 14-es villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és a Lehel tér között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínelése a Bécsi úton a Zsigmond tér közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos a Szent Lukás gyógyfürdő és a Katonyi Mártírok parkja között nem közlekedik. A 9-es autóbusz és a H5-ös hévigénybevételét ajánljuk. Baleset miatt lezárták az első kerületben a Mészáros utcát a Krisztina térnél. A forgalmat elterelik. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti az Ág utca és a Győri út megállót. A 178-as autóbusz szintén terelve jár. Nem érinti az Ág utca és a Krisztina tér megállót. Mától lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Mind minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Vadász Iván adószakértővel folytatjuk az Adótanácsadók Egyesületének elnökével a Spirit FM-en a gazdasági magazint, és több száz milliárd forintról fogunk beszélni. Mi így szoktunk, csak úgy dobálózunk pár száz milliárddal. Többlet bevételként ennyit remél, ugyanis a kormány a vagyonadótól. Van, aki azt mondja, hogy egy kicsikét elgalopírozzák magukat, nem úgy lesz az. Van, aki azt mondja, hogy lehet az még több is. Ön hogy látja? Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Nem tudom, azért nem tudom, mert a pénzügyi minisztérium a törvényjavaslathoz nem elékelt hatásvizsgálatot, illetve van egy ilyen hatásvizsgálati lap elnevezési nyomtatvány, de ezen csak három adat szerepelt, hogy 15 ezer magánszemélyre számítanak az adóalanyok közül, 2 ezer vagyonkezelő, illetve magánalapítványra, és 4 év alatt 800 milliárd, de 4 év alatt 800 milliárd adóbevételre a vagyonadóból. Ennyi van a hatásvizsgálatból. A tényleges előkészítő munka során szerzett adatok, viták, gondolatok nem ismertek, és a becslések levezetése ismert, tehát nem tudjuk, mondom, még szakmai becslés sincs, tehát nem tudjuk, hogy milyen hatással jár, pedig ugye a gazdasági társaságoknak a beszámolói, az adóbevallásai hosszú évekre visszamenőleg elektronikus úton rendelkezésre áll az állami gazdasági adatbázisokban, de még ezek IA-jal történő feldolgozása sem történt meg. Most mi adószakértők azon dolgozunk a vagyonadónál, hogy felmérjük, hogy még hogy tudjuk csökkenteni az egyes adóalanyok adóalapját, ugyanis...
1: Nyilván a megbízóknak ez lesz az érdekük, hát hogyne?
4: Igen, na most vannak ennek ugye törvényes útjai, ugyanis nem családi vagyonadózás van, ez is egy lehetőség lett volna, de ezt nem vállalták föl a törvényjavaslat szerkesztői, hanem mindenki egyénenként, tehát a feleségem is egy adóalany, én is egy adóalany vagyok, a felnőtt gyerekem is egy adóalany, a kiskorú gyermekem már nem biztos, mert az ő vagyona az velem együtt is adózhat, de a lényeg az, hogyha nekem van 4 milliárd forint vagyonom, akkor az adóalapom 3 milliárd lenne. De mert ugye az első milliárd nem adózik. De a 3 milliárd után fizetnék 30 millió forint adót évenként. De ha én ezt a 3 milliárdból egyet-egyet odaadok a két felnőtt gyerekemnek, meg odaadok a feleségem nevére iratom, akkor egyikünk se fog adózni, tehát a 4 milliárd az szétoszlik, mindenkinek 1 milliárdja van, mindenki az adómentes sávban marad.
1: Na de itt jön a nehézség, hogy mi mennyi? Ki fogja azt meghatározni, hogy egy ingatlan mennyit ér? Hogy mennyit érnek a részvények aznap, amikor valaki ezt meg akarja mondani? És így tovább, és így tovább.
4: Hát igen, ez eddig a magyar számvitelben, illetve az adójogszabályokban nem voltak kidolgozott értékelési előírások. Illetve nem voltak kidolgozott

0: Hát természetesen ugye a legrészletesebb szabályok azok a társasági részesedésekre vonatkoznak, és az ingatlanokra vonatkoznak. Tehát léteznek ezek a szabályok, de hát a forgalmi érték, a szokásos piaci érték, az egy elméleti konstrukció, és sok megfontolásra múlik, hogy mi is ez az érték. Gondoljunk csak arra, hogy ott állunk a sivatag közepén, és mi a fontosabb, egy pohár víz, vagy egy aranyrúd. Hát ha messze vagyunk a legközelebbi oázistól, akkor valószínűleg a pohár vizet választjuk. Ha viszont tudjuk, hogy a túloldalon egy homokdombon túl ott van az oázis, akkor nyilvánvaló, hogy az aranyrudat fogom elkérni. De hát ez a forgalmi érték, illetve a piaci érték dilemmája.
1: Ezek erre szerint, ha jól értem, akkor ön nagy vitákat jósol ez ügyben, az adóalanyok és a hivatal között.
0: Igen, soha ennyi értékelési vita még nem volt a szakmában, mind az utóbbi napokban. Mindannyian ezt agyaljuk, hogy hogyan kell ezt értelmezni, azt értelmezni, illetve most leginkább azon dolgozunk, hogy hogyan lehet még a törvény magyar közlönyben való megjelenése előtt a vagyont szétteríteni úgy, hogy az adómentes határba minél többen beleessenek. Ez nagy vitákat vált ki, ugyanis a törvénytervezet úgy kezdődik, hogy rögtön már az első paragrafusában avval foglalkozik, hogy rendeltetésszerű joggyakorlást vár el az adóalanyoktól, vagyis a magánszemélyektől. És ennek keretében azt is elvárja, hogy csak azért, mert az adóalapot csökkenteni akarjuk, ezért nem lehet a vagyonokat ide-oda elajándékozni, átiratni, eltüntetni, mármint a saját nevünkről, hanem azt gazdaságilag meg kell indokolni, illetve méltányolható okokat kell a vagyon áthelyezésekhez hozzárendelni. Na most a pénzügyminisztériumnak van egy olyan sugallata, hogy még a törvény magyar közlönyben történő megjelenését megelőzően már nem lehet ilyen vagyonmozgatásokat, adóalap csökkentést eredményező vagyonmozgatásokat már nem szabad megejteni, mert akkor az már a rendeltetésszerű joggyakorlás tilalmába ütközne.
1: Hát adóelkerülésnek látszik, és hát hisz az is, persze.
0: Nem, hát ezen lehet vitatkozni, tudnék úgy fogalmazza meg magát a törvényt, hogy a törvény a szabályok köztudomásúvá válását követő vagyonmozgásoknál kell ezt a rendeltetésszerű jogelvet alkalmazni, és abban van vita, hogy most ez a köztudomásúvá válás, ez szerintem a magyar közlönyben történő megjelenése, tehát ami még lesz egy hónap legalább, vagy pedig hogy tudjuk, május 14-e óta tudjuk, hiszen azóta kormány használ.

0: Áradás van, hogy vajon adó lesz Magyarországon, tehát melyik az a határidő, amitől már nem lehet ilyen vagyonmozgást lebonyolítani. Persze természetesen, ha megjelenik a magyar közönyben a szabály, azért lehet a vagyont áthelyezni. Mondok például egy jogszerű példát. Mondjuk én már nyugdíjas vagyok, ki akarok vonulni ugye a családi üzletből, azt akarom, hogy a gyermekem vegye át az irányítást, és akkor átadom neki azt a részesedést, amellyel ő át tudja venni a többségi szavazati jogot. Ha egy ilyen, ez méltányolható és gazdaságilag is indokolható szempont, akkor ezt megtehetem, és nem fog véleményem szerint a rendeltetésszerű joggyakorlás tilalmába ütközni. Mondom, most ezen megy a gondolkodás.
1: Világos. Hát... ugye ez egy izgalmas helyzet lesz, mert teljesen új forma, amivel meg kell barátkozniuk majd önöknek is, tulajdonképpen adószakértők, adótanácsadóknak, meg hát az ügyfeleiknek is. Minden esetre egy csomó kérdés felmerül majd még valószínűleg, úgyhogy keressük ebben az ügyben, és most köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm.
1: Vadász Iván adószakértőt, az Adótanácsadók Egyesületének elnökét hallották.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Elég régóta reménykedik benne a kereskedelmi szakma, hogy a kötelező árstop meg az árfigyelőrendszer, meg ezek a különféle a korábbi időszakokban bevezetett intézkedések megszűnnek végre, kivezetésre kerülnek, ahogy azt csúnyán mondani szokták. Brückner Gergely a Telex újságírója a vonalban, aki átnézte, hogy hogyan szenved az élelmiszerpiac, és azt látta, hogy nagyon. Itt is van a vonalban. Szervusz!
2: Szervusz!
1: A nagyon, az mennyire nagyon? Tehát azt lehet mondani, hogy itt lényegét tekintve a termelőktől egészen a fogyasztókig az a lánc, amin keresztül eljut az élelmiszer, az különféle adóktól sújtott, terhelt?
2: Igen, tehát minket valószínűleg a legjobban az érint, hogy fogyasztók vagyunk mindannyian. Az az érdekes helyzet van, hogy úgy kifejezetten drága Magyarországon az élelmiszer, akár a környező országokkal, de akár Olaszországgal, Spanyolországgal is összevetve, hogy közben a lánc másik végén a termelők meg attól szenvednek, hogy egyáltalán nem kapják meg ugye az önköltségük ellenértékét sem a terményeikért. Hát e között a kettő között ugye leginkább azt tesz egyenlőséget, vagy az hozza rendbe ezt az egyenletet, hogy az adók, amik rárakódnak, azok kifejezetten magasak. Ebbe ugye a legismertebb a 27%-os forgalmi adó, nem minden élelmiszeripari termékre ilyen magas az adó, de mondjuk ez az alap mértéke, és akkor van mindenféle egyéb kiskereskedelmi adó, van ez az EPR, amit akár nevezhetünk csomagolási adónak is, vannak ilyen különböző termékadók, chipsadók, hát lényeg az, hogy összességében én azt hallottam ennek a cikknek a készítése során, hogy Magyarországon az egész Európai Unióban a legnagyobbak az adók. Ez mindenképpen egy probléma, már csak azért is, mert az adócsalókat is hát helyzetbe hozza, ugye egy 27%-os forgalmi adó elcsalása az nagyon nagy haszonnal kecsegtet, sokan emiatt a magyar piacon próbálkoznak, és ami még kifejezetten problematikus, legalábbis a lánc szereplői szerint, hogy olyan intézkedések vannak, részben ugye az árrés stop, részben ez a amúgy transzparens és elvileg a fogyasztók érdekeit szolgáló árfigyelő rendszer, ami egyfajta olyan kartelt eredményez, ami lefelé nyomja az árakat. Arra gondolok, hogyha mindenki látja, hogy a másik láncnál mennyiért kapható egy adott termék, akkor vissza tudja abból számolni, hogyha levonja a 10%-os maximált árést, akkor a termelő neki mennyiért szállította be, és ez akkor is megköveteli minden termelőtől azt, hogy hát ha máshol ennyi, akkor én se adnék érte többet. Ebből végül az alakul ki, hogy nem nagyon keletkezik nyereség sehol a láncban. Ugye mi a nagy bolthálózatokkal vagyunk kapcsolatban, de döbbenetes megnézni, hogy gyakorlatilag teljesen veszteséges a szektor. A Lidl-t, a piacvezető Lidl-t azt kivehetjük, nekik még van nyerességük, egy pici van az Auchan-nak, de a többi 4-5 nagy lánc az már masszívan veszteséges.
1: És hát látszik az is, hogyha bemegyünk ezekbe az üzletekbe, hogy azért hát kezdenek raktáráruházi jelleget ölteni időnként, ami nyilván arról is szól, hogy sokkal kevesebb munkaerővel tudnak működni, tehát azt ne várjuk, hogy a dobozokból ki is pakolják, majd mi kivesszük.
2: Igen, valóban van egy ilyen, hát egy ilyen minőségromlás, vagy akár ez abban is testesül, hogy bizonyos helyzetekben nagy tömeg van mondjuk a legnépszerűbb boltokban, és ennek van azért egy olyan hatása is, hogy ha ennyire hát egységesített ezzel a bizonyos árés szabállyal az, hogy mi mennyi, akkor ugye a kisboltok, akik valamivel drágábbak, azok képtelnek megélni. Rájuk ugyan nem vonatkozik az árés top, csak hogyha azt látja a fogyasztó, hogy 40-50%-kal drágább egy alapvető élelmiszercikk, akkor azért már érdemes bemenni a városi diszkontba. Sokan egyébként furgonokat szerveznek a kisebb településen. Egyszer megéri az, hogy összeírják 80-10, hogy mire van szükségük, és akkor valaki elmegy érte, és hát így nagyon nehezen élnek meg a kisboltok, elég intenzív a bezárási hullám is.
1: Azt ír a cikked végén, hogy 400 ezer magyar megélhetése van közvetlen veszélyben. Ezt mennyire kell ráhúzni ezekre az intézkedésekre? Mennyire ettől függő vagy független?
2: Ugye ez egy összesített helyzet, tehát nehéz azt mondani, hogy pusztán az árfigyelő lista okoz ekkora problémát, vagy nem lehet azt mondani, hogy az árrésztop miatt vannak ilyen problémák. Van egy csomó egyéb oka, az egész európai élelmiszeripar szenved, mert ugye Kínával kapcsolatban vám intézkedések vannak, van, amikor mondjuk az európai hús itt ragad a földrészen, mert afrikai sertéspest is járvány van, és ennek is van egy olyan hatása, hogy a lengyel, a német, a dán cég az nem a saját piacán akarja elrontani az árait, tehát hogyha valamiből feleslege van, ki szeretné üríteni a raktárait, a fogyasztóit, akkor a kelet-közép-európai piacokra dobja ezeket az árukat dömpingáron. Tehát ez is például egy összetevője a kifejezetten nehéz helyzetben levő tejtermék, illetve húságazatnak. De hogyha nagyon leegyszerűsíteni kéne a helyzetet, az biztos, hogy a szabad piacot meghekkelni az mindig nagy áldozatokkal jár. Tehát, hogyha egy olyan alapvető dolog kiesik a vállalkozások életéből, hogy árat képezzenek, mert megmondja nekik a szabályozás, hogy milyen árrést használhatnak, akkor ugye eltűnik a kereskedelemnek az a varázsa, hogy érdemes akciózni, mert akkor talán bejön valaki a boltba, aki aztán megtetszik, itt ragad. Tehát gyakorlatilag egy ilyen nagyon lefelé nivelálló, egységesített, szisztematikus rendszer van, és hát ebbe a gyengébbek, és azok sajnos pont a hazaiak, pont a kisebbek elhullanak, és most megint ugye a boltokról beszélek, de hát ennek az eleje az meg a farmer, tehát az a magyar zöldség, gyümölcs termelő, aki nem él meg ezen a piacon.
1: Világos. Brückner Gergely, a Telex újságíró hívta fel a figyelmünket arra, hogy nagyon leegyszerűsítve ez így nem megy tovább, tehát nem csak beszélni kéne ezekről az intézkedésekről, hogy ezeket kivezetik, hanem végre valahára meg is tenni. Köszönöm szépen neked. És köszönöm az önök figyelmét, ez volt a Gazdasági Magazin. Holnap ugyanebben az időben jövünk itt a Spirit FM-en. Róda Jegont hallották, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért áldász harc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a

0: A rendező, a Katona József Színház igazgatója és Globicki Bernát, a Katona színésze. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál, minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. 2 hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
7: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Újabb szankciókkal sújtja Oroszországot az EU. Holnap már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Több mint 20-an sérültek meg Harkivban az éjszakai orosz légicsapásokban. Ukrajna második legnagyobb városában egy többszintes lakóházat is találatért, több lakás megsemmisült. Az oroszok célpontjai főleg energetikai, logisztikai és vasúti létesítmények, valamint mezőgazdasági üzemek voltak. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
9: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, Szabó Betti a szerkesztő. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Varga Miklóst köszöntjük, mert hogy egyrészt kerek az évfordulója, másrészt kerek az az évforduló is, amit azzal ünnepel, amit a pályán töltött. Szóval 50 éve a pályán a 70 éves Varga Miklós. Azért ez így... egész furán hangzik. Szia, Miki!
10: Szávasz, szia! Hát ez, ahogy ezt szokták mondani a bölcsek, ez gombózból is sok, nemhogy még életesztendőből.
9: Figyelj, összeadjuk 120, azért az milyen komoly.
10: Hát megcélozzuk, aztán majd a,
9: hát ez
10: majd a főnök eldönti, hogy mennyi jut.
9: Neked, ha a pályádra visszagondolsz, melyik a hangsúlyosabb, a dalok egyenként, az a sok-sok, amit elénekeltél, vagy mondjuk a musical színpadok, amik azért elég jelentősek voltak a te pályafutásodon ahhoz, hogy ne beszéljünk róluk külön?
10: Hát én nekem ugye 1983 óta ezen a kettő síkon fut az én pályám, és már sokszor kérdezték, hogy ha döntenem kéne, akkor melyik mellett döntenék, nem tudnék dönteni. Meghatározója mind a kettő, hiszen a mai napig is mind a kettő tart, mind a kettő jelen van az életemben. Az egyiket ugye 1983 augusztusában nyitotta meg a Zenész Színház kapuit az István a Király Rock Opera, a másikat egy kicsit előbb, 1980-ban, amikor a P-Box énekeseként kezdtem én a profi pályafutást, az pedig a hagyományos rock színpadot jellemzi, és ez a mai napig is jól megfél egymással a kettő.
9: Az Európa az, ami neked azt az átütő sikert hozta, amitől nem csak rockénekes lettél, hanem egyenesen popstar.
10: Hát igen, erre szokták mondani, hogy vakcsuk is, és talál szemet. Úgyhogy én nekem az volt az
9: azt
10: első...
9: Azt véletlennek ilyen... tekinted? Bocs, hogy közbevágok.
10: Hát abból a szempontból mindenképpen véletlen, hogy életem első olyan nagy nyilvánosság előtt elhangzó szerzeménye, ami aztán elég sokáig kitartott, és ráadásul ez a dal úgy született, hogy a dal és a szöveg az térben és időben teljesen külön született. Aztán egyszer csak egymásra talált, és egy olyan sláger lett belőle, amit én a mai napig is csak ámulok és bámulok. Nézem azt, amikor egy koncerten körülbelül 6-7 éves forma gyerek énekli, akinek még a szülei sem éltek akkor, amikor ez a dal született.
9: Hát bizony. De ez mekkora dolog különben meg? Tehát, hát hogy azt például biztosan tudhatod, hogy leraktál valamit az asztalra, ami megmarad azután is, hogy te már nem is énekelsz.
10: Hála a jó Istennek, ez egyébként egy megnyugtató érzés, igen.
9: Hát ez nyilván nem ezért csinálja az ember, de egy idő után, amikor már a szakmában van és letett valamit, akkor már ugye elgondolkoztatja, hogy mi marad utánam. Hát utána biztosan marad. Ez például.
10: Hát végül is 50 év alatt volt minek fölhalmozódni. Olykor a velem kevésbé szimpatizáló emberektől megkapom, hogy ez egy egydalos előadó, meg az István a Királyon semmit az ég adta a világon. Ezeknek mindig azt szoktam én javasolni, hogy látogassanak már el a honlapomra, a www.vargamiklos.hu oldalra, és akkor ott megtudják, hogy mennyire ez az egy dal határozta meg az életemet, és ott föl van sorolva számtalan rock opera, számtalan musical, számtalan film, számtalan album, CD, lemez, kazetta, és akkor abból megtudják, hogy azért 50 év alatt nem csak ez az egy dolog pocsant ki belőle.
9: Hát nem, bizony nem. Lett egy csomó kitüntetésed, Máté Péterdi érdemes művész, Budapest érdítól, Lovakkeresztig, tehát tényleg sok minden. Ezek mennyire idegenek egy rocker életétől, vagy mennyire pontosan ugyanúgy rábólint az ember, hogy aha, igen, köszönöm.
10: Azt hiszem, hogy itt ez utóbbi, hiszen a díjakat azokat ugye adják. És akkor a művészek ha kérik, ha nem, megkapják. És nagyon jó dolog, mert azért ezeknek a nagy része egyfajta szakmai visszajelzés is, tehát hogy elismerik a munkádat, de én mindig azt mondtam, és most is azt mondom, hogy a közönség szereteténél nagyobb díjat nem lehet elképzelni, hiszen állhatnának nekem stózban a díjaim a vitrínbe otthon, hogyha a közönség szeretetét és figyelmét nem tudnám kiérdemelni, és ennél nagyobb díj soha nem is kell nekem.
9: A kevesek egyike vagy, akik még csinálsz albumot. Ugye 25-ben jelent meg az utolsó, az Ég és Föld között, ha én jól tudom.
10: Így igaz.
9: Tehát valahogy ez úgy kiment a divatból, de el tudod juttatni a dalokat a közönséghez, az újakat?
10: Hát megkísérlem, ugyanis most már, ugye, ahogyan említettem, hogy vakcsuk is talál szemet, alapon írtam én az Európát, viszont az elmúlt 4 évet azzal töltöttem, hogy minden évben új albummal jöttem ki, ahol csupán csak saját szerzemények szerepelnek, és készülök megint egy újjal, és persze mi más is lehetne a címe, mint 70 év.
9: Hát ugye, de a 70 év az 70 évhez képest, meg az 50 éves pályafutásodhoz képest csupa új dal, vagy feldolgozod a legjobbakat?
10: Nem, ezek csupán teljesen vadonás új dalok, és hát a mindenkori életemet próbálja egy kicsit bemutatni, meg azokról a dolgokról mesélek ezekbe a dalokba, amik engem nap mint nap érdekelnek.
9: November 21-én lesz ez a bizonyos jubilómi koncert az Erkel Színházban, egy életmű koncert, egy ünneplés, és hát nem akárkikkel ünnepelsz hát majd bizony együtt, mert jönnek a barátok, vagy pályatársak vendégénekesként, meg vendégzenészként.
10: Bizony, és itt felsorolni is nagyon nehéz.
9: Hát akkor kezdjük a gyerekeiddel. Jól énekelnek?
10: Hát jobban, mint az apjuk.
9: Vivien és Szabolcs, igaz?
10: Igen. Ők is természetesen ott lesznek, de hát ott lesz még a Viki Dágyuszi, a Nagyferó, a Nyerges Attila, a Takács Tamás, a Kalapács Józsi, a Rudán Joe, a Tóth Reni, a Keresztes Ildi, a Feke Pali, kit hagytam még ki, Jézus Márián?
9: Biztos valakit.
10: Valakit mindig.
9: Mindig jól megvoltatok? Ugye volt, amikor ez egy nagyon éles küzdelem volt egy falatnyi sikerért, egy darabka színpadért.
10: Hát lehet, hogy magán a pályán megküzdünk egymás ellen, de ez soha nem egymás ellenében szólt. Tehát a színpadon kívül mi mindig is barátok voltunk, és én olyan jó szívvel hívtam meg a barátaimat, és nagyon-nagyon büszkeséggel tölt el az, hogy mindegyikük elsőre igent mondott. Tehát senki nem gondolkozott. Amikor szóba került a gázsi kérdés, volt, aki legyintett rá, hogy hagyjál már. De szóval mindenkitől azt kaptam, hogy ha lesz rá valami, akkor jaj, ha nem, akkor nem. Megcsináljuk, mert összejövünk, jól érezzük magunkat, és csinálunk egy jó buket.
9: És jól megünnepelnek téged. Megvan még az egykori zenekarod a VM-ben?
10: Tulajdonképpen újjászületett, mert nem véletlenül a Varga Miklós és a Band nevű formációval játszom most már nem is tudom, legalább 10 éve. De viszont annyit hadd áruljak el, hogy az Erkel Színház színpadán megidézzük az egykori VM Band tagjait is, és ráadásul egy olyan eseménnyel, ami annak idején a Varga Miklós Band életében is szerepet játszott, egy szovjetunióbeli turné kapcsán, de a többi az viszont legyen meglepetés.
9: Legyen bizony, meg te is kapsz majd nyilván egy csomó meglepetés. November 21-e, szombat 19 óra, Erkel Színház, Varga Miki 70 éves és 50 éve töltött már a pályán. Gombócból is sok ezzel kezdted, legyen még sok gombócod.
10: Úgy legyen, köszönöm szépen.
9: Én is köszönöm, Miki, szia.
10: Köszönöm, szia.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Azt mondják, hogy egyenesen halad az Oscar esély felé Konrád Zsuzsanna Valami vad című filmje, mert hogy újabb rangos és rangosabb elismeréseket gyűjt be szerte a világban. Előbb a Tallinni Fesztiválon, majd a Friss Hús rövidfilm fesztiválon kapta meg a legjobb magyar élőszereplős rövidfilm díját, és hát ez ugye két Oscar kvalifikáló fesztivál, csak kimondtam nagy nehezen. Itt van a vonalban az alkotó, Konrád Zsuzsi, szeretettel köszöntöm.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Egy kicsikét elszaladunk, ugye, amikor azt mondjuk, hogy ó, hát az Oscar díj kapujában nehéz ezt feldolgozni, hát de közben meg hát igen.
2: Hát nem tudom, hogy ez mennyire, de igyekszünk, igen, és nagyon örülök, hogy két ilyen díjat is elnyert a film, és ezzel kaptunk egy ilyen lehetőséget.
1: Hogyan lett egy erdélyi vérfarkasos ötletből, mert hogy eredetileg ez így volt, ugye? Egy medvévé alakuló budapesti lány története.
2: Hát eredetileg egy amerikai producer keresett meg ezzel az ötlettel, az erdélyi vérfarkasossal, Maya Korn, és utána igazából szabad kezet hagyott, és nagyon vevő volt az én ötleteimre, meg a forgatókönyvemre, és én megtartottam ebből az állat átváltozást, ami számomra érdekes volt, és azt fordítottam át egy ilyen kamaszlánynak a magából való kikelésére, amihez számomra a medve az jobban passzolt.
1: Helyes kis kamaszlány, ugye? Olyan kis szendelelkű.
2: Igen, egy szelíd teremtés.
1: Hát igen. Nagyon nehéz állattal forgatni?
2: Igen, de igazából bonyolult, de meg a vadállat az egy extra dolog. Mi a Horkai Zoltán nevű állattrénerrel dolgoztunk, és az ő medvéjével, és nagyon barátságos volt, és nem volt semmilyen veszély érzet, de azért nagyon oda kellett figyelni, hogy betartsuk az elővigyázatosságokat, meg egy ilyen más, nagyon más forgatós hangulat, amikor ott van egy állat, vagy
1: egy húsvérmedve. Hát igen.
2: Igen, úgyhogy ez mindig egy olyan dolog, ami teljesen megváltoztatja, mert nem lehet úgy darálni a dolgokat, meg igen, így teljesen más lelkiállapotba kerül az összes stábtag. De izgalmas volt nagyon.
1: Enyedi Ildikó és Gigor Attila osztályában végzett, ha én jól tudom, ha pedig igen. Így van, akkor adja magát a kérdés, hogy ezek a különleges látásmódok, amik rájuk jellemzőek. Ugye Enyedi Ildikóét éppen tavaly csodálhattuk meg a maga különleges gondolkodásmódjával. Mennyire hatottak?
2: Nagyon. Igazából az hatott, hogy hogy is mondjam, hogy az Ildikó nagyon szépen meg tudja ragadni azt, ami valakiben ott van, és támogató az érdekességekkel kapcsolatban, hogyha így fogalmazok, és ez nagyon hatott meg az ő aurája, meg az órái, ahogy jelen volt, úgyhogy igazából szerintem ez mindannyiunkra, és mind a ketten nagyon az őszinteségre fókuszáltak, és hogy minden, ami hazugság, vagy füllentés, az úgy is látszik az alkotásokon, és szerintem ezeket szépen kibontogatták nálunk, vagy én úgy érzem, hogy ez nehéz volt ez a folyamat mindenkinek, és ez hatott ránk.
1: Izgalmas. Nyilván egy filmen ezt nagyon nehéz megragadni, és hát ha valaki látta ezt a rövid filmet, nyilván megpróbálta kitalálni, hogy mennyire szól saját magáról a lány karaktere, és mennyire a légből kapott ez az egész történet. Ugye itt valami be nem illeszthetőségről, valami alapvető különösségről szól ez a történet. A lány, aki nem akar olyan lenni.
2: Igen, valamilyen be nem illeszthetőség, aki nem tud beilleszkedni ebbe a civilizációba, pedig nagyon kéne, és hogy ezzel mit tud kezdeni a családja, meg a szerettei, miközben nagyon nehéz mellette megmaradni, és nagyon lehetetlen így az élet, és ezzel való küzdelem.
1: Lehet, hogy medveként könnyebb. Ki tudja.
2: Lehet.
1: Ki tudja. Mit szólt az amerikai producer, hogy eltűnt a farkas embere?
2: Ő nagyon rendes volt, és egyáltalán nem volt ilyen sztereotípia, úgyhogy teljesen, tehát már az elejétől kezdve támogató volt így abban, hogy a saját alkotói döntéseimet hozhassam meg, és aztán később beszállt a Good Kids nevű magyar produceri cég, aki a Patricia Dintino vezetésével, és akkor ők, vagy velük együtt valósítottuk meg így a gyártásban a filmet.
1: Az igaz, hogy ebből a rövid filmből lesz egy nagy játékfilm? Hogy elkezdtek dolgozni rajta?
2: Elkezdtünk rajta dolgozni, és még nagyon-nagyon nagy csírájánál tartunk, úgyhogy most pályázunk vele ide-oda, és így az írási folyamatnak az elején vagyok.
1: Ha valami vagy sikere, nyilván talán referenciának jó egy ilyen pályázathoz. De hogy lesz egy ilyen filmből Oscar?
2: Hát ezt nem tudom.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy ez manapság egyrészt a film minősége, másrészt pedig a promóció minőségén múlik.
2: Igen, azt hiszem. Én őszintén szólva még soha nem voltam ezen ehhez közel, meg nem tapasztaltam meg még hasonlót, és nem értek hozzá. De szerencsére a producereim nagyon támogatóak ebben, és igyekszünk, vagy igyekszenek promótálni, és remélem, hogy eljut azokhoz, akikhez kell.
1: Úgy legyen. Mi hol láthatjuk most ezt a filmet?
2: Amit tudok, hogy legközelebb a Cinemirán lesz, ami egy ifjúsági filmfesztivál, és ez most lesz október végén, az őszi szünet ideje alatt. És utána pedig a Mindenki mozia fog szervezni novemberben egy filmvetítést, ami egy kicsi mozi, és egy másik film előtt lesz ez a rövid, úgyhogy én most hirtelen erről a kettőről tudok.
1: De azért ez egy őrület, nem? Hogy úgy kell vadászni egy filmet, aminek a minőségéről már azért többen megjegyezték, hogy kiemelkedő, és hát még sincs előttünk.
2: Igen, egyébként kár, hogy a rövid filmeknek nincs annyira ilyen. De remélem, hogy ha majd lemennek a fesztiválok, akkor majd online is fent lesz valahol, és akkor úgy el lehet érni, mert ez a terv. Csak ilyenkor még, amikor fesztiválozás van, akkor olyankor még így...
1: Nem illik. Nyilvánosan elérhetővé tenni.
2: Nem szeretik ezt a fesztiválok.
1: Igen. Korrát Zsuzsi, köszönöm szépen, szurkolunk az eredményért, és hát addig is sok sikert kívánunk a filmnek köszönöm. Is, meg az újabb és újabb pályázatoknak is.
2: Köszönöm szépen.
1: A Valami vad című filmről beszélgettünk, és annak hátteréről Korrát Zsuzsannával. Köszönöm.
2: Köszönöm, viszont.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Kicsi zavarba ejtő, ami most következik, mert hogy képekről, irodalomról, geometriai formákban fogunk beszélgetni, és hát ugye nem látjuk, el kéne képzelni, hogy miről szólunk, úgyhogy hát megkezdjük a beszélgetést az irodalom felől haladva Forrai Ferenccel, aki a munkáiból nyílt kiállítás néhány nappal ezelőtt, és amely kiállítást egyébként ajánljuk figyelmükbe. A négyszöglet sorozat új fejezete, ezt olvasom róla, jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, Forrai Ferenc, jó.
2: Ugye, hogy ezt nehéz így elképzelni, hogy igazából mi az az irodalmi alapanyag, ami aztán megjelenik egy képben?
3: Hát igen, most ugye elég nehéz helyzetben vagyok, hogy ezt úgy elmondjam, hogy nem, csak szavakkal nem láthatóak ezek a munkák, ezek a kompozíciók. Lehetően így az egész sorozatnak az alapja, a négyszögletnek a

0: mindennapok során a megfigyelésem, a történések összefoglalása, a rendszerbe foglalása és halmazok, metszetek formájában ábrázolom ezeket a velünk történő kölcsönhatásokat. És ezek a metszetek azok, amik a kölcsönhatások, amik ezeket jelölik. A közös, meg a különbözőségünket jelölik ezek a halmazi kapcsolódások.
1: A Sztregova utcában van az Artus stúdió és galéria, ahol helyszínt adtak a négyszöglet sorozat új darabjának. Hogyha bemegyünk a térbe, akkor igazából az irodalom maga hogy jelenik meg számunkra?
0: Hát ezekben a kompozíciókban, mert a sorozatnak van egy olyan ága, amiben irodalmi munkákat dolgozok fel, és hogy azokat a saját olvasmányélmények alapján szűröm át így magamon, és hát ezek a saját érzéseim, gondolataim csak így mások által jobban megfogalmazva. Hmm. És én ezeket foglalom olyan kompozíciókba, amik különböző formában, anyaggal jelennek meg.
1: A képekhez kapunk egy irodalmi mellékletet is gyakorlatilag, vagy elég, hogyha tudjuk, hogy mit tudom én, ki az alkotó, melyik művéből szerezte az inspirációt az alkotáshoz ön is?
0: Készítettem egy térképet a kiállítás alaprajzával, ami végighaladva így végig tudunk menni, és ott fel van tüntetve, hogy melyik szerzőtől melyik munkáját dolgoztam fel, de hogy nagyjából önállóan esztétikumként is működik, és nem annyira fontos ez a magyarázó térkép. Én mindenkinek azt tudom inkább javasolni, hogy saját maga irányából fedezze fel először, és utána kezdje használni ezt a kiegészítő térképet.
1: Ha ránéz egy képére, akkor megjelenik az irodalmi forrás is?
0: Igen, én ezeket így látom, így transformálom át magamba egyből, amikor olvasok. És így jelennek meg ezekkel az alap geometriai formákkal.
1: Van olyan, amit újra gondol, hogy hát ez nekem nem is olyan, mégsem olyan?
0: Van, amelyiknek többféle megfogalmazása van, mert hogy ahogy a sorozat, az én életem, meglátásaim, szempontrendszeremnek a változása, és ahogy így az életünk is folyamatos változásban van, az én meglátásaim is változnak, lekövetik ezeket is, hogy természetesen nagy valószínűséggel akár még a jövő héten is teljesen másképp gondolom az adott megfogalmazást.
1: Mindenkinek megvan ebben a saját valósága nyilván, mint minden absztrakt képzővészeti alkotás esetében. Mennyire jelentősek az egyébként megjelenő színek, azoknak a különbözősége a dekódoláshoz?
0: Hát van egy alapkiindulási saját ilyen színszimbolika rendszerem, de hogy ez utána így az adott helyzet és az érzelem, vagy egy tényleg olyan kölcsönhatás, ami bármihez kapcsolódik, az határozza meg így a színeket. De van négy alapszín, és azoknak a keveréséből jönnek létre a különböző új színek. A sárga, piros, kék és a zöld azok, amik így adják így az alapszíneit így sorozatnak.
1: És akkor körök, meg ívek, meg szögletek, meg halmazok, igaz?
0: Így van, igen.
1: Forrai Ferenc és a négyszöglet sorozat új fejezete október 8-ától az Artus galériában. Köszönöm, hogy beszélt róla. Tudom, hogy ez a legnehezebb képekről beszélni, úgyhogy nem látjuk őket. Ezért mondom a kedves hallgatóknak, hogy nézzék meg.
0: Köszönöm, várok mindenkit szeretettel.
1: És még abban bízom, hogy jó ötleteket kaptak arra, hogy például mivel töltsék a nehezebb őszi délutánokat, menjenek el, nézzék meg Forrai Ferenc munkáit, vagy nézzenek rövid filmet, bár elég nehezen hozzáférhető, vagy menjenek el Varga Miki koncertjére, az pedig egy zajos nagy ünneplés lesz, hiszen születésnap meg évforduló együtt. Szóval jövünk a legközelebbi alkalommal ugyanígy hétköznap délután a Kultúrával, mint ahogy most is érkeztünk, remélem, hogy velünk tartanak akkor is. Szabó Betty szerkesztette ezt a mait, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádászharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a jövő teátrumát. A Magenta Podcast legújabb adásában a progresszív színházi gondolkodás és a technológia meccéspontján vizsgáljuk meg a kultúra jövőjét. Vendégeink Székely Kriszta rendező, a Katona József Színház igazgatója, és Glovicki Bernát, a Katona színész. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2:00-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
9: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
7: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Holnap vonul kórházba 14. Leó pápa. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ezzel az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelv törvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Több mint 100 külföldi túrázórekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
11: Szép napot kívánunk, ez itt a Provokatőr, és Hankó Balázs a vendégünk. Egyik komment előírta, nem tudom, hogy most gonoszkodik-e ezzel vagy sem, de van hasonlóság. Szia, Keresztes Attila.
12: Szia, hát nem tudom, lehet, hogy valami eltitkolt közös múlt.
11: Keresztes Attila energiastratéga, a mi vendégünk, köszi, hogy eljöttél hozzánk, és Dévény István.
13: Üdv.
11: Hello, hello.
13: Üdv.
11: Van egy közös sztorink, ugye az utolsó aktuálban múlt hét pénteken, ugye az volt az utolsó, kaptam tőled egy gyönyörű festményt, erről majd lesz nagy publicitás, hír, mert majd megírjuk szépen, és köszönöm szépen, kitettem otthon a falon, a gyerek játszószoba falán, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy hosszú életű le. Nem érik el.
13: A darc tábla mellé.
12: Hát igen, amíg nem fejszét dobáltok mellé, addig oké, de ha esetleg telibe találjátok, akkor festek egy újat.
11: Nem, nagyon szép, köszönöm szépen, tényleg lenyűgöztél. No, vágjunk is bele, vagy ráérünk? Ráérünk itt bármivel is. Október 23 fideszes felvonulás, az lesz most a legizgalmasabb téma, ami számunkra legyen. Ugye a kormánypárt nagy erőkkel készül az ünnepi megemlékezésre, amelyet a No War, No Gender, No Migration Istenhaza családi elmondott, a nyílt politikai és értékrendi erődemonstrációvá formálnak. Ez most komoly, hogy angolul lesz ott kiírva egy mondat?
13: Hát magyarul hogy írnád ki?
11: Hát de hogy? Hát nem háború.
13: Nem háború, nem
11: na, gender.
13: Itt, az hogy írod le
11: magyarul? Nem identitás,
13: az jó,
11: nem migráció.
13: Aha.
11: Igen. Mennyivel jobban hangzik, mint no war, no gender, no migration. Na mindegy. Na ez jelenti azt, hogy ez az ország már nem szuverén. Hogy már angolul írogatunk. Mi lesz a következő? Miért nem ukránul? Bocsát, miért nem oroszul? És azt lehet, hogy sokkal többen értenék az idős generációval, ami ugye a Fidesznek szavazótáborát adja a nagy részt. No, mondjunk valami okosságot ezzel kapcsolatban.
12: Hát figyelj, szerintem ennek több rétege van. Az egyik olvasat, az tényleg abszurd, ezek a no kiírások, és amikor én ezt meghallottam, akkor az jutott eszembe, hogy no job, no problem. Tehát ezzel is mehetnének. Vagy ha vidámabbra vennék, akkor Bob Marley, no woman, no cry. De ez csak a humoros, az első része. Tehát tényleg olyan, mintha leszették volna ezekről a kék plakátokról a jelszavakat, és minden tartalom nélkül megint elővennék. Ugyanakkor azért 56 az egyik legszentebb történelmi eseményünk. Tehát engem ez rendkívül frusztrál, hogy ilyen olcsó jelszavakat használnak egy ilyen eseményen, és különösen ez a no migration zavar, mert most azért gondoljuk el, hogy 56 után 200 ezer magyar kimenekült az országból, és ha így fogadják őket Ausztriában, hogy no migration, köszi, menjetek vissza, akkor 200 ezer magyart a szovjetek karjaiba löknek. Tehát mennyire meggyalázása és mennyire képzavar ez az egész történelmünkkel kapcsolatban. Szerintem ez tükrözi a Fidesznek a teljes szétesettségét.
11: Mielőtt István belekezdenél a kis monológodba, no woman, no cry, az megvan nektek, hogy mit jelent a magyar átiratban, meg úgy nemzetközileg mit gondolnak róla, és mi a valóság? Tehát, hogy nincs nő, nincs sírás, ugye talán a Subbase Monster is csinált erről egy dalt. Miközben a valódi jelentése az, hogy ne nő, ne sírjál. Tehát egy vigasztaló nóta, egy nők mellett kiálló, azokat simogató, azoknak a lelki problémáival foglalkozó, és a egyszerű magyar, vagy nem tudom, szerintem minden más nyelvi kultúrában ehhez hasonlóan úgy fordították le, hogy ha nincs nő, akkor nincs hír, és pont az ellenkezőjét jelenti ez a vicces Bob Marley tollából. No, bocs.
13: Csak mindig jobb, mint a levelet kaptam live, ha belegondolsz.
11: De levelet kaptam live?
13: Hát ott valamit mégis csak mondanék.
11: Igen, de az a szót, mi az? Mi az,
13: az nem sikerült már magyarul érteni.
11: Ez érti ember egyébként, hogy levelet kaptam life, mint élet?
13: Vagy? Hát figyelj, végül is, amikor jött ez a dal, akkor kezdett beszivárogni a nyugat, és akkor tulajdonképpen érthetjük úgy, hogy bár a első részét magyarul értette a közönség, de amely nem tudott angolul, de a végén mégiscsak megérkezett begyűrűzött az angol nyelv. Szóval, hogy én azt nem tudom, hogy ez mennyire lett fideszes ez az akció. Van egy olyan érzésem, hogy nem annyira örül ennek most a Fidesz, minek után lefújták ugye a békemenetet is, mert nem mertek kockáztatni. Ami teljesen érthető, mert a választások óta tartott Fidesz rendezvények, hát finoman fogalmazva, sem voltak túl sikeresek. És aztán jött most ez a kezdeményezés. A Fidesz, az, hogy 56 lángja közhasznú alapítvány, amiről én még eddig egyébként nem hallottam semmit, de ez nem jelenti az, hogy ne végeznének hasznos tevékenységet. Viszont a arcát ismerem, de szerintem azt mindenki ismeri, ugye ennek a társaságnak, alapítványnak, az a figura, aki mindig ilyen hatalmas Orbán most pólókban szokott nyomulni, igen. A békemenet.
11: Neki szervezték most ki ezt a szervezést.
13: De én azért mondom, hogy fogalmam nincs, hogy ez mennyire fideszes, és egyébként nekem rémlik, hogy voltak már korábban is ilyen zászló.
12: Igen, és éppen ezért fideszes. Azért nem adnak kölcsön egy 1848 méteres zászlót, mert hogy ez a zászló ekkora nagy, és ez egy raktárban őrizte a Fidesz. Tehát azért elég könnyen tetten érthet. Igen. Nézd, szerintem ez taktikailag ezt így kell csinálni. Tehát ezt a Fidesz jól csinálta. Ugyanis ezzel a rendezvénye óriási kockázatot vállalnak. Ez nagyon könnyen egy baromi nagy beégés lehet. Lehet, hogy senki nem lesz rá már kíváncsi. Lehet, hogy nagyon keves. Ezt nem tudjuk meg.
13: De ezzel a szlogennel már is az.
12: Igen, de a nézők számát tekintve nem tudjuk, hogy hányan mennek el. 1848 méter tartani, ez a utána néztem, ez pont 1848 ember tartotta. A terrorháza előtt vélhetőleg a legutolsó tüntetésen összesen nem voltak ennyien. Tehát, ha beégne ez a rendezvény érdeklődés hiányában, akkor lehet mondani, hogy hát ez a nem tudjuk milyen alapítványnak a saját akciója volt, hát ügyetlenek voltak, ez nem a Fidesznek az eredménytelenségét mutatja. Ha siker van, akkor viszont azonnal be lehet zsákolni. Tehát ez taktikailag, hogy ők mégis látszódjanak, mégis csinálnak valamit, ezt így kellett megcsinálni, hát mert meglátjuk, hogy bejönne, én arra tippelnék egyébként, hogy nem.
13: Nem túl bátrak, nem? Miközben tombol az önkény. De érthető egyébként, mert tényleg az eddigi rendezvények után is se lelkesen állnék neki egy ilyen fideszes rendezvény összehozat. Tehát félnék, rám lenne bízva, hogy
11: ez a lényeg.
13: Ha izék a textillem. Bajás Zsolték a terrorházához tényleg ezt a maroknyi embert tudták összerántani, és én elmentem direkt megnézni személyesen is, és valóban tényleg.
11: És ők sztárok? Tehát, hogy ők a legnagyobb sztárok?
13: Ha ők, és az tényleg egy kereszteződésnyi volt az egész tömeg.
11: Tehát fölöttük már csak, mint tudom én, Szijjártó, Rogán, Orbán, tehát az A-listás kör van.
13: Hát meg, de sőt, ugye Mentzerrel erősítették ezt a terrorházást, és azért ő is hát, na, hát az a fideszes közegben szerintem ő
11: ja, persze is meg, mint a kampányból, hogy nem.
13: Persze. Úgyhogy
11: amíg el nem
13: jött ide ez van.
11: A stúdióban.
13: Igen.
12: Hát van itt még egy réteg, ami egy érdekes, egy szervezés technikai. Az, hogy eddig ilyen sokan voltak a békemeneteken, ez sok pénz kellett, ezt tudjuk, de rengeteg busz, és főleg olyan lelkes polgármesterek, akik a falu népét valamilyen módon általában a hatalmi pozícióba rávették arra, hogy eljöjjenek. Na most gondoljátok el, ha most a falu buszt föl kell, vagy bérelnie kell egy polgármesteri hivatalnak egy buszt, hát az bizony, ha a közpénzből megy, akkor abból lesz egy büntető eljárás. Tehát melyik polgármester fogja ezt most magára húzni, hogy ő bármilyen szinten ebben a szervezésben részt merne venni. Úgyhogy ezért vélelmezhető, hogy azért vidékről erre szervezett módon nem fognak sokkal jönni.
13: Hát meg rávenni az embereket, nem? Tehát az se lehet egyszerű. Tehát
11: ezt már sokszor elmondtam a Fidesz védelmében, de hogy nekik a buszosztatása az tényleg egy kényszerűség volt. Szent szükségszerűség, ha másképp akarom megfogalmazni, és a szent itt most idézőjelben értendő. Mert hogy ők tényleg kifogytak a nagyvárosokból. elfogytak Budapestről. Az már nem az övék. Nekik nem úgy megy ez a sztori, hogy akkor meghirdetünk egy tüntetést, és akkor tudják, hogy a különböző kerületekből majd egy 10-15-20 ezeren össze fognak jönni. Nekik erre nincs esélyük, mert hogy lehet, hogy nincs is ennyi mozgósítható szavazójuk egyébként a fővárosban. Tehát ők tényleg rákényszerültek arra, hogy a zsákfalvakból, a legkisebb településekből, a falvakból rántsák össze azt a tömeget, amivel felveszik a versenyt az ellenzékkel, akiknek pedig már ilyen polgárosultabb nagyvárosi szavazótábora van. Nekem ez a 1848 méteres textil, ugye, jól mondom?
12: Jól mondod.
11: De hogy miért nem 1956, ezt értjük?
13: Nincs akkora. Tehát ez egy
11: miért, hogy nincs akkora?
13: Ez egy régi zászló, ezt már többször bevetették.
12: Ez raktárból van.
13: De volt már korábban is.
11: De nem tudják megtoldani? Most hülyeskedjünk már, hozzávarnak még mennyit, most nem tudom kiszámolni. Méter.
12: Köszönöm. Hát figyelj, ha a Mészáros Lőrinc varja hozzá, akkor ez méterenként több millió lesz.
11: Hármas érettségi.
13: Ez olyan, egy matek érettségi tétel, nem? Hogyha a Fidesz október 23-ára 1848 méter hosszú, hány métert kell hozzáadni? Hogy egyébként az a gondolat, hogy 1848 ember kell hozzá, hogy
12: igen, az előző adatok, az előző adatok ezek voltak.
11: Tehát ez azt hiszem két méterenként is.
12: Nem, ezt úgy volt, hogy én elolvastam, tehát ez egy publikus adat. Tehát tényleg ennyien vitték. Hát most nyilván meg lehet ezt ritkítani.
11: Jó, csak én, és akkor egy kicsit hullámosabb lesz. Hát, ha még kevesebben lesznek a végén, lebetegszik a fele, és akkor meg tudják-e oldani, csak aggódom érte.
12: Hát akkor egy kicsit hullámos lesz ez az ászló.
13: Vagy egy kicsit olyan lesz, mint a...
11: Hát, vagy erősebb emberek kellene.
13: Az esküvői ruha, nem? Hogy így a vége majd így megy.
11: A végét húzzák.
13: Egyébként arra jó ez a trükk, hogy ha kevesen vannak, akkor is soknak látszódik, nem? Tehát, hogyha 1848 ember, valószínűleg azért többen lesznek, én azt gondolom. De hogy pusztán a zászló miatt, hogyha ez tényleg sikerül kifeszíteniük, akkor nagyobbnak látszódhat a tömeg.
12: Azért ez elsülhet bárhogyan, tudod, persze. Ez lehet egy nagyon kínos dolog, hogy van egy borzasztó hosszú, üres utca, és középen egy zászló, és erről a levegőből, drónról egy nagy totálos kép, és akkor ez az egész fordítva működik. Hát, én szerintem egy nagyon vizuális, nagyon bukta lehet.
11: DDD. Bocsánat, Deák Dani drónja. Majd ő fölküldi.
13: Hát biztos lesz valami rászervezés, nem?
12: Tehát, igen, éjjájjal tele lehet rakni egyébként még a parlament tetejére is tömegeket.
11: Persze.
13: De az nem értenek, mert ők csak azt tudták, hogy a tömeget csökkenteni. Tehát ugye át kell állni itt a gondolkodásba.
11: Annyit hadd szúrjak ide, hogy ugye élőben, élő streamünk van, szeretik ezt a kifejezést így hallani. Sokan írjanak kommentet, aki teheti. Érkeztek már izgalmas kérdések, például az egyiket, majd arra kicsit később fogok reagálni, csak felolvasom, hogy tényleg foglalkozom a témával. Tomi, azt mondod, a politizáló pap nem pap, Iványi Hodász, Martin Luther King se.
13: De ez most hogy jött ide?
11: Magyar Péternek is ajánlott misét oszti. Tudom, neki se tegye. Mindegy, én értem a kérdést, csak majd ezzel akarok foglalkozni.
12: Jó, dobd be.
11: Nem, de ez ide érkezett.
13: Hát,
11: ide? Hát itt látom magam az élő képen.
13: De ez akkor is korábbi adás. Hát mikor beszél? Múlt héten beszéltünk a Osztia atyáról.
11: Igen, igen. Azért, nem, de most jutott eszébe. Érted? Vagy eddig,
13: hát de ne reagáljunk rá.
11: De szerintem...
13: Írj neki privátban.
11: Nem akarok. Mert szerintem egy nagyon jó etikai dilemmát feszeget az úr vagy a hölgy. No, viszont... érkezett olyan is, hogy jól átvertek boros, azt mondja, hogy nem értem. 56-ban csatlakozni kellett volna Kínához, és nálunk is kínai kommunista világhatalom lennék.
12: Mm-hmm. Okay? Hát ez egy viszont Tamás, egy dolog még eszembe jutott, amit kihagytunk.
11: Nekem tehát is még.
12: A no jelszavak voltak. De ugye nagyon hiányzik, és ez most tényleg egy számon kérhető dolog. Hát az ember azt mondaná, hogy vannak komoly problémáink, az energiakrízis, brutálisan nagy gond van. Az asszály, a mezőgazdaságunk helyzet, tehát jövőre már szinte élelmiszerellátási kérdések lesznek. Nyilván importból fedezzük, tehát nem lesz jegyrendszer. De hogy a magyar mezőgazdaságnak vége, az biztos onnan is tudom, hogy nekem is vannak egyébként, kézzétek a naperőműben birkáim, és mondjuk általában szokott születni ilyen 150-200 kis bárány.
11: Hány birkád van?
12: Hát ilyen 200 fölött. És úgy képzeljétek, hogy nem születnek, tehát ilyen 20-30 születik meg, mert éheznek, tehát hogy nincs kaja, nincs fű. Na most tehát azért, amikor egy ilyen nagy menetet tartunk, akkor legalább egyszer átgondolhatnák, hogy legyenek fontos kérdések, amik az embereket tényleg érintik. És ezekre nagyon régóta sem a kérdésfeltevést nem hallom a Fidesz részéről, sem pedig semmilyen választ. És én azt gondolom, hogy ezért van az, hogy ez És azért is mondtam ezt a plakátos hasonlatot, hogy semmi nincs mögötte. Mm. Egy üres plakát, amit ha letépsz, akkor alatta egy újabb plakát lesz, egy újabb semmi, és csak üzenetek, üzenetek, üzenetek gondolat nélkül. Egyáltalán tudjuk mi azt, hogy a Fidesznek mi a kormány programja? Hát évek óta nincsen.
11: De nem is kellett.
12: Hát ez a gond.
13: De
12: ez
13: most a gond. Van.
12: Ah, jó.
13: Jogállam visszaállítása.
12: Igen, meg az őrkény. Ja nem, önkény.
13: De ez okay. Abszolút a jogállam visszaállítása.
11: Megnéztem nemzetközi példákat, tehát amikor egy uralkodó központ elveszíti a valós hatalmi mandátumát, akkor jön az, hogy ezt a politikai cselekvést átváltja ilyen mágikus szertartásokra. És nagyon furcsán, vagy nagyon gyönyörűen ismétli magát a történelem, mert én a keleti ezotériában és a mágia tanulmányozásban hát otthon vagyok, egyik hobbim, és tényleg ez ahogy a zászlómenet nem akaratnyilvánításként jelenik meg, hanem egy ilyen térbeli védővarázslat, fétisimádat, tehát tényleg az egész arról szól, hogy most szimbolikát adjanak ennek az eltévejedett közönségnek. Még tényleg nem tartanak ott, hogy építkezzenek. Az egy sokkal nehezebb és egy hosszabb folyamat lesz. Tehát szerintem el fog jönni majd az az út, vagy az a pont, ahol egyszerűen nem tudják megúszni azt, hogy nem csak no, hanem hogy mire yes. Akár a Tisza politikájában, hogy yes, mi ezt támogatjuk, hogy ez tök jó, hogy ezt nyomjuk, igen, és konstruktívak vagyunk, mert különben nem fognak tudni hitelességet visszagyűjteni maguknak. Jelenleg abban a helyzetben vannak, ez látható Magyar Péter politikáján, de majd erről egy másik témánál fogunk beszélni, hogy most a központi magnak, a legnagyobb tömegnek igyekszik megfelelni, és akik pedig a szélen rekednek, vagy ilyen kisebb csoportok, vagy hogy fogalmazzak, ilyen nis csoportok, szubkultúrák, azokkal annyira nem foglalkozik. Tehát értük most nem hajol le. De ott is majd eljön az a pont, ahogy lesznek ilyen kulturális mozgások, hogy ezekből a kis szubkultúrákból már szemmel jól látható hangos tömegek fognak kinőni. Teljesen mindegy, hogy melyik témában, lehet, hogy éppen ez mondjuk a nővédelem lesz, lehet, hogy éppen pont az isztambuli egyezmény mellett mögött fog kialakulni ez, és akkor ott majd alakítani kell a politikáján, változtatnia kell, és lehet, hogy a nagyobb tömeg ugyan a szavazó tábor egybentartása szempontjából hasznosabb lenne, de mégis a kommentfalakon visongók, hangoskodók, sikítók érdekeit kell majd kiszolgálni. Iszonyú izgalmas varázslat ez az egész, és konkrétan varázslat.
13: De hogyha végközepet kell egyben tartani, valószínűleg egyébként valami ilyesmi per pillanat az összes tevékenység, amit folytat a Fidesz, vagy legalábbis ezt látjuk valóban, de hogyha végközepet kell összetartani, akkor pont ezzel a három no-val, amivel elbukták a választást, és amiből...
11: Nem tudjuk, hogy ezzel bukták el István.
13: Hát ez is. De ez volt a fő csapás.
11: Igen, de erre könnyen rámondjátok, hogy is, honnan tudjátok? Honnan tudjuk?
13: Az, hogy is, az bármire rá lehet mondani, és
12: az
13: mindig igazatok
12: van. Az egy nagyobb halmaz része, az azért.
11: Igazatok van. Az
13: úgyhogy az megkérdőjelezhetetlen.
11: Az is, igen, csak az isben, ha egy politikai elemző azt mondja, hogy hát ez is benne, hogy is, akkor mindenki arra gondol, hogy tudat alatt, hogy hát legalább ez egy ilyen 25-30%-nyi szavazót jelent, de lehet, hogy csak 1-2%-nyit. Nem tudjuk.
13: Na, de, lehet, de is.
11: Jaj, hagyjál már.
13: Most. De is.
12: Most bocsánat.
13: Figyelj, de nem jött be. Tehát, hogy a háborúval való fenyegetés, és a végén azért az már abszolút izére volt húzva, 200%-ra, és még rá is kapcsolták a turbót. Tehát az abszolút nem jött be. A migráció nem jött be. A gender meg...
11: Ezt, hogy nem jött be. Csak mondom, lehet, hogy a szavazótábort nem...
13: Igen, de figyelj...
11: Nagy tömegekben nem ez mozdította.
13: Jó, de a Fidesz tényleg nagyon vastagon fenyegetett már a végén, és ehhez képest eltelt fél év, és nem történt semmit. Ezért most már a fideszes szavazóknak is valószínűleg ott van a fejébe, hogy ha nem is tudatosan, de valami ott mocorognia hát kell, vagy ne. Mocoroghat, hogy hát mégse lett háború, mégse lettek el minket a migránsok.
12: Nem lett olajhiány, energiahiány, és nem, nincs Ukrajnában egy magyar katona sem. De visszatérve ahhoz, amit mondtál, ez egy jó meglátás, amit mondtál, és ez egyébként
13: ez is, igen. De csak egy százalékban.
12: A közgazdaságban erre adtak egy Nobel-díjat, nem is olyan nagyon régen, úgyhogy kár, hogy nem előbb szólaltál meg egy tizenvalahány éve, csak az egy kicsit más réteget
11: vizsgált. Akkor még nem volt saját hangom.
12: Akkor még nem volt saját hangot, pedig most egy Nobel-díjassal beszélgethetnénk, és ennek a lényege az volt, hogy miért buknak el a nemzetállamok. Egy Acemoglu nevű amerikai török közgazdász kapta ezért a Nobel-díjat, és a lényege az, hogy azok az országok, ahol a politikai vezetés nagyon egyszerűen szólva elkezd lopni, tehát a saját zsebüket tömik meg, azok az államok elbuknak. Ahol viszont valamilyen forradalmi folyamat révén egy olyan vezetés lesz, ami számon kérhető, ahol van egy dinamikus, cserélődnek a politikai arcok, tehát amiről pont egyébként ez a 8 éves mandátum, ez ezt segíti. Tehát ahol ez a dinamikus változás, ahol az általunk ismert jóléti államoknak a formája, mint mondjuk az Egyesült Királyság alakul ki, azok lesznek a nyertes országok. És nézzétek meg, hogy milyen érdekes, hogy az Orbán időszakban kialakult egy kleptokrácia, ahol tényleg az volt, hogy egyéni gazdagodás és mérhetetlen vagyonok vannak, és elkezdtünk lecsúszni. Tehát igen, rövid idő alatt az ország a kezdeti dinamikus fejlődésből átment egy negatív spirálba, és körülbelül olyan 19 után egy egyre gyorsuló leszakadás és összeomlás volt. És ehhez képest pedig a környező országokban, ahol megerősítették a demokratikus formákat, mint mondjuk akár Lengyelországban, hogy elhúztak tőlünk? Hát majd festek neked egy Nobel-díjat, jó?
14: Léci.
12: Nagyon vágyom rá.
13: Trump meg ne tudja.
14: Innen folytatjuk. István, te honnan is jöttél? Budapesti vagy? Budapesti?
13: Én.
14: Származású?
13: Aha. Dehogy.
14: Ha nem?
13: Sátorajóújhely.
14: Na, köszönöm, mert valaki írta, hogy alig várom, hogy Dévényi megemlítse, hogy vidéken él. Rajta van a bingó kártyámon.
13: Ja, nem.
14: De egyébként Budapesten él az úr, csak értjük, tehát hogy arra gondolt, hogy vidékről jött. Ezt általában sokszor elmondod.
13: Ja, persze, hát amikor a magyar valóságról beszélünk is, mivel...
14: De arra ki kíváncsi.
13: Így van.
14: No, jövünk vissza mindjárt.
15: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
2: Sebb figurát találni.
3: Itt vagyunk a folytatással. És nézzük, hogy köztársasági elnökünk Baka András kit jelölt legfőbb ügyésznek. Felolvasnék róla néhány gondolatot. Dr. Fejes Péterről van szó, Vas megyei főügyészség korábbi büntetőjogi főügyész helyettesét jelölte legfőbb ügyésznek, miután az országgyűlés korábban leszavazta az aranykonvoj ügy miatt vállalhatatlanná vált Szatmári Zoltánt. Fejes kinevezése jelzésértékű, mint ahogy olvastam talán a 444-en, mivel pályafutása során Polt Péter bizalomvesztésre hivatkozva mozdította el vezetői tisztségéből, majd a 2012-es kényszernyugdíjazási hullám érte el. A parlamentnek december 5-ig kell kétharmados többséggel döntenie az új vezetőről, röviden és tömören. Ez, erről az jutott eszembe rögtön, hogy mintha egy ilyen történelmi ismétlődés vagy karma lenne ebben a sztoriban, mert ugye Baka András a saját politikai sebeit gyógyíthatja ezzel a jelöléssel. Ugye ő az, akit 2011-ben elmozdítottak alaptörvénnyel a legfelsőbb bíróság éléről, és most egy olyan embert jelöl, aki Polt Péter jóvoltából lett eltávolítva a vezető pozícióból, ugye ez a 12-es bírói ügyészi kényszernyugdíjazás, tehát történelmi igazságtétel történik, intézményi revansz. Wow! És van egy olyan popkulturális párhuzamom, hogy mindenki ledobja a haját, de először ti jöttök.
4: Most így, itt, ha, így persze, hadsz minket? A kiteljesedés előtt egyel?
5: Mondhatnánk, hogy a bakancs listáján van ez a választás, de igen, ez nagyon erős volt.
4: Hittem, hogy én vagyok a legidegesítőbb.
3: Van olyan műsor, ahol ezt nem engedném, és kivezettetnélek a teremből. Ez az a műsor, ahol viszont ez a, nem, ez a maximum.
5: Most oké, tehát érthető az, hogy ez a váltás van, hiszen előzőleg katasztrofális volt az egész szereplés, és az is látszott, hogy Bakának fogalma sincs a szerepéről. Tehát új volt ebben az egészben, amit csinált, az egy elefánt volt a porcelánboltban. Most ez egy sokkal megfontoltabb választás. Én nem csodálkoznék, ha valójában ezt most azért normálisan és taktikusan valamilyen szinten egyeztette volna előre, mert ez egy jó ajánlásnak tűnik. Uh-huh. Ez elfogadható politikailag is, és ne felejtsük el, hogy valóban az a semlegesség, és ami pontosan korábbiakban hiányzott, az ebben a jelöltben megvan. Ja, miért van ez, miért különösen fontos ez a szereplő? Hiszen gyakorlatilag most úgy látjuk, hogy ez a főügyészség kérdés, hát minimum bizonyos esetekben parkoltatták, nem volt igazán egy objektív és semleges testület. És ezért fontos, hogy ezen kívülről hoz be valakit. És ráadásul, ha van egy olyan dimenziója ennek a sztorinak, hogy ennek az új jelöltnek konfliktusa volt a most leköszönőkkel, hát akkor ez nyilván ez egy erős érv. Azért ő oda megy, és valószínűleg egy revansot fog venni, és így elképzelhető, hogy tényleg fog csinálni házon belül egy nagy takarítást. Nem biztos, hogy ez egy hangos. Nem biztos, hogy hangos lesz. Nem biztos, hogy hangos lesz, mert azért azt ne felejtsük el, hogy az ügyészségnek van egy nimbusza, amit nem lenne okos belülről lerombolni. De hogy rendet fog rakni, én ezt borítékolnám.
4: Ezt értem én is fel itt magamnak közben, hogy a képességeikről nem tudunk semmit, úgymond, mármint, hogy most mi lehet a különbség, lehet, hogy Szatmári Zoltán is egyébként normál állapotban, normál szituációban jó főügyész lett volna, de hogy politikailag baromi hibás döntés volt, hát azt ugye láttuk, hát köztársasági elnök úrja saját bőrén tanulta meg, és ilyen szempontból viszont a Fejes Péter az politikailag, főleg az előzmények tükrében, meg egy ilyen politikailag mondom, politikai tökéletes választás. Ráadásul nem is kell szembe mennie magával, mert a parlament előtt elmondott rendkívüli beszédében arról beszélt, hogy azért lesz Szatmári Zoltán a jelölt, mert hogy a különleges az ügyészség, mint szervezet, és ezért kívülről nem lehet megújítani. Tehát nem lehet külső embert hozni, hogy egyszerűen képtelenség, valakit belül kell találni. Na most Fejes Péter meg olyan, mint a leányka a Mátyás mesében, nem? Tehát, hogy hoztam is, meg nem, akit belül kell találni. Na most Fejes Péter meg olyan, mint a

0: történik, és ugye ebből a szerepből lépett ő ki azzal, hogy igazából egy elég makacs, átgondolatlan első jelöltet hozott. Na most innentől kezdve, hogy most látszik, hogy váltott, hogy egy megfontoltá, hogy most pont úgy viselkedik, amit az ember egy köztársasági elnöktől elvár, most tűnik úgy, hogy baka, tényleg jó választás lehetett köztársasági elnöknek. Én erről nem voltam meggyőződve, én ezt a múltkor is azzal a gondolattal fejeztem be, hogy hát ezt meglátjuk a jövőbeli lépéseiben, mert ez egy kérdéses dolog. Most azt gondolom, hogy a kifejezetten a jó irányba mozdult el, hát nyilván ez még csak egy ügy a sok közül, ami rávár, de biztató.
1: Nekem azért tetszik nagyon ez az egész kiválasztás most. Egyrészt, tehát most Baka kire mutat rá, full nem érdekel. Tehát nem ezzel fog eldőlni, hogy ő most jó köztársasági elnök, vagy nem. Tehát hagyjuk is. Hanem ez a vidék kontra főváros ellentét ebben. Tehát a legfőbb ügyészségi apparátus azért évtizedeken át a budapesti klikkek, ilyen hűbéri láncok, információs alkuknak volt a terepe. Most kintről jön egy olyan archetípus, aki már korábban letette a fegyvert, aki megvesztegethetetlennek tűnik, aki nem ismeri ezt a közeget, őt sem ismeri közvetlenül, tehát belép itt az ivónak az ajtaján, berúgja a kertkaput, és akkor azt mondja, hogy gyerekek, akkor csináljunk rendet. És neki nincsenek ilyen kávéházi tartozásai, hogy odalépnek hozzá, hogy figyuka, emlékszel, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor kisegít, mert nincs, ezek nincsenek meg. Hanem ő tényleg, róla el lehet inni, hogy ő tényleg tiszta lappal indul. Nem vágyik hatalomra, nem lehet remélhetőleg politikai ígéretekkel manipulálni, már csak az életkora meg a karrierje miatt sem, hogy legalábbis ebben próbál hinni az egyszerű ember, aki elhiszi a népmeséket, de én jelenleg másban tényleg nem hiszek. És akkor a popkultúrális kapcsolódás, ez a klasszikus Unforgiven, a Nincs Bocsánat Clint Eastwoodtól, és a Magányos Ügynök toposz. Tehát itt van a visszavonult öreg sheriff, kihúznak a nyugdíjból a farmról, hogy tegyen rendet a korrupt városban, fiatalok mind be vannak sározódva, talán a Schwarzeneggerrel is többször eljátszották ezt, mindegy, majd eldönti, kedves fejes úr, hogy melyikhez akar inkább hasonlítani, Eastwoodhoz vagy Schwarzeneggerhez, és akkor ő csinál rendet. Tehát ez egy nagyon jól elmesélhető sztori, baromi jó narratíva. Annó Sólyom Lászlónak is egyébként meggyűlt a baja, jól emlékszem, 2006-ban, az első jelöltjét visszadobták, és akkor másodjára egy ilyen hasonlóan sértett ember tudott előhúzni, most ezt a játékot megint eljátszák, de szóval ennek gyönyörű íve van, gyönyörű sztoria van, úgyhogy én szeretem, bírom ezeket a játékokat.
0: Hát szurkoljunk neki.
1: Közben eszem jutott, hogy István biztos örül annak, hogy kezd rájönni arra, hogy ez a műsor most már nem más, mint egy végeláthatatlan keresztpromó, ami itt történik. Mert hogy ma este indul a Csat című műsor, 21 óra 50-től. Várok mindenkit szeretettel.
2: Ugye beszállok, én is meg nézni fogom.
1: Egyszer eljössz, István, a csatba korábban.
2: Egyszer.
1: Tényleg? 2 hét múlva rá is beírhatlak?
2: Ja, erre ment ki az egész.
1: Beírhatlak 2 hét múlva?
2: Na, mi a következő téma?
1: Na, István már nem szeret vitázni, mert rájön, hogy sosincs igaza.
2: Hát, úgy van.
1: Na.
2: Tudod, milyen rossz mindig hazamenni egy-egy ilyen vitaműsor után, hogy mindig végig a másiknak volt.
1: Mint a Deák Daninak.
2: Így van, pláne.
1: Na.
2: Kaprinyákot ne említsük meg, ha már. Fogjuk. Mondat, mert ez külön téma lesz.
1: Hát elvileg igen.
2: Hát annyit nem ér szegény.
1: Annyit nem ér. Hát. Mi lenne, ha a tervek szerint haladnak? Tehát Magyar Péter az azonos neműek házasságáról nyilatkozott Finnlapnak, hogy nagyon óvatos vagyok. Akarjátok? Akarjuk ezt? Erre váltsuk? Kaprinyákozzunk? Hát akkor már úgyis felbarítottunk.
2: Azért mert szerintem a isztambuli egyezménnyel együtt érvényes téma, ugye Magyar Péter megszólalása, az a kettő azért
1: okay,
2: meg
1: jó.
2: Is összefügg, és akkor 10 perc meg kaprinyákra bőven elég.
1: Kaprinyákozzunk.
2: Ennyit ér.
1: Jó, mit gondoltok kaprinyákra?
2: Hát ugyanazt, mint eddig, és hogy most felfüggesztették a parlamenti képviselői tevékenységét mindaddig, amíg a Tisza frakció etikai bizottsága fel nem méri az ügyet.
1: Meghallgatták ott, és hazaengedték.
2: És jövő héten,
0: és nem kattant a bilincs, igen. Igen.
1: És jövő héten döntenek, addig házi őrizetben otthon.
0: Én azt gondolom, hogy egyébként ez nem egy olyan nagyon nagy fajsúlyú ügy. Persze rossz az optikája nyilván, ma nem divat ez az egész, hogy ezt kirakni, a trófeákat. Egyébként ez is furcsa, mert vadászkörökben természetesen divat, csak ugye a nagy

0: publicitása már úgy nem. Hát nyilván, hogy most nem tudom, valami állatvédelmi, vagy akármilyen bizottságban.
1: Élő környezet,
0: ez egy kicsit furcsa. Egyébként azért az is egy, de tegyük
2: hát,
0: hozzá.
2: Hát, létrehoznak egy új bizottság, halott környezet.
0: De várjátok, szóval az az érdekes Trófán. Benne, hogy ugye pont ugye a naperőművek miatt, a gazdálkodáshoz, stb. Ezt kapcsolódunk, és emiatt gazdákkal is kapcsolatba kerülök, és beszélgetek sokat. És azért, amikor a gazdáknál az van, hogy van egy termés, amit ebbe az asszályba, ebbe a rettenetes asszályba, végre valami kinő. És mivel már mindenki van száradva mindenhol, az nyomorult éhező állatok kijönnek az erdőből, és mondjuk mindent letarolnak egy éjszaka, akkor ők egyetlen egy dolgot tudnak csinálni, hogy legyen tényleg bármi ennivaló a végén nekünk, hogy hát a vadászokhoz fordulnak. És bizony a vadászok ilyenkor, hát ezt úgy mondjuk, hogy megritkítják a vadállományt, de hát ez valójában azt jelenti, hogy lőnek, ami mozog. Tehát na, ezeknek azért van egy olyan szerepe nyilván, amikor ez hasznos dolog. És amikor Afrikáról beszélünk, ez is egy érdekes dolog, egyébként itt vannak nagy sztorik, amiket még majd előhozhatunk akár egy másik adásban, hogy vadászott Afrikában Mészáros Lőrinc, erről tudok egy-két érdekességet. Na majd ott azok majd nagy...
2: Ne, végre lesz valami hírértékű.
0: Na, hát hogy? Ott azért ott voltak nagy vadászatok, és akkor abban elég komoly botrány volt, amikor hát behozta ugye a trófeákat, ez kiderült, hogy a papírok hát nem feltétlenül validak.
2: Na várjál, mit tudsz erről? Elnézést. Mészáros Lőrinc kiment vadászni.
0: Igen, bőség, hát Afrikába. Okay. Tudod, ott rengeteg
1: tartott egy kis mészárlást.
0: Tartott egy kis vérmészet, igen, és hát akkor volt egy kis probléma, amikor az országba beléptette ezeket trófeákat. A trófeákat, mert hogy a papíroknak az eredetiségével volt némi probléma, hát de azért különös módon ez sikerült megoldani végül.
2: De hogy? Tudsz valamit?
0: Ezt inkább nem mondanám.
2: Egyáltalán honnan tudsz erről a sztoriról?
1: Meg miért nem voltak rendben a papírok, nem?
0: Aki naperőművek,
2: te ott ültél a hátsó ülésen.
0: Aki naperőműveket fejleszt, az nagyon sok fele jár az országba, és nagyon sok emberrel tárgyal. És én is nagyon sok helyen megfordultam, többek között ilyen vadászati területek és vadásztársaságokkal is kell tárgyalni. Hát ezért annyira nem jó, hogyha kiuggatják a naperőművet. Tehát tisztázni kell, hogy hova is épül, és ilyenkor az ember a...
1: Elképzelek egy ilyen vadászatot. Nem is képzel... És a trófeaként ilyen lyukas napelemek.
0: Na most képzeld el, és amikor sokadik pálinka után vagy, akkor hallasz sztorikat. Ennél wow. Még cifrábbakat is.
1: Én meg azt hittem, hogy nem a papírokkal, hanem magukkal a trófeákkal volt a gond. És itt honnan derült ki, hogy az
0: nem a trófeákkal van a gond, csak ott sem úgy van Afrikában, hogy te azt lősz, amit akarsz, aha, hanem nagyon szigorú szabályok vannak. És egyébként, ha valaki ezt legálisan csinálja, ez baromi fontos ezeknek az országoknak. Ugyanis az orvadászat Afrikában az egy brutális dolog. És ott nem úgy orvadásznak, mint nálunk, hanem hát, hogyha van náluk puska, akkor azért nem nagyon haboznak, hogy esetleg kilő a rendfenntartókat. Vagy
1: hát ott a Nemzeti Park Őrség az katonai szervezet.
0: Tehát gyakorlatilag abszolút. Ez így van. Na most ez nagyon drága fönntartani. És ugye abból tartják fönt, hogy ezeket a különböző oroszlánokat, meg ilyeneket, tehát ezek nem vad oroszlánok, ezeket tenyésztik, ugyanúgy, mint nálunk mondjuk a szarvasmarhát. És amikor jön ez a kocavadász Európából, akkor jó megetetik az oroszlánt, kiteszik egy bokor alá, és különös módon sikerül ugye hamar megtalálni, és akkor a hős vadász az lelövi az egyébként tényleg kipukkadó hassal éppen szunyókáló, vagy felébredő oroszlán.
1: Azért, kedves történet.
0: Azért vannak így is, azért egyébként meredek szituációk.
1: Tehát, hogy
0: hát mészárolt.
1: Azt értem, csak hogy
0: hát a
1: neki arra volt papírja, hogy mit tudom én, mufflont lőjön, vagy
2: hát azt Magyarországon inkább.
1: Mufflon, az antilop.
0: Mufflon, zebrát, az csak 60 puszta környékén.
1: Tehát az zebrája. Na, hogy tehát neki...
2: Ez mikori sztori?
0: Hát ez nem mostan, ez legalább 10 éves.
1: Tehát, hogy mit tudom én, lőhetett volna...
2: Mit?
1: Zebrát, legyen zebra.
2: Pár utc oroszlán, gorilla, makákó.
1: És akkor nem azt lőtt, hanem oroszlán, amit tudom én, és akkor össze kellett
0: tenni a papírokat. Ilyesmi történetek.
1: De milyen, mivel lőtt? Géppisztolya?
0: Hát biztos, hogy nem csúzdíva. Tudod, nem gyalog.
1: Nem csúzdíva. Sose fog kiderülni.
0: Nem, ezeknek a részleteit nem. Tehát akik benne vannak ebben, azok az emberek mind hallgatni fognak. Ezek a történetek azért jó részt elévültek, de minden esetre ez akkor így működött, nagyon keményen.
1: Ott adottunk, okay. Kaprinyák.
2: Ez egy mészáros
1: elkanyarodott a dolog. De hogy tudom, hogy a vadászati szempontja tűnik érdekesebbnek, de hogy ugye itt az a gond, hogy ez egy nagyon szimbolikus ügy, de beszéltünk a múltkori műsorban is, hogy, és ráadásul duplán. Kétfedelű szimbolikus ügy. Tehát egyrészt maga az, hogy azért valóban a élő környezetért parlamenti bizottság alelnöke, plusz ez a millió, hát na, nehezen igen. Simítható össze. A másik meg az, hogy amiről szintén beszéltünk, hogy ugye Semjén Zsolt óta a vadászat, mint olyan, az nagyon egy ilyen fideszes, ikonikus luxi tevékenység, amivel nem is annyira értenek egyet az emberek, vagy legalábbis erősen megosztja a társadalmat, és ezért a Tiszának minden, ami a Fideszhez köthető valamennyire, és ezért ilyen árnyékként borul a Tiszára is, az nem jó. Tehát nem azt tolják is el maguktól.
0: De nem csak ez, hát azért oroszlánra vadászni, az tényleg luxi. Tehát ezek elég drága kilőni egy ilyet. Én már nem emlékszem pontosan, hogy olyan 10 000 euró körül van egy kilövési engedély, plusz kiutazó, stb., akkor már nem egyet lősz, tehát mondjuk mit tudom, egy 20-30 000 eurót, ami nagyjából mondjuk, nem tudom, 10-12 milliót ellődözöl.
2: Hát egy golyóval kéne kettőt. A profik úgy csinálják, csak szólok. Fidesz Kaprinye.
1: Ebbe bukott bele Mészáros, mert annyira jól lőtt, hogy egyszerűen...
0: Igen, hogy egy golyóval egy egész csordát.
1: Így van.
2: Jó, erről egy végtelenül szexista vicc jutott eszembe, de ezt ugye nem mondom el, mert nem vagyok olyan.
1: Amúgy Kaprinyák tényleg gazdag, mert a Fidesz mai felszólásaiban többször is emlegették, persze, hogy micsoda izé.
2: Persze, rengeteg földje van.
0: Hát innen kell, ingatlanom, hogy legyen erre azért. Ez
2: van.
0: Most ő föltette ezeket.
2: Tehát, hogy ő honnan szerezte meg ezt a vagyont, azt nem tudjuk.
1: Ezt kapargatja a Fidesz is, mert hogyha ő egy állami erdészetnek volt a vezérigazgatója, akkor hát na. De nem tudom, csak ennek utána kéne nézni, hogy ő múltja, az hogy néz ki, mert az üzletemberi múltja, mert lehet, hogy előtte meg a
0: magamhozóságban. Egy vállalkozó mondjuk 10 millió forintot csak össze tud szedni, ha
1: de itt megy a nagyobb összegekről buli. Van szó. De egyelőre nem, de állítólag majd vizsgálni fogja úgyis az a vagyonosodási bizottság.
2: Csak annyi ismétlés, hogy mi erről talán már két adásban is beszéltünk, erről a témáról, tehát ez szerintem a harmadik Kaprinyák epizódunk, és csak ismételni tudnám magam, tehát ezeket a köröket mi már itt lefutottuk, hogy akkor most a vadászat, mint hasznos tevékenység, az számunkra is egy elfogadott valami, tehát mi nem vagyunk ilyen fafejűek, ilyen begyöpösödöttek, városiak, hogy fú, és akkor nem tudjuk, hogy kell ritkítani, és akkor ezt lehet úgy üzni, sőt, nekem vannak vadász ismerőseim, sőt, van vadászbarátom, sőt, a családban volt vadász, de amikor a nagymamámhoz mindig elmentünk, akkor a falak tele voltak pakolva különböző agancsokat, én tudom, hogy ezt lehet így is. A fő probléma azzal van, ami számomra jelenleg megmagyarázhatatlan, és Kaprinyáktól nem kaptam erre választ, hogy én értem, hogy ő letérdel egy elejtett állat mellé, de tudom, hogy én nagyon bulvárosnak és leegyszerűsítőnek tűnik a magyarázatom, de basszus, ott vigyorog. Teli pofával vigyorog, hogy ő elejtette azt az állatot. Tehát aki élő környezetért felel, aki betartja a vadászat belső etikai szabályzatát, kódexét, hogy tiszteljük az elejtett vadat, az ezt nem csinálja. És mondom, én ezt vadásztól hallottam. Tehát én nekem már ez ledobta a láncot, és akkor direkt fölhívtam, megkérdeztem, hogy figyú, láttad a fadat? Láttam. És mit gondolsz róla? És nagyjából ugyanazt mondta el, amit én is gondoltam, hogy ez nem erről szól. Tehát ha valaki telipofával megvillantja az $1 millió mosolyát, egy elejtett állat mellett, az pont arról szól, amit mi képzelünk róla, amit egyébként a Tisza szeretne letolni magáról, hogy ez az ember nem ilyen, meg hogy ez nem erről szól. Ezt nem tudja sajnos megmagyarázni.
0: Hát igen, ez egy politikai réteg, amiről most beszélünk, és egy új pártnál, mint a Tisza, ez egy olyan kérdés most, hogy vajon hogyan fogják ők kezelni. Most ezt egy etikai szinten leválasztják magukról, eltávolodnak ettől a kérdéstől.
2: Nem tudnak más csinálni, milyen. Nekem az az érzésem.
0: Én is úgy gondolom.
2: Itt lehet trükközni, kiveszik abból a bizottságból, marad képviselő, beteszik egy másik bizottságba.
0: Nem érdemes.
1: De most a képviselőségből most miért rúgnád ki egyébként?
2: Amúra.
1: Hát, hogy ebben a bizottságban valóban nincs helye. Az jutott most eszembe is eddig, nem is gondoltam, hogy mindig a vadászok is, meg akik a vadászatot ellenzik, ugye mindig ebbe az irányba megy el a vita, ami ebből a Kaprinyákból is lett, hogy akkor kell-e vadászat, embertelen, nem humán, nem üzé, és így tovább. De közben meg hasznos, és akkor megy az összecsapás. És azt ez jól el is viszi mindig a fókuszt általában ilyen fontosabb kérdésekről, amik emögött van. És hogy például most az jutott eszembe, hogy azt, hogy ezek tenyésztett oroszlánok, nyilván az is tudja, aki kipengeti a 10 000 eurót, nem?
0: Persze.
1: Na, tehát ő úgy megy oda vadászni, hogy pontosan tisztában van vele, hogy elé fognak rakni kvázi egy áldozatot, és neki csak valamelyest ügyesen le kell lőni ezt, a jó, ezt az állatot. Tehát innentől kezdve viszont ne legyen már büszke a trófeára. És ezért a kettőt összekapcsoltam, amit mondta, hogy ott vigyorog mellette, meg itt mondtál Attila te, hogy ugye ezek ilyen tenyésztett állatok, tehát hogy mert erre nincs miért büszke lenni. És ezt a fajta vadászatot viszont, akkor a vadásztársadalomnak se kellene védenie azzal, hogy és előhozza azt, hogy egyébként milyen hasznos tevékenység, amiről mi is beszéltünk sokat is, igen, mert ez teljesen más. Tehát, hogy szerintem ez még a vadásztársadalmon belül is egy lenézet valaminek kéne lennie, hogy valaki oda megy, befizet egy csomó pénzt, elértetik az oroszlánt, és akkor utána...
2: Nagyon nehéz ügy, mert tudod, vannak azok a vadászok, akik ezt tényleg hivatásszerűen tényleg tisztelik az állatot, tényleg azért csinálják, hogy jók tegyenek. És vannak ezek a celebek, ezek a, majdnem mondtam, milyen celebek, a Stól Andrások, mindegy, már felsoroltam néhány nevet, akik által bármilyen képünk, elképzelésünk van erről a vadásztársadalomról. És valószínűleg ők csak egy kisebbséget képeznek ebben az ő attitűdjükkel. És a nagy része meg nem olyan. És ezt is a vadász ismerősömtől hallottam, hogy ezek a celeb arcok, akik tényleg csak azért mennek ki, hogy beverjenek hat üveg pálinkát, és élvezzék az ősi ösztöneiket, kiélhessék, ahogy az állatot leölik. Na, ez pont nem erről szól, de hát ők is tagjai ennek. De sem kis nehéz leválasztani magukat róluk. Na, szünet, aztán jövünk egy éles sztorival, ami nem is gondoltuk, hogy ennyire éles lesz, de ez a Fürtpál Magyar Péter sztori. Mert hogy kiderült az, hogy Fürth Pál állítólag hajlandó vallomást tenni, és olyan dolgokat fog elmondani, ami húha. Na, mindjárt jövünk vissza.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Több ezer milliárd forintból újul meg a hazai vasúthálózat. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4:08 és este 4:08 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik, jövő vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezeren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
2: Bevallom, nem gondoltam még, hogy nap elején, hogy ebben a sztoriban ennyi lesz, de hogy ez történt. Üdvözlök mindenkit, ez továbbra is a Provokatőr. Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter a parlamentben. Egyik válaszfelszólalásában közölte, hogy a telefonjában őrzi Fürth Pál volt főügyész üzeneteit. Ugye a nemrég lemondott ügyész leírta neki, és kész tanúvállomást tenni arról, hogy 24. szeptemberében közvetlen politikai utasításra fabrikáltak ellene bűncselekményt, mármint magyar ellen, az úgynevezett telefonügyben. A kormányfő a felszólalásában azt állította, a volt miniszterelnök óriási összegeket fetszölt ebbe a lejáratásba, mert azt hitték, ezzel megállíthatják a rendszerváltást. Magyar hozzátette, Fürth Pál a Völner-Sadl ügyben is tanúskodni fog. Állítása szerint a volt főügyészt korábban arra utasították, hogy állítsa be pletykának Varga Judit kijelentéseit, és tagadja le, hogy Rogán Antalék besétáltak az ügyészségre, majd iratokat húztak ki a dokumentumokból. Kettős érzés van bennem, egyrészt, hogy végre valami, nem csak ez a tapogatózás, szurkálás, hanem úgy tűnik, hogy az elszámoltatás irányába egy lépést teszünk. Másrészt meg nekem ez a Fürth Pál, és elnézést érte, jöhetnek majd a kommentelők, hogy mekkora fideszes vagyok. Nyugodtan. Nagyon gyanús.
3: Figyelj, már kezdem elveszteni a fonalat. Tehát nem? Tehát olyan, egyik nap, mintha ebben a történetben, hogyha most megpróbáljuk elképzelni, hogy ilyen oldal, olyan oldal, mintha itt az egyik oldalon lenne. A következő nap a másik oldalon, de körülbelül ilyen 180 fokos fordulattal, és ráadásul mindezt úgy, hogy ezt a mai bejelentést, ugye Magyar Péter reggel még azt írta, amit ugye mondtál te is, Tomi, tulajdonképpen, hogy Fürth Pál vastagon érintett, mint abban, ami rosszat csak gondolunk, vélünk, hallottunk az ügyészségről, mert hogy ő is ezeket a politikai megrendeléseket főügyészként végrehajtotta, és ugye ezt a két ügyet említette Magyar Péter. Így indult a nap. Akkor tudtuk, hogy akkor most Fürth Pál most épp rossz fiú. Jó.
2: Igen.
3: Elindul a parlamenti közvetítés, Magyar Péter felel, és elmondja, hogy na, Fürth Pál olyanokat fog mondani, írt neki az ügyvédje SMS-t, hogy ott az nagyon fog fájni a Fidesznek, hopp, Fürth Pálból hirtelen jó fiú lett.
2: Mi a bánat történt a kettő között?
3: De, és azt hagyjam, de...
2: Még egy Fürth Pál egyszer már kiállta a plénum elé a nyilvánosság elé, ott volt ez egyenes beszélmet.
3: De neked nem kezd hiteltelenni válni, ami azért lenne rossz, mert hogyha meg tényleg előállna a bizonyítékokkal, meg tényleg, nem tudom...
2: Ez az ember egyszer már teljes meggyőződéssel kiállt a nyilvánosság elé, és azt mondta, hogy Rogán Antalék semmiféle dokumentumban nem nyúltak bele,
3: igen,
2: és nem húztak ki.
3: Majd most azt fogja mondani,
2: és most meg, tehát... Na jó, hiszen érti mindenki, hogy mi az én problémám.
4: De hát pont ez az érdekes ebben az egészben. Tehát, hogy itt egy olyan történetet látunk most, amiben egymásnak teljesen ellentmondó rétegek vannak, és mindez egy személyben van összerakva. Éppen ezért ez nagyon izgalmas, ennek nagyon sokféle politikai magyarázatát és olvasatát fogjuk látni, de az biztos, hogy azért ez egy nagyon fontos közjogi szerep, amiből ő jön, az ő állításait komolyan kell venni, tehát még akkor is ellentmondásosak, tehát kell, hogy következménye legyen, és elképzelhető, hogy ez valamiféle lavinát be fog indítani ez a történet. Egyelőre ennyit tudunk az egészről, és nyilván azért vagyunk összezavarva, mert az általa tett állítások, illetve az információk, amikkel rendelkezünk, azok ellentmondásosak. Nem biztos, hogy ez valaha feloldható lesz, de valószínűleg lesznek olyan részletei, amik hangsúlyosabbak lesznek, és végülis azokra fogunk majd emlékezni, és azokra fókuszálunk.
3: Hát jó.
4: Ez ennyi ez
3: jó,
4: a történet.
3: Tudom, hogy végülis kevés, talán furcsa itt most ez a párhuzam, tehát kevés forradalmár ilyen tiszta lelkű, és hát most, hogyha Fürth Pált per pillanat már idézőjeles forradalmának tekintjük ebben az ügyben, csak tényleg annyira ide-oda csapódott a nyilatkozataival, régiekkel is, meg mondom, ez a Magyar Péter, hogy ráerősített még, hogy ugye Magyar Péter úgy értelmezte, hogy Fürth Pál 2024-ben kimosdatta Rogán Antalt a végrehajtói maffia ügyéből, és megpróbálta elkerni azt az állítást, hogy Sadl György Rogán Antal embere volt.
2: Tehát ennek az embernek állítás. Kellene, tehát ez igen, az ember a hóhírja volt Magyar Péternek konkrétan.
3: Igen.
2: Tehát, hogy ő tette az egyik legsúlyosabb lépést abba az irányba, hogy ez a rendszerváltás elmaradjon. Most a Magyar Péteri értelmezést mondom. Tehát ő konkrétan egy hatalmas követ tolt az áradó Tisza elé.
3: Oh, fenék küszöbbel próbál, ja nem az az apadó.
2: Hogy eltérítse, és ezt a nagy áradást ilyen apró kis csermelyekre. De szép a kép, nem?
3: De legyen,
4: nagyon
3: legyen,
4: szép.
3: De nem volt rossz. Egy-egy. De hogy tényleg legyen így, és akkor tényleg legyen valami előrelépés, csak igen, van az embernek egy kicsit ilyen rossz.
2: Jó, oké.
3: Okay. Bocsánat, csak az jutott eszembe, hogy nem biztos, mindenki emlékszik a nézőink, hallgatóink közül, hogy most miről is beszélünk, ugye ez a bizonyos Tony és Barbara című történet, ami kikerült ezekből az aktákból, mint Rogán Tóni.
2: Igen, mert egyébként sokan nem vették észre azt, hogy Magyar Péter által felvett hangfelvétel tartalmában mennyire elsikadt. Nem véletlen, hogy ott Magyar Péter próbált ráerősíteni, hogy Varga Judit szájából elhangzik az is, hogy ez egy maffia kormány, ha jól emlékszem, azt ezt a szót használt, aztán kiderült, hogy nincs benne. Kiderült az, hogy amire őt, vagy illetve Varga Judit, amiről beszél, abban a legsúlyosabb az volt talán, hogy na most hirtelen el is
4: kihúzották az ügyészségi iratokból.
2: Igen, de nem az, hogy Polt Péter már nem ura az ügyészségnek, igen, ami mint utóbb kiderült, valóban így volt. Tehát az viszont egészen biztosan igaz volt, amit ott Varga Judit állított, mert látjuk ezt a folyamatot, látjuk, ahogy nyilatkoztak. Igen,
3: mert azt mondta, hogy
2: pozitívan.
3: A Poltféle politikai befolyásolás már nem olyan hatékony, igen, mint korábban, mert kezd éledni tulajdonképpen az ügyészi szervezet. Tehát, hogy ez egy ilyen pozitív valami volt, aztán...
4: Ezt ma értelmezzük pozitívnak. Abban a kontextusban, abban ahogy ott volt. Elhangzott, szerintem ott inkább nem. Szerintem ott inkább az volt
3: én
4: ennek az üzenete.
3: Én elsőre is ezt gondoltam.
4: Akkor ezt másképp láttuk. Tehát nekem úgy tűnt, hogy ezt ő negatívumként éli meg, hiszen nem tudja fogni úgy az ügyészséget. Tehát nincs meg az a kontroll, amit egyébként elvárnának
3: tőle.
4: Ja,
3: hogy Varga Judit szempontjából. Varga Judit szempontjából. Mint közönség szempontjából.
4: Ja, okay.
3: Ez egy tök pozitív dolog volt, hogy az ember először értesült róla, hogy mégiscsak van valami ellentartás Polt Péterrel szemben.
4: Csak a Varga Judit kommunikáció.
3: Igen, az
2: ugyanaz. Mondom, nekem azért furcsa ez, mert azt láthattuk, hogy ha a közvélemény kutatásokat vesszük alapul, és hát a legtöbb az egy irányba mutatott, a fideszes média még próbálkozott valami más irányt bemutatni, hogy ott az egyre több bátor ember jelent meg az utolsó pillanatban. Addig rendszerkiszolgálók voltak, addig belülről bomlasztottak, addig gyűjtögették az információkat,
3: mint
2: a közmédiában, igen, belső csehcsoportokban mondták el. Néhányan kinyitották a szájukat, ők hirtelen hőssé váltak ezáltal, és lehettek ennek a rendszernek egészen abszurd módon a hősei, vagy ennek a rendszerváltásnak, amit én máig nem értek, no de. És akkor megtörtént ez a rendszerváltás.
3: De várj, szerintem ez fontos, miért nem érted? Tehát nagyon nehéz.
2: Hogy nem, a folyamatot magát értem. Tudom, hogy működik a szórakoztatóipar, a tömegmanipuláció,
3: nem.
2: Hát a média.
3: Szerintem ez olyan, mint a...
2: Mert hogy senki... Nem,
3: oktimozó senki, újságíró hallgatóknak szoktam mondani, senki, hogy soha nem buktattak még le senkit kívülről. Utána igen, de először mindig az kell, hogy belülről kijön egy információ, amin el tud indulni a történet. Ez ugyanez a helyzet is, hogy hősé válnak, hát... Mert a tömeg azt látja bennük, hogy ő volt az, aki kiadta azt az információt.
2: A koncerten kiállnak a színpadra, és beszédet mondanak István. Igen. Tehát nem az, hogy ők előadták a sztoriukat, és akkor valahogy történnek velük a dolgok, nem. Nem, ők zászló lengetővé váltak, és most nem arról beszélek, hogy a Tisza mellett, hanem ők minden egyes porcikájukkal, megszólalásukkal utána, minden mozzanatukkal kihasználták azt a stratégiai előnyt, hogy ők ilyen ikonná válhattak hirtelen, a semmiből. Úgyhogy ők hosszú éveken keresztül állítólag ugye hallgattak.
3: Na jó, de arról. Azért szerintem most már ez innen fél év után, hogyha ránézel, akkor... lehet ilyen is benne, de akkor ott az volt benne, hogy baromi nagy kockázatot vállaltak, mert fogalmuk
2: nem volt. Miféle kockázatot vállaltak?
3: Fogalmuk nem volt, hogy mi lesz a választás végeredménye. Jaj, most már nagyon megszépül a múlt, meg mindenki előre látta.
2: Nem,
3: azért
2: István.
3: Április 12-e a tévé elé este 8-kor, hogy na!
2: István, érezhetően mögöttük volt már egy nagyon durva, jelentős tömeg.
3: Igen, érezhetően, de ugye az érezhető az
2: tehát
3: nem
2: ők, bizonyosság. Ők sejthették azt, vagy számíthattak arra, hogy azért ők komoly bajba nem kerülnek majd. Hát, egy esetleges rendszerváltás után. A másik pedig, hogy mondom, itt van ez a Fürtypál, aki, akkor itt fejeztem be, hogy ennek a rendszerváltásnak volt az egyik legfőbb akadályozója. Tehát csinálta volna azt, hogy nem állok ki. Lehet, hogy akkor kirúgják. De akkor sincs rákényszerítve arra, hogy hazudjon. Tehát őt egy utasításra, hazugságra tudták ezek szerint, amit most Magyar Péter mond, rávenni. És most nekünk... Tényleg,
3: várjál, ő ezt fogja most bevallani?
2: Elvileg igen.
4: Ez egy nagyon komoly dolog. Tehát ha ez az egész jogállamiságot érintő kérdés egyébként, tehát állati súlyos dologról talán nem is tudom, hogy bármi az utóbbi egy-két évben elhangzott-e, ami ekkora súlyú lenne. Tehát ha ez valóban igaz, hogy az ügyészséget befolyásolták, akkor ennek alapvetően, ez egy alapvető alkotmányos válság, és ennek nagyon komoly következményei kellene, hogy legyen, és most akkor tényleg az kell, hogy mondjuk, hogy itt viszont kattannia kell a bilincsnek, nagyon sokaknak, olyanoknak, akikről egyébként most akár nem is tudunk, mert nem voltak arcai a rendszernek, de hátulról nagyon keményen kiszolgálták. Tehát szerintem ebben a kérdésben joggal elvárható a zéró tolerancia.
3: De akkor a Fürtypál feljelenti saját magát, nem?
4: Nem feltétlenül.
3: Mert?
4: Nem feltétlenül, mert nem tudjuk a sztorit.
2: Tehát lehetséges, hogy ő... Amennyit kiszivárogtatott Magyar Péter, az bőven elég.
4: Oké, de lehet, hogy őt úgy
2: utasították
4: fogták.
2: Arra.
4: Oké, de ezt nem tudjuk, hogy fogták. Nem tudjuk, hogy milyen helyzetben volt, milyen élethelyzetben volt, milyen módon. Azt ne felejtsd el, hogy ebben
3: az,
4: a sztoriban...
3: Nem az felmentés, nem?
4: De az ártatlanság védelme az egyrészt fennáll. Másrészt pedig, ha valakit valamilyen módon kényszerítenek, és utána ő elkövet dolgokat, akkor azért az jelentős mértékben tudja mentesíteni. Tehát azért okay, ne hozzunk ítéletet, mert nem ismer.
3: Te meg adott esetben fel kell jelenteni a saját magát. Mármint nem, hogy ő bemegy az ügyészségre és feljelenti magát, hanem úgy értem, hogyha ő azt mondja, hogy igen, a Fidesz, Orbán, Viktor, bárki, személyes, teljesen mindegy, de hogy volt politikai befolyás is, igenis kihúzták ezeket a dokumentumokból, ezeket a fontos részeket, ugye a Rogánékra vonatkozókat, és hát igen, és én kiálltam, és tudtam, de azt mondtam, hogy nem, tehát...
2: És én itt fogok megőrülni, ha elmondja a saját verzióját, amit már belebegtetett Magyar Péter, és nem lesz egyetlen nyomorult hangfelvétel, dokumentum, semmi.
3: Ja, hogy ugyanott tartunk meg.
2: Nekem ebből már tényleg a hócipőm tele van. Mert itt van most ez a telefonos sztori. Ez most eléggé olyan 50-50-re áll, tehát van egy állítás A, van egy B állítás. És ráadásul Magyar Péter olyan részleteket mondott, amit nem tudjuk, hogy igaz-e, hogy tényleg hazugságvizsgálóra kötöttek ott egyes szereplőket, és akkor azon megbuktak, például a fővádló. De nem is ez a lényeg. Én nem akarok ebben igazságot tenni, nem tudom, nem voltam ott, nem tudjuk, hogy mi történt. Senki nem tudja. Csak miért így jön ki megint ez a történet, könyörgöm? Tehát Fürtypál egyszer már borított mindent. Tehát elmondta azt, hogy vele hogy beszéltek. Elmondott olyan részleteket, ahol már nagyon rezgett a léc, hogy belsős információkat árult el az egyenes beszédben például, a médiának. Hogy miért nem akkor? Miért kell mindig ez a köztes Magyar Péteri vélt fenyegetés ebbe a sztoriba? Hogy reggel még ő a legnagyobb ördög, majd utána eltelik pár óra, és hirtelen ő lesz az, aki majd az egész rendszert lebuktatja.
3: Mindezt
2: miért úgy kell? De értitek, hogy mi a probléma?
3: Abszolút.
2: A közmédia esetében ezt miért úgy kellett csinálni, hogy Bodac Balázs fölvesz két embert, és a miniszterelnöknek ki kell írnia egy kommentet, hogy majd meglátjuk, hogy mit írt? Nem hinném, nem hinném. És utána kirúgják őket. Miért kell mindig egy olyan elemet belekényszeríteni ebbe a sztoriba, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter, hogy utána minden bizodalmunk elpárolog, hogy itt egyébként egy tűpontosan, nem tudom, letapogatható sztori van, és ő az igazat fogja mondani már, mint Fürtypál.
4: Látod, most egy nagyon rámutattál a lényegre, de alapvetően itt egyébként azért egy viszonylag egyszerű történetről beszélünk. Most képzeld el
2: jó
4: azt,
2: neked, ezt így látod.
4: Nem, képzeld el azt, hogy amikor a fajsúlyos ügyekről, tehát amivel én foglalkozom, az energetika, ahol a 100 meg 1000 milliárd forintok röpködnek, és ott nem így van, mint Fürtypál esetében, hanem komplett ügyvédi irodák gyártják azokat a dokumentumokat, amik ezeket a tranzakciókat elfedik. gondolj, azt kideríteni. Én azt várom, hogy onnan mikor kezdenek el beszélni, mert hogy már egyébként vannak ilyen kibeszélések különböző helyekről, szakmán belül, de hogy amikor a nyilvánosság ezzel fog szembesülni, akkor ez a mostani kérdés, ez a fürtpál, meg ilyesmi, meg mobiltelefon, hagyjuk ezt a sztorit, ezek semmi, egyszerűen lényegtelenek. Most gondoljátok el, hogy most az életünket igazán befolyásoló kérdések, a nagy fajsúlyú ügyek, ez az energia, meg amiről beszéltem, ezekről egy árva szó nem esik. Ebben a megtisztulási folyamat nem indult.
2: Így van.
4: Úgy, hogy egyébként, ha leül néhány energetikai szakember, akkor mindenki ki tud vágni az asztalra egy csomó olyan ügyet, amik vérlázítóak, és egyszerűen a közönségnek, a nagy közönségnek elképzelése nincs. Egyszerűen senki fel sem tudja fogni, hogy milyen rafinált módon a 100 milliárdok, az 1000 milliárdok, és összességében már évtizedek óta megy, tehát 10 000 milliárdokról beszélünk, amik kimentek. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez egy izgalmas téma most, amiben belebonyolódtunk, és jönnek még a brutálisan nagyobb fajsúlyú ügyek, és remélem, hogy egyébként beszélgetünk róla.
2: De ebben igazad van.
3: Csak azokról nem tud senki.
4: De fogunk, és a kibeszélés miatt jött.
3: Hajrá, hogy tényleg nem
4: ezek ki fognak szivárogni. Ezek nagyon hamar ki fognak szivárogni. Én szerintem ez hónapokon belül.
3: De legyen úgy csak eddig, tehát azért nem tudunk erről beszélni, vagy azért nincs ez terítéken, mert nincs terítéken, mert nem is volt terítéken. Kizárólag melyik volt ez a közvetítő cég, amit beiktattak?
4: A MET.
3: Arról tudtunk valamennyit, tehát hogy ugye ott azért voltak hírek, ott voltak nyomozó újságírás, ott azért szóba kerültek, de most egyébként az is eltűnt valahova, mert is nem, tehát most épp nincs szó róla.
4: De visszajött a pályára.
3: Na pláne. Tehát, hogy ez tök fontos lenne, csak tényleg eddig nem volt terítéken.
4: De én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. Tehát elkerülhetetlen ez a téma. Tehát itt jelenleg is ezek... Tehát az igazán nagy fajsúlyú kérdés.
3: Az melyik kör a Fideszen belül egyébként, a gazdasági körön belül, aki az energetikát?
4: Azért nem szeretném, mert ez egy külön, nem egy adás, hanem ez sok adásnyi téma és információ, ráadásul ez azért jogilag már annyira érzékeny, hogy én most elkezdek neveket, akkor
3: de
4: valószínűleg órákon
3: mondani,
4: belül...
3: De a Tiborchoz köthető, vagy a ilyen homályosan...
4: Meglepődnél, ha neveket mondanék ki. De tényleg meglepődnél.
3: Szeretnék meglepődni.
4: De nem lehet még. Ez tényleg, én nem léphetem meg egy ilyen adásban, de annyit azért elmondhatok, hogy az energia szakmán belül, ezt, aki csak egy kicsit is informált, az mindenki tudja, hogy mekkora turpisságok vannak.
3: Hát akkor majd két adás között, csak hogy hergeljük a közönséget, mert... Privátba, tehát fia újságíró nyugodtan beszélt.
4: Igen, nem, persze.
3: Nem, a nyugodtan. Hát. Tudjátok, mi jutott még eszembe? Bocsánat, csak a Magyar Péterről.
2: Csak lezáró.
3: Hogy tudom, pedig ez fontos lenne, hogy ma megemlítette a valamelyik napirendi előttire válaszolva, hogy ha az NK-os ügyben megáll a tiltott párt finanszírozás, akkor tulajdonképpen a Fidesz frakció fele, legalább fele, az nem jogszerűen ücsörög a parlamentben, hiszen tiltott párt finanszírozással, ergo törvénysértő módon szerezték a mandátumukat. És korábban talán még Csintona Sándorral beszélgettünk erről, hogy ha egyébként ez az NK ügy így végfutna teljesen, és minden kiderülne, és a Fidesz érintettsége is, ugye értelemszerűen akkor be kell, hogy igazolódjon, hogyha végfut az az ügy, akkor odáig is el lehetne jutni, és ez most nagyon meredeknek hangzik, csak pont emiatt jutott megint eszem, hogy már Magyar Péter is pedzegeti, hogy a Fideszt egyébként be is lehetne zárni.
4: De pártot. Cél az?
3: Nem, csak mondom, hogy ennek az NK ügynek ez a végkimenete is lehet, akár, hogy a Fidesz, mint olyan.
2: De ezt meg tudjuk beszélni a holnapi adásban is.
3: Jól van.
2: És akkor szerintem több időnk lesz erre.
3: Jó.
2: Köszönjük szépen, ez volt már a Provokatőr. Holnap is jövünk, viszontlátásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az exkluzív vendégünk Danyi Lőrinc, és már azért mosolygok, mert már egy picit beszélgettünk, hogy hát az ország egyik legjobb prímása vagy, és ugye a száztagú cigányzenekar elnöke, és azért vagy itt, mert rengeteg turnéra készültek, és rengeteg hír van veletek kapcsolatban, de egy kicsit hagyd dicsérjelek, felléptél a New York-i Carnegie Hall-ban, a Sydney Opera házban, Párizsban, rengeteg helyen, és most meg ugye azért kerültetek bele a hírekbe, mert egy kicsit összebótoltatok Néből Zsoltékkal, és meghívtad őket, vagy valahogy megint együtt léptetek fel a Sugó Tambura zenekarra. Szóval nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban a Spirit FM-en. Kezdjük az, hogy hogy vagy, hogy vagytok?
2: Köszönöm szépen, köszöntelek én is a kedves hallgatókat. Nagyon jól vagyunk, jól telnek a napok, nagyon sok próbánk van, készülünk az előttünk lávó feladatokra, és hát a zenekar mindig tetrekész, lelkes, sok ambícióval rendelkezünk. Úgyhogy az előttünk lévő feladatokat nagyon-nagyon magas fokon szeretnénk megoldani.
1: Ugye ti egy hungarikum vagytok. Tehát az, hogy itthon koncerteztek, az nem arról vagytok híresek, mert hogy gyerek voltam, akkor mindig arról beszéltek, hogy száztagú zenekart nem lehet nézni, mert valahol Tókióban vannak és Peking között. De nem is az, hogy itt Rómában vagy Bécsben, hanem hogy járjátok a világot. Most is így van?
2: Igen, sok feladat van előttünk, és büszkélkedhetünk nagyon-nagyon nagy koncertjeinkkel is, hiszen hát vannak közte szomorú részek is, hiszen készültünk Szaúd-Arábiába, ahol sajnos a kialakult helyzet miatt úgy néz, hogy áttevődik a koncertnek az időpontja. Ez most lett volna 24-én indultunk volna, és 25-én koncerteztünk volna, de nem siránkozunk, hiszen egy nagyon nagy tartalmas év van még előttünk. 29-én már indulunk Szófiába, 30-án a Kultúrpalotába lépünk fel az egyes termében, ahol dupla koncertünk lesz, hiszen akkor az érdeklődés, 3000 férőhelyes a színház, hogy már hívott a szervező, hogy ez kevés lesz, még el kell adnunk hegyet, úgyhogy lesz egy délutáni koncertünk is.
1: Na visszatérve Szaúd-Arábiába, hónapok óta készültök erre. Ez először is soha nem volt még ilyen az életetek, hogy elmentetek volna Riádba. Ugye most le van zárva a repülőtér, de nem ezért nem mentek, hanem egyszerűen a biztonsági helyzetet úgy értékelitek, hogy...
2: Igen, összeült az elnökség, aztán azt úgy cigányzenek, a elnökség összeült, és megbeszéltük, hogy ez nagyon magas biztonságunk, nem lehet ott, hiszen olvassuk a híreket nap, mint nap, tehát úgy döntöttünk, hogy ezt most valójában le kell mondanunk a Viszmajor helyzetre, hiszen ami kialakult, tényleg a világ sajtóban olvassuk, ez kicsit veszélyes most már a zenekar számára.
1: Lesz-e máskor helyette?
2: Kontaktban vagyunk a szervezővel, ők még nem mondták le a, a konferencia színhelyét, viszont úgy néz ki, hogy ők is át fogják tolni, még nincs pontos időpontunk erre vonatkozóan.
1: Lehet, hogy elkísérlek titeket, ha később mentek, mit szólsz hozzá, megnézzük, hogy milyen a
2: nagyon örülök neki.
1: Lehet, hogy tudósítunk róla, hogy milyen lesz Riadba fellépni, ez most először fordulna elő, ezért külön nagyon drukkolok nektek. Azt biztosan lehet látni, hogy most egy nagy változás volt olyan szempontból az életetekben, hogy a Sugo Tambura zenekarral felléptetek, és voltam olyan szerencsés, hogy láttam. Ott voltunk, forgattunk, meg interjúztunk is. És ott, akkor is ott voltam, amikor próbáltatok a gyerekekkel. És már ne haragudj, a száztagú cigányzenekar prímásai, meg ott az első hegedűsök, 50-60 éves profik, mosolyjal, teli szájjal úgy élveztétek, vagy élvezték, hogy együtt zenéltek a gyerekekkel, és most csak a próbáról van szó. Hogy éltétek meg ezt, és hogy jött az ötlet?
2: Hát ugye ez nyílt titok az ötlet, ugye kiálltunk a gyermekek mellett, mikor volt az incidens a parlamentben, mikor felléptek.
1: Na várjál, gyorsan elmondjuk, itt az történt, amikor bejöttek játszani, és ugye eljátszották a cigányhimnuszt, abba percbe fölállt a Mi Hazánk mozgalom, és kivonultak, amiből óriási botrány lett, hát a Mi Hazánk jött ki belőle a legrosszabbul egyébként, mert az egész ország egységként állt ki a gyerekek mellett.
2: Igen, így van, én is úgy láttam, hogy tulajdonképpen ez nem lehet ez, hogy mondjam, nem tudom kifejezni magam, és nem is akarok erről olyan sokat beszélni, mert ugye megtörtént. Ez részünkre olyan sérelem volt, hiszen nem csak cigány gyerekek voltak abban a zenekarban, cigány származáson, hanem vegyes a zenekar, és a gyerekeknek hátat fordítani, ez volt a visszataszító számunkra is, és természetesen kiálltunk értük a száztagú cigány zenekar teljes válszélességgel, hiszen mi láttuk a gyerekekbe azt a lendületet, azt a hagyományőrzést, azt a zeneiséget, ami annó nekünk is volt gyerekkorunkban, mikor elindultunk ezen a pályán. Ugyanezt láttuk magunkban, kicsit játékosak voltunk, vidámak, foglalkoztunk hangszerrel, viszont nagyon érdekelt a zeneiség. Ugyanezt láttuk a gyerekekben is, és mi úgy gondoltuk, hogy ezt felemeljük, ezt a gyermekeket, hogy élvezzék azt, hogy milyen egy világhírű zenekarral egy nagyon promóciós eladáson fellépni, mint a Margit-szigeti szabadtéri színpad. Hát ugye teltház volt, és megtisztelt minket Tarz Zoltán, kulturális miniszter úr és főpolgármester úr is megtisztelt minket, tehát nagyon-nagyon nagy volt a koncertnek a visszhangja is. És a gyerekek pedig késő este volt, nagyon élvezték, 11 óráig fenn voltak, és még nem akarták abba hagyni a zenét.
1: Ismerted előtte a tamburát, mint hangszert?
2: Természetesen ismertem.
1: Mesélj róla, tudtál róla valamit? Volt a kezedben egyébként?
2: Volt, természetesen volt a kezünkben, próbálgattam is gyereknek is. Nagyon
1: még tetszett. Gyereknek is annak
2: igen,
1: idején?
2: Igen, igen.
1: Tényleg?
2: Igen, próbálgattam a hangszert, nagyon tetszett, és...
1: Most is tudnál rajta egyébként?
2: Igen, igen, igen.
1: Jó,
2: igen,
1: igen. Jó, de kár, hogy nincs nálunk egy
2: igen, igen, igen.
1: Na jó, beszélünk majd ezt. Igen. Szóval menne a tamburával is.
2: Persze,
1: pedig ez vonós, amin ugye nyomod, igen. Ez pedig pengetős.
2: Igen. Nincs messze a két hangszer egymástól tulajdonképpen, és visszatérve a zenekarra, ugye el is tudom mondani, hogy a koncert után nagyon sok megkeresésünk volt, hogy miért nem visszük tovább ezt a koncertet, ezt a programot az ország minden területére. Hát sikerült is elvinnünk most 3 helyszínre.
1: Hova mentek velük?
2: Tatára megyünk, november 7-én, december 5-én leszünk Tapolcán, uh-huh. És Debrecenben december 28-án.
1: Úgyhogy velük együtt?
2: Velük együtt, pontosan.
1: Na mesélj, a fiúk hogy érték meg a zenekarban, hogy a Néből Zsolték is jönnek veletek. Ez egységes volt, szavazni kellett, megszavaztatott, demokrácia van, vagy átnyomtad rajtuk, vagy mindenki azt mondta, hogy persze csináljuk együtt a gyerekekkel, hogy megy ez?
2: Hát a koncert után, sőt már a próba után mondtuk, hogy hát ezt körbe kell vinni Magyarországon, sőt még Európában is, mert ez akkora, tényleg olyan atmoszférát tudott teremteni az egész program, hogy még aki a koncerten volt, néztük az első sorokat, azért látjuk, tényleg könyvbe volt a szemük, és állva tapsoltak végig, tehát ez egy akkora koncert volt, hogy a gyerekekkel együtt már látványban is, hangzásvilágban is, atmoszférában is, hogy ezt, azt mondtuk, hogy ezt nem szabad abba hagyni, ezt körbe kell vinni Magyarországon, és már beszélünk arról is, hogy újévi koncertet is tervezünk.
1: De jó lenne.
2: Igen, igen.
1: Láttad-e őket a parlamentben?
2: Természetesen.
1: Ez nem magától érthetődik, nem mindenki nézte az alakulőlését a parlamentnek. Otthon ültél, nézted a tévét, erre senki nem készült, hogy oda bejönnek a gyerekek, ugye esküt tesznek, parlament alakülélés, stb. Ez mondjuk elég sokan nézték, csomó mindenki közvetítette, mi is itt az ATV-n. Mit szóltál, amikor megláttad a gyerekeket, és mit szóltál ahhoz, amikor meghallottad a cigány himnuszt? Mi az, amikor meghallottad a cigány himnuszt?

0: Hát még tényleg nem látok, és annyira megfogott lelkileg, hogy abban a pillanatban akkor is arra gondoltam, hogy nekünk találkoznunk kell velünk, hiszen ugyanazt látom bennük a gyermekekben, azt a zeneiséget, amik bennünk volt anno. És írtunk, ugye van egy közös messenger oldalunk, és írtunk a zenekarról, láttátok, milyen jó volt, milyen hangulatos, úgyhogy már akkor megszületett bennünk, hogy velük együtt kell dolgoznunk.
1: Mesélj egy kicsit a most nátok a zenekarról, mentek Szófiába, milyen program vár még rátok a következő időszakban?
0: Hát elég sűrű a programunk, a hazai koncertünk is szép számmal van, és ugye a külföldi koncertek, ugye Szófiában 30-án lépünk
1: Bulgáriáról
0: fel.
1: Bulgáriáról beszélünk.
0: Ugye január, 2020 januárban már Szlovákiában 5 darab koncertünk lesz. Ez nagyon nívos program lesz, sok helyen meg tudjuk mutatni a Szászlógi cigányzenekar örökségét, hagyományát. Ezen kívül átmegyünk Horvátországban, ott is 3 koncertünk lesz, ez február elején van. Aztán folytatjuk, mert márciusban van tárgyalás Makedóniára, és áprilisban már folytatódnak ugye a próbák, és készülünk fel, és van egy nagyon nagy tervünk még jövőre, ami előkészületben van. Szeretnénk a Zeneakadémián és a zene szentélyébe fellépni, ugye kezdenénk Magyarországon a Liszt Ferenc Zeneakadémián, átmenni Olaszországban, Milánói Szkálába, és a Párizs Operában. Ez a terv, ami most előkészület alatt vannak.
1: Óriási nagy dolgok, szóval nehéz utána megszólalni, hogy azt azért ezt nehéz überelni. Felteszem a nagy kérdést, 100-an vannak-e a 100-tagú cigányzenekar a színpadon? Ez mindenki mindig megkérdezi, nem? Nem így van?
0: Igen, mindig. Hát ugye a brand szerinti nevünk a 100-tagú cigányzenekar, természetesen 100 embert várnak a színpadra, de ez sok mindentől függ, a színpadi adottságtól, a megrendeléstől, ugye kamarazenekari formációban is működünk. Van, mikor ugye a színpad nem tudja ellátni, hogy 100 ember fellépjen, akkor 50-en megyünk, 60-an, 80-an, mindig az adottsághoz és a szerződéshez híven, sokan tévedésbeznek, hát hol vannak a többiek? És akkor úgy írjuk ki, hogy kamarazenekar formáció.
1: Oké. Okay. Tehát akkor magyarul, és egyébként hányan vagytok? 100 plusz minusz, vagy plusz 30 tartalék, vagy 10 tartalék, vagy hogy van ez? És a fiad is játszik, ugye?
0: Természetesen. Igen? A fiam is játszik benne, ő is primás menedzser és a 100-tagú cigányzenekarnak. Végül is az összlétszám, amikor legtöbben voltunk a színpadon, az 137 ember. Igen. Nagyon nagy látvány. Óriási hangzás.
1: Hol fér el 137 ember?
0: Hát ugye a Margit szigeti szabadtéri színpadon, a kongresszusi központban, ahol még elfér a zenekar, Műpában, ezeken a helyeken, vagy a Nemzeti Színházban, ezek a helyeken elfér a zenekar, de nagy részt inkább kamarazenekarral 60-70-80 fővel szoktunk koncertezni.
1: Árulj nekem egy kicsi szakmai titkot, szerintem a legnehezebb a mozgatása a dolognak. Marha egyszerű dolga van a hegedűsöknek, mert ugye benne van a tokba, és azt megfogja a kezébe. Mi van a címbalmokkal, meg a nagy bőgökkel? Szerintem ez annyira nehéz lehet, tehát egy riádi repülőgépre föltenni ennyi nagy bőgöt, meg brácsát, meg a címbalmokat, úgyhogy ne sérüljön, meg fönt a mínusz 40 fokban ne állítódjon el. Szóval ez mesélj, de nekem ez hogy működik, hogy hogy a Monti csárdás ugyanúgy Szóriádban, meg Szófiában, meg itthon. Mesélj erről.
0: Igen, ez kicsit gondot szokott okozni a hangszer szállítással, de ha repülővel, tehát messze megyünk, közel-kelet, távol-kelet, vagy esetleg Japán, vagy Amerikába turnézunk, vannak kifejezetten olyan szállító eszközeink, ami bélelt természetesen, és kicsit szigetelt, ami védi a hangszereket, de úgy szoktuk megoldani, ha repülővel mondjuk Európába megyünk, akkor nem is repülővel visszük ki, hanem van egy olyan kollégánk, ennek ismerettsége, szállító, aki egy nagy teherautóval felrakjuk a hangszereket, és kiszállítja a koncert helyszerre, és visszaszállítja.
1: Aha.
0: Igen, tehát ez a legjobb megoldás.
1: Ott vár titeket.
0: És már ott vár minket, így van. De van egy technikai személyzetünk, aki természetesen ezt minden nap megteszi, próbára kipakol, bepakol, és természetesen, mikor koncertre megyünk, hát azért 100 kiló egy cimbalom, és van 8 bőgőnk, 6 cimbalmunk, azért azt mozgatni.
1: Hát ez több tonnát mozgatok.
0: Igen.
1: Mekkora a technikai háttér mögöttetek? Tehát a 100 embert hány technikai személyzet, hány fős technikai személyzet szolgál ki? Mesélj egy kicsit erről is.
0: Hát ugye kezdem magammal.
1: Mert hogy te sem csak a primás vagy, és te sem csak előre állsz a színpadon, ugye nem ez a lényeg?
0: Nem, pontosan az is lényeg, a legrégényesebb, de az egyesületnek a vezetése az nagyon komoly feladatot, és az egész napomat, ugye ez kiteszi, de van a

0: menedzser, van a PR rész, van a gazdasági rész, van a könyvelő részünk. Tulajdonképpen 8 emberből áll, aki kiszolgálja ezt a zenekart. Akár gazdaságilag, akár technikailag, logisztikailag.
1: Hogy van a ruha? Mert valamikor feketébe vagytok, valamikor színesbe, pirosba, kékbe. Hogy mi alapján döntitek el, hogy mibe öltöztök? Ez erről mesélj egy kicsit.
0: Igen. Általában a megrendelés alapján nagyon sokan ugye a magyaros mellényt kultiválják és kérik tőlünk, hiszen abban látványos a százszagú cigányzenekar, ugye színes mellények, csillogó lakcipők, csillogó szemek, hát mikor a függöny kinyílik, és meglátnak 100 embert a színpadon, már tényleg az atmoszféra olyan, hogy ez nehéz taps nélkül megállni, de általában smokingban, csokornyakkendőben, mikor klasszikus darabokat játszunk, tehát vegyes. Általában úgy szokott lenni, hogy az első fél idő mellényes, a második fél idő pedig smokingban fogjuk.
1: Felvonás? Vagy fél idő? Mert a foci meccsben van fél idő, akkor de aranyos, szóval fél idő.
0: Igen,
1: smokingos, jó. Vannak kedvencek, nem? Amit nagyon várnak mindig a nézők tőletek. Vannak a klasszikusok, ugye? Brahmst, vagy épp a Monti Csárdás, ugye ez olyan vagy a Pacsirta, ugye?
0: Igen. Az nagyon a Pacsirta, az a Pacsirta nagyon szeretik, az az első számú kedvencük, ugyanúgy a Brahmsok is, de hát bővelkedünk a repertoárral, itt az operán keresztül, a klasszikuson, a magyar népdalokon, műdalokon, tehát minden ott van a repertoárunkon, bármilyen felkérésnek eleget tudunk tenni.
1: Mit játszottok nagyon szívesen, és mi az, ami nagyon hiányzik, hogy nem kérik, de pedig imádnátok játszani, mesélj erről? Vagy te nagyon szeretnéd?
0: Most abban vagyunk.
1: Ne légy diplomatikus, mondjad.
0: Igen, most újra a repertoárunk van megint, a galántai táncok Kodály Zoltántól, ez egy hihetetlen, nagyon szép mű, és ez ugye azért is büszkén játsszuk, mert ezt ugye visszaemlékszünk, mikor ezt 1900-as évek elején megírták, 1930 körül, akkor Kodály Zoltán az anno Galántán lévő cigány muzsikusoktól, azoknak a hangulata, hogy eladták a műveket, onnan eredt az ötlet, és annak az érzésvilágát tudta belerakni ezekben a kis művekben, amit azt egyszer csak egy óriási koncertmű lett. Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ez a háttere neki, és mi is, mikor eljátszunk, mindig elmondom, hogy ez tulajdonképpen hogy is alakult, hogy is rakták össze ezt a hihetetlen Galántai Táncok című kompozíciót. Tehát ezt nagyon szeretnék mindenhol eljátszani, de ez egy nehéz mű, ez nem mindenhol ehető. Inkább arra próbálom most koncentrálni, hogy az ország más területén is, például kisebb falvakban, közösségekben inkább ilyen magyaros jellegűt szeretnék.
1: Mondjál például.
0: Hát például most vannak magyar csárdások, például az a szép, vagy... Most
1: eljátszottak, az a szép.
0: Igen. Tehát tulajdonképpen feldolgozunk nagy zenekari formációra, és a nép ezt meghallja, a közönség, hát...
1: Oda van meg vissza.
0: Nagyon. Aha. Nagyon. Tehát énekben szeretnék, sokkal többet adnak a közönségnek, hiszen Magyarország erről híres.
1: Meg akkor ti is erről vagytok híresek, igen, ugye igen, tényleg hungarikum vagytok. Mennyire van tele a naptáratok a következő időszakra, mennyire lehet jegyet venni, mert nagyon sokan, most mondom a kritikai észrevételt, nem lehet hozzátok bekerülni, vagy nincs hely, vagy nincs jegy. Ugye ez mert hogy meghallják, hogy jöttök, és puf, minden elfogy.
0: Igen. Igen.
1: Egyébként nektek ez jó hír.
0: Részünkről persze, hogy jó hír.
1: Ezért nincs, hogy félház van. Tehát, hogy...
0: Igen, próbáljuk, hogy... vagy dupla koncertet adni, tényleg úgy van, hogy megjelenünk bárhol, és már is a jegyek 60%-a már elkelt, és ugye a finishben már nincs is jegy, nem is tudnak venni. Hát ez nagyon nehéz tulajdonképpen, ezért próbálunk mindenhol megjelenni Magyarország területén, vagy akár külföldön, hogy mindenki fogja, hogy szeretné látni ezt a koncertet, akkor legyen lehetősége neki, hogy el tud jönni, mit tudom, 30-40 kilométeres körzetben, mert nem mindig van abban a községben, faluban, színeszerem, de próbáljuk úgy, hogy mindenki hozzájusson ez a hagyományhoz.
1: Pacsirtáról árulj nekem egy titkot, mennyi rögtönzés van benne, és mennyi előre tutira lepróbált, és hány százaléka az, ami ott a színpadon, ott találjátok ki, ott adjátok át egymásnak. Na mesélj erről egy kicsit, elárulsz kulisszatitkot?
0: Igen. Tulajdonképpen van egy meghatározott, ugye leírták, Dinigo leírta ezt a számot.
1: És sehogy nem úgy játszottuk.
0: És igen,
1: biztos vagyok, hogy...
0: Egy kis show van benne
1: ugye,
0: még.
1: Ugye?
0: Általában mi úgy volt megszólva, hogy három prímással játszunk, de én egy kicsit változtattam.
1: Hagyd mondjam azt a felét, tehát láttam, dehogy három prímással játszátok. Mindenki ki, hogy 8 vagy 10 prímás volt benne, ugye? Jól igen, emlékszem?
0: Jól emlékszem, bízom.
1: Bocsánat, de fantasztikus. Tehát csak áradozok. Tehát tényleg most, ugye aki videó majd YouTube-on néz minket, az egy másik dolog, de hogy is van ez? Tehát, hogy meddig viszitek el? Meddig húzzátok?
0: Tulajdonképpen a kötelező megint rabot eljátszuk az elején, utána teljesen átmegy randomba,
1: jó.
0: Hogy fogjuk ezt eladni, és akkor mindig kitalálom, és de tényleg véletlenszerűen rámutatok egy prímásra, nem is számít rá, hogy ő rámutatok, és meglepődik, hogy én jövök, hát nem is vagyok benne, de most benne leszel. És akkor feláll, elkezd madár hangokat utánozni, és ugye utána 8-10 felállunk, és mindenki, olyan, mint egy erdőben lenne a közönség, csicsergések, tehát ez annyira só jellegű, és annyira megkap, annyira szeretik, hogy ez egyik kedvenc száma a közönségnek, a pacsirta.
1: Meg nektek is, ugye?
0: Meg nektek
1: nem unjátok.
0: Nem, unjátok. Nem, azt nem lehet. Nem lehet.
1: De az egész koncert az is nem unjátok, nem?
0: Inspirál minket. A közönség is inspirál, hogy lelkesedéssel, tapssal, ováció vannak. Annyira, akkora inspirációt ad a zenekarnak, hogy és akkor érezzük jobban, igen, erre a hagyományra szükség van, ez a tradíciót vinni kell tovább, ezt meg kell tartani, évtizedeken keresztül átadni fiatal generációnak. Ez nagyon fontos a zenekar számára.
1: Lányok is vannak nálatok. Na, mesélj erről.
0: Szép számmal vannak most már lányok nálunk, és büszkén mondhatom, hogy hihetetlen jól hegedülnek, hihetetlen jól vezetik, a zenekar pedig nem megszokott, hogy lányoktól ugye cigányprímások felállnak, és egy 100 ember elé felállnak, azért kicsit meghatódtak az elején, és úgy belejöttek, annyira érzik most már, és olyan jelenségek, mikor felállnak a színpadra, szépek, bájosak, és a közönség az teljes mértékben, hogy mondjam, lelkileg is, ahogy látják, hogy egy lány feláll, és akkor vezet a 100 tagú cigány zenekar, és hogy hegedül, hihetetlen élmény. Számunkra is hihetetlen élmény.
1: Fiatal zenész vagyok mondjuk Debrecenben, és szeretnék hozzátok csatlakozni. Mit kell csináljak? Nagyon jól tudok hegedülni. Mi a módszer? Vagy naponta kapsz 200 önéletrajzot, és nem tudsz vele mit kezdeni, mert tényleg, de nincs több hely. Hogy van ez?
0: Igen, sok telefon jön naponta, hogy szeretnének a zenekar tagjai lenni.
1: Viszont... Meghallgatod őket egyáltalán, vagy most azt mondod, ne haragudjatok, most nincs hely.
0: Hát igen, elég be van telve tényleg minden szekció nálunk, de vannak kivételes tehetségek, amit természetesen meghallgatunk, de mindenkinek adunk lehetőséget.
1: Adtok lehetőséget.
0: Persze, feljön egy próbajátékot kap, és akkor meghallgatjuk, de van egy bizonyos színvonal, ami alatt ugye... nem tud még bekerülni, de az utánpótlás szempontjából nagyon fontos. Ha látjuk benne a tehetséget, akkor természetesen azt mondjuk, hogy igen, itt van helyed, és akkor tanítjuk mi. Tehát mester tanítvány módon a fiatalokat mi bevonjuk a 100 tagú cigányzenekar.
1: Ilyen mentorprogramotok?
0: Így van. Külön-külön is, háznál is, tehát privátban is a gyerekeket tanítjuk, de nagyon sok van olyan, akik bejönnek hozzánk, és a próbán, és mester tanítványaként átadjuk azt a tudást, ami bennünk van, hiszen a 100 tagú cigányzenekarnak évtizedekig, 100 évig is élnie kell. Tehát ez a program megvan nekünk, hogy a fiatalokat bevonjuk ebbe a tradícióba.
1: Az egyik foglalkozásod, hogy olvassam róla, az, hogy neked nagyon fontos, meg a 100 tagú cigányzenekarnak is a hagyományőrzés. Mondasz erről pár mondatot, mit is jelent pontosan?
0: Hát ugye ez több száz évre visszamenőleg is el tudjuk mondani a cigányprímásoknak, és úgy is van összerakva a zenekar, hogy ennek a megfelelően cimbalom, brázsbőgő, klarinét, cselló, tehát a cigányzenekari felállásban van. Ennek a hagyománynak nagyon fontos része van, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy ez a hagyomány együtt nőtt fel Magyarországot, ezt mindenki tudja. Ez a zenekar számára azért is fontos, mert nem csak Magyarország számára, hanem a világ számára is egy világhírű ez a hagyomány, ez a cigányzenei tradíció. Hiszen ha a külföldről eljönnek, és nagyon sokan cigányzenekaros éttermet keresnek,
1: a
0: hogy meghallgatják.
1: A cigányzenével eszik.
0: Így van.
1: Ez így van.
0: Ez van. Törvény, ez le van írva könyvben,
1: ez
0: hozzátartozik.
1: Ha belenézzük egy Latovár filmbe, amit 1926-ban forgattak, ott is a cigányzenész
0: húzza,
1: mit tudom én, a Vadas marhára is, most voltunk a Nagymező utcában pár héttel ezelőtt pont a Nébel Zsoltékkal, és ott is
0: így van.
1: Jött a holland turista csoport, és a cigányzenész ott húzta közben, amit szerettek volna, ha nem történt benne semmi változás. Mire lenne szükségetek? Tehát dübörög a koncertezés, jól vagytok, sokan vagytok, de mi az, ami hiányzik, vagy miben tudtok még fejlődni, mi áll még előtted, vagy mi van a fejedben a következő időszakban?
0: A hagyományok mellett ugye mindig meg kell újulni, mindig meg kell mutatni a százszorú cigányzenekarnak, hogy minden, úgy mondjam, zenei minden evők vagyunk. És tulajdonképpen most vannak olyan programjaink, hogy popzenét is feldolgozunk, vagy világhírű slágereket. Például van egy csellósunk, Duke Elemérnek hívják, és Bohemian Rhapsodyát játszunk, a Margit kérdés elhangzott. Hát ilyen stílusú zenéket.
1: Queen-től,
0: így van, szeretnénk, és ez nagyon jól hangzik cigányzenekarra is, és olyan visszahangja volt, ugye a Margit szigeten is eljátszottuk, hogy próbálunk most az ilyen világslágereket is feldolgozni a zenekar számára, ami nagyon érdekes és újnak számít. Például a Kongresszusi Központban december 3-án Király Lindával, Király Viktorral lépünk föl, vagy Debrecenben Takács Nikolásszal. Tehát ezt a formációt, ezt a fúziót is nagyon szeretjük, és átadni a népnek, hogy tulajdonképpen a pop vagy a népdal mellett a pop is milyen jól megszólal a száztagú cigányzenekarnak, tehát ezt szeretnénk megmutatni neki. Ez az újítás nálunk.
1: Remek végszó volt, én nem tudok mit hozzátenni. Dani Lőrinc, nagyon szépen köszönöm a száztagú cigányzenekar elnökének, hogy itt voltálunk. Én még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál, és folytatjuk, és hát lehet, hogy forgatunk is továbbiakból folytatjuk. Köszönöm szépen még
0: egyszer. Köszönöm a meghívást.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Rövidebb ideig jár a balatoni komp. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszinszendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hangsúlyozta, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepét játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megye székhelyet 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. A 2024-es önkormányzati választáson kompenzációs listáról jutott be a közgyűlésbe. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4:08 és este 4:08 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai epizódba, ne felejtsetek el követni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Sárközi Gyula, Harangozó Gyula díjas táncművész, koreográfus és balettmester, a Madách Színház tánckarának művészeti vezetője volt, valamint a Madách Musical táncművészeti iskola alapítója. Pályafutása a Magyar Állami Operaházból indult, ahol olyan emlékezetes szerepekben láthatta a közönség, mint Otelló, a Csodálatos Mandarin címszerepe, Júdás a próbában, Tibált a Rómeus Júliában, vagy Karenyin az Anna Karenyidában. A Madách Színház Legendás Macskák című előadásában több mint 500 alkalommal táncolta Mefisztulész szerepét. Elismert művészi és oktatói pályája mellett évtizedek óta szívügye a fiatal tehetségek, köztük a hátrányos helyzetű és állami gondozott gyerekek támogatása. Kiemelkedő életpályája példaértékűen mutatja, miként válhat a tehetség, a tánc iránti elkötelezettség és a kitartó munka egy közösséget formáló és összetartó erővé. Nagy szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy itt vagy nálunk a podcastben.
3: Nekem megtiszteltetés. Egyébként így fölolvastad ezt a sok dolgot, és azt mondom, itt vége is van az 50 percnek.
1: Még szerencsére nincsen, mert még nagyon sok mindenről szeretnék veled beszélgetni. Ennek a podcastnek a sajátossága, hogy a vendég választ egy filmet, és te is választottál egy nagyon édes és gyönyörű történetet, a Diótörő és a Négy Birodalom című filmet, és hogy miért választottad ezt a filmet, az majd a beszélgetésből ki is fog derülni. A történetnek a középpontjában egy kislány áll, Clara, aki egy különleges kulcs nyomában egy varázslatos világba kerül. Amikor a kedvenc filmre került a sor, akkor te egyértelműen ezt a Diótörő és a Négy Birodalom című filmet választottad. Mi az, ami ennyire közel áll hozzád ebben a történetben? Miért választottad ezt a filmet?
3: Hát az összes táncos gyerek szerintem a Diótörőn nő fel. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a mesevilágot minden kislány és legtöbb kisfiú elkerülhetetlen élményként kell, hogy megérje karácsony környékén. És úgy gondolom, hogy azáltal, hogy a Sárközi Gyula társulat, mert van egy ilyen is, hogy Sárközi Gyula társulat, és van egy olyan, hogy Madách Táncművészeti Iskola, közös előadása a Diótörő, amit majd december 21-én a MOM kútban lehet majd látni, és 27-28-án pedig a NAM Színházban elérhető áron. Ami nagyon fontos, mert iszonyatosan elszaladtak a jegyárak az utóbbi időben, és azt kell mondjam, hogy nálunk lehet kapni 7-8 ezerért is a NAM Színházba jegyet, de a legdrágább jegy is 13.900, ellentétben más színházakkal napokban néztem, és ilyen 35-40 ezer forintos jegyek vannak, és én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet kifizetni, vagy ha ki lehet fizetni, akkor utána január-februárban nagy bőjt jön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elérhető áron mindenkinek. Ugye 8. kerületből jöttem, az ember ne felejts el, hogy honnan jön. Nem azt mondom, hogy éheztünk, meg olyan szegénységben voltunk, de azért édesanyámnak meg kellett gondolni azt, hogy mikor mit vehet nekünk. És én úgy gondolom, hogy amit az elején felkonferáltál, hogy fontos a hátrányos helyzetű gyerekeknek a felkarolása. A mai világban már ugye nem arról szól csak az élet, hogy ráadod a tiszta ruhát, meg a cipőt, és akkor induljon és tanuljon, hanem nagyon sok tényező van, amitől hát mondhatjuk azt, hogy nehéz, főleg a mai világban az, hogy akár egy roma származású gyerek be tudjon kapcsolódni a közösségbe. Nálunk nincs kitaszítottság, nálunk azt kell mondjam, hogy mindenki egyforma, és a tánc attól fantasztikus, hogyha bemész egy terembe, hogy gyakorlatilag csak az számít, hogy mi az, amit le tudsz tenni a padlóra. Tehát, hogy nem számít, hogy ki kinek a kie, mert az 20-rangú. Az számít, hogy te mit teszel bele. Úgyhogy ez fontos.
1: Honnan jött neked a tánc?
3: Annak idején imádtam nézni, volt egy tavasz televízió, azt már nagyon sokan nem tudják, hogy miről szól ez a dolog, ez egy fekete-fehér televízió volt, és imádtam nézni a Jane Kellyt és a Fred Astaire-t. Ők nagyon tudtak táncolni. És akkor nem tudtam megfogalmazni, de valahogy ma már tudom a mai fejemmel, hogy ez igazán arról szólt, hogy abból a 8. kerületi, ami számomra így visszagondolva azt kell mondjam, hogy szívesen visszamennék, mert a helyzet az, hogy ott voltak a szüleim. Úgy éreztem, hogy az egy boldogságot adó forma. És én imádtam őket nézni, és mindig táncoltam, jöttek vendégek, kikaptam a fakanalat a fiókból, és gitároztam, és táncoltam, a bátyám hülyét kapott ettől, de ez engem nem érdekelt, és aztán egyszer csak a bátyámnak a barátja, aki néptánc tagozaton tanult az Állami Balettintézetben az akkori nevén, azt mondta, hogy van felvételi. És akkor én elmentem az utolsó felvételi rostán, ugye több száz gyerekből választottak ki, hát ilyen 15-20 gyereket, fiút. Ma már lasszóval kell elkapni a srácokat, ugye?
1: Mert, valóban?
3: Hát mert ugye egy apuka hogy gondolkodik, az én fiam focista legyen, vagy focista, de lehet, hogy focista. Úgyhogy, és a balett az ugye azt mondjuk, hogy távol áll a fiúktól, holott ha egy hölgyet fölkér valaki táncolni, az már fél siker.
1: Hát így az van, meg ott siker. A férfi vezet, tehát így ott nagyon van. Férfiasnak igen, kell lenni.
3: Igen. Elmentem erre a felvételre, az utolsó felvételi 42 fokos lázzal mentem be gyerekként. Felvettek, szerencsém volt, és aztán amikor beálltam első alkalommal a rúthoz, ilyen kacsa pozícióval, akkor azt mondtam, halló, Fred, aztán nem ezt csinálta. Tehát ez valahogy másképp mozgott. De aztán csináltam rendületlenül, és egyszer a próbára, ami az operaházban volt, nem a művészbejáron mentem be, véletlenül a főbejáraton, és megláttam azt a csodát, ami fogadja a nézőt, és akkor én azt mondtam, hogy itt kell, hogy táncoljak. És aztán 82-ben bekerültem az operaházba, és aztán egyszer csak Seregi László, aki egy csodapali volt, odajött hozzám, és azt kérdezte, hogy Jussikán van kedved benne lenni a macskákba? Azt se tudtam, hogy miről beszél, de hát az a persze. És 83-ban a Madách Színháznak a Macskák című előadásába bekerültem a karba, és amit mondtál, hogy a 100. előadáson, egyszer csak azt mondta Laci, hogy Jussikán, mit csinálsz holnap? Hát mondom, mester, macskák el, tudom, de a Mephistolészbe kéne beugrani. Azt se tudtam, hogy merre van az elő. Tűnik attól nehéz, mert nem arról, hogy mint ahogy te is énekesként odamész, kiállsz, elénekeled, kimész, hanem hogyha egyik kelléket megfogod, azt odaviszed, onnan elővarázsolod, tehát nem csak táncolnod kell, hanem színpadi jelenlétnek igen. is kell lenni. És még ráadásul varázslásokat ne csezd el. Tehát az abszem benne volt a popóba. De megcsináltam, és utána több mint 500-szor eltáncoltam még a Mephistolész, ami viszont nagy álmom, és nagy álmom, hát mondjuk ki az, hogy a fiam is eltáncolhatta a mefisztolést, és az 1600. macskáknál ott együtt táncoltunk a színpadon. Tehát én beugrottam, ordítottam egy nagyot, fölmutattam, és föntről jött a fiam a zsinórpadlásból, mert régen én is onnan jöttem. Uh-huh. És aztán mentünk körbe a köpennyel, és együtt pörgettük, úgy féltem, hogy elrontom. De aztán nem rontottam el. És öröngös siker volt. Aztán természetesen már csak a fiam ugrotta a trükköket, mert ha én ugrok egyet, akkor a mentő viszel. De szerintem ez így rendben volt, és hát utána azt kell mondjam, hogy egy hihetetlen érzés volt ez, hogy együtt voltam a fiammal a színpadon. 3 gyerekem van, 2 lányom és a Gyuszi a legkisebb. Ő választotta a táncot, és nem erőltettem, hanem ő 3 éves korától már pelussal, vagy 2,5 éves volt, és pelussal a kis gatyójába úgy tolta a pipaspiccet, és csinálta az előkészítő gimnasztikát.
4: Látta apát táncolni, vagy járt be az iskolába?
3: Mert akkor már megvolt, mert 2001-ben alakult az iskolánk, és hát idén volt 25 éves a suli, és hát ugye azt látta, hogy bemegyek a terembe, tartom az órát, ott vannak a gyerekek, táncolnak, és ez neki tök természetes volt, hogy ő is ide bekapcsolódik. Úgyhogy valamitől ez volt, és ez lett élete első szerelme neki is a tánc.
4: És ő is hozzátok járt?
3: Ott végzett nálunk a Madás Táncművészeti Iskolában, aztán utána volt kint 1,5 évet Szentpéterváron a Vagonov Akadémián, ott is tanult, és utána hazajött, és hát a Sárközi Gyula társulatban táncol, plusz gyakorlatilag Hámor Józseffel táncol, akkor van a Fekete Tyúk, amit gyakorlatilag közös produkció Szaszák Zsolttal és a csapatával, ahol ő egy roma gyereket alakít, hát nagy sikerrel megynek ezek a dolgok, meg hát a macskákba táncol, sok mindent csinál.
4: És
3: ja,
4: hogy?
3: És tanít nálunk már Budán.
4: Wow.
3: A modern szakot ő viszi.
4: Aha.
3: Úgyhogy imádja, és a gyerekek is imádják.
4: És mindehhez hány éves most ő?
3: Most lesz 26 novemberben. Én 26 éves voltam, amikor először elkezdtem tanítani a Balettintézetben.
4: Na pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy honnan jött neked a tanítás, vagy ez az ötlet,
3: hát,
4: hogy
3: annak
4: neked
3: idején,
4: tanítani
3: annak idején
4: kell.
3: Volt egy Havas Ferenc nevezetű világhírű táncos, és nyugdíjas volt, és bejött az operába, és azt mondta, hogy a nyugdíjak, mint olyan, milyen szinten voltak akkor, és azt mondta, hogy gyerekek, hagyj tartsak tréninget, mert nem tudok megélni a nyugdíjamból. És akkor azt mondta, hogy mi van, tehát egy Kossuth díjas művész ilyen mondatot mond, és akkor elkezdtem ilyen 24-25 éves koromban gondolkodni, hogy ha kiszállok a szakmából, akkor mi lesz az, ami tovább visz engem egyáltalán. És ugye az egyik filmben azt mondta Anthony Hopkins, hogy egy ember akkor hal meg, amikor elveszíti a céljait. És én azt gondolom, hogy ez nekem egy komoly cél a gyerekeket tanítani, és látni az ő boldogságukat és a fejlődésüket. És akkor 26 éves koromban visszahívtak a táncművészeti, akkori nevén még mindig Balettintézetre, akkor már főiskola volt, bocsánat, még nem volt egyetem, és visszahívtak tanítani. És 26 éves koromtól elkezdtem tanítani. Több mint 10 évet tanítottam a Táncművészeti Egyetemen, elvittem egy docensi rangig, aztán onnan eljöttem. Egyébként 2 generációt neveltem, az első generációba Jurányi Patrik, Bajári Levente, aki ugye az operában lett szólista, Csonka Roland, ő is szólista lett az operában, Jurányi Patrik pedig a Finn Nemzeti Balettnek lett a szólistája. Több mint 10 gyerekből én 3 szólistát neveltem, aztán a következője, és hozzá kell tenni, hogy ezek a gyerekek nem voltak jók, tehát senki nem akarta tanítani őket, ilyen 2-3-asok voltak balettből. Aztán a következő generációba 4 szólistát neveltem, az egyik Kovács Gergely család, aki járja a színházakat,
4: igen,
3: és koreográfál. Gyakorlatilag Bongár Attila, aki Amerikában lett szólista, Kapin Gábor szintén Amerikában, később a belgari királyi balettnél lett szólista, és Libik Roland, aki pedig az operában lett szólista, tehát 4 szólistát neveltem. Azt kell mondjam, hogy értek hozzá. Így 64 évesen mondhatom ezt, hogy értek hozzá. Ugye nagyon fontos az, hogy egy gyereknél, hogyha tanít, ugye a tanárok ezt pontosan tudják, hogy kellene tudni azt, hogy ami nekem öt, az neki is öt legyen. Mert hogyha egyformán tudunk gondolkodni és lélegezni, akkor jól tudunk haladni, de hogyha én nekem az öt, az neki húsz, akkor nem fog menni. És ugye meg kell tanítani a gyerekeket először önmagukat legyőzni, és ha le tudják győzni önmagukat, ezt te pontosan tudod, hányszor volt az, hogy fáradt voltál, azt se tudtad, hogy hol az elől, de ha felmész a színpadra, akkor nem mondhatod a közönségnek, hogy bocs.
4: Nem bizony.
3: Akkor csinálni kell. Sose felejtem el, életemben először ugye én akkor asszisztense voltam a Fantomnak, és te fiatal kezdőként egy csodaként berobbantál a színpadra, és mindenki azt kérdezte, hogy honnan jött ez a lány. És egy csengő hangon voltál Krisztin, és mindenki csodált téged. Úgyhogy szerintem voltak így közös élményeink.
4: Mi az, amitől ti meg tudjátok találni a közös hangot ezekkel a nehezebb gyerekekkel?
3: Nem mindenkivel találod meg, akivel megtalálod, annak tud segíteni. Uh-huh. Tehát, hogy azért mindannyian tudjuk, hogy ha ő nem nyújtja ki a kezét, hogy segíts, és nem hajlandó arra, hogy azt mondta Fülöp Viktor egyszer, hogy Gyuszikám, hegyeket kell elhordanunk, és centiket lépünk előre. Aztán később én azt tettem hozzá, de ha centik összeállnak métereké, akkor egyszer csak művész leszel, és aztán lehet, hogy a következő életedben is fogod tudni azokat a reflexeket, amitől te táncos leszel, vagy művész leszel. Ezt te tudod?
4: Igen, igen, abszolút, abszolút.
3: És aki följut a csúcsra, azt úgy nagyon sokan csodálják, de hogy addig milyen véres verítékkel jutottál el oda. Én annak idején, amikor srác voltam, 6-8 órákat töltöttem a teremben. Tehát, hogy nem úri hobbiból csináltam ezt a dolgot, hanem hivatásként, de mégis az úri hobbim volt, mert azért azzal eltartani a családodat, amit imád, szeretsz, annál nagyobb boldogság és áldás nincs.
4: Ez így van. Ez így van.
3: Úgyhogy szerencsés vagyok.
4: A film egy rendkívül gazdag, színes, fantáziadús világot épít fel. Amikor te alkotsz, milyen érzést szeretnél kiváltani a közönségedből?
3: Nagyon fontos az, hogy négyen koreografálunk. Jurányi Patrik, aki volt növendékem, Kovács Gergely család, a második generációs növendékem.
4: Tehát ők visszajárnak, ez milyen szép, igen. De jó.
3: És Kovács Zsolt, aki azt kell mondjam, hogy a barátom is szinte testvérem, ő a negyedik koreográfus, és négyen koreografáltuk meg a Diótörőt, de a Bogár mesét is, meg a Gullivert is.
4: Úgyhogy akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy
3: felosztjuk ezt egymás
4: a számot?
3: Között.
4: Ő csinálja azt a számot.
3: És nagyon kritikusak vagyunk egymáshoz, mert ha valami nem tetszik, akkor azt mondjuk.
4: Tehát, meg hát azért a stílusnak egyeznie kell, nem?
3: Valamennyire igen, de mégsem, mert azt kell mondjam, hogy attól jó, mert ugye Seregi László megengedhette azt, mert egy zseni volt, hogy ő egyedül, meg Harangozó Gyula bácsi is, hogy egyedül felrakott egy darabot. Mi nem vagyunk ilyen bátrak, és azt kell mondjuk, hogy ezért koreografálunk négyen, és szerintem ez működik, mert nem aludtak el eddig a növendékek a darabjainkon.
4: Abba biztos vagyok. Imádják. Abba biztos vagyok.
3: És hát gyakorlatilag nálunk a csata a Diótörőbe, az komolyan arról szól, tehát így filmképileg, amit mondtál, hogy amikor a Gyűrűk urába két oldalról egymásnak szalad a két csapat. Uh-huh. És komoly fájt van benne. És édes volt, mert a Rókusfalvi Lilinek a fia, ugye megnézte a kislánya is, aki egy kis tündér. Egyébként a Lili, ő volt benne a nevelőnő a Diótörőben, és ő régen hozzánk járt, és neki ez egy nagy dolog volt, hogy visszajött és fellépett velünk.
4: És akkor ti tényleg úgy működtök, mint egy család, mert visszajárnak a gyerekek, ez milyen szép.
3: Most volt a Bogármese a 333. előadás márciusban, és 20 éves volt, és hát azok a növendékek, akik régen benne voltak, azok visszajöttek, és ők is beszálltak a buliba. Tehát visszatérve, két oldalról szalad egymásnak a két csapat, de azt tudni kell, hogy a klasszikus ívvonalát megtartottuk a Diótörőnek, de át lett hangszerelve, és mai kor szerint szól, de nem ilyen gusztustalan diszkoritmusban, mert attól rosszul lennék, hanem finom átéléssel vannak meghangszerelve a dolgok.
4: De azért az alapmotívumok megtalálható?
3: Mindent. Hallható a zene. Tehát hallható az a fajta dallamvilág, ami a Diótörőre jellemző. De nálunk például ugye vannak jó egerek, és vannak rossz egerek. Tehát a babák tánca az például három kisegér táncolja, akik majd később harcolnak a rossz egerekkel. Mert ugye egy gyerek, sokszor hallottam azt, hogy kijön a Diótör előadásról, klasszikus előadás, és azt mondja, anya, apa, ugye az egerek azok rosszak. Nem, kisfiam, van jó egér, meg van rossz egér, aha, mint hogy az életben is van jó ember, meg rossz ember. És hát azt kell mondjam, hogy tetszett a gyerekeknek az áthangszerelés, mert volt egy olyan kisrác, aki kijött, és azt mondta, hogy egész jó DJ ez a Csajkovszki. Úgyhogy imádnivaló volt, és a Művészetek Palotájában volt annak idején bemutatója, ott elég magas a zsinórpadlás, és ott föntről jött a karácsonyfa, és nálunk vannak angyalok. Egyetlen egy Diótörő előadásban sincsenek angyalok. Nálunk vannak, hiszen azért az ajándékokat, meg a fát az angyalok hozzák, meg a Jézuska.
4: Így van.
3: És nálunk úgy indul az egész, hogy Drossenmeier este 6-kor, hogy akkor indul a Szenteste, megelemednek a köztéri szobrok, és a főszobor, ő a Drossenmeier, és akkor egyszer csak azt mondják, na most akkor vigyük a ajándékokat a gyerekeknek. És ugye egy lány neveldébe játszódik, ott indul az egész, és nálunk a Klára az a Masa, klasszikus néven, tehát ő neki adja a Diótörő bábút. Igen. Ajándékként, uh-huh. És ugye az megelemenedik. De nálunk például van a Charlie Chaplin, ő is egy baba. Akkor van a Michael Jackson, ő is egy baba. Imádják a gyerekek, felismerik és felvisítanak. És aztán vannak az ólomkatonák, és az ólomkatonák, Charlie Chaplin, a három kisegér és Jackson a Diótörő bábúval együtt harcolnak az egerek ellen.
4: Aha.
3: És hát természetesen azt kell mondjam, hogy imádják, mert ezt mondta Rókusfalvi Lilinek a kisfia, hogy anya, ott igazi csata van, igazi karddal vívnak, de hát kisfiam, nem, iddel láttam. Tehát a gyerekek édes, teljesen beleélik magukat, ami fontos.
4: Hát hogyne, hogyne.
3: Anélkül nincs karácsony. Diótörő nélkül, ugye
4: ez van így a van, halászlét, ez így
3: töltött káposztapulyka,
4: igen, az diótörő. Össze van kötve. Igen, igen. És hogy van nálatok, tehát már az egészen kicsik is bekerülnek az előadásokba, tehát akiknek még sokat kell tanulni.
3: Nem. Ha valaki nem tud táncolni, ezt nem rakjuk be. Arra ott van a fél évi bemutatónk, ami minden évben kétszer mutatják meg magukat színházi körülmények között, uh-huh. februárban és júniusban. És aki nagyon jól tud táncolni, azok például benne voltak a jubilami macskákban, az 1600-ban, vagy a 40 éves, bocsánat, mennyi volt? 30 éves volt, azt hiszem most a macska, 83, nem, 40. Nagyon szalad az idő. Igen. Tehát a 40 éves macskákban is ott voltak, és általában ezek a gyerekek mindig azt táncolják el, amit a nagyok a báli képben. Tehát ugyanazt a koreográfiát. Most, hogyha ugyanazt a koreográfiát el tudják táncolni, akkor nem annyira rosszak.
4: Aha, aha.
3: Szóval ezek azt kell mondjam, hogy torpedorombolók. Igazság szerint tegnap volt a Gulliverből előadásunk Diósdon, és hát pont oda jött a polgármester, és azt mondta, hogy még így nem látott gyerekeket táncolni. Tehát ezek fölmennek, imádom őket, mert játszanak az öltözőbe, és fölmennek, átvált az agy, aha. És átmennek ilyen kommandósba, tehát akkor csak az előadás van. Tehát ezek nem viccelnek. Ezek
4: és milyen korosztályok vannak?
3: Hát a legkisebb az ilyen 9 éves, ugye ő az egér király, mert azt mondjuk, hogy minden diktátor pici. Tehát az egér király nálunk kicsi, az nem nagy. És van neki egy nagy tábornok. Ő vívja a csatát igazán.
4: Értem.
3: És hát ő a legkisebb, és hát vannak a legnagyobbak, akik 18-19 évesek. Például a keleti szólót is ők táncolják. Úgyhogy én azt mondom, hogy minden korosztály benne van, közel 90 szereplős a Diótörő.
4: Az igen.
3: Tehát azt kell mondjam, hogy ilyen létszámot az operázon kívül nem tud senki más kiállítani. Még az Operett Színház sem. De nem attól jó, mert ennyi szereplő van benne, hanem attól, mert monumentális. És ugye nagyon fontos az, hogy az első részben ugye gyerekek éljék meg a karácsonyt. Tehát láttam én már olyan felvételt, hogy felnőttek műanyag fehér parókába ottan próbáltak gyereket játszani, attól hülyét kapok. Tehát én azt gondolom, hogy gyereket gyerek játszon, felnőttet felnőtt.
4: Hát igen, így csak kell. Ehhez kell a
3: muníció.
4: Így van, a megfelelő muníció. Képességű gyermek.
3: És én azt mondom, hogy közel 500 növendékünk van stúdiókban, és a Angol utcában van ugye az iskolánk, ami a Madács Táncművészeti Általános Iskola és Gimnázium, tehát most már nálunk a szakképzés is van, tehát nálunk a végén szakirányú végzettséget kapnak, tehát nálunk tanulják a matematikától kezdve sok mindent. Uh-huh. 5. osztálytól van belépési pont, és 9. Mert valaki azt mondom, hogy később jut eszébe, hogy ő táncos szeretne lenni, és akkor 9-től van lehetőség. Aki 5-től száll be, az klasszikus diplomát kap a végén, aki 9-től a színházi táncot. De nyilvánvaló, hogy mindenkinek kell tudni a balettet és a színházi táncot.
4: És akkor ezen kívül még belekóstolnak egyéb táncstílusokba is?
3: Persze, és a stúdiókban gyakorlatilag ott tanulnak, ami itt van a 11. kerületben, Bartók Bélán, és Szentendrén van a V8-ban, és ott heti kétszer jönnek, kétszer 75 perc, mindig van klasszikus balett, és egyik héten musical jön hozzá, másik héten pedig modern. Tehát így tanulják. A szakképzésen, pedig amire mondom azt, hogy az Angol utcában van, ez a párhuzamos képzés, ott ugye valaki délelőtt tanulja a matematikától kezdve az irodalmat mindenki, délig, és akkor utána pedig délután van a kicsiknek a táncoktatás. A nagyoknál meg fordítva van, délelőtt van a táncoktatás, ami áll klasszikus balettből, néptáncból, amerikai stepből, tehát ők tudnak steppelni, azóta se tudok steppelni, pedig a Jane Kelly, Fred Astaire volt a példaképem, és akkor van a modern tánc technika, meg néptánc, tehát hogy elég sokféle stílus tanulnak, ugye mert tánc létezik A-tól Z-ig, és hogyha valaki bekerül színházba, erre van igény, hogy tudjanak mindenféle társulást táncolni.
4: Ez így van, hiszen a zeneisége is most már olyan összetett ezeknek a műzikeleknek, hogy muszáj.
3: Kötelező.
4: Igen.
3: És azt kell mondjam, hogy nagyon sok növendékünk van az Erkel Színházban, nagyon sok növendékünk van a Madách Színházban, rengetegen táncolnak a Végszínházban, sőt, Bálint Barna a Végszínháznak a tánckarvezetője, aki nálunk végzett, hogy mondhatnám azt, hogy a Szegedi Nemzeti Színház tánckarának a vezetője is mi növendékünk volt, úgyhogy lassan beterítjük az országot.
4: Nagyon helyes, ez nagyon szép. Amikor szerepet választasz egy növendéknek, mennyire abból indulsz ki, hogy amit már biztosan tud, és mennyire szeretsz olyat adni, amit még egy kicsit úgy érzed, hogy ebből majd tanulhat?
3: Majdal nem tudok mit kezdeni. Szívesen segítek neki abba, hogy összesen mit tudom, egy hónap alatt eljusson arra a helyzetre, maximum ennyi felkészülési időnk van.
4: Tehát akkor meg kell lenni az elején már annak a tudásnak, ami ahhoz a szerephez
3: tudásnak,
4: kell.
3: Másrészt azt mondom, hogy a karakternek megfelelőnek kell lenni. Példa, én Seregi vérével vagyok átitatva, és Seregi László annak idején, meg a növendékeim is. Gyakorlatilag ő mondta azt, hogy egy mutatás, egy tudás.
4: Igen, tehát nem mindig lehet, ezt mondta.
3: De egy mutatás, igen, egy tudás. És annak idején, amikor fiatal srác voltam, talán másodéves lehettem, vagy harmadéves az operában, és bemutatták a Romeo és Júliát, és gyakorlatilag néztem a próbacédulát, mert akkor kiírták, hogy ki mit fog táncolni, és én néztem, és mondtam, ez az. És benne voltam a 8 fiatal párba. És mondta a haverom mellettem, azt mondta, milyen mázlista vagy? Hát mondom, te is benne vagy a 8 fiatal párba. És akkor mondja, hogy nézzél már egy kicsit odébb, és odébb néztem, nem jutott eszembe, hogy szólót nézzek. És ott voltam Keveházi Gábor második szereposztásaként, Tibáltként. Hmm. Hú, boldogan mentem végig. Hát a Keveházi mögött második szereposztás Tibált, az egy rohadt nagy dolog volt.
4: Hát hogy ne?
3: És hát mentem végig boldogan a folyosón, Seregi ott ült a padon, tiszteletem mester, akkor még nem voltunk ilyen baráti viszonyban, tiszteletem, jó napot kívánok mester, jó napot, és akkor utánam szólt, tudod miért adtam neked a Tibáldot? Gondoltam, jól forgok, jól ugrok, jó képű srác vagyok, visszafordultam, és mondtam, nem tudom mester, mert olyan tenyérben mászó képed van. És azt kell, hogy mondjam, hogy fontos a karaktereknek a kiválasztása. Tehát kibe mit látsz meg karakterbe. Téged is annak idején pofán vert a szerep, amikor a Krisztin neked adták. És a Mary Poppinsban is azt kell mondjam, hogy egy csoda vagy. Mert így néz ki a Mary Poppins, ahogy te azt eljátszod. Tehát tudod, vannak olyan helyzetek, amikor pofán ver a szerep.
4: Vannak, vannak. Ez,
3: tudod?
4: Ez
3: és nyilvánvaló, hogy én viszont sokszor úgy voltam vele, hogy sokszor, amikor például egy mandarin megkaptam, hogy azt mondtam, hogy biztos, hogy ezt nekem kellett megkapni, aztán küzdök érte, és aztán be kell, hogy bizonyítsam magamnak, hogy igen, alkalmas vagyok rá. Úgyhogy sok mindent eltáncoltam, sok mindenért meg kell küzdeni, és a növendékeket is meg kell tanítani arra, hogy küzdjenek azért, hogy jobbak legyenek.
4: Igen, én is azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, vagy az egyik fontos dolog ebben a mai világban.
3: Persze.
4: A kitartás,
3: az alázat.
4: Az alázat, igen.
3: Anélkül nincsen
4: ezt, semmi. Ezt mind meg kell tanítani, mert ők ezt nem tudják maguktól.
3: Hát erre mondta azt a Seregi László, hogy hozott anyagból dolgozom. Tehát, hogyha végig gondolod azt a részét, hogy hiába, tehát szívesen tanítok növendékeket, de családokat nem tudok. Tehát, hogyha egy gyerek nem úgy gondolkodik az életről, amit otthonról hozott, akkor nagyon nehéz neki elmagyarázni. Természetesen vannak kivételek, de az nagyon ritka. Tehát amikor egy gyerekkel nem vagyok megelégedve, és elmondom neki a véleményemet, és utána egy szülő esetleg számon kéri azt, hogy ezt miért gondolom így, azért mert értek hozzá. Tehát 26 éves korom óta tanítok, 64 éves vagyok, értek hozzá. És azt kell mondjam, hogy a letett dolog, amiket eddig letettem az asztalra, az azt bizonyítja, hogy értek hozzá. Uh-huh. És én sem vitatkozom az orvossal, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy meggyógyuljak, hanem meg kell, hogy csináljam.
4: És hogy látod, régen könnyebb volt a gyerekek, régen jobban hozták magukkal ezt az alázatot, vagy pedig most is olyan,
3: kicsit,
4: mint régen?
3: Kicsit elferdült a világ. Ezt gondolom te is hallottad, hogy például Svédországban, vagy bocsánat, Norvégiában, ha úgy érzi egy pasi, hogy ő megpróbálna a kabarén női főszerepét, akkor meg kell, hogy hallgassad. Különben, ha nem, akkor feljelent. Nem tudom, hallottál erről?
4: Nem, de el tudom képzelni.
3: Oké, okay, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a... És értsék jól a hallgatók, hogy ez a fene nagy liberalizmus azért ez sokszor rossz útra viszi. Tehát inkább azt mondanám, hogy az intelligencia hiánya és a félreértett demokrácia a sokszor csacsiságokat szül. És igen, van olyan helyzet, amikor egy gyerek úgy gondolja, hogy én nem vagyok megfelelően türelmes hozzá, tehát basszus, egy hét múlva előadás van, hova legyek türelmes? Tehát ha balettet tanítok teremben, akkor türelmes vagyok. De én azt gondolom, hogy tudod, úgy építkezünk, hogy amit elmondtam, az, ha nem is tudja megvalósítani másnap, de legalább emlékezem már arra, hogy mit mondtam neki tegnap. Mert ha nem emlékszik rá, akkor nem jó. Mert akkor azt gondolom, hogy én nem vagyok fontos, és egyáltalán az egész szakma nem annyira fontos neki, hogy megjegyezze. Tehát, hogy akkor tudok csak építkezni, hogyha egymásra rakjuk a téglákat. De hogyha nem emlékszik arra, hogy mit kértem tőle tegnap, az nem jó. Mert akkor úgy érzem, hogy nem Gyulának hívnak, hanem Gyurikának, én vagyok a papagáj. Szóval nem akarok papagáj lenni. Oké, nem tudok butha lenni, bár testileg az vagyok, de nem tudok butha lenni. Nem megy. Tehát azért nehéz, mert ugye egyszer a gyerekek azt látják, hogy balettmester vagyok, benn vagyok a teremben, és tanítom őket, és egyszer csak egy másik sapka kerül rám, amikor azt mondjam, hogy az előadásért vagyok felelős, és minőséget akarok látni. Tehát most nincs időnk arra, hogy 20-szor elmondjam egy és ugyanazt, mert nem megy. De egyébként ezt ők fel is fogják, tehát hogy nincs ezzel gond. Van egy kislány, aki, és ezért mondom azt, hogy fontos, hogy hozott anyagból dolgozom. Volt egy kislány, aki azt se tudta, hogy merre van az elő a tavaly december idiótor előadáson. És akkor behívtam az édesanyját, hogy jöjjön már be, nézze meg, legyen szíves. És akkor megnézte az édesanyja, és utána hihetetlen változáson ment keresztül a gyerek. Tehát elmagyarázta neki az anyukája, hogy figyelj, te, neked fókuszba kéne lenned. Tehát neked oda kéne figyelni arra, hogy mikor, merre vagy, hogy csinálod, mit csinálsz. És ma, épp tegnap, kislány már főszerepet táncolt a Diótörőbe. Ő volt a hopmester. Tehát hihetetlen változáson ment keresztül, és hogy ezt így mondjuk, akkor már akkor is jó volt a Diótörőbe. De utána olyan éven ment végig, hogy példaértékű. Azt mondta Seregi László, hogy ha te magadból nem csinálsz művészt, akkor senki. Te kell lesz hozzá. Tehát hiába kiabálunk oldalról a pályáról, hogy hogy rúgja be a gólt, neki kell belülni. Nem nekem.
4: Klára története tulajdonképpen egy felnövés története is. Belép egy ismeretlen világba, döntéseket kell hozni, és közben saját magáról is sok mindent megtanul. Látsz ebben párhuzamot azzal, amin egy fiatal táncos keresztül megy, amikor először komolyabb színpadi helyzetbe kerül?
3: Szerintem mindannyian így vagyunk vele, teljesen függetlenül attól, milyen szakmát választunk, vagy mit, hogy táncosok leszünk, vagy énekesek, vagy énekes színészek leszünk, vagy egyáltalán azt kell mondjam, hogy matematikusok. Azt mondta Markó Iván, hogy a maximum alatt nincs teljesítmény. És ez való igaz, és nem véletlenül lett ő világsztár, mert így gondolkodott, és így élt. A maximum alatt nincs teljesítmény. És ezt valaki megtartja, akkor előbb-utóbb előre lép, ha valaki megtagadja, soha. De soha nem lesz. És hát igazán az ember, azt kell mondjam, hogy azért te is önmagadhoz vagy a legszigorúbb.
4: Hát ez így van.
3: Önmagadhoz vagy a legszigorúbb, mert nem mondhatod a közönségnek, hogy tessék visszajönni holnap, majd holnap jobb leszek. Nem, most kell jónak lenni. És igazán mi arra esküdtünk föl, hogy a közönséget szórakoztatjuk, ha tetszik, ha nem.
4: Ez így van.
3: És sose felejtem el, fiatal srác voltam, 19 éves, és november 13-án pénteken elment édesanyám, és rá 4 napra Rodbát kellett táncolnom. Senkit nem érdekelt, hogy mi történt velem, de senkit. Mert ha felmegy az ember a színpadra, akkor az a te magánügyed, hogy mi történt veled. Mert igazán a közönség, hogy mondjam, ha kifizette a jegyet, akkor nem tudja azt mondani, hogy. És ezt tanítom a növendékeimnek is, hogy figyeljetek, éppen édesanyának van a szülinapja, és elmentek egy jó helyre, egy olyan kipróbált helyre, amiről tudod azt, hogy jó, és ott kajáztok étteremben. És minden kaja rossz. Majd kijön a szakács, és azt mondja, bocsánat, de ma nincs jó napom. Kell, hogy érdekeljen téged?
4: Nem.
3: Hogyha azt mondod, hogy, és akkor mondják is, hogy nem. Na mondom, ugyanígy van ezzel a köz, ma nincs jó napom. Kell, hogy érdekeljen téged?
4: Nem.

0: olyanok lesznek, mintha a saját gyerekeid lennének.
1: Na mindegyiket imádom egytől egyig, persze. És hát ami nagyon fontos, hogy jönnek oda Gyula bácsi. Gyula bácsi, én a diótörőbe megtarthatom a testvér szerepet? Gyula bácsi, lehetek főangyal a diótörőbe? Mondom, hagyjatok már békén, imádlak titeket, de egyelőre örülök, hogy Gulliverrel megküzdünk, ugye, mert Petőfi programmal kaptunk pénzt, és 19 városba visszük el a Gullivert, és 19 városba visszük el a Habisztit. A Habisztiről azt kell tudni, hogy ugye sok, tehát az olát cigányok, ugye mennyi cigány származású vagyok, az olát cigányok azt mondják a Habisztire, hogy az a hazudós, az a nagyot mondó Habiszti. Mm. Nálunk, a zenész cigányoknál, mert a mindkét nagyapám prímás volt, tehát, hogy az,
0: na,
1: hogy...
0: akkor a művészvonal az itt kúszott be, ugye?
1: Hát, nem tudom, hogy itt kúszott be, de a Seregi mondta azt, hogy három faj uralja a zenét, a romák, a zsidók és a négerek, így mondta, és néha valaki betéved a kocsmába. Tehát, hogy én másképp hallom a zenét. Tehát, hogy én, azt mondta a Laci, hogy egy csoda vagy, mert hogy egyszer hallasz egy dallamot, és vissza tudod dúdolni úgy ritmikába, ahogy az kell, tehát a táncon belül, nem lősz mellé. És visszatérve erre az egész dologra, ez arról szólt, hogy több mint tíz évvel ezelőtt kint voltam a békemenettel Auschwitzba és Birkenauba. És gyakorlatilag ott láttam azt a végtelen borzalmat. Tehát a 13-as barak volt Auschwitzban a romáknak a barakja. 13-as szám az szerencsétlen, szerintem. Valakinek szerencsés, nekem az szerencsétlen. És ott... volt egy szombathelyi püspök, akitől életemben először, én nem egy pár szót tudok cigányul, de nem tudok beszélni cigányul. És egy cigányul mondta el a mi atyánkot. Annál a fotónál, ahol gyakorlatilag le van fotózva az a négy kisrác, hogy Mengele annak idején levágta a nemi szervüket, és trágyát rakott bele. Kemény, nem?
0: Jó.
1: Mert hogy azt mondta, hogy arra volt kíváncsi, hogy a romákra hogy hat a vérmérgezés. Ugyanúgy, ahogy a többi ember, ezt mindannyian tudjuk. Aztán átmentünk Birkenauba, és ott mentünk barakról barakra, és az egyik barakban hihetetlen remegés fogott el. Azt mondtam, hogyha nekem itt kéne létezni, akkor én meg akarok halni, de nem halhatok meg, mert a másik barakba, meg ott vannak a gyerekeim, akkor akarom tudni, hogy mi van velük. És amikor kijöttem, azt mondták, hogy ez volt a cigányok barakja. Föntről üzentek. És aztán oda mentem a vagonhoz, akkor volt kint Áder János, és bocsánatot kért a magyarok nevében a zsidóktól. Magyar zsidóktól, hogy akkoran magyarok annak idején 44-ben engedték azt, hogy elvigyék a rengeteg zsidót. És ahogy letettem a mécsest, meggyújtottam, elkezdték élőben, mert volt akkor műsor, elkezdték élőben játszani a Schindler listájának azt a gyönyörű hegedű szólóját. Tehát én több mint fél órán keresztül zokogtam, nem tudtam abba hagyni, és akkor, amikor jöttem haza, akkor azt mondtam, hogy ezt nekem valahogy meg kell mutatni itthon, hogy ez miről szólt, ez a borzalom. És öten koreografáltuk, ebből az ötből négyen cigányok vagyunk, Hámor József, Kovács Zsolt, Földi Béla, aki tagadja, hogy cigány, de hát fekete festett haja van, Szoli barna, aranykereszt a nyakba, Mergyó Kábrióval mászkál, és ha lehet fiatal csaj jöjjön mellette, és ha lehet, akkor szőke legyen, mert akkor úgy érzi, hogy kitört a gettóból. Én vagyok a negyedik, és a Csanád az ötödik, aki tiszteletbeli cigány, és így megalkottuk ezt a darabot. Az első arról szól, hogy egy cigány ember élete az e-világban és a cigányvilágban a nőknél, ezt én koreografáltam, fiam táncolja, meg még két hölgy. A második a testvéri szeretetről szól, az áthidalhatatlan lelki ölelésről szól, ahogy a testvérek össze tudnak kapaszkodni, ezt Földi Béla koreografálta. A harmadik a cigány őserőről szól, mert ugye azért pontosan tudjuk, hogyha romák megbolondulnak, elindulnak, ott kököl nem marad. Tehát mi bolondok vagyunk ilyen szempontból. Gondoljunk csak arra, hogy Marosvásárhelyen annak idején szállóigévé vált, hogy ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok. És a cigányok védték meg a magyarokat a román nacionalistáktól. Akkor ütötték Kisütő Andrásnak is a szemét a román nacionalisták. Puci Béla volt az, a

0: megvédte a csapatával, kés ragasztott, kés pengét ragasztott a talpára, és mármint a cipő talpára, és úgy verekedtek. És az utolsó az pedig a cigány holokausztról szól, ami történelmi adatokkal ezt a Zsolt, Kovács Zsolt és Kovács Gergely család koreografálta. Annak idején ezt kivittük Brüsszelbe is, és gyakorlatilag hát lefordította egy egyetemi tanár angolra a magyar szöveget, és Kamarás Iván, aki kiválóan beszél angolul, ő mondta föl, de mielőtt felmondta volna, azt kértem tőle, hogy jöjjön be egy próbára, és nézze meg a darabot teremben.
1: Uh-huh.
0: Többször elsírta magát. És aztán elmondta, hogy az ő apukájának az anyukája egyedül jött vissza Auschwitzból gyerekként. Tehát ő érintett ebbe a dologba. És egy fontos dolog, Helmut Schmidt 82-be kért bocsánatot az európai cigányságtól, nem tudom, tudod-e, senki nem hallott róla. Közel 40 év kellett, hogy a németek bocsánatot kérjenek az európai cigányságtól, mert azt mondta, hogy annak idején, amikor elvitték, és sokan nem tudják, hogy először a cigányokat vitték el a táborokba, és miután nem reagált rá Európa, jöttek a zsidók, meg a melegek, meg még sok mindenki más, és akkor azt mondta Helmut Schmidt, hogy annak idején ez nem bűnmegelőzés volt, mert ezt mondták, hogy a romáknak az elvitel az bűnmegelőzés volt, hanem etnikai tisztogatás. 82-ben mondták ki ezt a németek. Úgyhogy ennyit erről, de nem akarom ezzel a szomorúsággal, de ez is hozzátartozik az életünkhöz, hogy ezt is megcsináltuk. Ezzel is megyünk körbe a Petőfi programmal, igen, és most tárgyalunk az Arany 10-zel, hogy esetleg ott is megcsináljuk Budapesten, mert rengetegen kérdezünk, mert bemutattuk már Budapesten is, rengetegen kérdezik azt, hogy mikor láthatjuk ezt Budapesten, úgyhogy az Arany 10-zel vagyunk tárgyalásban, hogy esetleg ott bevisszük oda is, mert az a fontos, hogy ilyen szűk környezetben 180 férőhelyes, hogy legyen egy intimitás ennek az egésznek. Annak idején a Nemzeti Táncszínház kistermében mutattuk be, miután vége van a darabnak, 10-15 másodperc csönd, és nem tapsolnak az emberek.
1: Persze.
0: És utána volt olyan, ami ledöbbentő volt, hogy utána meghajoltak a művészek, felment a fény, kimentek a művészek, meghajoltak, felment a fény, és az emberek nem álltak fel. Ott ültek. Aztán én mondtam azt, hogy vége van az előadásnak, gyertek, menjünk most már haza. Igen. Úgyhogy ilyeneket is csinálunk. Ugye az első berobbanó sikerünk az az LGT táncképek volt, ahol eredeti LGT zenére táncolunk, és gyakorlatilag nagy sikere van. Tehát ez annak idején 2001-ben volt a premierünk, akkor KFK-i kamarabalettnek hívtak minket, mert a KFK-i szponzorált minket, Horvai Mátyásnak hívják az urat, ő Horvai Pista bácsinak a fia.
1: Aha.
0: És ő a KFK-inak volt a vezére, és egyébként az édesanyja pedig Farkas Dolly, a Farkas Edit, ő balettmester volt a balettintézetben, egyébként tanított engem is, képzeld el. Úgyhogy megvolt a Mátyásnak, meg most is megvan az a fajta érzékenység a művészet felé, és ő volt az, aki szponzorálta ezt az egészet, annak idején az ő céget, illetve az ő cégük. És így jött létre a KFK-i kamarabalett, aztán később, amikor megszűnt, akkor alakultunk át Sárközi Gyula társulatnak.
1: Értem. Nagyon sok mindenről beszéltél, hogy miket csináltatok is, mi lesz, de van-e még olyan a jövőben, olyan terv, amiről még nem beszéltél?
0: Pinocchiót szeretném majd megcsinálni, de hát ahhoz még pénz kell, mert hogy a Bogármese annak idején ahhoz, hogy jót csináljunk, a Bogármese annak idején 2006-ban volt a bemutató, 25 millióba került. Nem kaptam az államtól erre támogatást, tehát ezt a KFK-tól kaptam, a szponzorációs pénzt meg gyakorlatilag az iskola bevételéből tettem úgy félre, hogy ki tudtam fizetni ezt az előadásnak. Tehát azóta is megy töretlenül és rendületlenül, és nagyon sokan azért, hogy jöttek hozzánk, mert látták a Bogármesét, vagy akár a Diótörőt, vagy a Gullivert. Tehát ez ilyen csalogató. De a Pinocchio az, amit meg szeretnék majd csinálni legközelebb.
1: Nagyon szép történet, nagyon szeretem. Én is játszottam. Nem kellett táncolni.
0: De mi? Vagy csak mi olyan.
1: Pinocchio.
0: Nem mondod.
1: Képzeld el, a Győri Nemzeti Színházba.
0: Igen. Én valahogy úgy képzelem ezt az egészet el, hogy például a Geppetto az olyasmi kis forma lenne, mint a család, ilyen kis picike is megy. Én szívesen lennék Stromboli nagy bajusszal, nagy cilinderrel, mint cirkuszigazgató. És hát mondjuk ki azt, hogy a tücsöknek, meg ilyen hollywoodi Broadway stílusba kell tudni steppelni.
1: Tetszik.
0: És ugye előttem van az, amikor ugye szamarokká alakulnak a gyerekek, és ezek a gyerekek tudnak táncolni, és steppelni, és kókuzni jó kézen, és steppel. Úgyhogy ez egy nagy, nagy finálé első felvonás befejezés lenne.
1: Jó, nagyon tetszik, biztos jó lesz.
0: És hát a zenéket ugye Tal és Zsófia és Faltai Csaba írta, Tal és Zsófia sajnos már nem él, és van egy növendéke neki, és valahogy ugyanabban a stílusban szeretném, hogy a Zsófi megírta, mert annak idején csináltunk Pán Pétert is, meg ugye a Bogár mesét is ő írta, a Gullivert is ő írta, úgyhogy nagy sikere van a zenének, és az nagyon sokat számít, hogy milyen a zene, azt mindannyian tudjuk.
1: Ahogyne. Na jó, a Diótörőn találkozunk, mondjuk el még egyszer azért a dátumot, december 21, 27 és 28.
0: Igen, az első az a Mom Kultban lesz, és a második kettő pedig a Ram Színházban.
1: Jó, jó.
0: És nagy szeretettel a kislányodra.
1: Mi biztos, hogy ott leszünk, mert nálunk a Diótörő az az nagy-nagy-nagy kedvenc.
0: És nem fogtok unatkozni, és attól jó egyébként, hogy a...
1: Nagyon felcsigáztál, nagyon tetszik.
0: Attól fantasztikus egyébként, hogy a szülők is élvezik. Ugye először ugye a Bogármese azért született meg, mert azt mondtam, hogy kell olyan darab, ahol a gyerek és a szülő együtt élvezik az előadást, és ez a Diótörő ugyanez, tehát, hogy sok apuka elviszi a gyereket Diótörőre, de jót alszik esetleg rajta, a miénk nem ilyen.
1: Én kifejezetten élvezem, jó, ez abból is adódik, hogy az én gyermeki lelkem az még itt van. Én nagyon szeretek a kislányommal mesedarabokra járni. Lehet, hogy egy csomószor én jobban élvezem, mint ő, vagy legalább ugyanúgy, úgyhogy
0: látod ott téged a Meribe?
1: Hogyne.
0: Imádott mi?
1: Igen, olyan aranyos kérdezik.
0: Rajongott.
1: Ugye most elkezdte az iskolát, és akkor ugye itt már kérdezik, hogy és akkor a szüleid mivel fognak, anyuka? Színésznő. Tényleg? És min? Hát ő a Mary Poppins.
0: Egyen tehát, meg a szívét.
1: Ennyi, nála ez a lényeg, a Mary Poppins. Ne.
0: Nagyon fontos, nagyon fontos. Egyébként a Gyuszi is, amikor kim volt Szentpéterváron, kérdezték azt, hogy mit csinál édesapád, vagy anyukád, és mondta, hogy apám táncos volt az operában, és ugye a világ legnagyobb táncosa Vlagyimir Vasziljev volt, és én tudtam bele táncolni, úgy táncolni, hogy a Macbethet jött, és kiválasztott engem fiatal srácként, én voltam a bankó. És hát akkor ők így térdre zuhantak, és azt mondták, úristen. Hát. És aztán mutatott rólam videót, és azt mondták, hogy rendben van.
1: Hát igen, igen. Ez nagyon-nagyon fontos szerintem egy gyermeknek, hát hogy
0: kötelező,
1: büszke legyen.
0: Kötelező. De kis mesehős.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Én nagyon élveztem, és csodálatos, amivel te foglalkozol, és csináld még sokáig.
0: Köszönöm.
1: Tényleg.
0: Adja
1: tényleg
0: meg a jó Isten ezt nekem.
1: Úgy
0: köszönöm.
1: Legyen, úgy legyen.
0: Amen.
1: A végére tartogattam néhány villámkérdést.
0: Igenis.
1: Jó?
0: Jó.
1: Klasszikus vagy modern?
0: Klasszikus.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: A mai világban túlélés. Hm.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Tett.
1: Szív vagy ész?
0: Szív.
1: Igazság vagy béke?
0: Igazság.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Megbocsátás.
1: Egyén vagy közösség?
0: Közösség.
1: Sors vagy választás?
0: Sors.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Örökség.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Lázadás.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Erő.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jelen.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Győzelem.
1: Köszönöm szépen.
0: Igen, köszönöm én is.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta. Hey, Bo Diddley!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádászharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a jövő teátrumát. A Magenta Podcast legújabb adásában a progresszív színházi gondolkodás és a technológia metszéspontján vizsgáljuk meg a kultúra jövőjét. Vendégeink Székely Kriszta rendező, a Katona József Színház igazgatója, és Globicki Bernát, a Katona színész. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Nyilvánosságra hozta a kormány azt a jelentést, ami a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történt visszaéléseket tárta fel. A 107 oldalas dokumentumból többek között az is kiderül, hogy már 1993-ban írásos jelzés készült a később elítélt igazgatóról. A gyermekek beszámolóit eközben félresöpörték, a hivatalos eljárások kudarcot vallottak, az iratok egy része pedig fenntartóváltáskor elveszett. Gyurkó Szilviával beszélgetünk. Ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen. Így reagált Donald Trump amerikai elnök arra, hogy Zelenszkij kritizálta az Egyesült Államokat az orosz dízel elleni szankciók feloldása miatt. Trump szerint az ukrán elnök az orosz olajfinomítók elleni támadások engedélyezésével az egész világnak gondot akar okozni. Kaiser Ferencet kérdezzük. Fejes Pétert jelölte második körben legfőbb ügyésznek Baka András. A köztársasági elnök azután keresett új jelöltet a legfőbb ügyészség élére, hogy a tiszás többségű országgyűlés nem szavazta meg Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. Vendégünk Bárándi Péter. Kedden dönt a Tisza frakció etikai bizottsága Kaprinyák Tibor ügyében, miután a tiszás képviselő afrikai vadászaton vett részt és lelőtt állatokkal pózolt. Közben békemenet helyett zászlómenetet tartanak október 23-án a Fidesz támogatói. Az idei mottójuk No War, No Gender, No Migration. Isten, haza, család. A stúdióban Rangos Katalin és Boros Tamás.
3: Hú, mennyi téma, csak győzzük. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár Gyurko Szilvi az első vendégünk. Jó estét kívánok.
4: Jó estét.
3: A sajtótájékoztató úgy fogalmazott, ezt idéztük itt az előzetesben is, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta lehetett tudni azt, hogy valami nem stimmel a gyermekotthon környékén, Bicskén. Igazából hogy lehetséges az, hogy 1990 óta ezt el lehetett sumákolni?
4: Részben mások voltak a jelzési mechanizmusok, részben azt lehet látni, hogy annyira erős volt a hit abban, hogy az igazgató az egy jó szakember, és hogy a gyerekek pedig olyan szava hihetetlenek, vagy igazából nem lehet adni, amit
3: ez volt jelezett. Az alapállás, hogy a gyerekeknek nem hiszünk, a felnőtteknek igen?
4: Így van, így van, és ez nagyon sokáig abszolút felülírt minden tényt, minden bizonyítékot, minden gyanúsítást, és egész egyszerűen nem vették komolyan a gyerekek jelzéseit. Mi azt láttuk, hogy ahogy telt az idő, egyre inkább elvált egymástól két világ. Az egyik világban érkeztek a jelzések, a gyerekek megpróbáltak segítséget kérni, egyes felnőttek is megpróbáltak segítséget kérni, és ezzel párhuzamosan fölépült egy másik valóság, amiben a kormányhivatalok ellenőrzései, a fenntartói vizsgálatok nem állapítottak meg semmit, és az igazgató folyamatosan gyűjtötte a kitüntetéseit, az elismeréseit, és épült a reputációja, az elismerése ennek az intézménynek, és olyan szinten felülírta ez a világ a másikat, hogy alapból megkérdőjeleződött minden.
3: Így utána már a tekintély megmentette.
4: Hát és egyik vizsgálati eredmény igazolt a másik.
3: Az kiderült, vagy látszott, hogy van-e ebben valami sorminta? Tehát valaki felfedhető-e mögötte, vagy valami felfedhető-e mögötte?
4: Egy rendszer szintű félrenézés fedezhető föl, illetve az, hogy az intézmény jó hírneve felülírja a gyerekek érdekeit és szükségleteit, illetve az ismerhető fel, hogy az egyes jelzések nem érnek össze. Ugye ugyanezt a mintázatot látjuk a Szülő utcánál, aminek a vizsgálati jelentésén szintén elkezdtünk dolgozni, de ugyanezt látjuk más intézményeknél is, hogy egyik helyről a másikra, vagy egyik jelzéstől a másikig nem áll össze a kép, tehát ez egy nagyon fontos feladatunk nekünk most, hogy egyesével végignézzük az ügyeket, és megkeressük azokat az embereket, akik még benne vannak adott esetben a rendszerben, de több jelzés érkezett velük szembe, hogy mi viszont ezeket a szálakat összekössük, és ha lehet, akkor a következményeket megfogalmazzuk.
3: Ugye vásárhelyi történet, a bicskei igazgató története ott lett rendőrségi ügyi, amikor az egyik gyerek öngyilkos lett, már másodszor megkísérelve az öngyilkosságot, és utána jött a kegyelmi ügy, ami aztán borított nagyon sok mindent. De ezekből az esetekből az is kiderül adott pillanatban, hogyha nagyon közelről vizsgáljuk, hogy amit ott látunk, az előfordulhatott volna máshol is? Tehát, hogy az véletlen volt, hogy pont Bicske, és pont ez az eset?
4: Az teljesen véletlen, szerintem, abszolút. Azt kell látni, hogy egyébként más intézményekben is látjuk nyomát, illetve láttuk nyomát annak, hogy hosszú éveken keresztül fennálló bántalmazási helyzetek maradtak feltáratlanul, illetve következmények nélkül. Itt nem feltétlenül szexuális visszaélésekre gondolok, adott esetben fizikai bántalmazásokra, rossz bánásmódra, elhanyagolásra, a nem megfelelő nevelésére a gyerekeknek, de hogy ez egy visszatérő mintázat, hogy valójában a gyerekvédelmi rendszerben nem működik az immunrendszer, tehát hogy nem működik az a rendszer, ami kiveti magából azokat, akik nem odavalóak, és nem működik az a védelmi rendszer, ami a gyerekek felé lojális, meg azok felé a munkatársak felé lojális, akik a gyerekekkel jól foglalkoznak, meg jól figyelnek rájuk, hanem van egy ilyen rossz védelmi mechanizmus, ami sok esetben a gyerekek mögött össze, nem előttük, és engedi a bántalmazót tovább működtetni, vagy működni, mert a gyerek a könnyebb ellenállás adott esetben, illetve mert hogy nem akarják, hogy az intézmény jó hírneve sérüljön. Ez egyébként egy nagyon régi mintázat, és nem általános, tehát nyilvánvalóan vannak a gyerekvédelemben nagyon jó intézmények, amik egyáltalán nem így működnek, viszont nem mondhatjuk azt, hogy Bicske ugye ebből a szempontból egyedi, inkább azt mondhatjuk, hogy van ebben egy visszatérő mintázat, hogy igenis vannak bántalmazók, akik intézményről intézményre, vagy egy intézményen belül hosszú ideig tudnak visszaélni a gyerekekkel szemben, következmények nélkül, vagy legalábbis ez volt eddig.
3: Úgy tűnik, mintha a gyermekvédelem problémája kifejezetten intézeti ügy lenne, hogy azt hajdanában mondtuk. Tehát, hogy ezek az összezárt közösségek termelik ezt ki, de a gyermekvédelemnek ennél sokkal szélesebb a problémája. Ez ebből a dokumentumból is kiderül.
4: Abszolút, abszolút kiderül. Tehát, hogy azt is megpróbáltuk bemutatni a jelentésbe, hogy hogyan kerülnek ki a gyerekek a családokból, hogy mennyire nehéz az, amikor több helyen is megfordulnak nevelőszülőnél, majd utána egyik gyerek otthonba, majd másik gyerek otthonba. Illetve azt is megpróbáltuk megmutatni, hogy hogyan dolgoznak el egymás mellett a különböző rendszerek, tehát amikor mondjuk egy gyerek szökik, akkor valójában nincs arra protokoll, hogy a rendőrség, ha megtalálja, akkor hova, hogyan viszi vissza, mi történik azzal a gyerekkel. Hát ebben a gyerekintézményben is előfordult többször, hogy az a gyerek, aki elszökött, ugyanabban az intézményre be lett visszavive, ahol ő egyébként a bántalmazások miatt megpróbált elszökni, tehát hogy itt annyira bonyolult dinamikák vannak, amikre nagyon fontos lenne odafigyelni, illetve mindenki, aki gyerekekkel kapcsolatba kerül, kellene, hogy szeme legyen arra, hogy meglássa, hogy füle arra, hogy meghallja, hogy egy gyereknek mi a szükséglete, mi a jelzése, és annak mentén tudjon reagálni.
3: Hol érdemes ezt elkezdeni, hogy hallgatom, ez olyan, mint az embert, hogyha belenyúl valahol ebbe a borzasztó kupacba, akkor elborítana azonnal az egész. Valahol mégis el kell kezdeni.
4: Igen. A legfontosabb azoknak a szakembereknek a megerősítése, akik jól figyelnek a gyerekekre, jól gondoskodnak róluk, akik felelősen vannak ott a gyerekek mellett. Egyébként a mostani bicskei gyerekotthonban is nagyon jó szakemberek dolgoznak gyerekekkel. Nagyon fontos az ő megerősítésük és annak a határnak a meghúzása, hogy ez az intézmény nem az az intézmény, és hogy bármilyen intézményben fordul elő a bántalmazás, az a bántalmazóval szemben kell, hogy fölépjen, és nem pedig a intézményt ellehetetleníteni, de ezzel együtt mi is küzdünk az elemekkel, tehát hogy hogyan lehet fölmenteni azokat az embereket, akik ugyan olyat követnek el, ami nem oké, nem éri még el a bűncselekménynek a szintjét. De nem szeretnénk, hogy ő gyerekekkel foglalkozzon, és mi következetesen képviseljük azt az álláspontot, hogy ezekkel a munkatársakkal szemben nem lehet közös megegyezéssel megszüntetni a jogviszonyukat, mert akkor nincs nyoma annak, hogy ők valójában mit követtek el. Hát erre a pályára ráállítani a jogászokat, akik itt dolgoznak, az egyáltalán nem egy könnyű dolog, de hogy muszáj az új kereteket kialakítani.
3: Azt mondta, hogy az év folyamán még a parlament elé kerülnek az új gyermekvédelmi törvénymódosítások.
4: Az első, igen.
3: Ezek alatt mit értsünk tételesen?
4: Hát ez egy meglehetősen nagy terjedelmű, sajnos salát a törvény lesz, de hogy azért sajnos, mert ez ugye nem egy szép megoldás, hogy különböző területekről összegyűjtjük azokat a pontokat, ahol változtatni kell. Az az igazság, hogy addig is, amíg lecseréljük a gyerekvédelmi törvényt, ugye muszáj lesz, 1997 óta van ez a jogszabályunk, egész egyszerűen eljárt felette az idő, szükség van egy új gyerekvédelmi törvényre, de amíg ennek az egyeztetése, előkészítése lezárul, addig is azok a fájdalompontokat, amik jelenlegben vannak a rendszerben, adminisztratív, bürokratikus, az eljárásokat nehezítő, a gyerekek szükségleteire vak, például a bántalmazási protokollal kapcsolatban problémás jelzéseket, vagy az örökbefogadási rendszerrel kapcsolatban néhány olyan elemet, ami most is nehezíti az eljárások gyerekközpontú megfelelő lebonyolítását, azokhoz hozzá kell nyúlni, és ezeket azért gyűjtjük be egy salátatörvénybe, hogy a kollégákkal és a szakemberek megvitatva, meg nyilván társadalmi egyeztetéssel bocsátva, azért mégiscsak át lehessen tekintetni a gyerekvédelem rendszerével összefüggő egyes jogszabályoknak a módosítását.
3: 1 milliárd forint, ez egy alap, ami egy megoldási javaslat tulajdonképpen arra, hogy erre vannak nemzetközi tapasztalatok, ezt is említette, valamilyen módon kárpótlást és segítséget, főleg ez utóbbit kapjanak azok a gyerekek, akik elszenvedtek valamiféle abúzust.
4: Ja.
3: De van egy nagyon fontos kitétel, hogy nem kell, hogy korábban egy eljárás történjen az ő ügyükben.
4: Hát megoldásnak nem nevezném, inkább egy nagyon fontos gesztusnak és egy nagyon fontos első lépésnek. Ugye ez egy modell, egy kísérleti program, amit elindítunk 1 milliárd forintból első lépésben, az első évben, de azt feltételezzük, hogy ezzel az érintetteknek csak egy nagyon kis százalékát fogjuk tudni elérni, de annyira megbecsülhetetlen az, hogy valójában hány ember fordulna ehhez a jóvátételi alaphoz, és milyen mélységű szolgáltatásokra, támogatásokra van szükségük, hogy ahhoz, hogy felelős tudjuk a jóvátételi alapot felépíteni, ahhoz muszáj volt kimondani azt, hogy ez egy kísérleti programként indul, folyamatosan nézzük a működést, felállítottunk egy tanácsadó testületet, ami segíti a munkánkat, hogy nézhessük, hogy egyáltalán jó döntéseket hoztunk, és ha kell, akkor ezt meg tudjuk változtatni, vagy felül tudjuk írni. Az egy nagyon fontos dolog, hogy senkit nem kérünk annak bizonyítására, hogy ő milyen bántalmazást hol, hogyan szenvedett, hogy bárki, aki azt érzi, hogy a gyerekvédelem rendszerében kortárs vagy felnőtt bántotta őt, fordulhat ez a jóvátételi alaphoz.
3: Nem is vizsgálják, hogy joggal teszi-e?
4: Annyit vizsgálunk csak, hogy ténylegesen eltöltötte akár egy napot a gyerekvédelem rendszerében, és ennél a jóvátételi alapnál ugye készpénzkifizetés nem történik, itt szolgáltatásokat és támogatást, illetve figyelmet lehet kapni, valamint elismerését annak, hogy ami történt, az nem volt rendben, és pszichológust, mentálhigiénés támogatást, egyébként az élet bonyolításához szükséges segítségeket lehet egy mentoron keresztül igényelni, illetve könnyebb hozzáférést az állami ellátórendszerben már meglévő szolgáltatásokhoz, amik nagyon sok esetben segítik azokat a traumatizált fiatal felnőtteket, akik pont a gyerekkori sérüléseik miatt nehezebb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, vagy nem szeretnek például állami intézményekhez segítségért fordulni.
3: Lakhatási támogatás segítséget is igénynek, azt hogy képzeljük el?
4: Hát ugye csak a segítséget kérővel együttműködve lehet eldönteni, hogy az ő életében mi az a támogatás, ami neki fontos és jó. Hogyha ez a lakhatási támogatás, akkor ő mindenki kap egy mentort, és a mentorral közösen végig gondolva azokat a lehetőségeket fogják végigbeszélni, hogy valójában milyen támogatást nyúlhat. Egyébként az 1 milliárd forint, hogyha tényleg komolyan vesszük, mi az tippeltük, hogy nagyjából 250 valódi segítségnyújtás a hosszú távú kísérésre elegendő ez az összeg, tehát 250 személy esetében. Úgy, hogy az, hogy ki valójában milyen mélységű támogatást szeretne igényelni, tehát lehet, hogy valaki fogorvoshoz szeretne elmenni, valaki meg pszichológushoz, de lehet, hogy valakit meg attól kell éppen megmenteni, hogy hajléktalan legyen, és egy átmeneti jelleggel valamilyen módon támogatást kapjon.
3: Van egy 9,5 milliárd forintos keret, ami egy ígéret volt. Elkezdődött ennek a folyosítása?
4: Még várunk az aláírásra. Épp mielőtt idejöttem, beszéltem Botem Őke helyettes államtitkára, hogy hogy áll az aláírás, és azt mondta, hogy megvan az ígéret, hogy holnap vagy holnap után ez megtörténik. Abban a pillanatban, hogy megtörténik, ugye csapataink harcban állnak, tehát nagyon szeretnénk elverni ezt a pénzt a legjobb módon a gyerekvédelemre.
3: Megvan a hely már?
4: Abszolút megvan a helye, illetve elkezdődtek azok a folyamatok, hogy a területi fejlesztésekre melyik területi gyerekvédelmi szakszolgálat tud úgy jelentkezni, hogy ott speciális férőhely, lakásotthoni férőhely, vagy egyéb támogatás indulhasson el. De ugye 1,5 milliárd forint ebből a pénzből a kórházban rekedt gyerekek kigondozása, illetve a bekerülésük, bentragadásuk megelőzésére. Szóval szintén 1,5 milliárdot fordítunk a szakemberek megerősítésére és támogatására, illetve egy szemmel látható összeget el kell költeni az informatikai fejlesztésekre is, mert hogy egészen kriminális állapotban van a gyerekvédelmi rendszernek az informatikai háttere, úgy az eszközpark, mint az adatbázisok, mint pedig maga az a platform, amit használ a rendszer.
3: Két dolog a legvégére. Az egyik, hogy igen, említette, hogy akkor az már rekedt csecsemők, újszülöttekről kell gondoskodni, és annak a felgyorsítását, annak a gondoskodásnak a felgyorsítását ígérte a miniszterelnök. Azt is mondta, hogy nagyjából egy hét alatt el kell dönteni, ha jól emlékszem, hogy mi legyen a gyerek sorsa, tehát hogy vissza a családjához, vagy keresnek neki egy családot.
4: Tehát a most a parlament előtt lévő gyerekvédelmi módosítás csomagban definiáltuk, hogy mit jelent kórházban ragadt gyereknek lenni. Ugye ez azért volt nagyon fontos, mert a jelenség létezett, de nem volt néven nevezve, tehát hogy ez az elmúlt években abszolút el
3: ott hagyott csecsemők, így beszéltünk
4: megrejtve, róluk mindig. Ami nem igaz, tehát a dolog még annál is összetettebb, mint hogy gyorsítani kell a folyamatokat. A mostani jogszabályban valóban van egy ilyen 8 napos határidő, hogy addig a gyámhatóságnak meg kell vizsgálni a körülményekre tekintettel, hogy hazagondozható-e, nevelőszülőkhöz kiadható-e, valami krízis ellátásba be tud-e kerülni a gyerek, vagy az örökbefogadhatóságára irányuló eljárásnak is el kell indulnia. Tehát itt, amit csináltunk, az igazából egy racionalizálása volt a különböző folyamatoknak, attól, hogy illetékességet jelöltünk, illetve feladatokat adtunk meg. Meg kell jegyeznem, hogy egyes gyámhatóságok eleve ilyen eljárás szerint működtek, csak egy létező gyakorlatot próbáltunk megemelni és megfogalmazni, de ugye itt nem csak az a feladat, hogy a kigondozásukat gyorsítani, hanem azt megelőzni, hogy egyáltalán bekerüljenek gyerekek és bent ragadjanak kórházakban, ahol egyébként család megtartó szolgáltatásokkal a szülő vagy a tágabb család alkalmas lenne arra, hogy a gyerekről jól gondoskodjon, mert nem igaz az, hogy ezeket a gyerekeket hátrahagyják, tehát körülbelül a 340 gyerekből, most az épp a szeptemberi adatokat kaptam meg, 74 olyan volt, ahol a szülőanya ott hagyta a gyereket, a többi esetben más okok álltak mögötte. Egyébként pont szeptember 30-ával lezárult a célvizsgálat, amit elrendeltünk minden megye kormányhivatala, meg kellett, hogy vizsgálja egyenként azoknak a gyerekeknek a történetét, akik bent vannak a kórházakban, hogy egyedi sorsrendezésre kerülhessen sor. Úgyhogy a következő hetekben készülünk ennek a jelentésnek a nyilvánosságra hozatalával is, azoknak a konkrét lépéseknek a bemutatásával, hogy hogyan próbáljuk ezt a helyzetet megoldani.
3: Na és a másik, mert a gyerekeket ért abúzusról is beszéltünk itt, hát az elején csak erről beszéltünk, és az isztambuli egyezmény nem csak a családról jár általában, meg a nőkről különösen, hanem a gyerekekről is szól. Van egy aláírt isztambuli egyezmény csatlakozása Magyarországnak, és nincs ratifikálva a parlamentben. Tervezik?
4: Hát nézzem, most ilyen kettős szerepben ülök itt, mert ugye nem hozzánk tartozik ez a kérdés, hanem az Éliás Eszterék esélyegyenlőségi államtitkára. államtitkárságára szeretném, hogyha Zeller Judit tudna erről beszélni.
3: Szívesen várjuk itt.
4: Én amit el tudok mondani, hogy nagyon egyetértek a civileknek azzal a mondásával.
3: Gyerázs Zsuzsáik indítottak egy aláírásgyűjtést.
4: Igen, hát hogy azzal nagyon egyetértek, hogy addig a gyerekek nem tudnak biztonságban lenni, amíg a családokban nincsen biztonság, és hogy ez nagyon nagy arányban a nők helyzetével is összefügg, miközben a ratifikáció, az ratifikálás az egy nagyon összetett folyamat, sok eleme van az isztambuli egyezménynek, amivel nem elmaszatolni szeretném ennek a felelősségét, csak megmutatni azt, hogy tudomásom szerint nagyon komoly munka folyik több tárcának a bevonásával vagy egyeztetésével, ami erről szól, hogy hogyan lehet valósággá tenni az isztambuli egyezményt. Előző életemben nálunk is volt egy számláló, hogy hány napja írtuk alá, és nem ratifikáltuk, úgyhogy ez egy fontos lépés.
3: Akkor talán ezért be lehet lépni majd egy nagyot. Államtitkár asszony, köszönöm szépen. Gyurko Szilvia volt a vendégünk.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen. Így reagál Donald Trump amerikai elnök arra, hogy Zelenszkij kritizálta az Egyesült Államokat az orosz dízel elleni szankciók feloldása miatt. Trump szerint az ukrán elnök az orosz olajfinomítók elleni támadások engedélyezésével az egész világnak gondot akar okozni. Kaiser Ferencet kérdezzük.
2: És még az Ukrajnával kapcsolatos híreket megfejeljük azzal, hogy 266 szavazatra az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatását, bővítő törvénymódosítást, sőt, ezt már Zelenszkij elnök alá is írta, tehát hatályosult. Kaiser Ferenc, jó estét kívánok!
3: Szép jó estét!
2: Ez volt az a törvénycsomag, amit követelt a magyar kormány, mint egy feltételű annak, hogy az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásához hozzájáruljon, a folyamat megindításához legalább. Ez most megtörtént.
3: Így van.
2: Mi van ebben?
3: Tulajdonképpen az nem szerepel, hogy az oktatás hivatalos nyelve továbbra is az ukrán. Ugyanakkor ugye az EU hivatalos nyelvei, illetve az Ukrajnában regisztrált kisebbségi nyelveken lehetséges oktatása. Ha a tanulók aránya eléri az 50%-ot, akkor számos tantárgy esetén. Nyilván teljes nemzetiségi oktatási osztályok is vannak, tehát ez egy jelentős kibővítése az oktatásnak. Lényegben visszatérés egy korábbi állapothoz, ugye 14 előtt, a majdani események előtt egy sokkal nyitottabb, liberálisabb törvény volt, csak nem tartották be. Ugye ezt keményítették be 14 után, elsősorban az orosz kisebbséget célozva, de ugye nem lehetett belérni azt, hogy csak az oroszokra vonatkozik, ergo minden kisebbséget hátrányosan érintett ez a dolog. Nem csak Magyarországnak fájt ez, a lengyelek is érveltek ellene, a románoknak sem tetszett, ugye mindegyik népnek van kisebbsége Ukrajnában. Ez a magyar-ukrán kapcsolatokra is valószínűleg üdvös hatást gyakorol, hiszen egy nagyon régóta, és egyébként teljes joggal hangoztatott magyar igénynek tett végre eleget Ukrajna.
2: Ugye Magyarország azt mondta korábban, hogy a jogszabály elfogadása esetén nem akadályozza a tárgyalások megkezdését. A tárgyalásokon már túl van Ukrajna annak megkezdésén, most már különböző klasztereket kell megnyitni.
3: Most elvileg két új klasztert fognak megnyitni.
2: És erre most lehetőség nyílik.
3: Így van. Ezek egyébként még ilyen technikai előkészítő jellegűek, tehát az uniós tagság az mondhatni fényévekre van.
2: Persze, nyilván, de például az nincs fényévekre, hogy a két miniszterelnök találkozon egymással. Úgy néz ki, hogy ezen a héten akár ez meg is történet, jött a hír még tegnap előtt. Mennyi realitása van annak, hogy látja? Az előkészítések hónapok óta mennek.
3: Ezt majd ki fog derülni. Nyilván sok mindentől függ. Szerintem most Zelenszkijnek van nagyobb gondja is. Tehát a magyar miniszterelnökkel való találkozó az a mostani hétvégi események fényében kevésbé fontos, mint egy héttel ezelőtt, hiszen az amerikai elnök azért gurított néhány meglepőt.
2: Na, hétvégén. Hát akkor nézzük is ezt. Trump-Putyin dízel megállapodás. Nyilván ez nem csak egy dízel megállapodás, ez ennél sokkal több.
3: Hát, hogy fogalmazzak finoman, az Amerikai Egyesült Államok, a NATO által, és korábban az Amerikai Egyesült Államok által is támogatott szankciós rendszert egy határozott ökölcsapással terítette le. Ugye korábban az volt a főszaba, és ez egyébként meglepő módon még Trumpék is tartották magukat, hogy amíg Oroszország agresszorkodik, addig embargózzuk. Tehát addig különféle politikai és főleg gazdasági kényszerítő intézkedések szükségesek. Most azonban jön a félidős választások, a republikánus párt nagyon rosszul áll, teljes joggal egyébként, a republikánus szavazók többsége is, hát más nem a saját bőrén érzi, hogy baj van az amerikai gazdaságban, olyan nagyjából kétszer annyi az üzemanyagok ára, mint januárban. Most Trumpnak azt a, hát mondjuk, hogy a valóság által mérsékelten alá sem támasztott véleményét, hogy ez az orosz-ukrán háború miatt van, azért az amerikaiak többsége sem hiszi el, hiszen ez elsősorban az USA és Izrael-Irán elleni háború miatt ilyen nagyon magas az energiahordozók és az üzemanyagok ára világszerte, nem csak az USA-ban.
2: 300 ezer tonna dízel, az mennyi egy Egyesült Államok beli fogyasztásban?
3: Semmi. Tehát ez ráadásul csendben teszem hozzá, ezt az oroszok nem is tudják a piacra vinni, hiszen az ukránok körülbelül az orosz finomító kapacitás 30%-át kiütötték. Tehát Oroszország, amely valóban valaha a világ egyik legnagyobb dízel üzemanyag exportőre volt, mostanában Indiából és ugye a közelmúlt nagy botránya Dél-Koreából is vett dízelt. Tehát be kell hozni Oroszországnak ezt az üzemanyagot. Kérdés, hogy hogy tud exportálni akkor, amikor nem elég a saját termelés. Ráadásul ugye a háborúban az összes nehéz technikai eszköz dízelt használ. Tehát az orosz fegyveres erők harckocsiai, gyalogsági harcjárművei, nehéz terrautói mind dízelőmények. Tehát nem tud takarékoskodni egy haderő háborúban az üzemanyaggal.
2: Igazából ez sokkal fontosabb gesztus értékként kezelve, mint valódi tartalmában? Tehát, hogy az Egyesült Államok azt mondta, hogy nem érdekel innentől a szankciós politika.
3: Hát igazából ezt sem mondta. Tehát,
2: persze, csak az üzenet ez jelzi.
3: Az üzenet ez. Hát ez olyan Trumpos. Tehát ugyanaz, mint hogy bejelentette, hogy akkor energetikai tűzszünet, erről csak két ember nem tudott, az ukrán elnök, meg az orosz elnök, akik elvileg kötötték. Tehát, hogy Zelenszkij némi malíciával megjegyezte, miután bejelentette Trump a tűzszünetet, és rá tizennéhány perce már az első hőerőművet meglőtték az oroszok, hogy ezek szerint Putyin nem olvassa a trúszosalt. Ahol ugye a Trump ezeket a zseniás ötleteit megosztja, azt az orosz elnök nem olvas.
2: Európa szemmel láthatóan nem megy az amerikaiakkal, tehát sőt Németország közölte azonnal, fenntartja az Oroszország elleni szankciókat, sőt a többiek is. Tehát nyilván ez egy partizán akció volt, megint nem egyeztetett az Egyesült Államok Európai Szövetségeseivel, vagy ha úgy tetszik a NATO szövetségeseivel. Na de ugye megint ez az európai hősködés, Trump oldaláról nézve ez nyilván így néz ki, a világ legnagyobb hadereje nálunk van, mit ugrálnak az európaiak? Nem fog neki sokat jelenteni azt, hogy az európaiak mit mondanak?
3: Nem, de Ukrajnának fontos, és az oroszoknak is fontos. Tehát az, hogy Trump mikor mit mond, a félidős választások után annak függvényében is, hogy mi lesz az eredmény, valószínűleg Trump álláspontja megint radikálisan változni fog. Tehát mondjuk úgy, hogy nem a lexiklaszilárdabb bármit is mond az amerikai elnök, mert néha naponta többször is megcáfolja önmagát. Az sokkal fontosabb, hogy Európa, az EU vezetése és a meghatározó európai középhatalmak, britek, franciák, németek, olaszok támogatása töretlen Ukrajna mögött, ez is egy üzenet. Tehát lehet, hogy az Amerikai Egyesült Államok kiszámíthatatlan, és azt is tudni kell, hogy 2025. januári óta az USA egy petákot nem adott Ukrajnának. Tehát az elmúlt, most már lassan két évben az európai államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Dél-Korea pénzügyi és egyéb támogatásai tarták egyben Ukrajnát. Tehát ukrán szempontból az, hogy mit mond az USA, aki amúgy sem támogat minket, mondjuk nagyon fontos a hírszerzési támogatás, az fontos, de pénzt az USA nem ad. Ez kevésbé fontos, mint hogy mit mondanak az EU.
2: Már pedig mond, mert hogy Trump azt mondja, hogy Ukrajnának új elnökre van szüksége. Hát ez legalábbis egy kicsikét túlnyúlik a szokásos diplomáciai mondatokon.
3: Hát ő nemrég azt is mondta, hogy nagyon támogatná, ha Észak-Írország, Skócia és Wales kilépne az Egyesült Királyságból. Ugye az, abból az Egyesült Királyságból, ami az USA legközelebbi szövetséges, ami az USA összes háborújába ment az USA után a közelmúltban. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy az amerikai elnök mindig tudja, hogy mit mond, és annak milyen következményei vannak. Nyilvánvaló, hogy egy háborúban álló országban kicsit nehéz választásokat szervezni. Ugye Zelenszky rögtön mondta, hogy ha 60 napos tűzszünet van, akkor ő megszervezi a választást. Nyilván erre az oroszok rögtön mondták, hogy maximum egy napot garantálnak. És a dolog innentől véget is ért. Tehát egy háborúban álló országban, ha Zelenszky lemond, és a dolog innentől véget is ért. Tehát egy háborúban álló

0: három megerődített ukrán város, az úgynevezett Erődöv, és itt olyanok a domborzati, földrajzi és vízrajzi viszonyok, meg a település szerkezet, hogy utána gyakorlatilag Nyipróig, Nyipropetrovszkig, Harkivig, Zaporizsjáig, sőt, Kijevig nyílt terep jön. Tehát az ukránok ezt nem engedhetik el, mert védtelen helyzetbe kerül Közép-Ukrajna, de több nagyváros, milliós városok. Tehát ez egy patthelyzet, Putyin ezekhez ragaszkodik, az ukránoknak meg egy csepp józan eszük van, nem adják oda Oroszországnak, tessék elfoglalni, mert ha harc nélkül adadjuk, az oroszok sokkal kedvezőbb helyzetből indítják meg a következő támadást. Nem lehet megegyezni, mert az orosz igények, meg az ukrán igények között nincs minimális közös metszet sem. Tehát ebben a helyzetben akkor lehetne békét kötni, az egyik fél legyőzi a másikat, és hát az elmúlt most már lassan 5 év, vagy valamit bebizonyított, hogy ezt a háborút egy könnyen egyik fél sem tudja megnyerni.
1: Kaiser Ferenc, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Mindjárt híradó, és utána Bárándi Pétert várjuk ide a stúdióba, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Fejes Pétert jelölte második körben legfőbb ügyésznek Baka András. A köztársasági elnök azután keresett új jelöltet a legfőbb ügyészség élére, hogy a tiszás többségű országgyűlés

0: ülés nem szavazta meg Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. Vendégünk Bárándi Péter.
1: Ügyvédül, jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
1: Van egy új jelölt, az előzővel kapcsolatban sokféle ellenvetés volt, hogy melyik mennyire helytálló, ez most már gyakorlatilag mindegy is, neki személyesen nyilván nem. Itt van egy új jelölt, mennyire körüljárt az ő személye? Mennyire ismert ő például ügyvédi, ügyészi, bírói körökben?
2: Én csak jót hallottam róla kollégáktól, most kollégákon értem az ügyészeket is és az ügyvédeket is. Kellő tárgyalótermi gyakorlattal, vezetői gyakorlattal rendelkezik. A szerkesztő úrral már beszéltünk arról, hogy én egy ilyen rendszerváltáskor helyesebbnek tartottam volna, hogyha kívülről, nem az ügyészségen belülről származik a legfőbb ügyész, de ettől a véleményemtől eltekintve azt gondolom, hogy ez egy nagyon megnyugtató választás. Nem, nincs semmi kifogásolható benne, sőt, azt lehet mondani, hogy akik körülötte bármilyen minőségben eddig voltak, egy kiszámítható, kissé szigorú, jó szakembernek tartják.
1: Ha igaz az, amit az ügyészség állapotáról hallottunk, egyébek mellett öntől is, akkor valószínűleg kell a szigor. Tehát oda most egy olyan ember kell, aki rendet tud csinálni, és ebből a szempontból talán mégsem annyira nagy baj, hogy valaki ismeri a járást az ügyészségen belül.
2: Biztos, ugye, de a másik megközelítést már régebben megbeszéltük, hogy egy presztízsét vesztett szervezetnél talán gyorsabb társadalmi elfogadottsághoz vezetett volna, és gyorsabb rehabilitációhoz, ha nem ügyészből lesz a legfőbb ügyész. De ha ügyészből van a legfőbb ügyész, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon megnyugtató választás. Az pedig, hogy melyik csoportból ajánlott a köztársasági elnök úr, ez az ő elhatározása és a tiszteletben tartandó megoldása.
1: Távolságtartóan nyilatkozott a Tisza párt részéről bárki is, aki megszólalt, nem sokan, mert hogy majd vizsgálják a jelölést. Nekem ez azt jelenti, és ez egy pozitívum, hogy ismét nem történt egyeztetés a kormányzat és a köztársasági elnök között, tehát tiszteletben tartja ki a másiknak a povoáriát, ha úgy tetszik.
2: Ez feltétlenül helyesnek ítélhető, ez tényleg a demokrácia működésének valamilyen életjele.
1: Az, hogy milyen ügyek...
2: sokáig nélkülöztünk.
1: Az új leendő főügyészhez milyen ügyek fűződnek, az mennyire igazít el minket a dolgokban. Ugye emlegetik a táncos ügyet, vagy a Marian Kozma gyilkosság vizsgálatát, amik Vörösi nagyon nagy figyelmet kapott ügyek voltak. Vörösi Iszap katasztrófa, igen.
2: Az egy bizonyos fokig jegyez egy szakembert, egy ügyészt, egy ügyvédet, hogy bonyolult, nehezen áttekinthető ügyeket vitte a praxisa során. Tehát bizonyos pozitív következtetés levonására az ezekben az ügyekben való részvétel az alkalmas.
1: Mit szólt az elmúlt hetek üzengetéséhez a miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között? Volt, ami egészen nyílt kenyértörésnek látszott már.
2: Nem tartottam ízlésesnek.
1: Ugye ez ott fajult el, hogy Magyar Pétert illető ügyet összekeverve a másik két ügyel együtt tálaltak a parlament felé. Ezt Magyar Péter úgy élte meg, hogy egyfajta politikus bűnözői létbe akarják betolni.
2: Akkor kiegészítve az előbbi mondatomat, a stílus nem tartottam ízlésesnek. A tartalom az, hogy kifogástárgyává tette a miniszterelnök, hogy az ő vétségét, ami ráadásul valamely vétség kísérlete, hiszen tönkre se ment ez a telefon, mert a búvárok fölhozták, hát minden Dunába esett telefon után lemegy a búvár, ez a gyakorlat.
1: Ez így szokás nálunk, igen.
2: Igen, tehát az sértetlenül került vissza, ehhez képest ez nagy valószínűség szerint másként nem minősíthető, mint rongálás vétségének kísérlete. Tehát valahol legalul van a büntetőügyek skáláján. Ezt összemosni azzal, hogy két nagyságrendjét tekintve nehezen minősíthető üggyel együtt terjessze elő az ügyészség a parlamentnek a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmében, az több, mint visszataszító. Tehát ez az összemosás, ez azt mondom, hogy érthetően váltotta ki az indulatát a miniszterelnöknek, hogy a szóhasználat jó volt-e? Hát erre vonatkozott a témában előadott első mondatom.
1: Hak Péter, megyek egyik témáról a másikra, Igen. Van itt téma bőven. Hak Péter azt mondja, hogy elkapkodták, vagy elkapkodhatták a Seszták Miklóssal kapcsolatos őrizetbevételt akkor, amikor ő bement az ügyészségre, és éppen ott járt az MVVH helyettes főügyésze.
2: Azt gondolom, hogy a professzornak igaza van. A mentelmi jog felfüggesztéséről döntött az országgyűlés. Nagy valószínűség szerint jó ízléssel, de ez akkor alkalmazható, akkor hatályos, ez érvényesen létrejött ez a döntés, amely akkor hatályos, hogyha a szabályoknak megfelelően a kihirdetése megtörtént. A kihirdetés, ha most jól emlékszem, nem biztos, de ha jól emlékszem, jó egy órával később történt, vagy még többel. Ugye, vagy akkor lehetett volna elfogadni ezt a gyors őrizetbevételt, ha mondjuk a parlament hivatalosan értesíti a hivatalt, hogy meghozta ezt a döntést. Az igazán klasszikus és igazán elfogadható az a kihirdetés.
1: Az, hogy a tévében ment a közvetítés, a parlamenti ülésszakra, az kevés.
2: Hát az a szint, hogy az beszélik a városban. Mm. Szóval ilyenre egy szakember egy nagyon súlyos döntést nem helyes, ha alapoz, nem helyes, hogyha a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a szabadság elvonását pletyka alapján.
1: Ha ön Seszták Miklós védője lenne, most lenne ezzel dolga?
2: Biztos. Hát
1: mit lehet ezzel kezdeni, ezzel a helyzettel? Hát azon kívül, hogy azt mondja, hogy ajaj.
2: Valahogy le kell játszani a parlament és a hivatal között. Ez nem jelenti azt, hogy akkor szabadlábra kellene most helyezni, de az állami működésben egy súlyos hiba, és a súlyát csak növeli az, hogy egy vadonatúj, most alakult hivatal rögtön az első mozdulatával ebbe csúszik bele.
1: Mit szól ahhoz, hogyha az ÁSZ hirtelen felébred és vizsgálni kezd olyan ügyeket, amiket követel a politika, adott esetben a miniszterelnök? Miközben ugye az ÁSZ a parlamentnek felel, tehát ha a parlament követeli, az egy értelmezhető követelés.
2: Értelmezhető követelés a világban megjelenő vélemény is. Figyelemfelhívás. Természetesen, ha ez utasítás képét mutatja, akár csak a képét, az nem helyes.
1: Az ÁSZ elnök lemondását követeli, maradjunk ennél a kifejezésnél, akkor Magyar Péter ezt nem először mondja el, és nem először köti össze különböző ügyekre való rákérdezéssel, hogy ha és amennyiben nem, akkor minek ül ott, és hogyha ezért ül ott, akkor mondja inkább le. De hát az ÁSZ elnökét a parlament le tudja mondatni. Hiszen az ÁSZ elnökét a parlament nevezi.
2: 12 évre van kinevezve. Ez a kinevezési tartam, valamint illetve nem kinevezve, választva. A választási tartalma, a választásnak a módja, ez az alaptörvényben szabályozott, amit én ugyan nem becsülök semmire, de mégiscsak az alaptörvény.
1: Le van az ott írva.
2: Amit nem kellene folytatni azt a gyakorlatot, hogy léptennyomon módosítgatjuk. Na most a módosításra biztos, hogy szükség van, ha 12 év nem telt le, már pedig nem telt le. Nyilván az törvényileg van szabályozva, hogy mikor szűnik meg egy ASZ elnöknek a megválasztottsága. Tehát ha ilyen nem mutatható föl, akkor alaptörvénymódosítás nélkül a parlament nem szavazhatja azt
1: ha
2: meg,
1: azt mondja a parlament, vagy azt mondja hogy a parlamentnek, a ugye az ő támogató frakciónak, hogy láthatóan az ASZ elnök nem végzi el azt a munkát, amire az állami számvevőszék kötelezett. Például nem vizsgálja a Fidesz kampánypénzeit. Az elegendő arra, hogy
2: ennek
1: azt mondja
2: megvan az
1: a frakció, hogy
2: nyilván,
1: akkor nem.
2: Én most nem készültem ebből, ezt jobb, ha bevallom. Néha van ilyen. Biztos, hogy törvényileg szabályozott az, hogy milyen működési hibák.
1: Ugye ezt én csak azért firtatom, mert ezt állandóan halljuk, hogy az ASZ elnök mondjon, az ASZ elnök mondjon le, de hát nem történik semmi ebben az ügyben, az ASZ elnök mindig elmondja, hogy ő nem mond le. Hogyha nagy ritkán van egy ilyen közlemény. Tehát ezt a húzavonát nyilván egy idő után kínos folytatni.
2: Biztos, és helyesebb lenne, ha tényleg ezeket a hibákat elkövette, mondjuk a déli körvasúttal kapcsolatban azt az összeférhetetlenséget
1: hogy
2: nem
1: felfedezték?
2: Pedig észlelnie kellett, mert az Unió ugyanilyen szerve megküldte az információt, kifogásolta, de egyébként magától is kellett volna észlelnie, ha ekkora szarvashiba elkövetődött, akkor ennek le kellene vonni a konzekvenciáját, és valóban meg kellene válni ettől az egyébként magas, de tisztességes működést követelő hivataltól. Ez lenne a helyes.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondt, és köszönöm, hogy itt volt ma este is. Két újságíró kollégával folytatjuk nem sokára Rongos Katit és Boros Tamást várom ide a stúdióba.
3: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan élhet túl a színház egy olyan világban, ahol a figyelmünkért ádászharc folyik? Digitális menedéke a sötét nézőtér, vagy jó, ha a színház is felveszi a kesztyűt, és az okos eszközökkel, virtuális valósággal, a mesterséges intelligenciával megteremti a jövő teátrumát. A Magenta Podcast legújabb adásában a progresszív színházi gondolkodás és a technológia meccéspontján vizsgáljuk meg a kultúra jövőjét. Vendégeink Székely Kriszta rendező, a Katona József Színház igazgatója, és Globicki Bernát, a Katona színész. Velük beszélgetünk a megrövidült figyelemablakokról, AR szemüvegekről, a Katona és a Telekom együttműködéséről, valamint arról, mi az, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud kiváltani az alkotó folyamatban. Kedden délután 2:00-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4:00-kor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, gomoly, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészséghídja Összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmunárult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
3: A Spirit FM híreit hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Kedden dönt a Tisza frakció etikai bizottsága Kaprinyák Tibor ügyében, miután a tiszás képviselő afrikai vadászaton vett részt és lelőtt állatokkal pózolt. Közben békemenet helyett zászlómenetet tartanak október 23-án a Fidesz támogatói. Az idei mottójuk No War, No Gender, No Migration. Isten, haza, család. A stúdióban Rangos Katalin és Boros Tamás.
2: Isten, haza, család, ez egy ismerős mondat, tehát ez már volt. Jó estét kívánok,
3: szervusz. Jó estét kívánok.
2: Neked ma nagy estét van, tehát itt is, aztán majd a csatban is. Élőben a csatban.
3: Úgy.
2: Kemény lesz, ráadásul olyan társaságot hívtál, akikkel lesz vita, ez biztosan. Ilyenekről beszélgettek, vagy Isten, haza, család?
3: Igen, ilyenekről is, illetve lesz egy nagyon friss Orbán interjú, aminek a részleteit majd ott tudjuk kitárgyalni, tehát az még az ATV-n azt gondolom, hogy nem lesz kitárgyal, vagy szépen fogalmazzak.
2: De majd ott.
3: Mindent elmondunk róla. Egyébként nagy átfedések vannak azokkal a témákkal, amik ma történtek.
2: Isten, az a család.
3: Hadd mondjam el, hogy kik lesznek. Nem Csintalan, lehet. Szabó László, Horn Gábor, Kacsó Dániel.
4: Hát ezért jön. Hadd mondja.
2: Akkor mész is.
3: Hát,
2: maradj.
3: A szabad.
2: Ugyan maradj. Na, szóval, érez valamit ez a békemenet helyett hirdetett? Mi a neve?
4: Zászlómenet. Magyar zászló. Miért? Tényleg, hogy hívják, elfelejtettem.
2: Zászlómenet, csak menetben tudnak gondolkozni.
3: Zászlómenet.
4: Igen, azon gondolkoztam, hogy az 56-os zászló, az lyukas zászló, hogy akkor hogy kell elképzelni egy nagyon hosszú, középen nagyon lukas zászlót, vagy
3: nem lesz lukas.
4: Nem lesz lukas?
3: Hát szétszakadna.
2: Hosszú lesz.
4: Aha. Jó, nem tudom. Egyébként meg nincs is kedvem ezen élcelődni. Azt remélem, hogy megszabadulhatunk attól most már lassan, hogy arról beszéljünk, hogy a Fidesz mit csinál. Vagy legalábbis én szívesen megszabadulok tőle, mert irtózatosan érdekel, és sokkal erőteljesebben foglalkoztat az, hogy mit csinál a parlament, meg mit csinál.
2: Az nem számít, azért ez egy 20-25%-os párt most is. Tehát, hogy muszáj tudomást venni arról, hogy a társadalomnak egy milliós közege, ha nem több, de mondta, hogy egy milliós közege, azt mondja, hogy neki most is ez.
4: Végtelenül nem akarom lekezelni, vagy egyáltalán nem akarom lekezelni a jelentőséget annak, hogy a Fidesznek sok választója van még most is. Az én ízlésemhez képest meg végképp nagyon sok. De hogy amikor újságíróként azt mondom, hogy amikor megtörtént valami, akkor akarok vele foglalkozni, és akarok róla beszélni. Reklámot meg állatira nem szeretnék csinálni annak, hogy ők egyébként hogy ünneplik az 1956-os 70. évfordulót. De majd, hogyha ott történik valami, akkor ha rajtam múlik, akkor arról beszámolok becsületesen. Csak nem gyűjtök rá érdeklődőket.
3: De hát újságírók vagyunk, és ez valamelyest kötelez minket. De itt van tényleg egy szemmel jól látható tömeg még mindig. Utolsó számunkra is elérhető információk alapján azért még mindig sokan szavaztak a Fideszre. Lehet, hogy azóta lemorzsolódott ez a pár, de akkor is, ha csak 1 millió emberről beszélünk, azt gondolom, hogy kötelességünk foglalkozni velük. Pláne úgy, hogy itt volt Orbán Viktor 16 esztendeig, legalább előtte meg ugye még volt itt az ország élén. Tehát nem telt el olyan hosszú idő, hogy én azt gondolom, hogy ezt a témát elengedjük. Az egy érdekes filozófiai kérdés, hogy nem tudom, ha majd lemorzsolódnak, és mondjuk 200 000-től meghúzzuk a vörös vonalat, hogy na, akkor innentől kezdve nem foglalkozunk velük, de ez még mindig egy izgalmas témát, csak azért is, mert jól elmesélhető, hogy még mennyire gondolattalanok. Tehát, hogy ezek a jelszavak, amiket ugye ott majd megjelenítenek, hát ezek unalomig ismertek. De hát Orbán Viktor maga mondta el, hogy januárig nem nagyon kíván terjeszkedni, vagy valami új programot előterjeszteni, hanem a meglévő tábort egyben tartani, és a törzsszavazókat ezekkel a pszichológiai játékokkal tudja, azt gondolom, hogy ha nem is mozgósítani, de legalább visszatartani attól, hogy elinduljanak a Tisza, vagy a Mi Hazánk irányába.
2: Ha már, Kati, te azt mondod, hogy foglalkozunk azzal, hogy mi történik a parlamentben, hogy kormányoz a Tisza, de hát erre reagál a Fidesz is, és azt mondja, hogy áremelés, azt mondja, hogy adóemelés, azt mondja, hogy benzinár.
4: Ez tehát, egyébként, hogy, igen, és, erről szívesen beszélgetek.
2: Nyilván van, aki erre azt mondja, hogy tényleg, és nyilván van, aki meg azt mondja, mert látja a folyamatokat, hogy egy frász.
4: Nem csak a folyamatokat látja, hanem az érvelésnek a gazdagságát, részletgazdagságát is látja, és hogy egészen elképesztő, hogy mennyire szegényesen érvelnek egyrészt, másrészt ez a három jelsz, hogy visszatérjek ahhoz a témához, ami szerintem nem téma, mert majd lesz, hogy az a jelszavuk, hogy gender, migráció, és nem tudom, mi volt a harmadik.
2: Háború.
4: Igen. Tehát, hogy nem volt képes megszülni, nem csak Orbán Viktor, az eddigi megszólalásaiban nem termelt ki valami új irányvonalat, vagy új érdekességet, amivel a táborát lelkesíteni tudja. Tudom, hogy a puszta létével is lelkesíti a táborát, tehát nem leszólni akarom, csak azt gondolom, hogy az a bénultság, ami a kikapásuktól kezdve rajtuk van, az csak azokat a toposzokat engedi ismételni, amit eddig is ismételtek. Lehet, hogy azért, mert azt gondolták, hogy ez nagyon jól bejön, és azt hiszik, hogy majd most is be fog érni. Mindenesetre nem találok benne új gondolatot, de nem is engem kell, hogy lelkesítsen. Egyébként lehet, hogy most mi alatt mi beszélgetünk, akkor megy az adása az Orbán Viktornak, Bajer Zsoltal, hogyha jól vagyok informálva. De mi sokkal érdekesebbek vagyunk. Ettől nem félek egyébként, mert hogy aki át szeretne kapcsolni, az szerintem
2: viszont,
4: el tudjuk mellőzni.
2: Tehát Tamásik ezt részletesen meg
4: lehet, hogy majd ott, majd lehet, hogy ott lesznek majd.
2: Egy kis előzetest hadd mondjak. Hála Szabó Bettinek, a szerkesztőnknek, aki közben mondta, hogy hát olyanokat mondott Orbán Viktor Bajer Zsoltak, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy mit beszél a miniszterelnök. Hát össze-vissza beszél. Ez egy politikai válasz a jelenre?
4: Nem elég gazdag az érvelés, nekem legalábbis. De nem.
2: Mert hogyha ilyeneket mondott, nem sok vitátok lesz, attól félek.
3: Ha ilyeneket mondott, Orbán Viktornak most feladata, hogy a választókat leválassza erről az abszolút filmszínházról, ami akárhonnan nézzük, de uralja Magyar Péter. Tehát nap mint nap be tud dobni olyat a közösbe, és lehet, hogy még beszélünk olyan témáról, Fürtpálosról, ahol mégiscsak csavar egy olyat a története, hogy onnan már a fideszes reakció arra elégtelen. Nem tudják egyszerűen.
2: Hát ugye itt van, igen, akkor beszéljünk róla a Fürtpál története, aki ugye benne van nyakig egy vizsgálatban, amire most elkezd majd visszaemlékezni az ígérete szerint, hogy hogyan állították le, vagy hogyan állították át azt a vizsgálatot. Ez a bizonyos a Magyar Péter történet alapját képező Stadler, hol van az már? Mondjátok már, gyorsan akartam mondani.
3: Segít, bocsánat.
4: De mire gondolsz?
2: Hát melyik vizsgálatot vezette a Fürtpál? Azt, ami az alapját jelentette
4: a Völner ügynek.
2: Völner ügynek, ez nem jutott Völner eszembe. A Völner szó nem jutott eszembe, igen. Szóval, hogy hát ha ezt ő most elkezdi kibontani, az nyilván megint egy újabb gellert ad, és nyilván megint témát ad Magyar Péternek hosszan, és Fürtpál ezt ígéri most.
4: Ez a baj.
2: És hogy nem jutott eszembe a Völner
4: szó? Ja, hát ez nem, 43 nevet kell egyszerre mondanod.
2: De most csak ez az egy kellett volna.
4: Nem, nekem, nekem ez az egész Fürt ügynek a most a legújabb része, az egy kicsit azért zavar, mert hogy ezeket a őszinteségi rohamokat, hogyha azokat a miniszterelnöknek egy posztja indukálja, azokat én kevésbé lelkesen fogadom, de ez legyen az én hibám. Nevezetesen, hogy a főügyész igazából fokozatosan elmondhatta volna, hiszen ő júniusban otthagyta az ügyészséget, hogyha júniusban borít, mert azért ment el onnan, mert neki felülről diktáltak, és ebből elege lett, és ha már kormányváltás is volt, akkor minden oka megvolt rá, hogy elege legyen. Ez a helyes választás valószínűleg. Mondom, némi cinizmussal, de az, hogy tegnap előtt este, vagy tegnap este publikált egy levelet a Magyar Péter, egy posztot, nem levelet, hanem kiírta azt, hogy neki mi a véleménye a saját bűncselekményének a minősítéséről, és hogy Fürtpál ezt hogyan kezelte akkor, amikor még funkcióban volt, magyarul segített a legfőbb ügyésznek, vagy eleget tett a legfőbb ügyész elvárásának, ha úgy tetszik, és átminősítette lopásból fordítva, rongálásból lopása, hogy rendes bűncselekmény legyen, fenyegethető, rendes, hogy mondjam, büntetéssel fenyegetett bűncselekmény legyen, az, amit akkor még csak ellenzéki politikus, vagy ellenzéki vezető politikus, hogy kiszedje onnan esetleg kiadassa az Európai Uniós, Európa parlamenti parlamenttel a mentelmi jogát felfüggesztesse, bocsánat, hogy kicsit nehezen adtam elő ezt, tehát, hogy ez volt a célja annak a levélnek, hogy nyilvánosságra hozza a miniszterelnök, hogy ez neki olyan nagyon nem volt.
2: Hát és megvan a válasz rá, tudok én mást is.
4: És akkor, és másnapra mindent, megvilágosodik a volt főügyész. És ez nekem nagyon...
3: De ez hogyan? Reggel még...
4: Nagyon közepesen tetszik.
3: Reggel még maga volt a patás ördög. És ha belegondolunk abba, amit itt Magyar Péter is elmesélt, hogy annó Fürth Pál volt az, aki ugye a Magyar Péter által lehallgatott hanganyag alapján maga is bevédte Rogán Antalékat, és azt mondta, hogy nem történt kihúzás azokból a bizonyos iratokból ott az ügyészségen, akkor azt is mondhatjuk, hogy Fürth Pál még néhány hónappal ezelőtt a rendszerváltás, a tisztes rendszerváltás egyik legfőbb akadályozója volt.
4: Igen, mert az ügyesség
3: ilyen. És innen jutott el oda, hogy Magyar Péter ír egy üzenetet, illetve nem tudjuk, hogy mi történik a kettő között, hogy patás ördögből hirtelen hőssé válik, aki hajlandó mindent elmondani. És ő ismeri az igazságot. Tehát, hogy ezt az abszolút filmszínházat én tényleg nem tudja felfogni az agyam, hogy itt mi történik.
2: Mondjátok, a végeredmény nem ment fel minden alól ilyen esetben? Tehát, hogy
3: jó lenne.
2: Megismerjük az igazságot. Mondjuk, talán.
4: De persze, és egyébként ez az
2: tehát, egész... Hogy lehet, hogy ez egy nagyon furcsa egyetfejlődés, amin keresztül mennek néhányan, de hogyha az igazság felé vezet, akkor ez egy jó út.
4: Ez egy jó ötlet egyébként, a kezelési módja annak, hogy az ember a fintorgásait és a viszolygásait hogyan tartsa kordában, tehát mit kell nekem azzal törődnöm, hogy Fürth Pál jelleme hogyan változott meg, és hogyan mondja, de legalább elmondja az igazat, elég ezzel foglalkozni. Szerintem ez egy jó szemléletmód.
2: A többivel foglalkozott Dosztojevszkij.
3: Igen, csak remélem, hogy lesz valami tárgyi bizonyíték is, mert ha ő elmondja a maga véleményét, annak jön nem majd egy cáfolata, hiszen... megint ott leszünk, ahol. Miért nincsenek hanganyagok, könyörgöm?
4: Ja, én hogy fölvették volna egymást az ügyészségen.
3: Hogy lett volna egy dokumentum a kezében, tudod, amit bemutat, és akkor fekete.
2: Ezt nem hitte volna, hogy valahol hangfelvétel után fogsz könyörülni.
4: Hát, azért szerintem ennyire nem kell rugalmassá változnunk, hogy annak drukkoljunk, hogy még fel is vették egymást, legalább telefonnal.
2: Kati, köszönöm szépen. Tamás, veled találkozunk ma este még a csatban. Rékával meg most, mert kezdődik az Aktuál. Szervusz, Réka.
5: Szervusz és szervusztok. Jó estét kívánok.
2: Kik lesznek nálad?
5: Herman Veronika jön hozzám, úgyhogy most is és mindjárt is lesz egy csomó kedvencem ebben a stúdióban, és két Gábor is, Horváth és Veres Gáborok csatlakoznak, mert hogy beszélünk a volt főügyészről, de egy esetleges leendő legfőbb ügyészről is, de nem csak ezekről, hanem többek között például arról is, hogy a Direkt 36 birtokába jutottak újabb dokumentumok, amik Orbán Győző minden korábbi elképzelést meghaladó gazdagodásáról szólnak, úgy tűnik, hogy a vállalkozóként nem látható módon is profitált még Mészárosékon keresztül. Ez is az egyik témánk, de beszélünk arról is, hogy sajnos a magyar fiatal felnőttek mentális egészsége régiós szinten is kiugróan rossz. Remélem, hogy Herman Veronika egyetemi oktatóként tud majd valami bíztatót mondani, ehhez várom önöket.
2: Reméljük a hajránál többet. Egyébként Orbán Győző az annyit, akkor ez viszont magyarázatát adja a puszta Versailles-nak, tehát a 60 puszta létének. Hát, hogyha ennyi pénz van, persze.
5: Hát az csak egy gazdaság.
2: Ez csak egy gazdaság, igen, vagy gazdagság. Holnap este találkozunk, remélem mi is jön. Holnap este is az Egyenes Beszéd a szokott időben 19:25-kor. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!
0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
6: Ön vizsgálná a politikusok távolabb birokonainak vagyonosodását, vagy megmaradna mostani rendszernél, ahol csak az egyháztartásban élőket nézik? Erről is beszélgetni fogunk, kezdünk.
1: Orbán Győző bányacégei eddig ismeretlen megbízásokból is kaphattak állami forrásokat. Újabb iratok jutottak a Direkt 36 birtokába. Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután első jelöltjét nem támogatta a parlament kormánypárti többsége. Fürth Pál a Fidesz megrendelésére próbálja őt ellehetetleníteni, ezt állítja a volt főügyészről Magyar Péter. A volt főügyész jogi képviselője hangsúlyozta, állnak elébe minden hatósági eljárásnak. Ma esti vendégeink Herman Veronika médiakutató, az ELTE média és kommunikáció tanszék adjunktusa, Horváth Gábor, a Népszabadság főszerkesztő helyettese, és Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast műsorvezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
5: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát jelentősen megnőtt a Gábor sűrűség itt a stúdióban. Valahogy majd kimozogjuk, de egyiküket felköszönhetjük, mert van neki egy teljesen újdonatúj, frissen sült újságja. Illatozik? Na, vagy még kell egy kicsit gyúrni?
7: Én már láttam a most csütörtökön, majd a standokra kerülő heti lapnak a levonatait, és nagy öröm volt újra látni a Népszabadság oldalait. Semmi olyan lesz, mint volt, tehát olyanra ne számítsunk, de hát igen, nagyon klassz lesz.
5: Semmi sem úgy van már, mint régen. De azért nagyon várjuk, kíváncsian várjuk, és amit mondtam, szerintem azért egy kis jó indulatot el lehet várni a közönségtől. Az első három negatív kritikát mindig le kell írni a szaldóról, legalábbis én így szoktam reagálni a kommentekre, amelyek mindig megírják, hogy mekkora egy tehén vagyok. Ezt most is megkaptam, de annyi baj legyen. Csapjunk is bele a lecsóba, mert hogy itt van egy jelentős ügyünk, méghozzá Fürth Pállal kapcsolatban, nézzük, mi történt.
8: A miniszterelnök vasárnap este hosszú Facebook posztban támadta a volt főügyészt. Magyar úgy fogalmazott, hogy Fürth mosdatta ki Rogent a végrehajtói maffia ügyéből, és megpróbálta elkenni azt az állítást, hogy Sárlőd György Rogán Antal embere volt. A legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón a miniszterelnök szintén kritizálta Fürthöt azzal kapcsolatban, hogy 2024. szeptemberében a főügyész mindenféle indoklás és új bizonyíték nélkül átminősítette a telefonos ügyét rongálásból lopásra. Magyar vasárnapi bejegyzését azzal zárta, se baj. Az igazság előbb-utóbb mindig kiderül. Főügyész úr, legyen bátor, és álljon elő, mondja el, hogy az ellenem kreált ügyben milyen utasítást kaptak. Fürth Pál jogi képviselője híradónak hangsúlyozta, bármely illetékes hatóság előtt hivatalos eljárás keretében készséggel áll rendelkezésre.
5: Hát erre a tanúskodásra kíváncsiak leszünk, arra is kíváncsi leszek, hogy ezt vajon közvetítik-e élőben, fogják közvetíteni élőben?
9: Szerintem? Ritkán közvetítenek ügyészségi hallgatásokat élőben, de ha mégis
5: akkor már mindenféle
9: ezt az újítást ezt szívesen venném, mert azt mondjuk megnézném.
5: Lehallgatások, egy jó kis telefonos lehallgatás.
9: Igen, és ezt mind így, hogy kiteszik
5: a családi asztal mellől. Mm. Mekkora jelentősége van ennek a csörtének most Magyar Péter és Fürst pár között? Lesz ennek olyan fejleménye, ami változtathat a folyóügyeken, vagy ez inkább politikai?
7: Hát, hogyha a Fürst pár úgy dönt, hogy tényleg elmondja, amit tud, akkor biztos, hogy érdekes dolgokra derül fény. Megtudjuk, hogy végül is kiúztak-e fősőbb kérésre az ügyességen részleteket a Rogán Antalt esetleg kerebetlen érintő dokumentumokból, ott a Völner Sándor ügyben, de hogyha ha megmarad a politikai szócsata szintjén, akkor előbb-utóbb meg fogjuk unni.
5: Ugye Fürst Pálnak a nevéhez elég sok jelentős ügy kapcsolódik, a Völner Sádl ügy, az MNB alapítványok, az aranykonvoj, és ez még tulajdonképpen csak a best of válogatás. Tehát ebben abszolút egyetértek én is, hogy ha ezekben az ügyekben megszólal, annak lesz jelentősége, de hogy vajon a miniszterelnökkel közvetlen csörtézése, annak mekkora valós politikai jelentősége van? Itt ugye a híres mobiltelefon elvételi ügyről van szó.
10: Igen, itt az egyenes beszédben, amikor erről volt szó, akkor elhangzott az abszolút filmszínház, klasszikus érett kifejezés, és ez most már egy picit olyan, mint egy abszolút Netflix sorozat valójában. Hát, hogy pont én is ezt akartam mondani, hogy nem csak arról van szó, hogy a Fürst Pál, amikor júniusban fölmondott, akkor ugye az aranykonvoj ügyre hivatkozva mondott föl, illetve már akkor hát ugye azt nyilatkozta, hogy az ügyészségen politikai befolyásolás történt különböző ilyen nagy kaliberű ügyekben, ami ugye nem mond ellent annak, hogy most vallomást tesz. Itt ugye, ami egy picit kilóg a sorból, az a miniszterelnöknek a telefon ügye, amit az ellenzék ugye folyamatosan próbál napirenden tartani, de én azt gondolom, hogy az ő kettőjüknek a nem tudom, személyes üzenetváltása, vagy akár az ügyvédjükön, vagy az ügyvéden keresztül, Horváth Lorenton keresztüli üzenetváltásnak valós politikai tétje nem lesz, annak lesz valós politikai tétje, hogy mi fog kiderülni ezekben a nagy, ahogy mondtad, ilyen best of ügyekben, és annak milyen hatással lesz akár így retrospektíven is a Fidesz befolyásolta ügyességnek a megítélésére.
9: Tehát nincs olyan hatása ennek, mint hogyha, hogy is mondjam, tehát egy picit olyan érzésem van, mint hogyha a magyar társadalom is úgy lenne belőve, hogy hát volt, ami volt, az ember most a közösséget szolgálja, mert el fogja mondani ezt a sok mindent, amit ő tud esetleg, vagy nem tud, de legalábbis most úgy csinál, mintha tudna olyan dolgokat, amiknek relevanciája van, és akkor milyen nap van ma, akkor ma felmentjük ezt az embert a korábbi dolgai alól, amiket egyébként gyaníthatóan megtett, vagy nem tett meg.
5: Ezt most
9: nem...
5: hogy lejjebb ment a léc
9: egy kicsit.
5: A tékozló fiúknál?
9: Egy kicsit lejjebb. És a másik, amit észreveszek, hogyha ezek az ügyek, tehát mondjuk bármilyen okból is, ma teljesen véletlenül van egy nagyon jó ügyvéd barátom, néha megfordul, Komlódi Gábornak hívják, akivel sokat beszélgettünk erről a történetről, azt mondja nekem a Komlódi, hogy most ez igazából két dolog lehetséges, az egyik, hogy az ember az tényleg megtért, és úgy van vele, hogy van, vagy ezek mind megtörténtek, és azzal mentegeti magát, amit most megpróbál kitenni az asztalra, de ha ebben van büntetőjogi felelősség, akkor édes mindegy, hogy most mit mond. Tehát akkor ő ugyanolyan bűncselekményeket követel hivatali visszaélésnek egy csomó formáját, és számos más bűncselekményt, ha ezeket beismeri. Tehát ő már az első megszólásában is magára nézve olyan szinte terhelő vallomásokat tett a nyilvánosság előtt, amelyekért normális esetben már meg kellett volna vele szemben indítani egy eljárást, legalább belső vizsgálatokat, hiszen ő arról beszélt, hogy ő befolyás alatt cselekedett bizonyos ügyekben. Hát akkor ebben az esetben, amit Magyar Péterrel szemben indítottak, ami rongálásnak indult, és végül lopás lett belőle, hogy adott esetben, hogy felment, vagy el tudják kérni az Európai Parlamentről a mentelmi jogát, ha ez önmagában megtörtént, hogy átminősítettek egy ügyet csupán egy utasítás vagy politikai okokból, akkor a Fürst Pál most bármit mond, legalábbis nagyon komoly büntetőeljárásokkal néz szembe.
5: Valamit erre mondani kell, de azért úgy tűnik, hogy az ehhez hasonló hivatalokat nem olyan nagyon könnyű betölteni, ugyanis most a legfőbb ügyészi posztra a második jelölést kaptuk Baka András köztársasági elnöktől, nézzük is.
11: Ma új jelöltet állítok.
12: Az országgyűlés felelős döntését kérte Baka András, miután bejelentette a legfőbb ügyész jelöltjét a Sándor palotában. Dr. Fejes Péter az államfő második kiválasztottja, miután az országgyűlés szeptemberben nem támogatta Szatmári Zoltánt. A köztársasági elnök szerint az ügyészséget olyan embernek kell vezetnie, aki ismeri a szervezet működését, és rendelkezik azzal a tapasztalattal, tartással, ami a poszt betöltéséhez szükséges. Fejes Péter csak nem 4 évtizedet töltött az ügyészi szervezetben. Ugyanakkor nem mindenki ért egyet a jelölt alkalmasságával. Litrasics András kritikus véleményének okaként Fejes Péter 2013-ban megjelent Polt Péter és Varga Zsé András által szerkesztett könyvét, valamint a 2010-es Vörösi Szab katasztrófa után ügyészként játszott szerepét említette.
5: Itt ugye ebben a helyzetben képviselte a településeket a Vörösi Szab katasztrófában a felelős céggel szemben, és hát ott túl sok ítélet nem született, amit jelentős népharag követett, de most ezt mi nem fogjuk innen ülve megítélni. Bárányi Péter arról beszélt itt az egyenes beszédben pár perccel ezelőtt, hogy ő jobban örült volna, hogyha olyan jelöltet állít a köztársasági elnök, aki az ügyészségén kívülről jön, tehát nem ennek a rendszernek a veteránja. Lehetséges teljesen rendszeren kívülről előhúzni valakit a skatujából, tudom is én, mondjuk exilarhátusból, külföldről, innen-onnan, mert az majd szűzkészként szépen rendbe rak mindent?
10: Hát én nem vagyok ügyész, és nem ismerem belső, az ügyészségnek a belső működését, de ugye ez most nem csak a legfőbb ügyész esetében, hanem középkáderektől felfele lényegében minden esetében, hanem középkáderektől felfele.

0: nem tudom, 16 éven keresztül ugye lényegében ilyen bábok irányították, vagy sok esetben bábok irányították a közigazgatást. Ehhez képest ugye most hirtelen mindenki szakértője lett a legfőbb ügyészi és egyéb pozícióknak is, de én azt gondolom, hogy egy ilyen pozícióra olyan embert találni, aki mindenki számára megfelel, nagyon nehéz. A harmadik pedig, hogy az előbb ugye beszéltünk a Fürth Pál ügyről, és ugye a Szatmári Zoltán pont azért is szavazta le a kormány többség, mert hogy az ő testvérének volt valamilyen szerepe az aranykomba ügyben, tehát hogy itt ott ugye ilyen rettenetesen furcsa összefonódásuk is voltak, ugye ehhez képest itt nyilván azt látjuk, hogy a köztársasági elnök hátrébb lépett egyet, és egy olyan embert talált a Fejes Péter személyében, akiről egyébként ma a parlament folyosóján a tiszás politikusok is azt nyilatkozták, vagy több tiszás jogi végzettségű politikus, hogy ők még soha nem hallottak róla. Tehát, hogy itt szerintem ez egy másik stratégia ilyen szempontból. Aztán majd meglátjuk, hogy megszavazzák-e, de szerintem tényleg nagyon-nagyon nehéz ennyi embert hirtelen hónapok alatt találni, akiknek soha semmilyen köze nem volt semmilyen korábbi ügyhöz.
1: Káderhiány van, de akkor lehet, hogy alkalmazhatjuk a mondást, hogy akinek nincs híre, annak rossz híre sincs, az is valami, nem? Gábor, mit gondolsz? Hát mennyire a szervezet belső ismerete, és mennyire inkább ez az érintetlenség a szempont?
2: Ugye a bakandásnak nincs könnyű helyzete, mert rengeteg tanácsot kap kívülről, nem mint hogyha rászorulna, de azért mindenki ad neki tanácsokat. Ugye az első tanács adott, hogy egy olyan vezetőt kell kinevezni, egy korábbi vezetőt, aki átlátja az egész szervezetet, aki mindenkit ismer, aki rögtön menet közben, vagy menetből át tudja venni az irányítást.
1: Ez volt, repülő rajt.
2: Igen, ez volt a Szatmári, akinek kiderült, hogy a testvér az egyik titkosszolgálatnál dolgozik, és benne volt az aranykéz történetben. Ugye aranykönyvben. Na jó, ugye, a következő tanács, emlékszem, a vidéki prókátor mondta azt, hogy hát jó lenne egy vidékit választani. Nagyszerű, választott egy vidékit, ugye rögtön mindenkinek vannak tippjei, hogy miért nem jó. Nekem kicsit emeli az ázsióját az, hogy Polt Péter kirúgta hogy is volt a fogalmazása a bizalomvesztésből kifolyólag.
1: Na most, ez a kiérdemesülés, hogy biztos.
2: Hogyha valakiben Polt Péter elveszíti a bizalmát, az szinte automatikusan a mai világban ugye megnyeri az enyémet, meg sok mindenki másod. Anélkül, hogy bármit tudnék, hogy miért veszítettél azt a bizalmat, és hogy szakmai, vagy emberi, vagy politikai oka volt. Minden esetre meg kéne adni neki a lehetőséget, hogy próbálja meg bebizonyítani, hogy ő be tudja tölteni ezt a pozíciót.
1: Azért biztos, hogy nagyon sokan hallottak már erről az emberről, csak nem feltétlenül az első nyilvánosságban, mert hogy többek között az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is tanít. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, de én azt szeretném, hogyha öles léptekkel elcsalingáznánk egy határral odébb, meg egy kicsit a tengeren túlra is, mert hogy úgy tűnik, hogy Ukrajnában nagyon forra helyzet.
3: Szerdán találkozik Volodymyr Zelenszky Magyar Péterrel Brüsszelben, mondta a miniszterelnök egy finn újságnak adott interjúban. A találkozás közvetlen azután történik majd, hogy az ukrán elnök ellenjegyezte a kárpátaljai magyar kisebbségek helyzetét könnyítő nyelvtörvényt. Zelenszky egyébként nehéz helyzetben érkezik majd a találkozóra. Úgy fogalmazott, Oroszország megszegte Donald Trump vasárnap bejelentett energetikai tűzszünetét. Ukrajna viszont betartja annak ellenére, hogy meg sem kérdezték, és nem is mutattak semmiféle írásos dokumentumot róla. Trump arról posztolt vasárnap, hogy Oroszország és Ukrajna között megkezdődik egy azonnali energetikai tűzszünet, bár egyik fél sem erősített meg nyilvánosan ilyen egyességet. Kijev és az USA között azóta nő a feszültség, hogy Trump pénteken bejelentette, megállapodott Vladimir Putyinnal az orosz gázolaj amerikai importjáról, illetve globális piacokra való szállításáról.
1: Na hát lehet-e így tűzszünetet hirdetni, hogy az ember kitvíteli, és aztán majd úgy lesz, a puszta akaratával Donald Trump
2: Ezt szokta csinálni. Tehát nagyon nem kell meglepődni rajta, ugye Irán is többször meglepődött azon, hogy a True Social-ben tudta meg, hogy ott voltak éppen tűzszünet van a Hormuzi szorosban. Csak...
1: Ami igazából a Donald Trumpnak a személyes blogja, mert nincs ott a kutya se rajta.
2: Hát igen, a saját közösségi médiája. Itt a közösségét, az, na mindegy, szóval ne viccelődjünk tovább ezzel. A dolog lényeg az, hogy megtudtuk, hogy tűzszünet van, nem volt tűzszünet, megtudtuk, hogy vége van a háborúnak, az iráni háborúnak, ezért aztán nem kell engedélyt kérni a szenátustól a folytatására, mert hiszen már vége van, kitört a tűzszünet, azóta is

0: rendületlenül tudják lőni egymást. Úgyhogy,
1: sőt, hát régiósan terjed egyre jobban.
0: Igen. Úgyhogy az, hogy Oroszország és Ukrajna között ő bejelenti a tűzszünetet, az pont annyit ér, amennyi történt azóta. Egyik fél sem tartja be, egyik fél sem gondolja úgy, hogy tűzszünetre volna szüksége. Az oroszok azt gondolják, hogy tudnak nyomulni tovább nyugat felé, a Donbász maradék részét el tudják foglalni. Az ukránok meg úgy gondolják, hogy remekül szét tudják lőni az orosz energetikai létesítményeket, a kőolajfinomítókat, így aztán mindenki úgy gondolja, hogy neki áll az ászló.
1: Hát azért tegyük hozzá, hogy itt most az oroszoknak azért is lehet nagyon nagy kedve tovább lőni, mert most Donald Trump tulajdonképpen a Kreml összes kívánságát teljesítette ezzel az energetikai kiegyezéssel. Tehát egyik pillanatról a másikra, eddig is nagyon nehezen fogták őt rövid gyeplőre a hagyományosan eléggé orosz ellenes republikánusok, de most akkora szívességet tett Vlagyimir Putyinnak, hogy azon szerintem még a hozzá legközelebb állók is megdöbbentek. Mi történik?
2: Ez így van. Egyébként ugye Orbán Viktornak voltak még hasonlóan sikeres ilyen békemissziói, meg béke kísérletei az elmúlt években. Szerintem, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor az történik, hogy Donald Trump egy másik ország függetlenségének az árán próbálja meg elérni azt, hogy olcsóbb legyen a kenyér, nem tudom, Montana államban, és ugye erre azért van szüksége, mert nem egészen egy hónap múlva itt vannak a félidős választások, ugye az hagyományosan egyébként nem a kormányzó pártnak szokott kedvezni az Egyesült Államokban, most különösen rosszak a mutatói az elnöknek is, és a demokrata pártnak is. Óriási infláció van az országon belül, ugye más populista rezsimeknél is láttuk, hogy tud az infláció elszabadulni, nagyon magas.
1: Illetve hát világméretű energiaválság van, hát, az irán elleni támadás.
2: Így van, és Donald Trump tulajdonképpen ugyanazt az ilyen elszabadult külpolitikát folytatja a Pete Hegseth és Marco Rubio segítségével, mint amit elkezdett, tehát hogy először ugye az iráni erődemonstrációból lett egy erődemonstráció helyett egy energiaválság, utána megfenyegette Kanadát 100%-os vámokkal, amikor kijött megjelent a kanadai-kínai gazdasági megállapodás, az se sikerült, most bepróbálkozik Ukrajnával, és itt tényleg azt látjuk, ami számomra ilyen elég döbbenetes, hogy itt a béke meg a háború azok ilyen kereskedelmi cserealapok lettek, és valóban aki ezzel jól jár, az Vlagyimir Putyin, miközben ugye, hogyha az ember olvassa a cikkeket, akkor normális forrásokból, mondjuk nem a Truth Social oldaláról, akkor azt lehet látni, hogy azért annyit az amerikai gazdasághoz, vagy az árakon annyit nem fog ez csökkenteni, mert ez nem egy akkora mennyiség lesz végül is ez az olaj, ami jelentősen segíteni.
1: Hát, nem is érkezik meg a választások.
2: Hát igen.
1: Tehát ugye, a tőzsdei árakon változtathat talán egy kicsit.
2: Igen, és ugye november elejére ígérte az orosz fél, ami ugye, hát majd meglátjuk, az orosz fél ígéretei ugye nem mindig nagyon sokat érnek.
1: Hát ehhez kéne ugye az energiatűzszünet, hogy ne lőjék az orosz kapacitásokat, mert különben nem lesz mit importálni.
2: És Donald Trump ezzel valójában Vlagyimir Putyinnak tesz szívességet, meg segítséget is egyébként, meg az orosz gazdaságnak, azok ellen a szankciók ellen, amiket egyébként ők is bevezettek, és a nap végén pedig ugye azt látjuk, pont most a brit miniszterelnök nyilatkozta, hogy az oroszok ott a Brexit kampányban is benne lehettek, ami hát nyilván eddig is forgott így a sajtóban, és ugye az előző amerikai, vagy kettővel előző amerikai választás kapcsán is felmerülnek ezek a hírek, vagyis Vlagyimir Putyinnak az amerikai fél általi pozícióba hozása az egy csomó más, tehát hogy nem csak az energiaválsággal kapcsolatban, hanem ugye nemzetbiztonsági kérdéseket is felvethet.
3: Nem tudom, eszetekbe jutott-e, hogy én, ha lenne most szuverenitásvédelmi hivatal, és mondjuk Donald Trump azt mondaná, hogy Magyarországnak új miniszterelnök lenne szükség, akkor mondjuk bezáratnák-e az amerikai nagykövetséget Budapesten, vagy nem tudom, kiutasítanák-e az összes amerikait Magyarországról, mert ugye itt korábban ez volt a helyzet, tehát hogy azt mondja az Egyesült Államok elnöke, hogy itt van az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, ezt mondja a saját szájával. Én szerintem a Donald Trump az én véleményem szerint, ahogy én ezt most látom, olyan, mintha a világ urának képzelné magát, egy kicsit ilyen skizó helyzetben van az ember, és ebben a világ ura érzésben, tetszelegben, mások és saját maga előtt is, szerintem ő nézegeti otthon magát a tükörbe, hogy mi vagyok, milyen ügyes vagyok, és hogy tényleg mekkora erő van bennem, és bármit mondok, nem történik semmi, mert gyakorlatilag a saját környezetében, ahol ő van, ott egy burokban van. Az Egyesült Államokban, ha így vagy úgy megítélik, majd a félidős választáson meglátjuk, hogy ez hogy van, de tulajdonképpen veszélyt nem jelent rá, hiszen letöltötte a 8 évét, úgysem lehet újra elnök, tehát nagyjából mindegy.
2: Már azt is szeretné, hogy azt is pedzegeti.
3: Persze, gondolt már ő rá, ő egy kicsit ilyen Orbán szindrómában szenved meg sok. De hogy a legvégén azt akarom csak mondani, hogy az a lényege szerintem ennek a történetnek, hogy meddig lehet Donald Trump szájával olyasmiket mondani, ami nem okoz mondjuk katonai vagy gazdasági konfliktust két másik ország között. Most épp szerintem ezt kockáztatja, ami elmélyítheti újra ezt a konfliktust Ukrajna és az Oroszország között, és ugye majd arról még nem is beszéltünk, hogy erre hogy reagál az Európai Unió, milyen hatása lesz az olajra, a gázra és az egyéb nyersanyagokra.
1: Illetve, hogy Donald Trump saját pártja meddig fogja ezt eltűrni, meg mindent lenyelni.
3: Ez egy érdekes kérdés.
1: Nem erről fogunk tovább beszélni második részben, hanem arról, hogy a kárpátaljai magyarokra ez és az Ukrajna és Magyarország közötti megegyezés milyen hatással lesz. Mindjárt folytatjuk, ne menjenek sehová.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: Na hát akkor Ukrajnával folytatjuk, de elsősorban ugye a kárpátaljai magyarokkal, mert hogy megszületett a megállapodás, és ma alá is írt a Zelenszkij elnök, megvan az új nyelvtörvény, ami rögzíti a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az oroszokét nem, tehát ez alól az orosz nyelvhasználat kivétel, ugye egy olyan országról beszélünk, ahol erőszakos oroszosítás zajlott a Szovjetunió idején évtizedeken keresztül. Nagy kérdés, hogy most akkor ez egy igazságos húzás, igazságtalan húzás. Ki lehet valahogy kászálódni abból a gödörből, ami Magyarország és Ukrajna között ásatott az elmúlt években?
2: Ki lehet, de nem egy nap. Nem egy hét, nem egy hónap, nem egy év. Ez hosszú idő lesz, csak Magyarországon ezt nem nagyon tudják, de Ukrajnában a dédnagymamák a mai napig azt mondják a dédunokáiknak, hogy a magyarok rosszabbak voltak megszállóként, mint a nácik, mint a németek. Tehát nagyon rossz tapasztalataik voltak a magyar megszálló hadsereggel, és bárki bármit mond, ez nemzedékeken keresztül átöröklődik. Tehát nem arról van szó, hogy ők nem szeretnek minket, hanem egyszerűen beidegződött nekik, hogy a magyarokkal jobb vigyázni, a magyarokat jobb elkerülni, és amilyen pechünk van, volt az a régen 250 ezeres, ma már talán 60 ezeres kisebbség a Kárpátalján, akik megszenvedik azt, hogyha a magyar kormány nem érti, nem viszonyul empátiával az ukrán politikához. Az ukránok nem tehetnek olyan könnyen, az ukrán elnök vagy az ukrán politikus nem tehetnek olyan könnyen gesztus Magyarországnak, mert a hátországuk ezt nem helyeselni. Mint ahogy ugye Magyarországon is, még ez a kormány is egy kicsit óvatosan mozog az ukrán kérdésekben, mert attól tartanak, hogy az Orbánék által 16 éven keresztül átnevelt, orosz baráttá nevelt sokasság esetleg ezt rossz szemmel nézi. De valakinek kellett végre tenni egy gesztus a másik felé. És én úgy látom, hogy az ukránok tették meg a gesztust, nyilván nem maguktól, nem azért, mert így akarták volna, vagy jó felségből, hanem azért, mert nekik meg szükségük van a magyar támogatásra, vagy legalább a magyar semlegességre az EU tárgyalásai gyorsítása érdekében.
3: Ha jól emlékszem, akkor Magyar Péternek volt is olyan mondata, amely kifejezetten feltételül szabta a nyelvtörvényt az együttműködésért cserébe. Ilyeténképpen azt gondolom, hogy ha nem is egy zsarolás, de egy közös érdek azért kialakult az ukránok és a magyar fél között. De az, ami eddig volt, tehát ugye Orbán Viktornak ezt a jellegű dolgát, ami az Ukrajnát, mondjuk úgy, hogy azt akarom mondani, hogy a Orbán Viktor külpolitikáját általában a belpolitikája határozta meg. Tehát, hogy különösen az Ukrajnával kapcsolatos külpolitikája. Tehát ha Magyarországon
1: hát itt azért az legyártott, politikája is.
3: Az egy másik kategória, én most arról akarok beszélni csak, hogy amíg Orbán Viktor Magyarországon sikeresen gyártott ellenségképet Ukrajnával, és a magyar népnek egy jelentős része ezt magára is vette, és úgy érezte, hogy Orbán Viktor a megmentő, addig Orbán Viktor ezt folytatta, és folytatta volna még tovább, hogyha ha nem bukik meg áprilisban. Az, hogy az Oroszországgal való relációja milyen volt, ezt, hogyha ezt a hármast összetesszük, akkor arra is azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez úgy nézett ki, és nekem ma is meggyőződésem, hogy Orbán Viktor valamivel kézben tartotta Putyin, vagy Oroszország, de volt benne egy ilyen Dafke érzés is, ahogy elnéztem az Orbánba, hogy most már azért se csinálja ezt, hanem Ukrajnával szemben, Oroszország mellett fog politizálni, de amit mondani akarok ezzel egy konklúzióként, hogy az az ország, amelyik 16 éven keresztül, illetve most nem, vegyük úgy, hogy 6 éven keresztül, gyakorlatilag mumusként van reprezentálva egy másik országban, az egy kormányváltást követően ilyen gyorsan reagál, és képes egy hosszú évtizedek óta fennálló politikai vitát ilyen gyorsan kezelni, annak vagy nagyon komoly érdeke van benne, vagy pedig úgy gondolja a Zelenszky is, hogy ideje ezeket a problémákat rendezni a szomszédos országokkal.
1: Hát azért a visegrádi együttműködésben, meg tulajdonképpen az EU tagországos szomszédainkkal azt látjuk, az a tapasztalat, hogy amikor érdemi szövetségeket kötünk, akkor ezek a hagyományos feszültségek jelentősen tudnak oldódni. És most nem csak arra gondolok, hogy Orbán Viktor meg Robert Fico mekkora haverok lettek, ugye a klasszikus szlovák-magyar nacionalista feszültséget, mintha elfújta volna a szél, miközben ugye a Benes dekrétumokat megalkalmazták. Lehet arra remény akár nagyon hosszú távon, hogy valaha Magyarország és Ukrajna között ennyivel kiegyensúlyozottabb viszony legyen? Tehát mondjuk a visegrádi partnerekhez hasonló viszony legyen?
4: Igen, egyébként pont azt akartam elsőként hozzáfűzni, hogy ez az ukrán-magyar helyzet az egyik ilyen utolsó 20. századi kelet-európai szomszédcsörte tulajdonképpen bizonyos értelemben, nyilván bizonyos metaforikus értelemben. Azt nem tudom, hogy olyan állapotba el fog-e jutni ez a kapcsolat. Az egészen biztos, hogy az is elég sok kérdést vet föl, hogy ugye az előző rendszerben, az Orbán kormányok alatt folyamatosan azt kommunikálták, nyilván azért, mert Ukrajna volt az egyik fő mumus, meg ellenség, meg bogeyman, hogy ezt például ezt a nyelvtörvényt, ezt sehogyan nem lehet elérni, hogy ezt megszavazzák, hát ez lehetetlenség. És ugye ehhez képest nagyon gyorsan megtörtént ez, ahogyan az egyik Gábor is mondta. Tehát egyébként nem csak a miniszterelnök, már mint Magyar Péter miniszterelnök, hanem Orbán Anita is már nem sokkal a kormány alakulása után elkezdett tárgyalni Ukrajnával, illetve ő is mondta, hogy hogy Magyarország vagy támogassa, vagy ugye semleges álláspontra helyezkedjen az ukrán-EU csatlakozás előkészítése irányába. Tehát ugye még ez is egy óriási ilyen fideszes csúsztatás volt, hogy itt arról volt szó soha, hogy akkor Ukrajna holnaptól csatlakozik az Európai Unióhoz, hiszen ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát, hogy annak feltétele, vagy a nulladik lépése ennek a nyelvtörvénynek a megszavazása, ezt most látjuk. És szerintem a kérdésedre visszatérve, amire ugye tulajdonképpen egy kitérő választ adtam, hogyha megtörténik ez a Magyar Péter Volodymyr Zelenszky találkozó, akkor annak a kommunikációja után, illetve annak a reprezentációja után szerintem sokkal okosabbak leszünk ebben a kérdésben, és tehát az aznap esti műsorban sokkal konkrétabb választ fog akár ki is adni erre a kérdésre.
3: Egy mondatot engedjetek meg ezzel kapcsolatban, hogy tényleg az óriás tanulsága nekem ebből a történetből az, hogy így is lehet.
4: Hát igen.
3: Tehát lehet egy országgal a problémáinkat beszélgetve a asztalnál, esetleg egy kedvesebb telefonhívással megoldani, és nem kell Zelenszky plakátokkal televágni Magyarországot 120 milliárdért.
1: Hát bosszantó a diplomácia, de ide
3: meg nem kell gyerekeknek a szenvedését mutogatni egy reklámban. És akkor lehet, hogy a konfliktusok, amik a két ország között valóban fennállnak, azok megoldódnak.
1: Én nagyon örülnék, ha egyszer csak megoldódnának, mert nem szeretem ezt a fajta testvérviszálykodást, de majd erre visszatérünk, ahogyan Vera mondta, amikor látjuk a részleteket, hogy mi sül ki ebből a szerdai találkozóból. Nézzük ugyanakkor, hogy mitől olyan nagy biznisz a kavics.
5: A Direkt 36 által megszerzett dokumentumokból kiderül, hogy Orbán Győző bányászati cégei országszerte 3,8 milliárd forint értékben legalább 400 ezer tonna követ adtak el a V-híd beruházásaihoz az elmúlt 7 évben. A BRFK idén nyáron hűtlenkezelés gyanújával indított nyomozást az Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cégei közötti szerződések miatt. Orbán Viktor apjának cégei jellemzően beszállítóként vagy kisebb alvállalkozóként jelentek meg ezekben a projektekben. Bár nyilvános adatbázisokban ezek a megbízások láthatatlanok maradtak, a Direkt 36 most birtokába jutott több ezeket bizonyító iratnak.
1: Hát ez már földtörténetű léptékű kőanyag. Miről is beszéltünk, 400 ezer tonna kő, ennek egy része többek között például ugye az M1-es építésére, de arról a V-hídról beszélünk, aki ezek szerint akkor másodkézből is adott megbízásokat Orbán Győző cégeinek, aki a frissen leállított korrupciógyanú miatt leállított déli körvasút építéséért is felelős. Mire számítsunk itt? Ki fog-e derülni valójában, hogy a volt miniszterelnök családja hogyan s miként vagyonosodott így részletesen?
2: Hát ez minden világos. Tehát lehet még részletek ki fognak derülni, de teljesen nyilvánvaló, hogy az Orbán család, mielőtt Orbán Viktorból politikus lett volna, nem volt gazdag. És ahogy minél nagyobb hatalma volt, és minél régebben volt miniszterelnök Orbán Viktor, úgy lett mindenki egyre gazdagabban. Igazság szerint a két tesója miatt vagyok egy kicsit fönnakadva, hogy azokra még nem derült ki, hogy szupermilliárdosok lennének, csak a papa, meg a Ráhelék, meg egyik másik veje.
1: Szóval, az egyik öcsről kiderültek mindenféle bizniszek.
2: Igen, ilyen piti bizniszek, ahol használták, mert óval kezdődött a neve. Na de hát...
4: Orbánnal
3: 2000 milliárdhoz képest nevetség.
2: Igen. Nekem az nagyon tetszik egyébként Orbán Győző, aki mégis akkor 80-as éveiben jár, és egy teljesen fit úriember, az még hosszú távra tervez, és ugye a 60 pusztai birtokon ő még gazdálkodni akar. Hát kezdje.
1: Meglátjuk, hogy mennyire fog gazdálkodni. Ugye itt a vagyonosodási vizsgálatokat hivatalból fogják megindítani a politikusok és családtagjaik esetében, de csak a velük egyháztartásban élő családtagok esetében, tehát mondjuk Orbán Ráhel és Tiborcz István itt biztosan nagy fellélegzéshez jutott, hiszen ők is az én lábamon állnak a saját lábukon. Orbán Győzőre is vonatkozik ugyanez, ha csak nem kiderül, hogy mind 60 pusztán rezideálnak valójában egy rakáson. Mennyire lehet ezeket a vagyonosodási vizsgálatokat kiterjeszteni? Ez csak szabálykérdése, vagy politikai akarat kérdése?
3: Ha a célját nézzük a vagyonosodási vizsgálatnak, vegyük ketté. No, az a célja ennek a történetnek, hogy valóban feltárjunk vagyonokat, amelyeket, hogy is mondjam, nem túl legális módon szereztek bizonyos politikusok, akkor nincs mérlegelés, akkor ki kell terjeszteni ezeket a vizsgálatokat mindenkire, akiknél ez a pénz lehet. Tehát beleértve a feleséget, a gyereket, a mindenkit, tehát mert látszik, ahogy a Gábor is mondta, minden világos. Tehát ebben az ügyben is úgy tűnik nekem, én csak a véleményemet mondom, mielőtt megjelenik valaki és feljelent, vagy beperel, tehát nekem úgy tűnik, hogy a Mészáros Lőrinc közé bevállalta, hogy ő lesz az oligarha, ő lesz a stróman, aki mindent megcsinál. Cserébe nem Orbán Viktornak valószínűleg nem juttatott vissza a Mészáros Lőrinc, egyetlen vasat sem nyomon követhető módon, de azzal bizonyosan tisztában volt a Mészáros Lőrinc, amennyiben követ kell rendelni, akkor hol kell. Na most, hogyha miután a Mészáros Lőrincnek, miután megnyert egy projektet, nincs közbeszereztetési kötelezettsége, gyakorlatilag bárkinek adhat ilyen megbízást, bárkitől vehet követ. Tehát az teljesen természetes, hogy az első gondolata a barátjának az édesapja, nem? Tehát, hogy mindenki erre gondolna először.
1: Hát
3: hogy
1: megbízható, szóval kedves is.
3: Van köve, van. Akkor miért ne tőle vegyünk, érted? Időnk van, tejünk van, miért ne szoptassunk, mondták.
1: Anyának is van, illetve volt vese köve, de kivették.
3: Ebből tényleg az következik, látszólag, hogy nem Orbán Viktornak juttattak effektíve pénzt, hanem valakiken keresztül Orbán Viktor érdekeltségébe juttatták a pénzt. Na most ezért mondja mindenki azt, hogy ez egy maffia volt, mert ennek a polipnak ennyi és nagyon sok csápja volt, amelyik mindenkit körbeért, és a végén mégiscsak azt mondják sokan, hogy az a helyzet, hogy ennek az egésznek a tetején valójában ott ül az Orbán, és ezek felett ő diszponál, mondják sokan. Hát én nem persze ebben kétségeket látok, de hát mégiscsak ezt mondják. És ha ezt mondják, akkor ezen érdemes azért elgondolkodni.
1: Szépen körbe fogalmaztad, nem fogalmaztak ennyire körülményesen a nézőink, akik a nap kérdésére válaszoltak, mert tőlük is ezt kérdeztük, illetve precízen azt, hogy ön vizsgálná a politikusok távolabbi, vagy hát nem velük élő családtagjainak a vagyonosodását is. Bevallom, egy kicsit demagóg voltam ezzel a kérdéssel, és meg is lett az eredménye, 96% vizsgálna a távolabbi családtagok vagyonosodását is, hogy most a harmadunok a testvéreknél megállhatunk-e, azt majd megvitatjuk részletesen, de azt írja például Jenő, hogy igen, visszamenőleg 200 évre vizsgálná a vagyonosodást. Imre szerint mindenképp szükség van erre, a hétköznapi vállalkozók is a családtagok révén trükköznek, 100 milliárdos tételek esetén mennyi tűnhet el így? Erzsébet szerint igen, lemenő és felmenő rokont ne legyen egy 4 éves gyermeknek 400 milliós budai villája. Micsoda szigor! Nekem sincs, nem is lesz sose, úgyhogy megnézném, hogy másnak miből van. Csaba szerint, ha lenne rá kapacitás, igen, de még a politikusokra sincs elég személyzet, micsoda reálpolitika, Kata pedig azt írja, hogy nincs értelme, mert ma semmilyen következménye nincs annak, hogy valaki politikusként miként vagyonosodott. Akkor hagyj forduljak hozzád médiakutatóhoz, mert hogy ebben, hogy ezeket a dolgokat részletesen megtudjuk, ebben óriási munkája van a független sajtónak, hosszú ideig egyébként reménytelen körülmények között. Amikor ezeket a részletes adatokat megtudjuk dolgokról, amiket amúgy szabad szemmel többé-kevésbé láttunk, de nem láttuk mögötte a bizonyítékot, a dokumentumot, mi jelentősége van annak a nyilvánosság szempontjából?
4: Hát óriási jelentősége van, amint láthatjuk, és igazából ennek a kérdésnek a hallatán, illetve ezeknek a történeteknek a hallatán az utóbbi időben nyilván mindenki a Direkt 36 munkájára gondol, és én is mindjárt ki fogok erre térni, hogy a Dinasztia című filmre gondolnak. De hadd idézek föl 1999. augusztusából egy cikket, ez Ószabó Lászlónak és Vajda Évának volt a Fiúk a bányában című. Azt gondolom, hogy már a hát, médiatörténeti kötelező olvasmánya vált cikkéről van szó, ami az Életes Irodalomban jelent meg, és egyébként hát a...
1: Én már 20 éve is megkaptam kötelező olvasmányt.
4: Az akkor, na hát akkor ugyanoda jártunk, azt hiszem.
1: Igen.
4: Ami ugye 99-ben az első Orbán kormány idején kezdte el, ráadásul ugye megemlítve azt a nagyon sokáig homályban tartott 93-as székhelyz eladási ügyet is. Úgyhogy ha valakinek esetleg, nem tudom, nosztalgiája támad a polgári Magyarország és az első Orbán kormány iránt, akkor ajánlom, hogy ezt a cikket nézze meg, és nyilván nem ilyen számokkal dolgoztak akkor még, mármint Orbán győzőjék sem, de azért ez a brutális összefonódás, amit Gábor is említett, hogy hát véletlenül pont akkor kezdtek el gazdagodni a családtagok, amikor Orbán Viktor politikai karrierje felfele ívelt, tehát hogy nagyon-nagyon szépen kijön abban a cikkben, és aztán ugye az ember, nem tudom, ugrunk 27 évet az időben, 27 évet és 2 hónapot, és hogyha az ember megnézi a Direkt 36-nak az anyagát, a V-híd és az Orbán győzőnek a cégei, ugye több cég van felsorolva között, és akkor olvassa a táblázatban a számokat.
1: Ugye, na bocsánat, csak, van hogy... például egy Gántkő és egy Nehézkő Kft. Is. Miért van? Poétikus cím.
3: Hát repül a Nehézkő. Na,
1: ki tudja, hol áll meg?
3: Ja, ugye, ez tényleg
4: bocsáss, repül. Bocsáss, hogy teljesen egyébként ilyen költői nevei vannak ezeknek a cégeknek. Szóval, hogy nem csak a kőmennyiség, most már belekeveredtünk ebbe a kőképbe, tehát nem csak a kőmennyiség elképesztő, hanem az ember, én úgy gondolom, hogy nem fogja fel a számokat, hogy mennyi pénzről van szó, hogy mennyi pénzt kaptak ezek a cégek, meg vállalkozóként, meg alvállalkozóként milyen összegek forogtak, és akkor nyilván visszautalva megint a Vajda Éváéknak a kiváló cikkére, ugye a szép emlékezetű Simicska Lajosnak volt tulajdonképpen ez az eredeti modellje, ugyancsak a Direkt 36 birtokába jutott dokumentumokból látjuk azt, hogy ugyanez a V-híd, ezt hogyan finanszírozta, például a Megafont is, nagyon-nagyon sok pénzzel, tehát hogy itt ugye a politikai birodalomépítés, a gazdasági birodalomépítés, befolyásszerzés, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon okos céghálózatban ért össze, meg egy ilyen polibban.
1: És hát most szeretnénk mi csak egyszer, 1-2 hónapig annyi pénzből dolgozni.
4: Vagy az egy
3: Én csak látni szeretnék ennyi pénzt, nem is kell, hogy az enyém legyen, csak így lássam, hogy az milyen.
1: Egy nagy csomóba. Hát erre mondja Philip Jimmy, hogy annyi pénz nincs is.
3: Igen, ez körbeírja a földet kétszer.
2: Ezért kellett az ügyészség, ezért kellett a gazdasági versenyhivatal, a számbevőszék, a francia, ezért kellett minden is, mert ezt nem lehet csinálni egy olyan országban, ahol legalább valami működik.
1: De hogy kérdezzek tőled csak röviden egy technikait, hogy szerkesztőként, újságíróként, amikor a Direkt 36 azt írja, hogy birtokunkba jutott, nem kell megmondani erről a konkrét esetről, de az mit jelent, honnan kap az ember ilyen dokumentumokat, amikor ilyen feltáró anyagokhoz hirtelen előkerül valami?
3: Befújja a szél az ablakon,
2: igen. Volt úgy, hogy réges-régen, hogy nekem is adattak egy CD-t, hogy ezen vannak adatok. Honnan van? Hát azt mondják, ne kérdezd.
1: Tehát ez klasszikus szivárogtatásnak néz ki szerinted?
2: Hát, mármint ez a konkrét, a Direkt 36, hát igen, valaki birtokában volt ezeknek az adatok, és átadta.
1: Na, meglátjuk majd, mi sül ki ebből, viszont most át kell térjünk egy számomra fontos, de nagyon nyomasztó témára. Rettenetesen rosszul áll a magyar gyerekek és fiatal felnőttek mentális egészsége. Egy friss 2026-os felmérés szerint, ez a STADA egészségügyi jelentésnek az egyik részlete, amiben Magyarország teljesít messze a legrosszabbul. A 18 és 24 év közötti fiatal felnőttek között ugyanis mindössze 27%, tehát alig több, mint a negyedük mondta azt, hogy ő egyébként lelkileg jól érzi magát, szerinte ő rendben van, és majdnem ugyanennyien 22% mondta azt, hogy ők kifejezetten rosszul érzik magukat. A nemzetközi átlag is több, mint a duplája ennek, de például, ha csak a környező országokból idézünk, hogy nem tudom, Finnországgal hasonlítsuk össze magunkat, vagy Svédországgal, Románia 80% fölött, Bulgária kicsivel alatta, Szerbia 74%-on teljesít, tehát minimum háromszor ennyien érzik jól magukat fiatal felnőttek közül. Mi történik? Vera, te oktatóként, egyetemi oktatóként pont ezzel a korosztállyal dolgozol, te látod ezt? Tényleg ennyire rosszul vannak a fiatalok? Mert nekem mondják a gyerekeim, de én nem hiszek nekik, szerintem csak rendet kéne rakjanak.
4: Hát látni abban az értelemben nem látom, hogy én azért elég kötött körülmények között szoktam velük találkozni, és azért nyilván nem a lelki életükről szoktunk beszélgetni. Ugyanakkor látni nem látom, de érzékelem. Tehát azért azt érzékeljük, hogy akár néhány évvel ezelőtthöz képest is sokkal erősebb a szorongás a hallgatók körében is, és azt ugye nyilván, hogy mondjam, van ennek egy ilyen color lokálja is, tehát nyilván a magyarországi ügyek is szorongásra adhatnak okot, és egy végtelenül polarizált társadalomban élünk, ahol tulajdonképpen ugye a társadalmi mobilitásnak nagyon sok csatornája nincsen, vagy
1: de hadd kötözködjek, mert a politikai társadalmi helyzet Szerbiában egyébként hasonló, csak rosszabb.
4: Igen, ez világos, és azt mondom, hogy ez az, ami szerintem nem csak ez magyarázza, hanem egyszerűen vannak olyan globális szorongások, helyi szorongások, amik összeadódnak. Én nem vagyok pszichiáter, tehát nem tudok erről érdemben nyilatkozni, de teljesen véletlenül, ez most itt az önreklám helye, egy hosszabb anyagot írtam a közösségi pszichiátriáról az elmúlt hetekben, hónapokban, ami egyébként nem sokára meg fog jelenni, szeretettel ajánlom olvasásra, és ott viszont beszélgettem pszichiáter szakorvossal, közösségi pszichiátriai intézmény vezetőjével, sőt Bódi Éva helyettes államtitkárral is, aki ezzel foglalkozik a Szociális és Családügyi Minisztériumban, és mindenki arról számolt be, hogy nagyon rosszak ezek az adatok, tehát nagyon rossz állapotban vannak valóban a 18 év alatti gyerekek is, és a közösségi pszichiátriának a különböző ilyen meglévő intézményrendszereiben is egyre többször találkoznak, nem felnőtt, hanem tinédzser, vagy fiatal felnőtt páciensekkel, de valójában a hosszú körítés csak azért volt, mert hogy valójában ugye a pontos okokat nem nagyon tudják ők sem, tehát hogy mitől van az, hogy a nálunk nem sokkal jobb, vagy kicsit rosszabb helyzetben lévő országokban ez egy nyomutató, nyilván ez is kérdés, hogy ezek milyen mérések. Az biztos, hogy szoronganak a klímától, az AI-tól, attól, hogy mindenkinek dolgoznia kell az egyetem mellett, tehát hogy ez a hétköznapi valóságunk valójában.
2: A szomszéd országokban nem pakolták tele az egész országot bombás.
4: Egyébként könnyen lehet, hogy ez is benne van, nem akarok mindig az elmúlt 15
2: évezni. Háború, fenyegetés.
3: Ha most készült ez a felmérés, bocsánat.
2: Na, csak annyit akartam mondani, hogy nekünk van otthon egy 27 éves pszichológusunk, úgyhogy hogy mondjam, első kézből kapjuk ezt a feleségem ezt az oltást. Az iskolákban 500 gyerekre van egy fél státus. Holott mindenki azt mondja, hogy soha nem volt ekkora szükség iskola pszichológusokra, mert hogy a gyerekeknek egy nagyon nagy része nagyon nehezen küzdi le azt az általános frusztrációt és kétségbeesést és depressziót, ami eluralkodott ezen a generáción. De nincs iskola pszichológus sem, és nincsen már a szakpszichológusok sincsenek elegen, illetve hát rengeteg pszichológus van, mert valamiért a gyerekek vagy a fiatalok körében nagyon népszerű a szak, csak éppen állás nincs utána. Igen.
4: Szeretnének erről gondolkodni,
2: igen. Na mindegy, szóval sok probléma hamozott föl, ezt nem lehet megoldani egy-két hónap alatt, megint csak, de viszont, hogyha egy kicsit a társadalom egészségesebben gondolkodik saját magáról, egy kicsit kiegyenesedünk, hogyha egy kicsit elfelejtjük azt, ami, hát bocsánat, Veronikát, az az elmúlt 16 évben ugye ránk rakódott teher, lelki teher, akkor lehet, hogy a gyerekeink is egy kicsit egészségesebbek lesznek.
3: Azon gondolkodtatok, hogy miután ennek az ügynek a pszichológiai hátteréhez lövésem nincs, tehát nyilván csak találgatni
1: hát nyilván
3: tudom.
1: Az de ahhoz, róla. De, nekem minden szakember ezt mondja.
3: De ami egészen biztos, hiszen ezt tudom, hogy az én fiatal koromban picit könnyebb, picit távolabbra láttam fiatalként. Tehát elérhető volt számomra egy lakás valamikor a jövőben. Tehát láttam egy olyan képet, ami egy munkával komoly, tehát félre kell tenni, meg nem tudom, de elérhetőnek tűnt. Elérhető volt egy viszonylag jobb élet, ha az ember tanul, dolgozik. Volt egy pálya, ami látszott, hogy ha futok, akkor elérem. Egy kicsit ezt most nem láttam. Most a mostani gyerekeknek. Tehát mondjuk, ha Budapesten akarsz egy 40 négyzetméteres lakást, akkor legyen nálad 60 millió forint minimum, hogy ezt jó környezetbe vedd meg, de legalább 40, ha egy kicsit rosszabb helyen. És már vidéken is olyan lakásárak vannak, egy autó és lakás egyben, ami azt mondjuk, hogy az már egy normál egzisztencia, az ember van, mivel járjon és valahol lakjon, szinte elérhetetlen. És a gyerekeknek ez a kilátástalanság szerintem nem tesz túl jót. Mindemellett ugye az a szenny, ami ráömlik a tévéből, rádióból, innen-onnan ezekre a fiatalokra, a szennyet azt úgy értem, hogy beleértve azt is, amit a Gábor mondott, hogy itt éveken keresztül mérgezték a lelkét ezeknek a gyerekeknek, vagy lelküket.
1: Én tehát éveken keresztül mérgezték. Ezt a klímaszorongást, amit Veronika is említett, ami iszonyatosan jelen van mondjuk az általam látott 10-20 éveseknek a horizontján, amiről szerintem még kevésbé.
2: Lesz a világ 50 év múlva egyáltalán.
1: Igen. És azt, hogy a gyerekkoruknak egy fontos, meghatározó, mondjuk minimum 2 évét a Covid-ban töltötték
3: igen.
1: el. Én nem tudom, hogy ez mit jelent, de azt képzelem, hogy az nem mindegy.
3: Igen, tehát sokkal több ilyen negatív történet van a mostani gyerekek, fiatalok életében. De ez nem a bezzeg az én időmben mondás, hanem tényleg igaziból. Tehát nekem sokkal kevesebb gonddal kellett a 80-as, 90-es években szembenéznem, mint a mostani srácoknak. Emiatt nyilván a szorongásuk is megnő. Arról nem tudok, mondom, tehát szakmailag, hogy néz ez ki, de hogy ebből a szélből újságíróként mondjuk körülbelül ennyit tudok összerakni.
1: Én sem tudom megjósolni, hogy mi lesz a jövőben. Igyekszem bíztatókat mondani, úgyhogy csak a közeljövőről beszélek. Nagyon köszönöm a vendégeimnek, hogy itt voltak velem ma este. A közeljövőben pedig perceken belül Boros Tamás a csatban jelentkezik. Szervusz Tamás, mire számítsunk?
6: Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Hát eljött a nagy pillanat, mindenki erre várt, már remélem, hogy végre igazi csat legyen az ATV képernyőjén. Ennek érdekében a legrutinosabb vitapartnereket hívtuk be, akik, én már találkoztam velük itt a kulisszán kívül, igazi felfokozott állapotban vannak, úgyhogy érzelemben nem lesz hiány. Elsőként az ATV-n értékeljük Orbán Viktor Bayer Show-ban tett nyilatkozatát. Volt benne olyan, amit már hallottunk, van benne olyan, ami igencsak meredek, úgyhogy lesz miről beszélni. Magyar Péter bejelentette, a lemondott főügyész vallomást fog tenni Rogánék ellen, ezen kívül foglalkozunk Baka Andrással, illetve független Fejes Pétert jelölte ugye legfőbb ügyésznek. Ezt is elővesszük. És van egy vagyontörvény is, amely lehet, hogy kimenti az Orbán családtagjait. Ez mindenképpen meglepő, de azt gondolom, hogy Csintalan Sándor, Szabó László, Horn Gábor és Kacsó Dániel már tudja, hogy mit fog mondani, de hogy alakul a vita, az hamarosan kiderül. Várom önöket.
1: Remélem kifényezted a bírói sípodat, és szépen rendet fogsz tartani ebben. Biztos vagyok, jó szórakozást kívánok a nézőknek. Én majd csütörtökön jelentkezem újfent, Tamás a legjobbakat, és önöknek pedig jó szórakozást. Viszontlátásra!

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. OTV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az OTV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tánci Rihárd a vendégünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, sziasztok. A Magyar Hang újságírója. Ha mondtam, hogy korán kellő vagy. Ha korán keltél, akkor...
2: Hát mi vagy itt vagyok, nem volt más választás,
1: hogy korán kellettem. Már pedig korán keltél, akkor olvashattad azt, hogy eszkalálódik a hétvégén vasárnap kirobbant újabb szócsata, amelynek minő meglepetés egyik résztvevője Magyar Péter miniszterelnök, a másik résztvevő pedig Füst Pál, volt nyomozó főügyész, aki ugye azzal került az érdeklődés középpontjába pár héttel ezelőtt, pont itt az ATV-n borított, hogy bizony az ügyészségnél politikai nyomásra tartanak bizonyos ügyeket vissza, és történnek rejtélyes dolgok, nem véletlenül. Tehát alapjában véve egy rendszer, a Fidesz rendszer ellenségeként magát apostrofáló szakember képe rajzolódott ki, majd tegnap jött Magyar Péter, és azt mondta, hogy Ácsi, valójában tudjuk is meg, és mondja el Fürth Pál maga, hogy ki is ő valójában, hiszen, és innentől kezdve egy, ha jól tudom, 5 pontos, ilyen érdekes, 5 kert, 5 pont, 5 pontos listában összefoglalta, hogy bizony a szakember, súlyos vádak ezek, segített elkussolni dolgokat.
3: Még érdekes,
1: aranykonvoj ügyben Rogán Antal is itt volt, a telefontörténet, amit említettél, hogy Magyar Péter politikai karrierjét akarta tulajdonképpen megakadályozni. Szóval nagyon kemény dolgok ezek.
3: És ő volt az, aki ugye Orbán Viktorra is azt mondta, vagy egy levélben azt közölte, hogy hát ő adhatott utasítást arra, hogy az aranykonvoj ügyben eljárjanak a hatóságok, és most pedig ugye Magyar Péterrel is szembe került, szóval ez valóban...
1: Ő ezt korábban mondta.
3: Igen, korábban, ez... igen, csak hogy...
2: Ez egy érdekes dolog egyébként politikailag, mert a nyomozó főügyésznek a személye eddig arról vált híressé, ha fogalmazhatok így, hogy ő egyértelműen a saját szervezetét is támadja politikai befolyásoltsággal, tehát az ügyészségre kerekperez kijelentett, hogy rengetegszer volt politikailag utasítva az ügyészség, belenyúltak politikai ügyekbe. Ezen kívül még egy pikantériája van egy ügynek, Fürth Pálnak, vagy Fürth Pálnak, én most meg nem mondom, hogy jól ejtem a nevét, remélem igen. Az ügyvédje az a Horváth Lóránt, aki egyébként az aranykonvoj ügyben egyértelmű, erős megfogalmazásokat tesz Orbán Viktorral szemben. Tehát például a legutóbb azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktor a legutóbbi nyilatkozatával megüzente az ügyészségnek, hogy nem merjenek hozzányúlni aranykonvoj ügyben. És ez a Horváth Lóránt védi egyébként a nyomozó főügyészt egyéb ügyekben, és azt mondta, hogy állnak is rendelkezésre bármilyen üggyel kapcsolatban. Ami nehézé teszi az ügyet, ugye, hogy Magyar Péter miniszterelnökként már eleve egy olyan fajta konfliktus helyzetbe került, amikor ugye a miniszterekkel együtt egy napon kérték ki az ő mentelmi jogát ugye a parlamentbe, akkor ugye az ügyészséggel már volt egy ilyen kommentcsatája, ez a hajnali kommentcsata, amikor így Brian életéből volt, a híres filmből volt idézett, mindenfajta dolog volt, ami az ügyészeket megbélyegezte. A másik történet pedig az, hogy eddig Früht Pál személye, az tényleg úgy mutatkozott, hogy az ember, aki mer beszélni. Tehát hogy emlékszünk a Szabó Bencére, ugye az rendőr, aki elmesélte, hogy hogyan működött ugye ez a Gundalf féle ügy, hogy hogyan próbáltak a titkosszolgálatok befolyást alkalmazni a politika, tehát a Fidesz utasítására, vagy a Fidesz hatalmának védelme érdekében. És most ez az ember egyértelműen Magyar Péter egyik, úgymond politikai ellenfelévé vált, bár nem politikus, de mégis, hogyha valaki azt állítja, aki minden eddigi legmagasabb kétharmaddal győzött a választáson, hogy ez az ember volt az, aki megpróbálta már európai parlamenti képviselőként ellehetetleníteni az ő politikai karrierjét, és ezt állítja, ugye?
1: Krimikben szokott ilyen fordulat lenni.
2: Igen.
1: Hogy az ember, aki megjelenik a színen, és úgy tűnik, hogy a főhősnek, itt most Magyar Péter,
2: igen,
1: a segítségére van, és a politikai hasznot ő termeli neki, majd hirtelen egy csavarral a kedvezményezett szembefordul vele. Mi lehet itt a végkifejlet?
2: Nem tudni egyébként, mert most innentől kezdve ez egy nagyon nehéz ügy. Tehát, hogy most akkor ki a jó a történetben, ki a főhős?
3: Egyébként korábban is voltak már megjelenések, azt hiszem Kis László volt az, aki azt állította, hogy Fürt azért igen erőteljesen bevonódott, mert korábban is a Neres ügyekben is támogatta a rendszer visszaéléseinek az eltusolását. Tehát voltak már azért ilyen jelek vagy állítások, amik azért árnyalták azt a képet, hogy valóban Fürt Pál-e az, aki szembe ment ezzel a rendszerrel. Egyébként szerinted ez árnyal, hogy ismét egy lesújtó kép, azt hiszem az ügyészségre, hogy az egyetlen, vagy az egyik ilyen jó szereplő, jó karakter sem az, aminek hittük. És ugye itt vagyunk a legfőbb ügyészválasztásnak a küszöbén, ami ugye első körben hát nem volt sikeres, szóval azt hiszem, hogy megint nincs könnyű helyzetben, mondjuk Baka András.
2: Senki nincs könnyű helyzetben, mert hogyha belegondolunk abban, hogy most jelenleg az ügyészségről nagyon sok embernek az a kép él a fejében, hogy ott így befolyásolhatóak az ügyek, és bármit ugye úgymond el lehet intézni politikai hatalommal, az nagyon nem jó. Azért tegyük itt hozzá, hogy sem a titkosszolgálatoknál, sem az ügyészségnél, sem a rendőrségnél nem mindenkin volt fideszes kitűző, amikor végezte a munkáját az elmúlt 16 évben. Tehát ezt szögezzük itt le. Másik az, ami miatt ez egy nagyon kényes ügy, és nagyon nehéz egyébként azt a megvilágítását nézni, hogy mi lesz a hatása, hogy ugye az ügyészséget egyébként a Fidesz is támadja. Ne felejtsük el, van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, ott ugye azt mondták, hogy listázni fogják, aki ott szerepet vállal, és ezek nyomozók, meg ügyészek. És emellett ugye kiállt a tiszás politikusoknak a teljes derékhada, mondván, hogy ne fenyegessenek már olyan embereket, akik a dolgukat akarják végezni, akik ügyészek. Na most a másik oldalról viszont a tisza szimpatizásoknál és a tisza politikusoknál is nagyon sokszor feljön az a dolog, hogy egyébként meg az ügyészség a Fidesz alatt hogyan végezte a dolgát. Az a probléma, a politika nagyon sokszor szeret halmazokban gondolkodni. És most azt látom egyébként, hogy bizonyos szempontból a rendőrséggel nagyon nagy arányban az ügyészséggel kapcsolatban is így egy halmazban van véve, hogy mindenhol ugyanaz történt, ugyanolyan politikai befolyásoltság, ugyanez a történet, és nincs szekvenciál ez a dolog, hogy bizonyos ügyekben lehetett ráhatás, még egyszer mondom, lehetett ráhatás, de az, hogy mondjuk a közlekedés, vagy az ifjúsági bűncselekmények, vagy foglalkozó ügyészek, mert ugye az ügyészségnek rengeteg fajta dolga van, vagy éppen a polgári ügyekben eljáró kollégák, mármint ügyész kollégák, azok egyébként nem egy halmaz, tehát hogy itt az a probléma, hogy nehéz lesz ezt kommunikálni, hogy védem az ügyészeket, mert a Vagyonvisszaszerzési Hivatalban nagyon fontos munkát végeznek, de támadom az ügyészeket, mert hogy kiszolgálták a Fideszt. Nehéz.
1: Említetted a listázást.
2: Igen.
1: A vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban, hát a Fidesz már elkezdte a listázást, még akkor is, hogyha először a saját berkeim belül a
3: politikai
1: oldalon, az ő oldalukon, a fidesz.hu-n, ha jól tudom, megjelentek a politikai foglyokként apostrofált fideszes emberek, és arcképpel, történettel mindenki kap egy-egy fejezetet. Mi és lehet ennek a cél?
3: Miklós, Hankó, Balázs, Búzs, Balázs, Varga, Bajusz, Veronika, egyelőre ők vannak fent. Jobboldali politikai foglyok, 2026.
1: Mi lehet a célja ennek, hogy arcképcsarnokot alkot a Fidesz az övéiből, akik most úgy érzik, hogy...
2: Hát mivel a kommunikációban azon, hogy önkény van mindenhol, egyértelmű, hogy próbálják politikai hősökként beállítani azokat, akiket a vádhatóság megvádolt, és egyébként előzetes letartóztatásban már nem, mert ez a jogintézmény megszűnt, de letartóztatásba helyeztek. És hát ez egy politikai kommunikáció.
1: De ez eredményes? Tehát a híveknek, mert gyanítom, hogy a Fidesz pont...
2: Akinek még megmaradt, aki még megmaradt a Fidesz mellett, szerintem azoknak eredményes. Szélesebb körbe ezzel nem lehet nyitni.
1: Tehát ezzel nem hoznak vissza elkeserülő szavazót.
2: Nem hiszem. A másik dolog az, hogy én egyet látok most Magyarországon, ami nagyon furcsa lesz, hogy az elmúlt 36 évben az egész magyar társadalom nem volt ahhoz hozzászokva, hogy bárminek következménye legyen. Tehát itt bárki bármit csinált, nevezzük Gyurcsány korszakot, vagy beszéljünk a későbbi politika, a Fidesz alatti történetekről, soha senki nem számoltatott el senkit. Ha volt valamilyen olyan politikai stikli, ami bűncselekményt feltételezett, ebben sem voltak lépések. Leváltották őket, elvesztették a hatalmukat, mindenki ment szépen a dolgára. És ettől szokott el egyébként a magyar társadalom, hogy amíg ha te vagy te csináltok bármit az életbe, ami nem jogszerű, akkor lehet, hogy a bíróság előtt kell felelni a tetteitekért. Ha politikus voltál, országgyűlési képviselő, nem tudom, kormánypárti politikus főleg, akkor nem kellett ilyennel számolni. Nagyon-nagyon kevés olyan ügy volt, ami után valaki mondjuk börtönbüntetés kapott. Volt egy-kettő fideszes politikus korábban is, például Mennyi Roland, aki börtönbüntetés kapott. De nagyon-nagyon kevés volt az az ügy, amikor tényleges elszámoltatás volt, és egy korszakot számoltattak el, nem politikai alapon, hanem az alapján, hogy a politikát felhasználva milyen gazdasági vagy olyan jogellenes dolgokat hoztak, ami mondjuk baromira nem illeszkedik a jogrendszerbe, és egyértelműen bűncselekmény. Ehhez nincs hozzászokva a magyar társadalom. Azért van az, hogy egyébként, hogyha én vagyok, tehát meg kell határoznom valakihez képest, hogy mi mások vagyunk, mint ti, tehát a Tisza az önkény, mi a jó fideszesek vagyunk, és akkor ezek a politikai áldozataink, akiket az önkény bedarált.
3: Egyébként érdekes, bocsánat, csak abszolút ezt az áldozati pozíció, igen, empátia, együttérzés, kicsikarása, vagy elérése az, amivel próbál operálni a Fidesz. Ugye tegnap Orbán Viktor például egy Veled vagyunk című fotót osztott meg Hankó Leventéről, aki a hétvégi maratonon 30 kilométert futott az édesapjaért. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy Hankó Balázs családja is már a parlamenti, amikor ugye eldöntöttek a mentelmi jogának a kiadásától, attól kezdve nagyon aktív szerepet vállal így a közéletben, és próbálnak itt is valamiféle együttérzést kicsikarni. Kinek szól ez? Tehát mi lehet ennek a célja? Hogy
2: nem
3: ilyen?
2: Tudom, a Hankó Balázs nem értem egyébként, hogy ebbe a családját hagyta, hogy bele vonódjanak. Tehát én megmondom őszintén, nekem nagyon furcsa. Tehát ez olyan, mint hogy a Sesták Miklós elvitte volna a rokonságát, amikor bement az ügyészségre. Nem értem ezt az egész dolgot, mert a felesége és a gyermekei, ez egy teljesen más történet, főleg az emberek nagy része védi ezt a közeget a nyilvánosságtól, és itt most teljes egészében homloktérbe van tolva a gyerekek és a felesége is, miközben Hankó Balázst nem azzal vádolják egyébként, hogy zsebre rakott pénzeket, vagy hogy tolvaj lett volna. A vád szerint az a probléma, hogy tiltott pártfinanszírozás történhetett, aminek az a lényege, hogy nem az a kérdés egyébként, hogy a Tóth Gabi, vagy a Körtisz, vagy a nem tudom, Mága Zoltán, vagy nem tudom, kicsoda kaphatott pénzt, hanem az a problémás, nagyobb probléma, csak ezt persze a sztárvilágot, vagy úgymond az ismert emberek neveit jobban megjegyzik az emberek, az a nagyobb probléma, hogy a választókerületekben a fideszes részekre mentek célzottan meghatározott összegek. Tehát leírat van arról, hogy az 50 millió átmente, ugye van egy ilyen kérdés például a Hankó Balázs felé, hogy a miniszter úr számoljon be arról, hogy az 50 milliók elmentek-e a választókerületek felé, és ugye A vád szerint az van, hogy 100-100-100 milliókat osztottak le VK-kba megfelelő egyesületeknek, amik aztán abból a pénzből szervezték az adott országgyűlési képviselőnek a különböző programjait. Ebbe csatlakoztak bele az úgynevezett fideszes celebek, akik ezekből a pénzekből kapták meg a fellépési pénzüket. De a nagyobb bűncselekmény ebből az, hogy tiltott pártfinanzés, tehát a Fidesz kampányát pénzelték állami pénzből. A Hankó Balázsnak ez a bűne a vádhatóság szerint. Nem az, hogy ő most zsebre rakott pénzt, vagy éppen...
1: Ezt hívják fűtlenkezelésnek.
2: Igen. Meg ugye, hogyha nagyon-nagyon durván belemegyünk, akkor ugye ez a bűnszervezetben elkövetett, mert ugye nem egyedül csinálta.
3: De őt tolják előtérben még.
2: Igen, őt tolják előtérben.
1: Hivatali visszaélés.
2: Igen, egyértelmű, mert miniszterként ő az ellenjegyző. Tehát ő az, aki viszi ezt az egész boltot, szép magyar kifejezéssel, és ő jegyzi ellen ezeket a dolgokat, ergo ő az, aki felel ezért a dologért, mint ahogy egy önkormányzatnál például nem a polgármester felel a jogi folyamatokért, hanem a jegyző. Tehát, hogyha valami olyan dolog van, ami úgymond jogellenes, akkor a jegyzőt veszik először elő, nem a polgármester.
1: Pánczi Richárd, Magyar Angol újságírója. Köszönöm szépen. Jöztem még hajnalba hozzánk. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én is.

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Nyilvánosságra hozta a kormány azt a jelentést, ami a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történt visszaéléseket tárta fel. A 107 oldalas dokumentumból többek között az is kiderül, hogy már 1993-ban írásos jelzés készült a később elítélt igazgatóról. A gyermekek beszámolóit eközben félresöpörték, a hivatalos eljárások kudarcot vallottak, az iratok egy része pedig fenntartóváltáskor elveszett. Gyurkó Szilviával beszélgetünk. Ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen. Így reagált Donald Trump amerikai elnök arra, hogy Zelenszkij kritizálta az Egyesült Államokat az orosz dízel elleni szankciók feloldása miatt. Trump szerint az ukrán elnök az orosz olajfinomítók elleni támadások engedélyezésével az egész világnak gondot akar okozni. Kaiser Ferencet kérdezzük. Fejes Pétert jelölte második körben legfőbb ügyésznek Baka András. A köztársasági elnök azután keresett új jelöltet a legfőbb ügyészség élére, hogy a tízes többségű országgyűlés nem szavazta meg Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek. Vendégünk Bárándi Péter. Kedden dönt a Tisza frakció etikai bizottsága Kaprinyák Tibor ügyében, miután a tízes képviselő afrikai vadászaton vett részt és lelőtt állatokkal pózolt. Közben békemenet helyett zászlómenetet tartanak október 23-án a Fidesz támogatói. Az idei mottójuk No War, No Gender, No Migration. Isten, haza, család. A stúdióban Rangos Katalin és Boros Tamás.
2: Hú, mennyi téma, csak győzzük. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár Gyurkó Szilvia az első vendégünk. Jó estét kívánok. A sajtótájékoztató úgy fogalmazott, ezt idéztük itt az előzetesben is, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta lehetett tudni azt, hogy valami nem stimmel a gyermekotthon környékén, Bicskén. Igazából hogy lehetséges az, hogy 1990 óta ezt el lehetett sumákolni?
3: Részben mások voltak a jelzési mechanizmusok, részben azt lehet látni, hogy annyira erős volt a hit abban, hogy az igazgató az egy jó szakember, és hogy a gyerekek pedig olyan szóval hihetetlenek, vagy igazából nem lehet adni, amit
2: jelezni. Ez volt az alapállás, hogy a gyerekeknek nem hiszünk, a felnőtteknek igen?
3: Így van, így van, és ez nagyon sokáig abszolút felülírt minden tényt, minden bizonyítékot, minden gyanúsítást, és egész egyszerűen nem vették komolyan a gyerekek jelzéseit. Mi azt láttuk, hogy ahogy telt az idő, egyre inkább elvált egymástól két világ. Az egyik világban érkeztek a jelzések, a gyerekek megpróbáltak segítséget kérni, egyes felnőttek is megpróbáltak segítséget kérni, és ezzel párhuzamosan fölépült egy másik valóság, amiben a kormányhivatalok ellenőrzései, a fenntartói vizsgálatok nem állapítottak meg semmit, és az igazgató folyamatosan gyűjtötte a kitüntetéseit, az elismeréseit, és épült a reputációja, az elismerése ennek az intézménynek, és olyan szinten felülírta ez a világ a másikat, hogy alapból megkérdőjeleződött minden.
2: Így utána már a tekintély megmentette.
3: Hát és egyik vizsgálati eredmény igazolt
2: a másik. Az kiderült, vagy látszott, hogy van ebben valami sorminta? Tehát valaki felfedhető-e mögötte, vagy valami felfedhető-e mögötte?
3: Egy rendszer szintű félrenézés fedezhető föl, illetve az, hogy az intézmény jó hírneve felülírja a gyerekek érdekeit és szükségleteit, illetve az ismerhető fel, hogy az egyes jelzések nem érnek össze. Ugye ugyanezt a mintázatot látjuk a Szülő utcánál, aminek a vizsgálati jelentésén szintén elkezdtünk dolgozni, de ugyanezt látjuk más intézményeknél is, hogy egyik helyről a másikra, vagy egyik jelzéstől a másikig nem áll össze a kép, tehát ez egy nagyon fontos feladatunk nekünk most, hogy egyesével végignézzük az ügyeket, és megkeressük azokat az embereket, akik még benne vannak adott esetben a rendszerben, de több jelzés érkezett velük szembe, hogy mi viszont ezeket a szálakat összekössük, és ha lehet, akkor a következményeket megfogalmazzuk.
2: Ugye Vásárhelyi történet, a bicskei igazgató története, ott lett rendőrségi ügyi, amikor az egyik gyerek öngyilkos lett, már másodszor megkísérelve az öngyilkosságot, és utána jött a kegyelmi ügy, ami aztán borított nagyon sok mindent. De ezekből az esetekből az is kiderül adott pillanatban, hogyha nagyon közelről vizsgáljuk, hogy amit ott látunk, az előfordulhatott volna máshol is? Tehát, hogy az véletlen volt, hogy pont Bicske, és pont ez az eset?
3: Az teljesen véletlen, szerintem, abszolút. Azt kell látni, hogy egyébként más intézményekben is látjuk nyomát, illetve láttuk nyomát annak, hogy hosszú éveken keresztül fennálló bántalmazási helyzetek maradtak feltáratlanul, illetve következmények nélkül. Itt nem feltétlenül szexuális visszaélésekre gondolok, adott esetben fizikai bántalmazásokra, rossz bánásmódra, elhanyagolásra, a nem megfelelő nevelésére a gyerekeknek, de hogy ez egy visszatérő mintázat, hogy valójában a gyerekvédelmi rendszerben nem működik az immunrendszer, tehát hogy nem működik az a rendszer, ami kiveti magából azokat, akik nem odavalóak, és nem működik az a védelmi rendszer, ami a gyerekek felé lojális, meg azok felé a munkatársak felé lojális, akik a gyerekekkel jól foglalkoznak, meg jól figyelnek rájuk, hanem van egy ilyen rossz védelmi mechanizmus, ami sok esetben a gyerekek mögött zár össze, nem előttük, és engedi a bántalmazót tovább működtetni, vagy működni, mert a gyerek a könnyebb ellenállás adott esetben, illetve mert hogy nem akarják, hogy az intézmény jó hírneve sérüljön. Ez egyébként egy nagyon régi mintázat, és nem általános, tehát nyilvánvalóan vannak a gyerekvédelemben nagyon jó intézmények, amik egyáltalán nem így működnek, viszont nem mondhatjuk azt, hogy Bicske ugye ebből a szempontból egyedi, inkább azt mondhatjuk, hogy van ebben egy visszatérő mintázat, hogy igenis vannak bántalmazók, akik intézményről intézményre, vagy egy intézményen belül hosszú ideig tudnak visszaélni a gyerekekkel szemben, következmények nélkül, vagy legalábbis ez volt eddig.
2: Úgy tűnik, mintha a gyermekvédelem problémája kifejezetten intézeti ügy lenne, hogy azt hajdanában mondtuk, tehát hogy ezek az összezárt közösségek termelik ezt ki, de a gyermekvédelemnek ennél sokkal szélesebb a problémája. Ez ebből a dokumentumból is kiderül.
3: Abszolút, abszolút kiderül, tehát hogy azt is megpróbáltuk bemutatni a jelentésbe, hogy hogyan kerülnek ki a gyerekek a családokból, hogy mennyire nehéz az, amikor több helyen is megfordulnak nevelőszülőnél, majd utána egyik gyerek otthonba, majd másik gyerek otthonba. Illetve azt is megpróbáltuk megmutatni, hogy hogyan dolgoznak el egymás mellett a különböző rendszerek, tehát amikor mondjuk egy gyerek szökik, akkor valójában nincs arra protokoll, hogy a rendőrség, ha megtalálja, akkor hova, hogyan viszi vissza, mi történik azzal a gyerekkel. Hát ebben a gyerekintézményben is előfordult többször, hogy az a gyerek, aki elszökött, ugyanabban az intézményre lett visszavive, ahol ő egyébként a bántalmazások miatt megpróbált elszökni, tehát hogy itt annyira bonyolult dinamikák vannak, amikre nagyon fontos lenne odafigyelni, illetve mindenki, aki gyerekekkel kapcsolatba kerül, kellene, hogy szeme legyen arra, hogy meglássa, hogy füle arra, hogy meghallja, hogy egy gyereknek mi a szükséglete, mi a jelzése, és annak mentén tudjon reagálni.
2: Hol érdemes ezt elkezdeni, hogy hallgatom, ez olyan, mint az embert, hogyha belenyúl valahol ebbe a borzasztó kupacba, akkor elborítana azonnal az egész. Valahol mégis el kell kezdeni.
3: Igen. A legfontosabb azoknak a szakembereknek a megerősítése, akik jól figyelnek a gyerekekre, jól gondoskodnak róluk, akik felelősen vannak ott a gyerekek mellett. Egyébként a mostani bicskei gyerekotthonban is nagyon jó szakemberek dolgoznak gyerekekkel. Nagyon fontos az ő megerősítésük és annak a határnak a meghúzása, hogy ez az intézmény nem az az intézmény, és hogy bármilyen intézményben fordul elő a bántalmazás, az a bántalmazóval szemben kell, hogy fölépjen, és nem pedig az intézményt el lehetetleníteni, de ezzel együtt mi is küzdünk az elemekkel, tehát hogy hogyan lehet fölmenteni azokat az embereket, akik ugyan olyat követnek el, ami nem oké, nem éri még el a bűncselekménynek a szintjét.
2: De mégse.
3: De nem szeretnénk, hogy ő gyerekekkel foglalkozzon, és mi következetesen képviseljük azt az álláspontot, hogy ezekkel a munkatársakkal szemben nem lehet közös megegyezéssel megszüntetni a jogviszonyukat, mert akkor nincs nyoma annak, hogy ők valójában mit követtek el. Hát erre a pályára ráállítani a jogászokat, akik itt dolgoznak, az egyáltalán nem egy könnyű dolog, de hogy muszáj az új kereteket kialakítani.
2: Azt mondta, hogy az év folyamán még a parlament elé kerülnek az új gyermekvédelmi törvénymódosítások.
3: Az első, igen.
2: Ezek alatt mit értsünk tételesen?
3: Hát ez egy meglehetősen nagy terjedelmű, sajnos saláta törvény lesz, de hogy azért sajnos, mert ez ugye nem egy szép megoldás, hogy különböző területekről összegyűjtjük azokat a pontokat, ahol változtatni kell. Az az igazság, hogy addig is, amíg lecseréljük a gyerekvédelmi törvényt, ugye muszáj lesz, 1997 óta van ez a jogszabályunk, egész egyszerűen eljárt felette az idő, szükség van egy új gyerekvédelmi törvényre, de amíg ennek az egyeztetése, előkészítése lezárul, addig is azokat a fájdalompontokat, amik jelenlegben vannak a rendszerben, adminisztratív, bürokratikus, az eljárásokat nehezítő, a gyerekek szükségleteire vak, például a bántalmazási protokollal kapcsolatban problémás jelzéseket, vagy az örökbefogadási rendszerrel kapcsolatban néhány olyan elemet, ami most is nehezíti az eljárások gyerekközpontú megfelelő lebonyolítását, azokhoz hozzá kell nyúlni, és ezeket azért gyűjtjük be egy salátatörvénybe, hogy a kollégákkal és a szakemberek megvitatva, meg nyilván társadalmi egyeztetéseit bocsátva, azért mégiscsak át lehessen tekintetni a gyerekvédelem rendszerével összefüggő egyes jogszabályoknak a módosítását.
2: 1 milliárd forint, ez egy alap, ami egy megoldási javaslat tulajdonképpen arra, hogy erre vannak nemzetközi tapasztalatok, ezt is említette, valamilyen módon kárpótlást és segítséget, főleg ez utóbbit kapjanak azok a gyerekek, akik elszenvedtek valamiféle abúzust.
3: Ja.
2: De van egy nagyon fontos kitétel, hogy nem kell, hogy korábban egy eljárás történjen az ügyükben.
3: Hát megoldásnak nem nevezném, inkább egy nagyon fontos gesztusnak és egy nagyon fontos első lépésnek. Ugye ez egy modell, egy kísérleti program, amit elindítunk 1 milliárd forintból első lépésben, az első évben, de azt feltételezzük, hogy ezzel az érintetteknek csak egy nagyon kis százalékát fogjuk tudni elérni, de annyira megbecsülhetetlen az, hogy valójában hány ember fordulna ehhez a jóvátételi alaphoz, és milyen mélységű szolgáltatásokra, támogatásokra van szükségük, hogy ahhoz, hogy felelős tudjuk a jóvátételi alapot felépíteni, ahhoz muszáj volt kimondani azt, hogy ez egy kísérleti programként indul, folyamatosan nézzük a működést, felállítottunk egy tanácsadó testületet, ami segíti a munkánkat, hogy nézhessük, hogy egyáltalán jó döntéseket hoztunk, és ha kell, akkor ezt meg tudjuk változtatni, vagy felül tudjuk írni. Az egy nagyon fontos dolog, hogy senkit nem kérünk annak bizonyítására, hogy ő milyen bántalmazást hol, hogyan szenvedett, hogy bárki, aki azt érzi, hogy a gyerekvédelem rendszerében kortárs vagy felnőtt bántotta őt, fordulhat ez a jóvátételi alaphoz.
2: Nem is vizsgálják, hogy joggal teszi-e?
3: Annyit vizsgálunk csak, hogy ténylegesen eltöltötte akár egy napot a gyerekvédelem rendszerében, és ennél a jóvátételi alapnál ugye készpénzkifizetés nem történik, itt szolgáltatásokat és támogatást, illetve figyelmet lehet kapni, valamint elismerést annak, hogy ami történt, az nem volt rendben, és pszichológust, mentálhigiénés támogatást, egyébként az élet bonyolításához szükséges segítségeket lehet egy mentoron keresztül igényelni, illetve könnyebb hozzáférést az állami ellátórendszerben már meglévő szolgáltatásokhoz, amik nagyon sok esetben segítik azokat a traumatizált fiatal felnőtteket, akik pont a gyerekkori sérüléseik miatt nehezebb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, vagy nem szeretnek például állami intézményekhez segítségért fordulni.
2: Lakhatási támogatás segítséget is igennek, azt hogy képzeljük el?
3: Hát ugye csak a segítséget kérővel együttműködve lehet eldönteni, hogy az ő életében mi az a támogatás, ami neki fontos és jó, hogyha ez a lakhatási támogatás, akkor ő mindenki kap egy mentort, és a mentorral közösen végig gondolva azokat a lehetőségeket fogják végigbeszélni, hogy valójában milyen támogatást nyúlhat. Egyébként az 1 milliárd forint, hogyha tényleg komolyan vesszük, mi azt tippeltük, hogy nagyjából 250 valódi segítségnyújtás a hosszú távú kísérésre elegendő ez az összeg, tehát 250 személy esetében. Úgy, hogy az, hogy ki valójában milyen mélységű támogatást szeretne igényelni, tehát lehet, hogy valaki fogorvoshoz szeretne elmenni, valaki meg pszichológus szeretne igényelni, tehát lehet, hogy valaki fogorvoshoz szeretne elmenni, valaki meg pszichológus.

0: elverni ezt a pénzt a legjobb módon a gyerekvédelemre. Miközben
1: megvan a helye már?
0: Abszolút megvan a helye, illetve elkezdődtek azok a folyamatok, hogy a területi fejlesztésekre melyik területi gyerekvédelmi szakszolgálat tud úgy jelentkezni, hogy ott speciális férőhely, lakásotthoni férőhely, vagy egyéb támogatás indulhasson el. De ugye 1,5 milliárd forint ebből a pénzből a kórházban rekedt gyerekek kigondozása, illetve a bekerülésük, bentragadásuk megelőzésére. Szóval szintén 1,5 milliárdot fordítunk a szakemberek megerősítésére és támogatására, illetve egy szemmel látható összeget el kell költeni az informatikai fejlesztésekre is, mert hogy egészen kriminális állapotban van a gyerekvédelmi rendszernek az informatikai háttere, úgy az eszközpark, mint az adatbázisok, mint pedig maga az a platform, amit használ a rendszer.
1: Két dolog a legvégére. Az egyik, hogy igen, említette, hogy akkor az már neked csecsemők, újszülöttekről kell gondoskodni, és annak a felgyorsítását, annak a gondoskodásnak a felgyorsítását ígérte a miniszterelnök. Azt is mondta, hogy nagyjából egy hét alatt el kell dönteni, ha jól emlékszem, hogy mi legyen a gyerek sorsa. Tehát, hogy vissza a családjához, vagy keresnek neki egy családot.
0: Tehát a most a parlament előtt lévő gyerekvédelmi módosítás csomagban definiáltuk, hogy mit jelent kórházban ragadt gyereknek lenni. Ugye ez azért volt nagyon fontos, mert a jelenség létezett, de nem volt néven nevezve, tehát ugye ez az elmúlt években abszolút el
1: volt hallgatva. Ott hagyott csecsemők, így beszéltünk róluk mindig.
0: Ami nem igaz, tehát a dolog még annál is összetettebb, mint hogy gyorsítani kell a folyamatokat. A mostani jogszabályban valóban van egy ilyen 8 napos határidő, hogy addig a gyámhatóság meg kell vizsgálni a körülményekre tekintettel, hogy hazagondozható-e, nevelőszülőkhöz kiadható-e, valami krízis ellátásba be tud-e kerülni a gyerek, vagy az örökbefogadhatóságára irányuló eljárásnak is el kell indulnia. Tehát itt, amit csináltunk, az igazából egy racionalizálása volt a különböző folyamatoknak, attól, hogy illetékességet jelöltünk, illetve feladatokat adtunk meg. Meg kell jegyeznem, hogy egyes gyámhatóságok eleve ilyen eljárás ilyen szerint működtek, csak egy létező gyakorlatot próbáltunk megemelni és megfogalmazni, de ugye itt nem csak az a feladat, hogy a kigondozásukat gyorsítani, hanem azt megelőzni, hogy egyáltalán bekerüljenek gyerekek és bent ragadjanak kórházakban, ahol egyébként család megtartó szolgáltatásokkal a szülő vagy a tágabb család alkalmas lenne arra, hogy a gyerekről jól gondoskodjon, mert nem igaz az, hogy ezeket a gyerekeket hátrahagyják, tehát körülbelül a 340 gyerekből, most az épp a szeptemberi adatokat kaptam meg, 74 olyan volt, ahol a szülőanya ott hagyta a gyereket, a többi esetben más okok álltak mögötte. Egyébként pont szeptember 30-ával lezárult a célvizsgálat, amit elrendeltünk minden megye kormányhivatala, meg kellett, hogy vizsgálja egyenként azoknak a gyerekeknek a történetét, akik bent vannak a kórházakban, hogy egyedi sorsrendezésre kerülhessen sor. Úgyhogy a következő hetekben készülünk ennek a jelentésnek a nyilvánosságra hozatalával is, azoknak a konkrét lépéseknek a bemutatásával, hogy hogyan próbáljuk ezt a helyzetet megoldani.
1: Na és a másik, mert a gyerekeket ért abúzusról is beszéltünk itt, hát az elején csak erről beszéltünk, és az isztambuli egyezmény nem csak a családról úgy általában, meg a nőkről különösen, hanem a gyerekekről is szól. Van egy aláírt isztambuli egyezmény csatlakozása Magyarországnak, és nincs ratifikálva a parlamentben. Igen. Tervezik?
0: Hát nézzem, most ilyen kettős szerepben ülök itt, mert ugye nem hozzánk tartozik ez a kérdés, hanem az Éliás Eszterék esélyegyenlőségi államtitkárságára szeretném, hogyha Zeller Judit tudna erről beszélni.
1: Szívesen várjuk itt.
0: Én amit el tudok mondani, hogy nagyon egyetértek a civileknek azzal a mondásával.
1: Ugye Rázs Zsuzsáék indítottak egy aláírásgyűjtést.
0: Igen, hát hogy azzal nagyon egyetértek, hogy addig a gyerekek nem tudnak biztonságban lenni, amíg a családokban nincsen biztonság, és hogy ez nagyon nagy arányban a nők helyzetével is összefügg, miközben a ratifikáció, az ratifikálás az egy nagyon összetett folyamat, sok eleme van az isztambuli egyezménynek, amivel nem elmaszatolni szeretném ennek a felelősségét, csak megmutatni azt, hogy tudomásom szerint nagyon komoly munka folyik több tárcának a bevonásával, vagy egyeztetésével, ami erről szól, hogy hogyan lehet valósággá tenni az isztambuli egyezményt. Előző életemben nálunk is volt egy számláló, hogy hány napja írtuk alá, és nem ratifikáltuk, úgyhogy ez egy fontos lépés.
1: Akkor talán ezügyben lehet lépni majd egy nagyot. Államtitkár asszony, köszönöm szépen. Gyurkó Szilvia volt a vendégünk.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Napról napra vannak fejlemények, Mindis László az állami számvevőszék elnökének és Magyar Péternek a konfliktusában. Magyar Péter több körben is lemondásra szólította fel Mindis Lászlót, legutóbb pénteken, akkor viszont háromszor. Reggel és este Facebook bejegyzésben, napközben pedig a kormány szóvivői tájékoztató. Magyar Péter úgy látja, hogy Mindis László asszisztált az előző rendszer bűneinek az eltusolásához. Mindis László pedig válaszolt is a lemondásra, hát, illetve a felszólításra nem úgy tűnik, mint aki hát kapva kapna a lehetőségen. Latvan Tamás nemzetközi jogásztal beszélgetünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak Mindis László eltávolítására. Jó reggelt, szervusz, köszöntünk, örülünk, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt, kívánok.
1: Azzal kezdeném, hogy hogy értékeled Mindis László, illetve az állami számvevőszék válaszát? Ugye elég szúrós válasz volt ez, több Magyar Péter idézetet is beleraktak a válaszukba, például nem kritikátlanságot várnak, csupán korrektséget, egyebekben pedig ugye itt a déli körvasút és a V-híd visszaélésével kapcsolatban mondhatni, hogy hárították a felelősséget maguktól. Úgy látszik, hogy Magyar Péter emberére akadt, és hát nekem nem úgy tűnik, mint hogyha le akarna mondani. Mi a véleményed erről a válaszlevélről?
2: Először is óva intenék mindenkit attól, hogy ezt a pengeváltást bármilyen módon a jogi valóság részének, vagy a jog részének tekintse, ennek ehhez semmi köze nincsen. Hogyha egy egyszavas válaszsal intézné el a miniszterelnök kritikáját, az állami számvevőszék elnöke, miszerint semmi közet hozzá, az tökéletesen jogszerű és a jogi előírásoknak megfelelő válasz és reakció lenne, hiszen elvileg egy alkotmányosan független intézményről beszélünk. Ugyanakkor tény az, nem csak Mindissel, hanem már előző, tehát a jog elődjével, Domokossal, ugye az történt, hogy a Fidesz lényegében pártpolitikai intézményé tette ezt az alkotmányosan elvileg független intézményt, lenullázta annak szakmai hitelét, ami azért volt az állami számvevőszéknek elég régóta. És az, hogy az új miniszterelnök számára itt csere szükséges, az egyfajta politikai törvényszerűség. Tehát igazából ez a vita, ez a politikai kommunikáció szinterén vagy területén zajlik. Ennek vannak ugye ilyen érdekes, személyes mellékágai, miszerint ugye a miniszterelnök volt felesége jelenleg az állami számvevőszék elnökével él együtt, ami mindenképpen ad egy nagyon sajátos ízt ennek a történetnek. De éppen ezért én tényleg mindenkit óvok attól, hogy ezt egy jogi problémának lássa, mert egyébként a jogi megoldás nagyon egyszerű, azért mondtam azt, hogy nyugodtan elküldhetné a fenébe a miniszterelnököt, az állami számvevőszék elnöke azzal, hogy hagyjál békét, semmi között hozzá. De látjuk, hogy különösen választások óta ezek az alkotmányjogi egyszerű megoldások, ezek már kívül esnek az értelmezési kereteinken, hiszen itt nagyon régóta tisztítótűz van, meg leszámolás van, meg számonkérés van, meg elszámoltatás van, és ami egy létező probléma, hogy ténylegesen az elmúlt 16 évnek a visszaélései, az alkotmányosan független intézmények kinyírása, a hatás ellenhatás törvénye alapján valamiféle kormányzati válaszokat igényelnek. Most, hogy ennek mennyire lesz egy magánjellegű, meg egy ilyen sértegető jellegű aspektusa, az már majd, hogy nem esetleges.
1: Nyilván ez nem jogi kategória valóban az üzengetés, levelezés, odaszurkálás, viszont hát Unger Anna hasonlítottam egy ilyen bingóhoz azt, hogy az emberek itt tippelgették, hogy milyen ügyeket van majd magukhoz az MVV-hez, és olyan kicsit, mint egy bingó, ugye 8 Orbán bábot, Magyar Péter így hivatkozik rájuk, szólított fel távozásra Magyar Péter, abból már csak 4 vannak a helyükön, tehát azért azt lehet látni, hogy ezeket a távozásokat, eltávolításokat megelőzi egy ilyen pengeváltás, ahogy te mondtad, aztán pedig hát nem szórakoznak, hanem valóban meg is valósítják. Ugye Bak András például egy ilyen hát egy fajik egyszerűségű alaptörvénymódosítással távolították el. Milyen lehetőségek vannak Vindis László eltávolítására?
2: Igen, ez kirajzol egy sajátos mintázatot, hogy valóban azt látjuk, hogy egyfajta ilyen levonulási lehetőséget a kormány és a kétharmados többség megad ezeknek az arcoknak, akik ugye köthetőek az előző kormánynak.
1: Mondta is Magyar Péter, bocsánat, hogy most még önként távozhatnak, ugye ez a kormány szóvivő tájékoztatón elhangzott, hogy most még, hát ez előrevetít egy későbbi lehetőség.
2: Igen, és a politikai értelemben sokkal egyszerűbb, hogyha az érintett maga lemond. Ugye láthattuk ezt, hogyha említettük ugye a köztársasági elnököt, hát ott is ment ez a lögdösődés húzamona egy ideig. Aztán amikor hirtelen úgy tűnt, hogy az elnök akár szeretne, akár nem szeretne lemondani, de végül egy ilyen folyik egyszerűségű alkotmány alaptörvénymódosítással lett megoldva a probléma. Ez az opció most is nyitva áll. Mert egyébként a kormánynak közvetlenül olyan eszközei, amivel az állami számvevőszék elnökét valamilyen módon leválthatná. Ugye például az alaptörvény rendelkezik arról, hogy a köztársasági elnököt hogy lehet leváltani, csak ugye ez egy hosszú, politikailag kockázatos folyamat lett volna. Nyilván sokkal egyszerűbb volt, hogyha az elnök magától lemond, illetve mivel úgy tűnik, hogy ez nem működött, akkor az alaptörvény módosításával megszüntették az elnök mandátumát. Ugye ez nem volt sem különösebben elegáns, sem pedig alkotmányjogi szempontból egyértelműen vegytiszta és klassz megoldás, de mégis ezt alkalmazta a kétharmad. Nagyjából ugyanez a lehetőség áll fenn az állami számvevőszék esetében is. Annyiban, hogy ott egy ilyen nagyon szabályozott lemondatási eljárás sincs igazából, mint a köztársasági elnöknél. Már csak azért sem, mert ez nem kifejezetten a kormánynak a hatásköre, hanem sokkal inkább az országgyűlésé, ahogy egyébként a köztársasági elnök is az volt.
1: Mit tud tenni az országgyűlés? De, bocsánat.
2: Igen, tehát hogy az országgyűlésnél ugyanazok az eszközök a kezében vannak, mint végül a köztársasági elnök esetében is. És én úgy gondolom, nyilván nem tudhatom ezt pontosan, de én úgy gondolom, hogy a kormányfő gondolkodásában, hát ez a politikailag és minden egyéb szempontból ez a sokkal egyszerűbb megoldás, hogyha magától lép le az érintett, és az magának az érintettnek is lehet, hogy egyszerűbb. A Sülyök Tamás esetében teljesen világos volt, hogy sokkal egyszerűbb lenne magától ellépni, és úgy tűnt, hogy Sülyök Tamás erre egyébként hajlik is, csak ugye voltak külső aktorok, de hát úgy tűnik, hogy ugye Vindis, mint állami számvevőszék elnök, és Fidesznek valamennyire részét képező, a Fidesz rendszeréhez tartozó figura, mintha jobban be lenne kötve egy kicsit a Fidesz kommunikációs gépezetébe, mint hogyha nagyobb muníciót látna maga számára nyitva. És ezért belemegy egy ilyen adokkapokba a politikai kommunikációs térbe. Azért mondom, hogy ez itt már nagyon régóta kilépett a jogvilágából, ez már nagyon régóta nem az. Úgyhogy várhatóan, hogyha ennek nem lesz egy megállapodásos vége, már pedig valószínűleg nem lesz, akkor valószínűleg egy ilyen fajék egyszerűségű megoldáshoz nyúlhat megint az alkotmányozó többség, mint a köztársasági elnök esetében.
1: És itt mérlegelni kell vajon a kockázatot, hogy melyik a kockázatosabb, egy ilyen nem túl jogállami megoldást választani ismét, vagy pedig nem leváltani az úgynevezett bábot, ezzel pedig valószínűleg a szavazók csalódnának Magyar Péterben. Tehát ez egy ilyen kockázatértékelés eredményeként születik majd döntés, vajon?
2: Azt gondolom, hogy erről van szó, igen. Tehát egy költséghaszon, politikai értelemben vett költséghaszon elemzés, amit végig kell ilyenkor a döntéshozónak futtatnia magán. Hogy az állami számvevőszékhez úgymond hozzányúlni, azért a piacok szempontjából, a külföldi befektetők szempontjából, a gazdasági környezet szempontjából sokkal veszélyesebb, lehet, hogy sokak számára ez fura lehet, de veszélyesebb, mint a köztársasági elnökhez hozzányúlni. Mert a köztársasági elnököt úgy látja például a reálgazdaság is, meg a piacok is, hogy jó, hát egy magas szintű politikai szereplő, de igazából politikai szereplő, Az állami számvevőszéknek viszont a pénzügyek tekintetében vannak olyan kontroll és egyéb funkciói, amikben, hogyha meginog a gazdasági bizalom, meg a gazdasági környezet bizalma, akkor annak makrogazdasági körülményei, vagy következményei lehetnek. Tehát nyilván a kormány ezzel gondolkodnia kell.
1: Mint ahogy a jegybank elnök Varga Mihályt is érdemesebb volt inkább a helyén tartani hasonló okokból. Rigó Csaba GVH elnököt is lemondásra szólította fel Magyar Péter, vele mi a helyzet? Az ő eltávolítása is hasonlóan nehézkes, vagy éppen könnyű, csak ott túl egy áldozatot kell hozni jogállamisági elvárások terén?
2: Ez most hangsúlyosan az én saját értékelésem, de szerintem az ő fent említett folyik egyszerűségi módszerrel történő eltávolítását a piaci környezet sokkal pozitívabban fogadná. Azon egyszerű oknál fog, hogy az elmúlt években a GVH esetében nem csak sokkal világosabban látszott ez a politikai bunkószerep, amit a GVH magára vállalt, emlékeztetnék arra, hogy Orbán Viktornak vagy a Fidesz kommunikációnak éppen valamelyik gazdasági szereplővel szemben volt a politikai kommunikáció szintén értelmezhető vitája, amivel be lehetett fogni egy ilyen jó kis populista álláspontot, akkor rögtön ráküldték a GVH-t, ami nagyon független módon rögtön rá is ment az adott politikai aktorra, piaci aktorra, pont a lényeg, hogy piaci szereplőkre. Most a piaci szereplőknek a GVH nem fog hiányozni. A piaci szereplők a GVH-t és azt az elnököt azért beáraszták, úgymond. Tehát a kutya nem fog utána sírni. Nem állítom, hogy az állami számvevőszék elnöke után fog bárki is, de egészen másképpen áll hozzá a piaci környezet a GVH-hoz, mint az állami számvevőszékhez. Pont azért, mert a piaci környezet szereplői a gazdasági versenyhivatalt mindig is egyfajta ilyen Orbán Viktor láncos kutyájának látták, és a kutya nem fog érte egy könycseppet se ejteni. Ez egy nagyon jelentős, praktikus különbség, úgy gondolom.
1: Akkor az ő eltávolítása könnyebben fog menni. Latman Tamás nemzetközi jogásznak köszönjük, hogy itt volt.
2: Köszönöm.
3: Úgy is van.

0: vannak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: been.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen. Így reagált Donald Trump amerikai elnök arra, hogy Zelenszkij kritizálta az Egyesült Államokat az orosz dízel elleni szankciók feloldása miatt. Trump szerint az ukrán elnök az orosz olajfinomítók elleni támadások engedélyezésével az egész világnak gondot akar okozni. Kaiser Ferencet kérdezzük.
3: És még az Ukrajnával kapcsolatos híreket megfejeljük azzal, hogy 266 szavazattal az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatását, bővítő törvénymódosítást, sőt, ezt már Zelenszkij elnök alá is írta, tehát hatályosult. Kaiser Ferenc, jó estét kívánok!
4: Szép jó estét!
3: Ez volt az a törvénycsomag, amit követelt a magyar kormány, mint egy feltételű annak, hogy az Ukrán Európai Uniós csatlakozásához hozzájáruljon, a folyamat megindításához legalább. Ez most megtörtént.
4: Így van.
3: Mi van ebben?
4: Tulajdonképpen az nem szerepel, hogy az oktatás hivatalos nyelve továbbra is az ukrán. Ugyanakkor ugye az EU hivatalos nyelvei, illetve az Ukrajnában regisztrált kisebbségi nyelveken lehetséges oktatása. Ha a tanulók aránya eléri az 50%-ot, akkor számos tantárgy esetén. Nyilván teljes nemzetiségi oktatási osztályok is vannak, tehát ez egy jelentős kibővítése az oktatásnak. Lényegben visszatérés egy korábbi állapothoz, ugye 14 előtt, a majdani események előtt egy sokkal nyitottabb, liberálisabb törvény volt, csak nem tartották be. Ugye ezt keményítették be 14 után, elsősorban az orosz kisebbséget célozva, de ugye nem lehetett belérni azt, hogy csak az oroszokra vonatkozik, ergo minden kisebbséget hátrányosan érintett ez a dolog. Nem csak Magyarországnak fájt ez, a lengyelek is érveltek ellene, a románoknak sem tetszett, ugye mindegyik népnek van kisebbsége Ukrajnában. Ez a magyar-ukrán kapcsolatokra is valószínűleg üdvös hatást gyakorol, hiszen egy nagyon régóta, és egyébként teljes joggal hangoztatott magyar igénynek tett végre eleget Ukrajna.
3: Ugye Magyarország azt mondta korábban, hogy a jogszabály elfogadása esetén nem akadályozza a tárgyalások megkezdését. A tárgyalásokon már túl van Ukrajna annak megkezdésén, most már különböző klasztereket kell megnyitni.
4: Most elvileg két új klasztert fognak megnyitni.
3: És erre most lehetőség nyílik.
4: Így van. Ezek egyébként még ilyen technikai előkészítő jellegűek, tehát az uniós tagság az mondhatni fényévekre van.
3: Persze, nyilván, de például az nincs fényévekre, hogy a két miniszterelnök találkozzon egymással. Úgy néz ki, hogy ezen a héten akár ez meg is történet, jött a hír még tegnap előtt. Mennyi realitása van annak, hogy látja? Az előkészítések hónapok óta mennek.
4: Ezt majd ki fog derülni. Nyilván sok mindentől függ. Szerintem most Zelenszkijnek van nagyobb gondja is. Tehát a magyar miniszterelnökkel való találkozó az a mostani hétvégi események fényében kevésbé fontos, mint egy héttel ezelőtt, hiszen az amerikai elnök azért gurított néhány meglepőt.
3: Na, hétvégén. Hát akkor nézzük is ezt. Trump-Putyin dízel megállapodás. Nyilván ez nem csak egy dízel megállapodás, ez ennél sokkal több.
4: Hát, hogy fogalmazzak finoman, az Amerikai Egyesült Államok, a NATO által, és korábban az Amerikai Egyesült Államok által is támogatott szankciós rendszert egy határozott ökölcsapással terítette le. Ugye korábban az volt a főszabály, és ez egyébként meglepő módon még Trumpék is tartották magukat, hogy amíg Oroszország agresszorkodik, addig embargózzuk. Tehát addig különféle politikai és főleg gazdasági kényszerítő intézkedések szükségesek. Most azonban jön a félidős választások, a republikánus párt nagyon rosszul áll, teljes joggal egyébként, a republikánus szavazók többsége is, hát más nem a saját bőrén érzi, hogy baj van az amerikai gazdaságban, olyan nagyjából kétszer annyi az üzemanyagok ára, mint januárban. Most Trumpnak azt a, hát mondjuk, hogy a valóság által mérsékelten alá sem támasztott véleményét, hogy ez az orosz-ukrán háború miatt van, azért az amerikaiak többsége sem hiszi el, hiszen ez elsősorban az USA és Izrael-Irán elleni háború miatt ilyen nagyon magas az energiahordozók és az üzemanyagok ára világszerte, nem csak az USA-ban.
3: 300 ezer tonna dízel, az mennyi egy Egyesült Államok beli fogyasztásban?
4: Semmi. Tehát ez ráadásul csendben teszem hozzá, ezt az oroszok nem is tudják a piacra vinni, hiszen az ukránok körülbelül az orosz finomító kapacitás 30%-át kiütötték. Tehát Oroszország, amely valóban a valaha a világ egyik legnagyobb dízel üzemanyag exportőre volt, mostanában Indiából és ugye a közelmúlt nagy botránya Dél-Koreából is vett dízelt. Tehát be kell hozni Oroszországnak ezt az üzemanyagot. Kérdés, hogy hogy tud exportálni akkor, amikor nem elég a saját termelés, ráadásul ugye a háborúban az összes nehéz technikai eszköz dízelt használ. Tehát az orosz fegyveres erők harckocsiai, gyalogsági harcjárművei, nehéz terrautói mind dízelőmérek. Tehát nem tud takarékoskodni egy haderő háborúban az üzemanyaggal.
3: Igazából ez sokkal fontosabb gesztus értékként kezelve, mint valódi tartalmában? Tehát, hogy Egyesült Államok azt mondta, hogy nem érdekel innentől a szankciós politika.
4: Hát igazából ezt sem mondta. Tehát,
3: persze, csak
4: az üzenet ez. Az üzenet ez. Hát ez olyan Trumpos. Tehát ugyanaz, mint hogy bejelentette, hogy akkor energetikai tűzszünet, erről csak két ember nem tudott, az ukrán elnök, meg az orosz elnök, akik elvileg kötötték. Tehát, hogy Zelenszkij némi malíciával megjegyezte, miután bejelentette Trump a tűzszünetet, és rá tizednéhány perce már az első hőerőművet meglőtték az oroszok, hogy ezek szerint Putyin nem olvassa a trúszosalt. Ahol ugye Putyin, de hogy is, na, Trump ezeket a zseniás ötleteit megosztja, azt az orosz elnök nem olvas.
3: Európa szemmel láthatóan nem megy az amerikaiakkal, tehát sőt Németország közölte azonnal, hogy fenntartja az Oroszország elleni szankciókat, sőt a többiek is. Tehát nyilván ez egy partizán akció volt, megint nem egyeztetett az Egyesült Államok Európai Szövetségeseivel, vagy ha úgy tetszik, a NATO szövetségeseivel. Na de ugye megint ez az európai hősködés, Trump oldaláról nézve ez nyilván így néz ki, a világ legnagyobb hadereje nálunk van, mit ugrálnak az európaiak? Nem fog neki sokat jelenteni azt, hogy az európaiak mit mondanak?
4: Nem, de Ukrajnának fontos, és az oroszoknak is fontos. Tehát az, hogy Trump mikor mit mond, a félidős választások után annak függvényében is, hogy mi lesz az eredmény, valószínűleg Trump álláspontja megint radikálisan változni fog. Tehát mondjuk úgy, hogy nem a legsziklaszilárdabb bármit is mond az amerikai elnök, mert néha naponta többször is megcáfolja önmagát. Az sokkal fontosabb, hogy Európa, az EU vezetése és a meghatározó európai középhatalmak, britek, franciák, németek, olaszok támogatása töretlen Ukrajna mögött, ez is egy üzenet. Tehát lehet, hogy az Amerikai Egyesült Államok kiszámíthatatlan, és azt is tudni kell, hogy 2025 januári óta az USA egy petákot nem adott Ukrajnának. Tehát az elmúlt most már lassan két évben az európai államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Dél-Korea a pénzügyi és egyéb támogatásai tarták egyben Ukrajnát. Tehát ukrán szempontból az, hogy mit mond az USA, aki amúgy sem támogat minket, mondjuk nagyon fontos a hírszerzési támogatás, az fontos, de pénzt az USA nem ad, ez kevésbé fontos, mint hogy mit mondanak az EU-t.
3: Már pedig mond, mert hogy Trump azt mondja, hogy Ukrajnának új elnökre van szüksége. Hát ez legalábbis egy kicsikét túlnyúlik a szokásos diplomáciai mondatokon.
4: Hát ő nemrég azt is mondta, hogy nagyon támogatná, ha Észak-Írország, Skócia és Wales kilépne az Egyesült Királyságból. Ugye ez abból az Egyesült Királyságból, ami az USA legközelebbi szövetséges, ami az USA összes háborújába ment az USA után a közelmúltban. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy az amerikai elnök mindig tudja, hogy mit mond, és annak milyen következményei vannak. Nyilvánvaló, hogy egy háborúban álló országban kicsit nehéz választásokat szervezni. Ugye Zelenszkij rögtön mondta, hogy ha 60 napos tűzszünet van, akkor ő megszervezi a választást. Nyilván erre az oroszok rögtön mondták, hogy maximum egy napot garantálnak. És a dolog innentől véget is ért. Tehát egy háborúban álló országban, ha Zelenszkij lemond, akkor nyilván kell egy utódot találni, de akkor sem választással, hanem a jellegi hatalmi elitből valakit.
3: Putyin győzött a választáson, viszont ha már választásnál tartunk. Olyan volt, amilyen lehetett tudni, hogy győzni fog, de most megint időt nyert a belpolitikai értelemben. Most nincs esélye annak, hogy tárgyaljon?
4: Nem ért el, amit el akar érni. Ugye az oroszok továbbra is ragaszkodnak Donyeck és Luhanszk teljes, hát ahogy ők mondják, felszabadításához. Itt van három megerődített ukrán város, az úgynevezett Erődöv, és itt olyanok a domborzati, földrajzi és vízrajzi viszonyok, meg a település szerkezet, hogy utána gyakorlatilag Nyipróig, Nyipropetrovszkig, Harkivig, Zaporizsjáig, sőt, Kijevig nyílt terep jön. Tehát az ukránok ezt nem engedhetik el, mert védtelen helyzetbe kerül Közép-Ukrajna, több nagyváros, milliós városok. Tehát ez egy patthelyzet, Putyin ezekhez ragaszkodik, az ukránoknak meg egy csepp józan eszük van, nem adják oda Oroszországnak, tessék elfoglalni, mert ha a harc nélkül adjuk, az oroszok sokkal kedvezőbb helyzetből indítják meg a következő támadást. Nem lehet megegyezni, mert az orosz igények, meg az ukrán igények között nincs minimális közös metszet sem. Tehát ebben a helyzetben akkor lehetne békét kötni, az egyik fél legyőzi a másikat, és hát az elmúlt most már lassan 5 év, hogy valamit bebizonyított, hogy ezt a háborút egy könnyen egyik fél sem tudja megnyerni.
3: Kaiser Ferenc, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
3: Mindjárt híradó, és utána Bárándi Pétert várjuk ide a stúdióba, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Németh András, HVG szakújságírója a vendégünk. Jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt, szervusz.
1: Szervusz. Friss hírekkel kezdünk. Tegnapi nap folyamán minő érdekesség. Donald Trump jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország energetikai tűzszünetet kötött. Ez mit jelent?
2: Hát kezdjük azzal, hogy szerintem erről az érdekelt felek nem is tudtak. Tehát Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, amikor megkérdezték, hogy mit szól hozzá, akkor azt mondta, hogy erről ő még nem értesült. Tehát innentől fogva ez megint lehet, hogy...
1: Akkor lehet, hogy nem ő kötötte.
2: Igen, és ugye az oroszok sem válaszoltak, tehát azt sem lehet tudni, hogy az oroszok egyáltalán tudnak erről. Trump azt jelentette be, hogy mind a két fél beleegyezett ebbe a tűzszünetbe, ami azt jelenteni, hogy a közeli hetekben nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Trump ezt azért jelentette be, mert az elmúlt hetekben, hónapokban alapvetően az iráni válság miatt, de az ukrajnai háború miatt is emelkedik az Egyesült Államokban a dízel és a benzin ára, ami ugye veszélyezteti az ő választási esélyt a közelgő amerikai félidős választásokon, és mindenféle eszközzel igyekszik lenyomni az árakat. Ezzel mondjuk nem fog sikerülni. Ugye ennek az energia tűzszünetnek a másik eleme az, hogy azon egy valós megállapodás, hogy Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott arról, hogy az oroszok némi dízelt fognak szállítani az Egyesült Államok. És amikor azt mondom, hogy némi dízelt, akkor azért ez a 300 ezer tonna úgy tűnik, mintha milyen hatalmas mennyiség lenne.
1: Egy
2: de
1: nap.
2: Fél nap, igen. Tehát igazság szerint azt hiszem 600 ezer tonna napi termelés, ez az, vagy felhasználás az USA-ban. A másik pedig az is kérdéses, hogy az oroszok honnan szednék ezt az üzemanyagot. Tehát az elmúlt hetekben arról szóltak a hírek, hogy éppen az ukrán dróntámadások miatt Oroszországban nincs elég üzemanyag.
1: Tehát akkor ezek a hírek Trump magának

0: reakciója a saját politikai túlélése érdekében.
1: Én biztos vagyok benne, hogy ez a helyes megfogalmazás, amit mondtál. Igen, tehát ez egy elkeseredett kísérlet arra, hogy lejjebb nyomják az üzemanyagárakat, valószínűleg Trump is sejti, hogy a támogatottsága erősen lefelé had a választások előtt.
0: Van itt azért másfajta kapcsolat is, a magyar-ukrán, ami talán minket jobban érint, bár geopolitikailag nem biztos. Szóval lehet, hogy itt a héten találkozik Magyar Péter Zelenszkijjel. Ennek van jelentősége?
1: Ennek mindenképpen van jelentősége, hiszen az Orbán kormánynak az emblematikus politikája volt az ukrán ellenesség, és hogyha sikerül Volodymyr Zelenszkij és Magyar Péter között egy találkozót létrehozni, az megerősítése annak a folyamatnak, vagy talán a csúcspontja annak a folyamatnak, ami az áprilisi választások óta tart, és ugye a hullámokkal, de mégiscsak az ukrán-magyar viták megoldása felé mutat. Tehát ugye ez a vita a mai miatt kezdődött alapvetően. 2017-ben az ukrán parlament elfogadott egy olyan oktatási törvényt, ami valóban korlátozta a magyar kisebbség jogait is. Az Orbán kormány ez ellen tiltakozott, és mindenféle integrációs törekvés megakadályozott. A választások után elkezdődött egy párbeszéd Magyarország és Ukrajna között. Pár héttel a választások után mind a két fél azt mondta, hogy többet sikerült elérni, mint 16 év alatt, ez alatt a pár hét alatt, viszont megrekedt ez a folyamat, és ezért lenne jelentős valóban ez a találkozó.
0: Bár tegyük hozzá azért, hogy ez csak egy uniós csúcson való összefutás, ilyen volt Orbán és Zelenszkij között. Igen. Is, nem egy szervezet két oldalú találkozó.
1: Abszolút, viszont ez is előbb-utóbb szerintem sorra fog kerülni, már csak azért is, mert ugye megállapodás született arról, hogy az ukrán parlament elé terjesztik az oktatási törvény változatát, ami kijavítja ezeket a hibákat. Cserébe a magyar kormány pedig vállalta, hogy feloldja azt a bojkottot, amit az ukrán csatlakozási tárgyalásokon a különböző kettes, hármas klaszterek megnyitásával kapcsolatban Magyarország hozott. Tehát mindenképpen közeledés van, és javul a két ország kapcsolata, ami tényleg csak üdvözlendő.
0: Olyannyira, hogy ugye a hírek szerint a mai nap folyamán fognak szavazni a Radában, az ukrán parlamentben erről az oktatási törvényről, ami az az érthetetlen, hogy valójában ugye ez nagyjából az oktatási és kisebbségi jogok nyelvhasználatáról szól. Miért kellett eddig várni? Az ukránok eddig miért mondták, hogy már pedig a kárpátaljai iskolákban nem lehet magyarul tanulni?
1: Azért nem volt ennyire egyértelmű, tehát lehetett tanulni, csak sokkal kisebb mértékben lehetett a magyar iskolákban is magyar gyerek, tehát valóban korlátozták. Ez szerintem annak, tehát nagyon régóta tart tulajdonképpen ez a vita. Az ukránok is elismerik egyébként, hogy nagyon sokáig a szomszédos államokkal nem foglalkozott eléggé Ukrajna, és mindig a nagyhatalmak fele fordultak, ezért tulajdonképpen az összes szomszéddal romlottak Ukrajna kapcsolatai, amit a lengyelekkel a háború kezdete óta sikerült megjavítani. Én azt hiszem, hogy amikor elfogadták ezt a törvényt, akkor 2017-ben ez elsősorban az orosz kisebbség ellen számított, mert ugye akkor már 3 éve azért tartott a kelet-ukrajnai válság, és ennek esett többé-kevésbé áldozattául a magyar kisebbség. Aztán utána pedig szerintem a kölcsönös adók-kapok miatt nem oldódott meg ez, tehát nagyon egyszerű módon lehetett most is ezt megoldani. Gyakorlatilag belekerül a törvénybe az, hogy az európai uniós nyelvekre ez a törvény nem vonatkozik. Innentől fogva tulajdonképpen megoldódik a dolog.
0: Egy hónap sem telt el azóta, hogy egyéb ügyek borzolták a magyar-ukrán kedélyeket, gondolok itt például a kárpáti nyolcak körüli történetre, ahol kiderült, hogy a magyarok nincsenek is benne, miközben az ukránok azt mondták, hogy hát gyertek ide magyarok. Aztán ott volt az olajtároló ügye is, ami ugyan nem állami történet volt, hanem a Naftogáz és a MOL közti ügylet, amiben beleszólt rögtön a kormány, hogy itt ilyen nem lesz. Tehát egy hónapja is még elérhetetlennek tűnt az, hogy a két állam államközi szinten egy korrekt, konstruktív együttműködést tudjon kialakítani. Mi változott az elmúlt egy hónapban?
1: Szerintem mind a két fél rájött arra, hogy ennek nincs értelme folytatni ezt a vitát. Szerintem azért van némi brüsszeli nyomás is a magyar kormányra. Ukrajna pedig érdekelt abban, hogy Magyarországgal is jó legyen a viszony, tehát épp említetted ezeket az energiatárolókat. Ukrajna folyamatosan az orosz támadások célpontjában van, és hogyha Magyarországon is tudna üzemanyagot, kőolajat tárolni, akkor az nagyobb biztonságban lenne, mint Ukrajna területen, tehát neki is mindenképpen érdekük. Egyébként az is felmerült, hogy nem csak kőolajat, hanem mindenféle árut tárolnának Magyarországon, épp hogy megóvják az orosz támadásoktól. Ilyen hasonló programok egyébként Lengyelországgal és Romániával is vannak Ukrajna részéről.
0: Mekkora annak a kockázata, ismerve egyébként az Ukrajnában elég jelentősen jelenlévő szélsőségeseket, hogy a magyar-ukrán enyhülésre válaszul, újra akcióba lépnek. Gondolok itt arra, hogy hát azért Kárpátalján jó néhány olyan esetről hallottunk korábban, amikor magyar vonatkozású intézményeket gyújtottak föl, magyar embereket bántalmaztak, tehát egy nagyon erős nacionalista ukrán kisebbség rátelepszik a magyarokra és bántalmazza őket. Ezzel most nem nő a kockázat?
1: Szerintem nem, tehát ugye azért ezekről a magyar intézmények elleni támadásokról jó részt kiderült, hogy ebben az oroszok is benne voltak, tehát ugye Lengyelországban nem is ítéltek olyan embereket, akik ezt a támadást végrehajtották, és kapcsolatú volt az orosz titkosszolgálattal, és én úgy gondolom, hogy amikor ezek a valóban magyar ellenes támadások ukrán részről történtek, akkor ezek élveztek kormányzati támogatást, most nem érzem ezt a támogatást. Még egyetlen egy mondat, ami viszont növelheti a veszélyt, hogy rengeteg menekült van, ukrán menekült van Kárpátalján, akik azért látták azt, hogy az utóbbi 16 évben milyen politikát folytatott a magyar kormány, és lehet, hogy ezt valamilyen szinten össze fogják vonni, vagy össze fogják olvasztani a kárpátai magyar kisebbséggel. Tehát nem lehet teljes mértékben semmit kizárni.
0: Németh András, HVG, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.